Azt mondta, nyitott a találkozóra. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az idő és megkezdődik a fűtési szezon, hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodások esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni, a lakosságnak a szolgáltatás ingyenes. Végül az időjárásról. Felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, helyenként zápor kialakulhat, sokfelé erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben aztán 17-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Berecz Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban Kubecki Krisztinával, az Egri Markot Ferenc Kórház népegészségügyi felügyelőjével beszélgetünk a higiénia témakörében. Ha velünk maradnak, az előttünk álló közel egy órában megtudhatják, miért kifejezetten fontos a kéz higiéniája, miért nem látunk szilárd szappanokat az egészségügyi intézményekben, és például azt is, miért nem lehet a ma divatos műkörmöket megfelelően fertőtleníteni. Sőt, a beteglátogatás helyes módjáról is szólunk. A 2024. szeptember 9-i adás ismétlését hallják. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, úgy gondolom, hogy egy igen keveset hallott témáról fogunk most beszélgetni. Nem is azért, mert a higiéniával nem foglalkozunk annyira, hanem nagyon sok érdekességgel készültünk most a kedves hallgatóknak. A mai vendégem népegészségügyi felügyelő itt az Egri Markot Ferenc Kórházban. Üdvözlöm itt a stúdióban.
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Kezdjük szerintem onnan a beszélgetésünket, hogy mi is a feladata egy népegészségügyi felügyelőnek.
2: A népegészségügyi felügyelők ugye a kórház higiéniai osztályhoz tartoznak, ugye a mi felügyeletünk alá tartoznak a különböző kórházba kialakult fertőzések, a különböző járványoknak a kezelése, ugye mert hát sajnos kórházban azért előfordulnak ugye olyan fertőző betegségek, amik esetleg járványokat is tudnak okozni, tehát a népegészségügyi felügyelőnek egyrészt ez a feladata, másrészt pedig a kórháznak a higiénés rendjére ügyel, tehát mindenféle olyan beavatkozásoknál, amikor ezekre nagyon oda kell figyelni, akkor ezeket mi ellenőrizzük a kórházi takarításokat, ellenőrizzük a textília kezelést, a veszélyes hulladékkezelést, tehát ez egy nagyon sokrétű feladat, jogszabály előírja, hogy minden kórháznak ugye ágyszámtól függően kell alkalmazni a népegészségügyi felügyelőt, aki ezeket a feladatokat elvégzi.
1: Itt az Egri Kórházban hányan dolgoznak?
2: Mi népegészségügyi felügyelőként ketten dolgozunk, amit hát ugye régen járványügyi felügyelőnek hívtak, igazából közegészségügyi járványügyi felügyelő, aztán később ez változott, tehát ugye népegészségügyi felügyelővel. Itt is két részre vonódik, ez ugye egy főiskolai képzés, van a népegészségügyi ellenőr, ő a főiskolát végezte, nekem felügyelői végzettségem van, ez mesterképzés már, ez még egy másfél éves képzés volt, azt én a Debreceni Egyetemen végeztem el.
1: Mióta dolgozik itt felügyelőként az Egri Kórházban?
2: 2015 óta dolgozom, én 1986 óta dolgozom, itt dolgoztam az Egri Kórházban közel 20 évig, akkor műtőbe dolgoztam, egyrészt műtősnő voltam, másrészt pedig anesteziológia asszisztens, majd az életemben jött egy váltás, és akkor kellett váltanom, tehát egy műszakos állás felé kellett orientálódnom, akkor jött ez a lehetőség, ugye 2010-ben végeztem el a népegészségügyi ellenőri főiskolát az Budapesten, és akkor én még akkor az Egri járási népegészségügyi intézetnél dolgoztam, és 2008 és 2015 között, és 15-ben pedig ugye itt az Egri Kórházban megüresedett ez az állás, és akkor kerültem vissza. Tehát 2015 óta folyamatosan dolgozok meg újra az Egri Kórházban.
1: Említette, hogy a higiénés rendet is felügyelik. Mit jelent ez a higiénés rend? Minek kell megfelelni?
2: Tehát itt különböző jogszabályok vannak, aminek meg kell felelni. Ilyenkor ugye nézni kell azt, hogy mennyire biztosítja a kórház, hogy tudja biztosítani például a megfelelő kézfertőtlenítőszereket, ki vannak-e helyezve a kórtermekbe, a mosdókba, hogy vannak kihelyezve különböző beavatkozásnál, a fertőtlenítőszereknél,

0: lenítőszereket hogy használják, az eszközöket hogy készítik elő a sterilizálásra. Ugye nekünk a mi munkánkhoz a sterilnek a felügyelete is hozzátartozik, tehát mi a központi sterilizálóval dolgozunk együtt. Ugye ott is a steril gépeknek az ellenőrzése is a mi feladatunk, ugye azokat ilyen megfelelő spórpreparátumokkal ellenőrizzük, mert ott is szintén jogszabály megszabja, hogy mennyi időnként kell ezeket elvégezni. Illetve hát ami még a legnagyobb feladatunk, az ilyen surveillance tevékenység, tehát a kórházi fertőzéseknek a felügyelete, ezt nem csak mi csináljuk, hanem mi együtt dolgozunk az epidemiológiai szakápolókkal, és hát szintén itt is megvan szabva, hogy mik azok a fertőző betegségek, amiket kötelezően nekünk jelenteni kell a Nemzeti Népegészségügyi Központ felé, mik azok a kórokozók, amiket nekünk jelenteni kell, tehát ezek szabályozva vannak a mi munkánk, tehát egy keretet adnak ezek a szabályok a mi munkánknak. Ezt még elfelejtettem, nagyon sokat oktatunk, tehát oktatjuk a készhigiénét minden új dolgozónál, aki belép hozzánk, akkor van egy ilyen készhigiéné infekciókontroll oktatásban részt lennek, anélkül nem is kezdhetik meg a munkájukat, illetve hát évente is oktatjuk a dolgozókat a készhigiénével kapcsolatosan, illetve ellenőrizni járunk az osztályokra szintén, a kezek állapotát ellenőrizzük, hogy végzik el a készfertőtlenítést.
1: Tanítják nekik, hogy hogyan kell a kezüket tisztán tartani,
0: így
1: fertőtleníteni.
0: Van,
1: hogyan
0: így
1: kell
0: van.
1: A kezünket tisztán tartani, vagy megfelelően fertőtleníteni?
0: Hát ugye itt kettő kell bontani, ugye egyrészt beszélünk egy kézmosásról, másrészt pedig beszélünk egy kézfertőtlenítésről. Ugye a kézmosás az nálunk is ugyanaz, mint a mindennapi életben, tehát folyékony szappannal kezet mosunk, tehát amikor látható szennyeződés van a mi kezünkön, tehát effektív tényleg összekoszolódott valami miatt a kezünk, akkor természetesen először megmosom a kezemet, lemosom szappannal ezeket a bármiféle szennyeződést a kezemről, megszárítom a kezemet, ez nagyon fontos, hogy egyszer használatos papírkésztörlővel ugye megtörlöm a kezemet, és utána majd, mikor már száraz a kezem, akkor fogok alkoholos kézfertőtlenítővel fertőtleníteni. Ugye a mi munkánknak a legnagyobb részében ugye nem a szappanos kézmosást használjuk, hanem a kézfertőtlenítést, hiszen ezekben az alkoholos szerekben vannak olyan anyagok, amik ugye elölik azokat a mikrobákat, amik ugye menet közben rákerülhetnek a kezünkre. Illetve ugye magával a váladékokkal mi közvetlenül nem érintkezünk, hiszen gumikesztyűt használunk, mikor tudjuk, hogy olyan beavatkozást végeznek a betegnél, amikor felmerül, hogy vérrel, vagy akármilyen testváladékkal mi kapcsolatba kerülhetünk, akkor a menet az, hogy szabályosan, hogy először fertőtlenítem a kezem, felhúzom a gumikesztyűt a kezemre, elvégzem azt a beavatkozást, ami miatt a kezemen volt a gumikesztyű, majd lehúzom a gumikesztyűt, és újra fertőtlenítem a kezem. És erre tanítjuk a dolgozókat, hogy ezeket a mozdulatokat jól csinálják, hogy ezeket az előírásokat, amiket hát létezik ez a kifejezés, hogy a készhigiéné 5 momentuma, ugye ez az egészségügyi intézményekhez tartozik, ami ugye megmutatja nekünk egy kis iránymutatást azt, hogy mikor is kell a kezünket fertőtleníteni.
1: Egy kicsit megállnék azon a ponton, hogy említette, hogy szappan, de folyékony szappannal mosnak kezet. Ami ugye fontos, ezt kevesen tudják, hogy miért nem szabad szilárd szappant használni, mert hogy ugye nem látjuk ezeket az óvodákban, nem látjuk a bölcsödékben, iskolákban. Miért nem szabad, vagy miért nem jók mondjuk a folyékony szappanhoz képest?
0: Azért nem jók, mert azokon rajta maradhatnak a szennyeződések. Tehát amikor én a rendes szilárd szappannal mosok kezet, ugye az hozzáér az én bőrömhöz, hozzá dörzsölöm, leteszem, azon akár mikrobák is vannak, amik képesek ezt a környezetet is túlélni. Tehát ezért jók a folyékony szappanok, mert abban csak rányomok a kezemre, egy zárt rendszerből tulajdonképpen, rányomom a kezemre a szappant, és a szappannak a többi részével én nem leszek érintkezésbe. Tehát ezért tiltották ki ezeket a szilárd szappanokat az egészségügyi intézményből, tehát nálunk nem szabad használni, csak folyékony szappant, illetve hát a iskolákba, óvodákba is már ezeket a szappanokat használják, mert sokkal higiénikusabb.
1: Mert hogy kémiából egyébként azt tanultuk, hogy a szappannak eleve ezek a részecskéi úgy vannak ugye kialakítva, ilyen kis tüskések, amik ugye leszedik magát a szennyeződéseket. Mit tartalmaz maga a folyékony szappan, hogy nagyjából ugyanezt, hanem jobban el tudja érni a kezünkön.
0: Hát a szappanokban tisztító és zsíroldó hatóanyagok vannak, tehát a szappannal ugye megtisztítom a kezem, lemosom ezt a zsíros valami dolgot, ami rajta maradhatott a kezemen, vagy rajta van a kezemen, valamennyi mikrobát levisz róla, tehát egy szappanos kézmosásnál is, tehát ezért is mondjuk például, hogy a mosdó használata után, szerintem előtte is, de azt ugye hagyjuk, mert előtte azért ritkábban szoktunk kezet mosni, de igazából ugye mosdó használat előtt, után kellene kezet mosni, és hogy akkor ezek a szennyeződések ugye lejönnek a kezemről, bizonyos mikrobaszám is lejön természetesen a szappannal és a vízzel, de fertőtlenítő hatása nincs. Van olyan szappan, aminek van. Ugye a drogériákban is lehet most már kapni, amire rá van írva, hogy fertőtlenítő hatású folyékony szappan. Viszont ebben tisztába kell lenni, hogy annak egy perc a hatás ideje. Tehát ez azt jelenti, hogy nekem egy percig ezt a szappanos habot rajta kell tartani a kezemen, folyamatosan kell dörzsölni a bőrömbe, és egy perc után szabad csak leöblíteni a folyóvízzel, és megszárítani a kezemet, vagy megtörölni a kezemet egyszer használatos papírkésztörlővel. De most mindenki a kezét a szívére teszi, nem mosunk egy percig kezet.
1: Biztos, hogy nem.
0: Maximum 10 másodperc. Ezt ugye próbáltuk mi is, és néztük, tehát nagyjából 10 másodpercig vagyunk képesek, vagy még annál kevesebb ideig a szappant a kezünkön tartani. Na most akkor nincs meg a fertőtlenítő hatása. Tehát ezért mi is a kórházban ezt a típusú szappant csak bizonyos betegség esetén használjuk, mert sajnos van olyan fertőző betegség, amikor muszáj ebben a szappannal kezet mosniunk, kezet fertőtlenítenünk, de a mindennapban nem ezt szoktuk használni, hanem az alkoholosat. Illetve ha állandóan mosnánk ilyen szappannal, vízzel a kezünket, az nagyon kiszárítaná a bőrünket.
1: Mert hogy az alkoholos kézfertőtlenítő, az nem
0: szárítja? Az is szárítja, de sokkal kevésbé. Illetve a gyártók most már nagyon odafigyelnek arra, hogy ilyen kézvédő adalékanyagokat is tesznek ezekbe az alkoholos szerekbe, ugye amiket a drogériákban is lehet kapni, azért érzezzük, hogy picit ilyen sejmes, ilyen krémesebb állaga is szokott lenni, tehát tesznek bele kézvédő adalékanyagokat is, mert ha nekem egy műszakban 50-60-szor kell a kezem fertőtleníteni, már pedig kell, akkor azért az nagyon megviseli a kézbőrét, és ebben egy picit azért segítenek, hogy annyira ne száradjon ki a kézbőrünk, hogy ne sebesedjen ki, mert ha kirepedezik, kisebesedik, akkor az alkoholos csípi, akkor nem fogjuk csinálni, mert az nekünk ugye fájdalmat okoz, és akkor elindulhat egy ilyen ördögi kör, és akkor kevesebbet fertőtlenítenénk a kezünket, mint ahányszor kellene.
1: Felmerül a kérdés, hogyha szeretnénk kiválasztani a kézfertőtlenítőszert, amit akár táskába betéve viszünk magunkkal, hogy bármelyik alkalmas-e arra, hogy ellássa ezt a feladatot, mert hogy ugye van különbség az összetételükben, nem csak az adalékanyagokat tekintve, hanem hogy milyen típusú kórokozókra jók ezek.
0: Igazából a mindennapi használatnál mindegy. Tehát én azt szoktam mondani, hogy kezet fertőtleníteni, illetve ezeket a kézfertőtlenítőket otthoni használatra én csak akkor szoktam javasolni, hogyha fertőző beteggel vagyunk otthon. Tehát hogyha beteg lett a kisgyerekünk, vagy hozzátartozunk, egy hányásos hasmenéses megbetegedése, vagy majd légúti megbetegedése, akkor van létjogosultsága, hogy otthon is használjuk ezeket a szereket, illetve hogyha úgy utazunk, hogy nincs alkalmunk, nincs lehetőségünk kezet mosni, akkor érdemes ezeket az alkoholos szereket használni. De túl sokat az otthoni mindennapos életben, tehát rutinszerűen naponta nincs értelme használni. Ezeket a szereket egészségügyben kell használni, hiszen ott találkozunk a legtöbbet olyan kórokozó mikrobákkal, amik tudnak betegséget okozni, és ugye az egy alap elvárás, hogy egy beteghez csak fertőtlenített kézzel szabad hozzányúlni.

0: Említette, hogy a megmosott kéz törlésére, ugye ezeket az egyszerhasználatos papírkéztörlőket használják. A kórházban nem látni ezeket a légfúvásos kézszárítógépeket. Miért nem?
1: Hát igazából azért nem, mert azt mondják, akik ezekhez jobban értenek, hogy ugye magát a belső levegőt keringetik ezek a kézszárítók, és abban ugye ott lehetnek mindenféle mikrobák, és tulajdon majd, hogy nem visszafújja a kezünkre. Tehát ezért egészségügyi intézményben nem nagyon szoktuk használni, maximum beteg WC-be, tehát rendelőintézet beteg WC-jébe esetleg, mert oda nem tudunk, akármennyire is szeretnénk, de nem tudunk kitenni kész törléshez ezeket az egyszerhasználatos papírkéztörlőket, mert egyszerűen pillanatok alatt elfogy, beledobják a WC-be, eldugítja a WC-t, tehát egyszerűen megoldhatatlan. Mi ezeket a papírkéztörlőket ugye saját használatra szoktuk, tehát a nővérdolgozókba, rendelőkbe természetesen ki vannak helyezve, de sajnos az ilyen tehát mindenki által használt WC-kbe sajnos nem tudjuk kihelyezni emiatt.
0: Ha már a betegek területét említettük, akkor a betegekhez általában hozzátartozik szorosan a látogatóknak a létszáma, és egyáltalán az, hogy hogyan is látogathatnak ők úgy helyesen, ahogy ezt mondjuk elvárják egy ilyen egészségügyi intézményben.
1: Hát igen, a látogatásnak is vannak szabályai, természetesen mindenkit meg kell látogatni, és nem is szeretnénk soha korlátozni, vagyis csak hát nagyon ritka esetben, amikor tényleg olyan járványos időszak van, akkor viszont a betegek érdekében muszáj, hogy korlátozzuk a látogatást, de általánosságban az elvárható, vagy azt szeretnénk kérni a látogatóktól, hogy tényleg, amikor bejönnek a kórházba, most már a kórház területén szinte minden bejáratnál, vagyis nálunk tökéletesen minden bejáratnál ki vannak téve ezek az alkoholos kézfertőtlenítő automaták vannak kitéve. Tehát ezeket nagyon egyszerű a használata, mert csak egyszerűen bele kell tenni a kezét a látogatónak, be van állítva a megfelelő mennyiségű alkoholos szert rápermetezi a kezére, és akkor elvégez egy ilyen alkoholos kézfertőtlenítést. És így menjen be az osztályra, ahova ugye a látogatás miatt be kell menni. Nagyon fontos az is, hogy amikor a kórterembe megy, és a hozzátartozójához oda megy, hogy akkor is fertőtlenítse. Szintén a kórtermekben ki vannak helyezve alkoholos kézfertőtlenítő szerek. Igaz, ott nem ilyen szenzorosok, hanem ott kézzel rá kell nyomni, de ugyanúgy abban a technikával működnek. Ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy bejönnek a látogatók egyszerre 5-6-an. Tehát ez nem jó se a betegnek, se a kórtermben lévő többi betegnek, tehát egy, maximum 2 ember jöjjön be egyszerre, amikor a hozzátartozójukat látogatják. Ne üljenek rá az ágyra, ne pakoljanak semmit rá az ágyra, mert az ágynemű az a betegnek a mindenféle váladékával rajta lehet, tehát természetesen minden nap tiszta ágyneműt kapnak, de akkor is rajta lehet. Tehát nem, ezt pont azért szoktuk kérni, hogy ne is hozzanak be semmit a beteghez, semmiféle olyan mikrobákat, meg ne is vigyenek haza semmit a kórházból. Amit még szoktunk kérni, és ez sokszor fölmerül kérdésnek is, hogy mit csináljanak például a betegnek a tűrőközőjével, amit hazavisznek, vagy a pizsomájával, fehér nemükkel. Ezeket otthon is ki lehet mosni. Mi azt szoktuk ajánlani, hogy egyedül mossák, tehát ne a saját otthoni ruhánkkal mossuk együtt a betegnek a kórházból hazavitt textíliáit. Minimum 60 fok. De akár a tűrőközők a 90 fokot is kibírják ezekbe az automata mosógépekben. Az a mosószer, amit használnak otthon, az megfelelő, tehát annál nem kell mást használni, csak a hőfokra kell odafigyelni, illetve az átvasalás. Tehát a vasalásnál ugye 90-100 fok, amikor vasalunk, tehát ezeket már a mikrobák nem bírják ki. Tehát a magas hőhatásra a legtöbb mikroba elpusztul. Úgyhogy ezeket a textíliákat ilyen hőhatásos mosás után, vasalás után nyugodtan lehet újra használni.
0: Felmerül bennem a kérdés, hogy akkor a fertőtlenítőszer, amit adalékként hozzátehetnek otthon a háziasszonyok a mosáshoz, van-e létjogosultsága ennek, hogy egyáltalán van-e szükség rá? Vagy hogyha már kimostuk, kivasaltuk, az tökéletesen elég?
1: Lehet, ilyen fluoraszeptet szokták alkalmazni otthoni használatra, hogyha valaki nagyon szeretné és még biztosabb akar lenni, természetesen lehet hozzáadni, vagy fehérítőnek domestos szoktak hozzá, hogyha olyan a fehér nemű, nyugodtan lehet ezt is hozzátenni, de igazából a magas hőfok az már elég szokott lenni.
0: Visszatérve még a látogatóknak a számához, és tulajdonképpen az életkorához, ugye a gyerekeknek a látogatását nem nagyon szokták engedélyezni, sőt, tulajdonképpen tilos is bevinni kisgyermekeket. Ez miért van? Ez őket védi, vagy inkább a betegeket?
1: Mind a kettőt, mert a kisgyermekek ugye sokkal fogékonyabbak a fertőzésekre az életkoruknál fogva, hiszen még az immunrendszerük nem biztos, hogy kialakult teljesen, vagy megfelelő erősséggel működik, illetve hát ők azért nagyon szeretnek összefogdosni mindent a kórtermekbe, tehát nehéz őket ott egy helybe is azt mondani, hogy innen ugye nem szabad tovább menni, tehát ezért szokták korlátozni mind a betegek, mind a kisgyermekek érdekében, hogy nehogy valami fertőzést esetleg onnan a kórházból ugye összeszedjenek és hazavigyenek magukkal, úgyhogy ezért szokták a gyerekeknek bizonyos életkor alatt nem ajánlatos bevinni a kórházba látogatni.
0: A gyerekek egyébként nagyon hajlamosak arra, hogy rögtön a kezüket a szájukhoz, szemükhöz, erre majd később visszatérek, mert ez a felnőttek szempontjából is nagyon fontos, hiszen ez a legelső útja annak, hogy megfertőződjünk. De hogy a gyerekeknek az edukációja mennyiben van jelen az önök életében?
1: Hát konkrétan a miénkben nincsen, viszont a Népegészségügyi Intézetnek van egészségfejlesztési osztály része, és ők nagyon, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek. Kijárnak óvodákba, iskolákba, különböző előadásokat tartanak, illetve játékos vetélkedőket készítenek a gyerekeknek, és tanítják őket a kézmosásnak a folyamatára, hogy miért fontos kezet mosni, és a gyerekek nagyon fogékonyak, tehát ők nagyon szeretik ezeket a játékos kis vetélkedőket, és ezeken keresztül ugye bemutatják, hogy lehet könnyen a kezünket megtisztítani, mikor kell a kezünket megtisztítani, hogy nyúljunk bizonyos dolgokhoz, például a szemünkhöz, szánkhoz, ugye, hogyha nem mossuk meg a kezünket, akkor mit okozhatunk vele, vagy ha kisállatunk van otthon, ugye a simogatás után, ugye fontos, hogy megmossuk a kezünket, és hogy ezt a gyerekek nagyon szeretik, mert mindez egy játékos formában történik, kisiskolásoknál is. Aztán valahogy a kamaszkorban ez, azt szoktuk látni, hogy valahogy háttérbe kerül nagyon sok mindennel együtt a kamaszkorba, valahogy visszaesik ez az érdeklődés a kézfertőtlenítés, a kézmosás után, és aztán a felnőtt korban ez újból, ilyenkor már azért tudatosan odafigyelve újra előtérbe kerül, és sokkal tudatosabban fogjuk majd, vagy végzük ezeket a tevékenységeket.
0: Mert egy nagyon érdekes egyébként ez a kísérlet tulajdonképpen, amivel megmutatják a gyerekeknek, hogy milyen kórokozók lehetnek a kezünkön.
1: Igen, van nekünk is egy ilyen gépünk, ami egy UV reagenssel működik. Mi ezt, amikor voltunk kint így gyerekeknél, akkor ezt úgy mutattuk be, hogy én ezt az UV reagenst kézkrémbe tettem bele, és ebből a kézkrémmel én bekentem a kezemet, és utána a kezeket fogtam a gyerekekkel. És akkor ebben illusztráltuk azt, hogy egy-egy kézfokás alkalmával, ugye egyik kézről mi mehet a másikra. És utána a kis kezüket betették ebbe a gépbe, ez az UV reagensre ugye reagál, és megmutatta a kezükön, ahogy kezet fogtam velük, hogy ott maradtak ugye az UV fények, fény lett a kis kezük, és így lehetett megmutatni nekik azt, hogy bizony egy-egy kézfogás alkalmával is át lehet vinni egyik kézről a másikra ezeket a mikrobákat, és ha én nem mosom meg a kezemet, akkor ezek ott maradnak, szaporodnak, és akkor tudnak bajt is okozni.
0: Mert hogy felnőttként sem feltétlenül figyelünk már oda arra, hogy most én is hozzányúltam az arcomhoz, az orromat megvakarom, tehát hogy például egy tömegközlekedésen való utazás után miért is szükséges kezet mosni, és mondjuk nem hozzányúlni a szemünkhöz, az orrunkhoz és a szánkhoz.
1: Így van, mert a külső környezetben, főleg ahol nagyon sok ember megfordul, tehát ott bármi lehet. Tehát ezért is szokták ajánlani, hogy amikor hazamegyünk, ugye az legyen az első, hogy mossuk meg a kezünket, mert az otthoni környezetbe ugye ne vigyük be ezeket a mikrobákat, amik ugye a kezünkre ragadhattak a külső környezetből. Vagy például az otthoni különböző konyhatechnikai dolgoknál is, azért amikor nyers hússal dolgozunk például, akkor nagyon fontos az, hogy amikor én abban a nyers hússal dolgoztam, akkor utána a pultot ugye letöröljem, lefertőtlenítsem, kezemet mert megmossam, és utána ne érjek például a nem megfelelően tisztított kezemmel a zsömléhez például, amit már ugye nincs hőkezelve, mert akkor a húsról rávihetek olyan mikrobát a zsömlére, amit utána például megeszek, és akár betegséget is okozhat. Tehát például a konyhatechnikai dolgoknál is érdemes ezekre odafigyelni. Vagy ha kis állatunk van otthon, az állatok simogatása után is, és erre nagyon jó megtanítani, ugye a gyerekeket könnyen meg is tanulják, hogy amikor játszik a kiskutyával, vagy a cicával is megsimogatja, ugye az állatoknak is a szőrén bármi lehet. Tehát ezután nagyon fontos az, hogy megmossa a kis kezét, vagy megmossuk a kezünket, mert ha nem mossuk meg, és utána például étkezünk, szó szerint megesszük azokat a kis mikrobákat, amik aztán akár betegséget is okozhatnak.
0: És ugye nem is látjuk őket, nem, tehát ezért nem, nagyon érdekes, igen, hogy ugye nem tudunk ellene másképp védekezni.
1: Hát vannak olyan kimondottan ezt a hányás hasmenést okozó mikrobák, amiket kimondottan állattól lehet például elkapni. Tehát, vagy olyan ételtől, például a szalmonellát is, hogyha vesszük, akkor az biztos az esetek nagy többségben valamilyen nem jól megfelelően kezelt, hőkezelt ételtől szokott előfordulni a megfertőződés.

0: A mögöttünk álló évszázadokban nagyon sokat változott a higiéniához való viszonyulás, a tudomány nagyon sok mindent változtatott ezen. Itt van például Semmelweis, jött a penicillin, és azt gondolom, hogy egy újabb mérföldkő volt a nézőpontunk szempontjából, amikor a világjárvány megérkezett. Ez ott a kórházban hogyan változtatta meg a mindennapi protokollt? Hogyan tudtak rákészülni? Nyilván erről volt egy felsőbb utasítás, hogy hogyan kell, de erre hogyan tudtak mondjuk az első hetekben felkészülni?
1: Hát az döbbenetes volt, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy hirtelen ennyi beteg, aki akkor beáramlott a fekvőbeteg intézményekbe, az nagyon-nagyon megterhelő volt a dolgozók számára is. Természetesen kaptunk protokollokat, hogy mit kell, hogy kell ezeket a betegeket kezelni, de azért beöltözve, védőruhába, maszkba, gumikesztyűbe dolgozni, betegeket ellátni, hát nagyon megterhelő volt mindenkinek. Sokkal nagyobb hangsúlyt kellett ott is ugye fektetni a kézfertőtlenítésre, hiszen egyértelművé vált, hogy a bár levegőn keresztül terjed a kórokozó, de bizony a kezünkkel is tovább tudjuk vinni, pontosan így, hogy esetleg, ha nincs fertőtlenítve a kezem, és akkor a számhoz, orromhoz érek, vagy ugye a tüsszögés, köhögés által ugye a külső környezetbe kerülve, ugye nem mindjárt pusztulnak el ezek a mikrobák, hanem képesek bizonyos ideig életbe maradni, és onnan aztán a felületekről akár meg tudjuk magunkat is fertőzni. Tehát akkor én úgy érzem, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a kézfertőtlenítés, a lakosság is sokkal jobban odafigyelt, akár a maszk használatára, ugye akár a megfelelő kézfertőtlenítésnek a használatára. Aztán, ahogy ez lecsengett, most azt veszük észre, hogy ebben együtt ez a hajlandóság is visszábesett, tehát már most nem félünk annyira ezektől a dolgoktól. Sokszor nem is nagyon hiszik el az emberek, hogy egy egyszerű kézmosás, egy kézfertőtlenítésnek ekkora nagy jelentősége van, és ugye Semmelweisre visszatérve, ugye akkor sem hitték el neki, igen, hogy egy ilyen dolog, hogy egy klórmeszes kézfertőtlenítést végeznek, pedig hát a klórmész akkor aztán nagyon szétmarta a kezüket, tehát azért az a fajta kézfertőtlenítés sokkal jobban megviselte a kezed, de igenis elölte azokat a mikrobákat a kézről, ami később ugye a szülőnőknek a halálát okozta. Tehát, hogy tulajdonképpen egy végtelen egyszerű dologról van szó, és sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni erre a kézfertőtlenítésre, és úgymond komolyabban venni ennek a hatékonyságát.
0: Említette, hogy a kézfertőtlenítésen volt a hangsúly a COVID ideje alatt, de gondolom, hogy más fertőtlenítési eljárásoknak is meg kellett felelni az idő alatt.
1: Persze, hát az eszközöknek a fertőtlenítése, sterilizálása, ezeknek mindennek, minden sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, és kellett is, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon.
0: Munkája ideje alatt gondolom azt is nagyon jól látta, hogy hogyan változik a fertőtlenítés módszere, hogy hogyan próbálnak új eszközöket bevonni ebbe az időszakba. Mit tapasztaltak, hogy mi volt mondjuk egy kifejezetten nagy újdonság?
1: Nekünk, mi a külső környezetet hidrogénperoxid alapú fertőtlenítőszerekkel, tehát nekünk vannak úgynevezett gázmestereink, akik a külső környezetben, a kórházakban ugye fertőtlenítő takarításról beszélünk, tehát nem úgy takarítunk a kórházakba, meg egészségügyi intézményekben, mint otthon, hanem ugye meghatározott típusú engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszerrel takarítanak a takarító szolgálatnak a munkatársai. Ezen felül ugye nekünk vannak fertőtlenítő mestereink, ugye ők pedig rásegítenek még erre a takarításra, tehát azokba a kórtermekbe, ami például kiürül egy kórterem, esetleg fertőzőbeteg volt benne, akkor a takarítás után egy záró fertőtlenítést végeznek, és az már egy olyan típusú fertőtlenítő szerrel történik, aminek szélesebb a hatásspektruma, tehát azt szoktuk mondani, hogy sporocit hatása is van, tehát mindenféle mikrobát képes elölni, és ezek ilyen hidrogénperoxid alapú fertőtlenítőszerek, ezek 3 órás behatási idővel dolgoznak, tehát addig a 3 óra hosszáig az a kórterem, vagy akár az a vizsgáló, hogyha fertőzőbeteg volt a vizsgálóba, akkor le van zárva, és ezzel történik az úgynevezett záró fertőtlenítése, és hát mintavételek azért ezt bizonyítják, hogy igen, ilyenkor teljesen jól dolgoznak ezek a fertőtlenítőszerek, és a felületekről is elpusztítják az esetleg ott maradt bármiféle mikrobát.
0: És ugye vannak olyan használatban lévő tárgyak, amiket meg kell semmisíteni. Hogyan zajlik ezeknek a megsemmisítése? Tehát itt már égetésről beszélünk, gondolom.
1: Hát igen, vannak olyanok, hát ezeknek a veszélyes hulladékoknak a kezelése is szabályozva van, minden egészségügyi intézményben, így nálunk is. Tehát vannak olyan hulladékok, amiket igen, meg kell semmisíteni. Itt van egy szerződés a kórháznak, egy olyan céggel, aki ebben foglalkozik, és megvan, hogy bizonyos időközönként, ugye ezeket naponta elvisszük az osztályról, ezeket a veszélyes hulladékokat, van egy gyűjtőhely, ahol ezeket tárolni kell, és onnan pedig a megsemmisítőbe viszik természetesen.
0: Visszatérve még a COVID időszakára, csak annyiban, hogy mennyire volt könnyű mondjuk az embereket a készfertőtlenítésre egyáltalán, hogy a maszk használatot megfelelően alkalmazzák a maszkokat az arcukon, mennyire volt könnyű őket erre irányítani, edukálni?
1: Hát az elején ugye az nagy ijegység volt, akkor sokkal könnyebben ment, tehát sokkal jobban megértették az emberek, hogy erre miért van szükség. Ugye hát nagy volt mindenkibe a félelem, a bizonytalanság bennünk is, amíg ugye a kutatások, illetve a vizsgálatok el nem kezdték azt mondani, hogy pontosan azért mi a hatása, hogy csinálja ez a kórokozó, hogy lehet ellene védekezni. Ugye amikor bejöttek a védőoltások, akkor utána már ez egy pici megkönnyebbülést hozott minden mindenki számára, hiszen a védőoltások azért védtek a fertőzésekkel szemben. A maszk használat az mindig is egy problémás dolog, még sokszor egészségügyi dolgozóknál is.
0: Mai napig szerintem anomáliákat vett föl, hogy igen, hova is húzom a tetejét, igen, ennek a masznak.
1: Hát hivatalosan a maszkot az orrunkra is rá kell tenni. Tehát ha én nem teszem rá az orromra, csak az orrom alatt a számot védem, az tulajdonképpen olyan, mintha nem csinálnék semmit, hiszen a levegőt az orromon keresztül veszem. Tehát a maszk használatnak akkor van értelme, hogyha az orromat is takarja, az orromat, számot takarja, akkor van értelme a masznak a használatának. Amúgy nem. Én is szoktam látni, hogy még most is akár boltba is, hogy használnak maszkokat emberek, de az orruk az pedig ki van. Tehát úgy nincs értelme használni. Tehát nagyon fontos az, hogy az orr is takarva legyen.
0: Említettük, hogy kicsit úgy elfelejtették az emberek ezt a készfertőtlenítést, hogy miért is fontos még mindig, tehát nem csak a COVID idején, hanem nyilván más fertőződések is vannak, amiket elkaphatunk. De azt gondolom, hogy a COVID pont edukált is olyan szempontból, hogy megtanultuk, hogyan kell mondjuk helyesen tüsszenteni. Tehát, hogy nem a kezünkbe tüsszentünk, hanem a könyökhajlatunkba. Mi volt az, ami ön szerint megmaradt pozitívumként ebből az időszakból, ha lehet ilyet említeni?
1: A tudatossága azért nagyon sok embernek megmaradt. Tehát azért azt észrevettük, hogy igenis, amikor bejönnek a kórházba, akkor használják ezeket a készfertőtlenítőket. Tehát én úgy gondolom, hogy ebbe azért valamilyen szinten nagyon sok ember jobban odafigyel ezekre a dolgokra, azért jobban tisztában vannak avval, hogy igenis egy kórházi körülmények között sajnos előfordulnak olyan fertőzések, amiket hát bármennyire is igyekszünk, nem tudunk megakadályozni. És nagyon fontos az, hogy tényleg amikor bejönnek hozzánk, vagy egyik osztályról mi is megyünk át másik osztályra, hogy ezeket az alkoholos készfertőtlenítéseket elvégezzük.
0: Ezt már gondolom nem ellenőrzik, tehát hogy arra nincs lehetőség vagy kapacitás, hogy a betérők ők alkalmazzák.
1: Nem, tehát mindenki háta mögött nem állhatunk ott, tehát arra nincs. Időszakos ellenőrzéseket szoktunk végezni, a kézzel kapcsolatosan megyünk osztályra, ellenőrizzük, hogy azokat a szabályokat betartják-e, ami le van, tehát itt a lakos körön, műkörön felékszerezett kézzel, ugye egészségügyi vagy egészségügyben mi nem dolgozhatunk, mert ezek mind a készfertőtlenítés hatékonyságát befolyásolják. Illetve, ahogy mondtam, nekünk van ez a kis UV reagenssel dolgozó handinscannek nevezik ezt a gépet, és mikor megyünk oktatni az osztályokra, akkor ezt szoktuk vinni magunkkal, és akkor a dolgozók előttünk elvégzik a készfertőtlenítést, beteszik ebbe a gépbe a kezüket, és ez a gép nagyon szépen megmutatja, hogyha valahol kimarad a kézen egy-egy terület, és ott nem megfelelően érintkezett az alkoholos készfertőtlenítővel, százalékba kiszámolja, úgyhogy gratulál, hogyha valakinek 98% felett van a készfertőtlenítése. Tehát ezt szeretik a dolgozók, és ez egy jó visszajelzés azzal kapcsolatosan, hogy tényleg jól végzi a készfertőtlenítést, és meg lehet bízni ezekbe a szerekbe.
0: Okoz nekik meglepetést a gép által adott eredmény?
1: Van akinek, igen, mert van, aki úgy gondolja, hogy igen, én ezt jól csinálom, és mégis amikor beteszi a gépbe, akkor mutatni, hogy igen, itt a hüvelykújnál azért ez ugye a hüvelykúj szokott lenni az egyik kritikus pont, tehát hogy ott az kimarad a készfertőtlenítésből, vagy itt az újak köze, tehát ez szokott, vagy az új begyeknek a vége, ott szokott a kis piros megjelenni, ha ez kimarad. Úgyhogy igen, ez nagyon jól szemlélteti az, hogy mire kell még egy picit odafigyelni, vagy ott, vagy nagyobb mennyiséget kell rátenni, mert sokszor ugye az is a hiba szokott lenni, hogy keveset teszünk a kezünkre. Tehát azért kell egy 3-5 milli ebből a készfertőtlenítőszerből, hogy ugye az egész kezet megfelelően érje a készfertőtlenítő, illetve hát be kell tartani a félperces behatási időt, tehát egy fél percen keresztül kell elvégezni ezeket a mozdulatokat, és addigra fog majd ugye ez az alkoholos szer a bőrünknek a felső rétegébe beívódni, és ugye hagyni kell, hogy ez rászáradjon a kezünkre, soha nem szabad lemosni, mert akkor nem értünk semmit a készfertőtlenítéssel.
0: Említette, hogy a dolgozóknál figyelik a műköröm és az ékszereknek a használatát vagy nem használatát, mert hogy befolyásolják magát a higiénét. Nagyon divatos, és nem végeztem felmérést, de szerintem minden második nőnek van valamilyen feltett műköröm, akár géllak a körmén. Miért nem jó? Miért nem tudjuk ezeket megfelelően tisztán tartani?
1: Hát erről különböző vizsgálatok folytak egészségügyi intézményekben, tehát nézték, hogy mennyire befolyásolja a készfertőtlenítés hatékonyságát, ha mi is ilyen lakos körömmel, műkörömmel dolgoznánk, és tényleg azt állapították meg, hogy nagyban befolyásolja, ugyanis ezek műdolgok, amit ráteszünk, műanyag tulajdonképpen, és a mikrobák a műanyagot azt nagyon szeretik, nagyon szeretnek hozzá tapadni, és ezek az alkoholos szerek, ezeket a kézbőrére találták ki őket, tehát a kézbőrének a fertőtlenítésére, úgyhogy azok azt találták, hogy nem megfelelő, hogyha ilyen műdolgok vannak a kezünkön, illetve ugye a hosszom körömmel is ez a probléma, hogyha hosszú a körmöm, akkor pontosan az újbegy részeket nem tudom megfelelően fertőtleníteni. Tehát ez már régen is így volt, tehát én 86-ba kezdtem, és már akkor is ugye úgy volt, hogyha rövidre kellett vágni a körmünket, le kellett kerekíteni, és soha nem lehetett semmi ékszer a kezünkön. Ugye a gyűrűkkel is az a probléma, hogy nem lehet megfelelően fertőtleníteni, tehát a gyűrű alatt, vagy például, hogyha metszettek a gyűrűk ezekbe a kis metszésekbe, bármi ott maradhat. És hiába teszem rá az alkoholos szert, ezeket nem fogja megfelelően fertőtleníteni. Mi próbáltunk, ugye mi is vettünk mintát ilyen kezekről, és mindig kijött valamiféle mikroba a kézről. Tehát nem volt olyan, hogy az jött volna vissza, hogy teljesen baktériummentes a keze a dolgozónak, hogyha ilyen ékszer vagy például lakosköröm volt rajta.
0: Előfordulnak próbálkozások, hogy valahogy a dolgozók mégis ragaszkodnak a karikagyűrűhöz?
1: Persze, előfordulnak, de én úgy gondolom, hogy azért egyre jobban megértik a dolgozók, egyre jobban betartják ezeket a szabályokat, hát 100% nincsen sehol se, tehát én is, ha most végig mennék a kórházon, azért találnék olyan kolléganőt, akinek lakkos körme van, vagy felékszerezett keze van, de én úgy gondolom, hogy egyre tudatosabbak már, és jobban megértik a dolgozók is, hogy amikor dolgozunk, ezt le kell venni a kezünkről. Balesetveszélyes is lehet a gyűrűk is, mert beleakadhat bármibe, tehát munkavédelem szempontjából sem megfelelő, kiszakítja a gumikesztyűt, tehát csak a baj van vele tulajdonképpen, ahogy fogalmazhatom így, tehát a legjobb tényleg, hogyha semmi nincs a kezünkön, amikor dolgozunk, és akkor biztos, hogy védjük a beteget is, és védjük saját magunkat is.
0: Hasznos egyébként az információ is szerintem, nem csak az egészségügyi dolgozók szempontjából, hogy például mi hiába a gyűrűs kezünket, hiába próbáljuk alkoholosan fertőtleníteni, a gyűrűről nem tudjuk lemosni. Ezt szerintem kevesen tudhatták.
1: Hát meg ha most belegondolunk a mindennapi életünkbe is, hogyha olyan munkát végzünk, tehát most ha valaki süteményt süt otthon, vagy bármiféle fasírozottat csinál, például ahova tényleg a kezével kell, akkor is ugye levesszük ezeket az ékszereket a kezünkről, mert ugye bármi alá megy, rámegy.
0: Nagymamáinkra, ha visszagondolunk, gyűrű le,
1: így felköt. Így van, és ők ezt ösztönösen csinálták. Pontosan azért, hogy ezeket az ételeket ugye ne fertőzzék meg, ne legyen semmi probléma, amikor utána elfogyasztjuk ezeket az ételeket.
0: Sokat beszéltünk arról, hogy kell fertőtleníteni, de van ennek egy határa, amikor már túlzottan fertőtlenítünk, és ez okozhatja-e, mondjuk lehet-e ez kontraproduktív?
1: Hát inkább ezt a mindennapi életben mondom, hogy tehát vannak olyanok, akik aztán nagyon félnek mindentől, ez sem jó. Tehát valami középutat kell ebben kapcsolatosan megtalálni. Én ezért is szoktam mondani, hogy én otthoni használatra, például ezeket a fertőtlenítő hatású szappanokat, meg otthon is mindig az alkoholos szer használatát én nem tartom jónak. Tehát kell, hogy hozzászokjunk ezekhez a velünk élő mikrobákhoz, ugye az immunrendszerünknek kell egyfajta stimulálás mindig. Természetesen vannak, amikor komolyan betegségről van szó, akkor igen, akkor van létjogosultsága, hogy otthoni környezetben is esetleg, ahogy mondtam, egy ilyen hányásos, hasmenéses megbetegedés van otthon, vagy légútiban fertőzéssel otthon vagyunk a kisgyermekünkkel, vagy már a nagyobbal is, hogy akkor igenis, akkor tartsunk otthon ilyen fertőtlenítőszert, amivel tudjuk a kezünket is fertőtleníteni, de ebbe se szabad túlzásba esni.
0: Hajlamosíthat ez a betegségeknek a fogékonyságára?
1: Hát nem biztos, hogy hajlamos, és inkább ez egy ilyen belső kényszerré tud válni, és ez a kényszeresség válhat rossz szokássá, és ez okozhat belső szorongás, majd később akár betegséget is.
0: Nagyon sok hasznos információt kaptunk, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Én is köszönöm szépen.

0: Az elmúlt közel egy órában Kubecki Krisztinával, az EGRI Markot Ferenc Kórház népegészségügyi felügyelőjével beszélgettünk a higiénia témakörében. A 2024. szeptember 9-i adás ismétlését hallották. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
2: Három óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szombaton tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az EGRI Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Magyarország működik, és soha többé nem hagyja, hogy megvezessék, cserben hagyják vagy elárulják, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, országjárásán azt vállalta, ha egyszer felelősséget kap az ország vezetésére, emlékezni fog, mit kértek tőle az emberek, az igazságtalanságok megszüntetését, az igazságtételt, az ellopott vagyonok visszaszerzését és emberhez méltó életet. Az előző kormány korrupciós ügyeiről hosszan beszélt. Magyar Péter szerint az utolsó pillanatban menekülhet most meg Magyarország a teljes kifosztástól. Hosszan felsorolta azokat is, mit nem tettek meg abból, amivel a Fidesz vádolta őket, például, hogy nem vittek katonákat a frontra, nem szüntették meg a rezsicsökkentést, ezzel szemben viszont ott van a tűzifa áfa csökkentés, a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése, az iskola kezdési támogatás sorolta többek között. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirendelőt a parlamentben. Baka András kifejtette, ügyészségre minden demokratikus jogállamnak szüksége van, olyanra, amely szakmailag hiteles, intézményileg független, és amelynek pártatlanságában az állampolgárok megalapozottan bízhatnak. A köztársasági elnöknek vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívántak késleltetni a törvény elfogadását, mondta Baka András. A Fidesz képviselői előzőleg jelezték, nem vesznek részt a köztársasági elnök napi rendelőtti felszólalásán. Súlyog Tamás önkényes elmozdítását nem fogadják el, közölte Bóka János frakcióvezető. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek, közölte a Sándor Palota az MT-vel. A közlemény szerint Baka András államfő az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve, tehát megtette az országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó javaslatát. Nem látják biztosítottnak a Tisza frakció részéről az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, még nem hoztak végleges döntést. Visszavonja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló határozatot a kormány, az erről szóló rendelet 12 milliárd forint megtakarítást jelent az adófizetőknek. A kormány.hu beszámolója szerint a döntésről tájékoztatták a Dunamelléki Református Egyházkerületet, illetve az érintett katolikus szervezeteket, és ők dönthetnek arról, hogy a jövőben hogyan hasznosítják az ingatlant. Mintegy 4 milliárd 300 millió forintot fizetett vissza az államnak a König Róbert által alapított egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a támogatásból tervezett fejlesztéseket nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés. Hűtlen kezelés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az M6-os autópálya működtetése miatt, közölte a BRFK kommunikációs osztálya. Vitézi Dávid közlekedési miniszter a nyár végén jelentette be, hogy büntető feljelentést tett a tárcája az ügyészségen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntettének gyanúja miatt az autópálya üzemeltetési joga kapcsán, amelyet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT társaságnak ítéltek oda. Csökkent a kőolaj világpiaci ára az amerikai-iráni konfliktus diplomáciai úton történő megoldásával kapcsolatos várakozások hatására. A teheráni vezetéshez közeli MER hírügynökség jelentése szerint Masoud Pezeshkian iráni elnök a következő napokban New Yorkba utazik, hogy részt vegyen az ENSZ közgyűlésén, ahol ismerteti Teherán álláspontját. Donald

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. szeptember 21-e van, hétfő. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Megtartotta első őszi ülését a Miskolci Közgyűlés. Csütörtökön 14 előterjesztést vitattak meg a képviselők. Adásunk elején Szilágyi Kornélt, a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának főosztályvezetőjét idézzük. Majd a diák munka lesz a témánk Leskó Anna Máriával, a Melódiák Alföld Iskola Szövetkezet Egri és Miskolci iroda vezetőjével, a keresletről, kínálatról, trendekről, elvárásokról, tapasztalatokról és bérezésről is beszélgetünk. Tartsanak velünk, értelmesen!

Újra munkába állt a nyári szünet után Miskolcváros közgyűlésem, ahol csütörtökön 14 előterjesztést vitattak meg a képviselők. A legfontosabb napi rendi pont az idei költségvetés első féléves korrekciója volt, amelynek során a büdzsé fő összege megduplázódott és 144 milliárd forintra módosult. Az ellenzéki és kormánypárti képviselők egyetértettek abban, hogy a hazai önkormányzati rendszert súlyos alulfinanszírozottság jellemzi. Tóczántai József polgármester bejelentette, hogy a pénzügyi stabilitás érdekében a minisztérium által kijelölt szakemberekkel hamarosan megkezdődnek a hivatalos egyeztetések. A gazdasági kérdések mellett a testület szigorította a közösségi együttélés szabályait is, hogy hatékonyabban léphessenek fel a köztéri szemetelés és a roncsautók ellen. Az ülésen emellett új aljegyzőt választottak, és esküdtett a testület előtt a Miskolci Rendőrkapitányság új vezetője, Fazekas Csaba is. Most Szilágyi Kornélt a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának főosztályvezetője.

0: Ezt hallják, aki beszélt a költségvetés módosításáról.
1: A költségvetés korrekciójának keretén belül az önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosítására kerül sor, mely döntés egy rendeletalkotással zárul. Az előterjesztésünkhöz kapcsolódik még további kettő határozati javaslat is. Az első határozati javaslatunk az önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2027-2029 évekre vonatkozó várható összegének megállapítása. Szól, ahol is az önkormányzat saját bevételeként figyelembe vehető forrásoknál történt változások átvezetése történik a határozati javaslat mellékletei szerint. A második határozati javaslatunk az önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó a hitelkeret biztosításáról szól. Évvégével a jelenlegi számlavezető pénzintézetnél ezen szerződések lejárnak, és az önkormányzat zavartalan működése érdekében indokolt, hogy a következő évre egy év határozott időtartamra egy beszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra, melyhez tisztelettel kérjük a közgyűlés hozzájárulását. A költségvetés első féléves korrekciójáról szükséges elmondani, hogy a közgyűlés ez év márciusában döntött az eredeti költségvetésről, 71,5 milliárd forint főszegben került ez elfogadásra. Ezt követően május hónap során az elszámadás keretében elfogadott költségvetési maradványok és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek mintegy 45,3 milliárd forint összegű elfogadása történt meg, melyet az idei költségvetésre ráépítettünk. Az előterjesztésünk kettő részből áll, a szokásos módon épül föl. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a költségvetés elfogadását követően az első fél évben mind bevételi, mind kiadási oldalon előirányzatokhoz kapcsolódóan változások történtek. Ezeket át kell időről időre vezetni a költségvetésen, melynek jelen előterjesztésben teszünk eleget. Ilyen változások történtek például az első fél évben a központi költségvetésből kapott támogatások, illetve egyéb pályázati forrással összefüggő támogatások is jelentkeztek ebben az időszakban. Az állami támogatások közül a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen több támogatásban részesültünk, óvodákban foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját segítő, közvetlen segítő, fix összegű egyszeri kiegészítő támogatás jogcímen 44,5 millió forint támogatást, bölcsödében foglalkoztatott szintén felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók fix összegű egyszeri kiegészítő támogatására közel 14 millió forint támogatás érkezett. A helyi önkormányzatok működési célú támogatása keretében esélyteremtési illetményre 101,1 millió forint, szociális ágazati összevont pótlék címén 306 millió forint, a szociális ágazatban dolgozó egészségügyi végzettséghez kötött foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékaként közel 43 millió forint, kiegészítő szociális pótlékként pedig 121 millió forint érkezett. Az esélyteremtési illetmény rész többször volt a közgyűlés előtt, és szeretném a tisztelt képviselőtestületet tájékoztatni arról, hogy ez év augusztusában számfejtésre került a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak tekintetében a 23-24 évre elmaradt esélyteremtési illetményrész, és előkészítés alatt áll 2025 év tekintetében szeptember hónapban a 25-ös évi kifizetések, és a 2026 évi elmaradt illetményrész is várhatóan november hónapban kifizetésre kerül az érintettek részére. Támogatásokat említettem, szükséges ezek közül kiemelni, hogy az önkormányzatunk a Life IP Hungary projekt keretén belül a egy időközi 23-24 évi vonatkozó elszámolás alapján, melyet az Unió elfogadott, 63,9 millió forintos támogatásban részesült. Szintén pályázati forrást jelent az a együttműködés, illetve támogatási szerződés, amelyben az önkormányzat sikeresen pályázott a DIMU plusz 2.1.1.24 számú projekt keretében az energiamenedzsment rendszer bevezetése Miskolcon projektre, és 171,6 millió forint támogatásban részesülünk. A költségvetés első féléves korrekciójában történnek bevételt és kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások, belső átcsoportosítások és korrekciókra is sor kerül. Azonban mégis a többletigények jelentik a legnagyobb változást a költségvetésben. Ezek közül is ki kell emelni kívánni a közösségi közlekedést érintő változást. A közgyűlés ez év augusztusában határozattal döntött arról, hogy az MVK ZRT éves működési támogatásához további forrásokat kell az első féléves korrekcióban biztosítani. Ennek teszünk ebben az előterjesztésben is eleget. A költségvetés áttekintése során azon dolgoztunk, hogy belső megtakarításokból, átcsoportosításokból, különböző feladatok felülvizsgálatából további forrásokat tudjunk a közösségi közlekedés támogatására biztosítani. Ez alapján további 900 millió forint kerül ebben az évben még a közösségi közlekedés működtetési feladataira támogatásként meghatározásra. Többletigényként jelentkezett egyébként városüzemeltetés területén többek között a közvilágítással összefüggő feladatra, de egyéb vagyongazdálkodással kapcsolódó kiadásokhoz is igyekeztük a szükséges forrásokat biztosítani. Ezen források, ahogy említettem, részben belső átcsoportosítások és megtakarításokkal, részben pedig az általános tartalék igénybevételével történtek. A módosítások eredményeképpen 144,7 milliárd forint főösszegre módosul költségvetésünk. Én kérem tisztelettel a közgyűlést, hogy a rendelettervezetünket és a határozati javaslatainkat támogatni szíveskedjenek.
0: Az elmúlt percekben Szilágyi Kornélt, a Miskolci Polgármesteri Hivatal gazdálkodási főosztályának főosztályvezetőjét hallották.

0: Szeretettel köszöntelek, Anna Mária itt a stúdióban. Szervusz!
1: Szervusz, én is nagyon örülök, hogy meghívtál erre a kis beszélgetésre.
0: Szeptember van, ilyenkor átalakul a munkaerőpiac és a diák munkaerőpiac elsősorban az iskola kezdéssel. Hogyan érint ez titeket?
1: Igen, ez egy nagyon fontos téma, és nagyon is örülök, hogy meghívtál erre a beszélgetésre, mert sokan azt hiszik, hogy az iskola szövetkezeteken keresztül történő munkavégzés az csak a nyárra vonatkozik, viszont ez egy egész évben kihasználható munkavégzési forma. Mind gondolok itt a diákokra, akik hallgatnak minket. Kifejezetten felhívnám a figyelmüket, hogy iskola szövetkezeten keresztül csak nappali tagozatos hallgatók dolgozhatnak, tehát akik már esti vagy levelező tagozaton dolgoznak, ők már vagy munkaviszonyba, vagy alkalmi, vagy idénymunkásként vállalhatnak, vagy megbízási szerződéssel munkát. És ilyenkor, amikor elkezdődik az ősz, nekünk, mint melódiáknak, mint legnagyobb és első iskola szövetkezetnek Magyarországon, nagyon fontos küldetésünk az, hogy mind a diákoknak felhívjuk erre a figyelmét, hogy itt vannak olyan munkáltatók és olyan partnercégeink, meg bízóink, akik nagyon-nagyon számítanak a mostani diákságra, és hát ezek a partnercégek ugyanúgy szeretnék a diákokat foglalkoztatni. Természetesen mi tájékoztatjuk a partnercégeinket, hogy a diákoknak a legfontosabb az, hogy iskolába járjanak, és tanuljanak, és fejlesszék magukat, de a délutáni időszakban, a hétvégéken, a szünetekben mindenféleképpen van rá lehetőségük, hogy dolgozzanak nálunk, és persze vannak olyan egyetemisták, akik mondjuk passziváltatták magukat. Itt kifejezetten hangsúlyoznám, hogyha valaki passzíváltatta magát az egyetemi tanulmányai közben, és még 25 év alatti, akkor ő is végezhet munkát. Illetve még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a diákok figyelmét, mert erről is nagyon kevesen tudnak, hogy akik most végezték el idén, 2026-ban, nyár elején a középiskolai tanulmányaikat, vagy most fejezték be az egyetemi tanulmányaikat, nekik a nappali tagozatos státuszuk még október 31-ig fennáll, ezért ők még a diákigazolványukon lévő 25 és 26 évre szóló matricával, illetve második féléves egyetemi matricával még október 31-ig még nappali tagozatosnak számítanak, és így munkát végezhetnek iskola szövetkezeten keresztül is. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog azért, mert az iskola szövetkezeteken keresztül 0 forint, 0% járulékfizetési kötelezettségük van, és ez azért nagyon fontos, mert ugye 2022 óta meghozta a kormány azt a döntést, hogy ugye nem kell személyi jövedelemadót fizetnie, ezt a 15%-ot a diákoknak. De ha ők viszont elhelyezkednek már valahol dolgozni, munkaviszonyban, akkor a többi járulékot fizetniük kell. És ezért érdemes még az iskola szövetkezeti munkavégzést október 31-ig ezeknek a végzős diákoknak is kihasználni.
0: Mekkora a kereslet a diák munkák iránt, és milyen a kínálat a munkák szempontjából?
1: A megbízók számára, ahogy mondtam is, a diák munkaerő Magyarországon ugyanolyan fontos, mint a felnőtt munkaerő, és itt kiemelném amúgy, hogy a nyugdíjas munkaerőnek is van nagyon fontos szerepe. Viszont most, hogy a melódiákról beszélünk, és a diákokhoz szeretnénk szólni, a megbízók egyértelműen ilyenkor pláne olyan területeken keresnek diákokat, amelyekbe több esetben akár betanított munkát tudnak náluk végezni ezek a fiatalok, illetve gyakornoki feladatokat tudnak elvégezni. Ezt vontsuk is ketté, ezt a két dolgot, mert a betanított jellegű feladatoknál gondolok itt a kereskedelemre, árufeltöltés, bolti kisegítés, betanított pénztárosi feladatok, gondolok itt a vendéglátásra, ugye óriási nagy, úgymond gyorsítelmi láncok vannak ugye Magyarországon, akiknek képzeljétek el, több mint az 55-60%-a az ott dolgozóknak diák munkaerő. Miért is? Mert ugye a legnagyobb forgalmuk ezeknek a gyorséttermeknek délután, meg hétvégén van, ezért az ő saját munkavállalóikat délelőtt foglalkoztatják, amikor, és utána, amikor ugye ezeknek a folyamatos munkavállalóiknak már a családi elfoglaltságaik vannak, akkor pedig adnak lehetőséget a fiataloknak, hogy ők végezzék el a munkát, és nagyon szép sikersztorik futják ki magukat ezeken a helyeken, ezekben a gyors éttermekben is. Képzeljétek el, hogy vannak olyanok, akik aztán itt karriert futnak be, már diákként is, akár vezető helyettesi, vagy műszakvezetői, vagy akár vannak olyanok is közöttük, akik vezetői pozícióba kerülnek. Én úgy gondolom, hogy ezeknél a betanított feladatoknál ezt nem kell a fiataloknak elítélniük ezeket a feladatokat, mert pont a gyorséttermi munka az, amiben a legtöbb kompetenciájukat tudják a fiatalok fejleszteni, és ezt nagyon is szeretik majd aztán a leendő munkáltatóik, hogy ők már beletanultak az életbe, ők már felkészültek arra, hogy munkát vállalhassanak felnőtt korukba is. Ezen kívül moziba például lehet menniük dolgozni, ott egyértelműen arra kell felkészülni, hogy ugye ott sokszor éjszakai munkavégzés is van, és haza kell tudniuk jutni. Vagy vannak olyan úszómester képzéseink, ahova például a fürdőkben nem csak nyáron kellenek az úszómesterek, hanem kellenek hétvégékre, akár hétköznapokra is, ezért oda is mehetnek a fiatalok dolgozni, és vannak betanított gyári munkák is, ahol egyszerűbb operátori, vagy csomagolási, címkézési, logisztikai feladatokat tudnak ellátni. Szóval ez volt az első része, a második a gyakornoki, itt már jobban inkább szólok azoknak az egyetemistákra gondolok, akik olyan helyet keresnek maguknak, hogy szeretnék akár a szakmai gyakorlatukat is letudni, vagy egyszerűen szeretnének egy magasabb színvonalú szellemi munkát végezni. Itt pedig van olyan szolgáltató, a legnagyobb magyarországi távközlési szolgáltatónak vagyunk mi az egyik legnagyobb partnere, ahol pedig az ügyfélszolgálaton tudnak dolgozni, akár a műszaki hiba bejelentésen, akár adminisztrációs, akár értékesítési feladatokat tudnak home office-ba elvégezni, de tény is való, hogy ezeknél a munkáknál kifejezetten nagyon fontos, hogy itt minimum úgy kell gondolkodniuk a fiataloknak, hogy minimum egy évet alá kell írniuk, tehát vállalniuk kell a munkavégzést. És ezen kívül vannak azok a mérnöki, gyakornoki munkák, ugye gyárakban, vagy HR, pénzügyi, gazdasági területen gyakorlati munkalehetőségek, ahova ugyancsak nagyon sok megbízó keres megfelelő diák, egyetemistát, akik esetleg majd a későbbiekben, akik a legjobban végzik és a legjobban megfelelnek ott a feladatnak, lehetséges, hogy egy szép karrierutat is be tudnak ott járni ezeknél a cégeknél.
0: Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést, és szó lesz a piszkos anyagiakról is.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Leskó Anna Máriával, a Melódiák Alföld Iskola Szövetkezet Egri és Miskolci irodavezetőjével. Beszéljünk az anyagiakról. Mennyire éri meg diákmunkát vállalni?
1: Ahogy az előzőekben is mondtam, ugye kifejezetten nagyon fontos, hogy a diák foglalkoztatás kapcsán ez egy nagyon előnyös foglalkoztatási forma ugye a diákok számára, mert képzeld el, a bruttó bér egyenlő a nettó bérrel, kifejezetten 25 év alattiakról beszélünk. Ez nem azt jelenti, hogy 25 év felett nem lehet vállalni diákmunkát, akik ugye nappali tagozatosok, de ott már a 15% SZIA, személyi jövedelem adó levonásra kerül. Mindig fontos szabály az, hogy a szövetkezeti törvény szabályozza az iskola szövetkezeteknek a működését, viszont mindig a mindenkori kormányrendelet alapján megmondott minimálbér és bérminimum órabéres összege vonatkozik a diákoknak a foglalkoztatására. Ez mit is jelent? Mindig általában évvége felé megszületik a döntés, hogy mi lesz a minimálbér és a bérminimum. Ezt nem csak havi bérbe állapítják meg, hanem órabérbe is, bruttó órabérben is. Most 2026-ban azt kell tudnia a fiataloknak, hogy betanított munkáért minimum 1856 forintot kell megkapniuk óránként, és ha viszont olyan tanúsítványhoz, vagy képzettséghez, vagy érettségihez kötött munkát végeznek, akkor pedig minimum bruttó 2145 forintos a bérminimum, tehát a minimálisan kifizetendő órabér. E felett természetesen lehet fizetni a diákoknak. Mi mindig a megbízóknak mindig felhívjuk erre a figyelmét, hogy versenyképes órabért állapítsanak meg a kifizetések kapcsán. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy a diákok általában eldönthetik, hogy adott héten, adott hónapban mennyit tudnak dolgozni. De természetesen a megbízóknak is megvan az igénye rá, hogy ők meg mennyit várnak el adott héten vagy adott hónapban. Tehát ennek a kettő dolognak amúgy találkoznia kell, hogy úgymond egy win-win szituáció a két oldalról fennálljon. Na ebben segít abszolút a diákoknak a Melódiák, és magunknak a megbízóknak is, hogy ezt így elmondjuk a mi tapasztalatainkat is ezzel kapcsolatban, illetve a diákokat is mentoráljuk ebben kapcsolatban. Tehát többet kaphatnak, de kevesebbet nem, de amennyi a ledolgozott órájuk, ők annyi órabért fognak megkapni. Tehát itt nincs ilyen, hogy beteg lesz valaki, és betegszabadságra kap pénzt, vagy táppénzre kap pénzt, vagy ha szabadság pénzt kapna, mert itt nincs szabadság, itt ledolgozott óra után megy a diákoknak a kifizetése.
0: Hány embert tudnál, hány diákot tudnál most foglalkoztatni, ha mindenki beállítana, hogy dolgozni szeretne? Tehát hány szabad státusz van?
1: Általában ez úgy szokott kinézni, hogy szeptemberben amúgy újra is indul sok helyen toborzás, mert sokan ugye nyárra szeretnének munkát, és ilyenkor pont a szeptember az egyik legnehezebb hónap, és én nyugodtan kimerem jelenteni, hogy Egerbe is és Miskolcon is még vannak szabad helyek, de tény is való, hogy sokkal több szabad hely van a 18 pluszos korosztály számára. Lehetnek ők középiskolások is, meg egyetemisták is, de a 18 alattiak számára jóval, tehát nagyon csekély a lehetőség. Itt több száz, mind a két irodában több száz lehetőség van, de miután mi egész Kelet-Magyarországon dolgozunk, illetve maga a Melódiák hálózat egész Magyarországon, ezért több tízezer pozíció vár a diákokra, amit ők egy nagyon egyszerű módon meg is tudnak nézni, képzeld el, ugyanis van applikációnk is, amit le tudnak menteni, úgymond tölteni, és a honlapunkat is, a www.melodiák.hu-t is megtalálják. Ide beüthetik azt, hogy melyik településen, vagy melyik megyébe keresnek munkát, még azt is kiválaszthatják, hogy milyen típusú munkát keresnek, és ott felmérhetik, hogy éppen adott területen melyik projektvezető milyen munkára keres diákokat. Ott jelentkezhetnek online a felületen keresztül, de természetesen ott megtalálják a telefonszámát is a projektvezető kollégáknak, a mentoroknak, akik szervezik ezeket a munkákat, és segítenek a diákok, illetve a megbízók számára is, hogy megfelelően hatékony és minőségi legyen a szolgáltatás. És természetesen ezek a munka lehetőségek esetén a hirdetésekben fel vannak sorolva az elvárások, mások is, hogy minek kell adott feladatnál megfelelni, vagy milyen ráérésének kell lenni a diáknak. Ezt nagyon érdemes elolvasni, mert nagyon sokszor találkozunk avval, hogy csak a szalagcímet olvassák el a fiatalok, és utána pedig esetleg, ha tovább olvasnák, akkor szembesülnének azokkal az elvárásokkal, amiknek lehet, hogy ők még nem tudnak megfelelni, és ebbe az esetben nagyon sokszor csalódottak tudnak lenni, hogy de akkor őket miért nem hívták fel, őket miért nem vették feladat munkára, pedig már rögtön láthatnák, hogy a megbízóknak is vannak velük kapcsolatban elvárásaik, és azoknak viszont meg kell felelni.
0: Néhányat említsünk meg ezek közül az elvárások közül, ami mondjuk gyakori hiba, hogy nem veszik észre, és mégis van.
1: Pont amit említettem is, a ráérésük. Azt, hogy csak hétvégén szeretne valaki dolgozni, az sajnos az nem működik az a folyamatosan. Persze, adhok munkaként, hogy csak havonta, vagy 2-3 havonta egyszer egy hétvégén elmegy például hosteseskedni, vagy egy rendezvényre anyagmozgatási feladatokat elvégezni, persze ezeket figyelni kell az applikáción és a hirdetésekben, tehát nem azt mondom, hogy nem lehetséges, de nagyon sok megbízó olyan diákot keres, akinek van ráérése akár délutánonként, tehát hétköznapokon is, mert amikor őket betanítják, akkor szeretné a megbízó, hogyha ők ugyanazok a diákok járnának visszadolgozni, mert úgy tudnak hatékonyan munkát végezni ezek a fiatalok, és adott akár multicégnek, akár kisebb családi vállalkozásoknak, vagy középvállalkozásba úgy tudják, úgymond a megbízót az ottani elvárásoknak megfelelő gyorsasággal, teljesítménnyel munkát végezni. Ez egy nagyon-nagyon fontos figyelemfelkeltés a diákok számára, hogy ők ugyanolyan fontos részei annak a cégnek, annak a vállalkozásnak, rájuk ugyanúgy számítanak, mint egy felnőtt munkaerőre. És néha ezt nem, hogy néha, nagyon gyakran érezzük azt, hogy ezt a fiatalok még nem értik, nem érzik. Ugye ebbe úgymond a fiataloknak mindenféleképpen az értékrendjüknek elég erőteljesen, meg a motivációjuknak elég erőteljesen benne kell lennie, hogy ők aztán átérezzék a másik oldalnak is azt az elvárását, hogy ők munkavégzést várnak tőlük. Ez nem telefonnyomogatás, amikor ott dolgoznak, ez hatékony munkavégzésnek kell, akár itt beszélhetünk betanított irodai vagy szellemi feladatokról is, teljesen mindegy, hogy melyik területet említeném, itt csak akkor elégedett a partner, hogyha ők valós munkavégzést végeznek, és van olyan, amikor találkozunk sajnos olyan fiatalokkal, aki bemegy a munkahelyre, és ezt még nem látja át, pedig a mentorok, a projektvezetők erre felkészítik őket.

0: Mennyire válogathatnak a diákok, tehát kipróbálhat néhány munkakört mondjuk egy diák, és utána, mert a betanítás egy cég szempontjából az egy energiafeladat, és mennyire van arra lehetőség egy diáknak, hogyha nem tetszik, akkor keressen egy másikat, vagy kérjen egy másikat?
1: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, amit mondasz, mert a megbízó ugye azt várja el, hogyha ő megadja a lehetőséget annak a diáknak, akkor az a diák beleálljon abba a munkába. Ezért is van az, hogy a kollégáim, amikor hirdetnek, akkor előszűrik a jelentkezőket. Ezért nem kerül mindenki kiválasztásra, aki jelentkezik. Mert hogy a megbízó szeretné, hogy úgymond a fluktuáció nagyon alacsony legyen, és akihez, aki már elkerül hozzá, az persze van lehetősége, hogy az első napokban ugye megismerkedjen a környezettel, az ottani munkavégzési folyamatokkal, de nagyba elvárja, hogy ha a munkát az ő vezetője is beleteszi abba, hogy betanuljon valaki, akkor megtörténjen az win-win szituáció, hogy akkor már ott marad a diák. Szóval ez egy nagyon nehéz feladat a mi részünkről, mert pont ezért úgymond segítünk a megbízóknak, és ez egy szolgáltatás is a részünkről a megbízóink számára, hogy már olyan diák kerüljön oda hozzájuk, aki tényleg tudja a feltételeket, megfelel az elvárásoknak, és szívesen beleáll adott munkába. Erre szeretnék egy példát is mondani neked. Több iskola szövetkezet is van, nagyon sok versenytársunk van a piacon már, és nagyon sokszor találkozunk avval, hogy online meghirdetnek munkákat, online jelentkeznek, de nem is beszélnek a fiatalokkal. A tagsági megállapodás is online történik meg az aláírása, de nincs mentor, aki felkészíteni őket. Tehát, hogyha nincs mentor mögötte, aki nap mint nap, pláne a beállása előtt is az első hetekben őt mentorálná, hogy megtörténjen az a kapcsolatfelvétel a partnercéggel, amiben a diákoknak is ugye azért ez egy lelkileg fel kell készülniük rá, hogy most ők egy új szituációba kerülnek, a komfortzónájukból kerülnek ki. Ha nincs mögöttük mentor, akkor nagyon sokszor csalódás éri a diákot is, és csalódás éri a megbízót is, ahol a munkát kell végezni. És ilyenkor szokták azt mondani, hogy jaj, hát az iskola szövetkezeti foglalkoztatás az nem is jó, mind a két oldalról. Pedig tud egy iskola szövetkezeti foglalkoztatás megfelelő lenni, csak be kell tartani, és figyelni kell azokra a tapasztalatokra, a szabályzásokra, amiket a diák is elvár ilyenkor, illetve a megbízó is elvár. Na hát ebben, mint legnagyobb iskola szövetkezet Magyarországon a melódiák, én úgy gondolom, hogy példamutatóan haladunk, mindig is haladtunk előre. Több mint 45 iroda, ügyfélszolgálati irodát tartunk fent emiatt Magyarországon, mert a diákok ide hétköznapokon akár be is mehetnek, meg is beszélhetik, találkozhatnak, ezeket az interjúkat, előszűréseket akár a mentorokkal ott végezhetik el, és már így nem egy személytelen, úgymond kiválasztási folyamaton mennek át, hanem tudnak kérdéseket is feltenni, ami őket kifejezetten érdekli, illetve meg tudják hallgatni azokat a figyelemfelhívásokat is a mentorok részéről, amik a munkavégzéshez nagyon-nagyon fontosak. Tehát nagyon fontos az online világ, felgyorsult az életünk, abszolút az AI-jal haladnunk kell, ugyancsak a használatával előre nekünk vállalkozásoknak is, akár iskola szövetkezeti formában is, és ahogy mondtam, online téren van már nekünk is a tagsági megállapodás aláírása, amivel aztán a NAV-hoz bejelenthetjük, ami után bejelenthetjük ugye a diákjainkat, viszont ez egy nagyon fontos pont, hogy még mindig érezzük a személyes kapcsolattartásnak, vagy akár minimum a telefonos kapcsolattartásnak a jelentőségét. Mi ugyanis kimegyünk a cégekhez, felmérjük azt is, hogy ott milyen munkavégzési helyre mennek azok az adott diákok, az megfelelő-e az elvárásoknak, vagy akár egyeztettünk a partnercéggel, hogy a jogszabályi, munkavédelmi elvárásokra is mire figyeljenek oda a diákok foglalkoztatásánál. Úgyhogy mi tanácsot adunk így mindkét oldalnak, hogy minden klappoljon, és minden a jogszabályoknak, és mindenkinek az elvárásainak megfelelően pozitívan, úgymond összegződjön aztán a munkavégzésben, illetve a kifizetésekben mindenki elégedett legyen, ugye?
0: Beszéljünk még az online világról. Mennyire van igény és lehetőség mondjuk távmunkára, vagy online munkavégzésre? Tehát gondolom, hogy igény az lenne a diákok részéről is, hogy otthon dolgozhassanak.
1: Igen, ahogy mondtam is, ez általában azért ez egy magasabb szintű munkavégzési, gyakorlati, vagy gyakornoki, ügyfélszolgálati pozíciókban van. Ez a Covid hozta amúgy, tehát azelőtt az említett, általam említett legnagyobb távközlési cégnél se volt ilyen lehetőség, hanem a Covid hozta be ezt a home office-os munkavégzést amúgy mind a diák, mind a felnőtt világba, és kevesebb. Egyre jobban látszik, hogy pont ezen a szolgáltatón kívül a többiek azok mind a 99%-ba, én azt gondolom, hogy elvárják a személyes megjelenést. Néha-néha olyan emelt szintű gyakornoki pozíciókba, ahol már juniorként teljesített a diák, és már bebizonyította, hogy ő egy megbízható munkavégzést végez, és hatékony munkavégzést, ott viszont már van olyan partnerünk itt például Miskolcon is, aki turizmus területén dolgozik, és ott segít ennek a foglalásoknak az intézésébe a diákaink ügyfélszolgálatilag, és egy hibrid munkavégzés van.
0: Milyen típusú munkát keresnek a leggyakrabban nálatok, tehát a diákok mire vágynak?
1: Egyértelműen az egyetemisták, ők az irodai gyakornoki munkákat keresik, a középiskolások pedig megfigyelhető, hogy jobban a betanított munkákat. Viszont itt nem szabad elfelejteni azt, hogy sokkal több a betanított munka lehetőség azért a piacon.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Leskó Anna Máriával, a Melódiák Alföld Iskola Szövetkezet Egri és Miskolci irodavezetőjével. Maximálisan milyen órabért lehet diákmunkával kapni?
1: A maximális, ezt így nehéz megfogalmazni. Ugyanis pont most is van egy olyan partnerünk, aki mondjuk heti egy vagy havi két-három napos munkavégzésre keres mondjuk egy speciális diákot, gyakornoki, nagyon komoly gyakornoki feladatokra. Ott egyértelműen még egy Borsodabói, Zemplén megye vagy Heves megye szinten is akár ilyen esetekben a 2500-3000 forintos órabér kifizetésre kerül. De ez nagyon ritka. A folyamatos munkavégzések esetén én azt mondanám, hogy az 1900 és a 2200 forint közötti órabérek ebbe a régióba, ezek szoktak általában fennállni, amire számítaniuk kell a diákoknak. Vannak olyan partnerek, mert hogy itt azért a jogszabályokat is tudniuk kell a diákoknak. A szövetkezeti törvény által nem feltétlenül kötelező például pótlékokat kifizetni nekik. Itt gondolok pótlékra, éjszakai pótlékra, vagy 18 óra utáni pótlékra, és amikor lát egy hirdetést, és abban lehet, hogy csak 1856 forint van, a betanított minimálbér van először beleírva, de azért is érdemes a hirdetést végigolvasni, mert ott lesz benne, hogy még ennyi óra után, vagy ilyen idők közben, vagy időszakban még milyen pótlékot fog ahhoz kapni, vagy ha minimum ennyi az óraszáma, azután még milyen plusz juttatást fog kapni, mert nem biztos, hogy az első blikre az óradíj, az csak egy alapóradíj, de azt még lehet fokozni természetesen, és ezért is érdemes a hirdetéseket elolvasni.
0: Mik a feltételei annak, hogy valaki melódiákos diák legyen?
1: A legfontosabb ugye, hogy nappali tagozatos diák legyen, és legyen érvényes matricája. Fel is hívnám a diákoknak a figyelmét, akik most már beálltak a suliba, és elkezdődött akár az egyetem, és akik egyetemre mentek, azok gyorsan csináltassanak diákigazolványt maguknak, mert ugye egy új helyre kerültek, és így új diákigazolványt kell a kormányablakba csináltatniuk, és utána pedig megszerezniük, ugye elkérniük a tanulmányi osztályokról, illetve a középiskolásoknak az iskolatitkárságról az új tanévre szóló matricájukat, mert ezt kell ráragasztaniuk a diákigazolványukra. Ezt be kell fotózniuk amúgy, amikor az online csinálják a belépésüket, akkor be is kell fotózniuk, és érvényes személyigazolványuknak kell, és természetesen adószámuknak kell lennie, hogy a NAV bejelentésük is megtörténhessen. Nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy valaki iskola szövetkezeti tag legyen, a szövetkezeti törvény szabályozza olyan szinten is, hogy a tagsági megállapodás megkötésekor tagsági díjat kell fizetnie. Ezt mi már úgy oldjuk meg, hogy az első munkavégzésnek a béréből kerül ez levonásra, ez 3000 forint, és havonta pedig egy működési hozzájárulás kerül 500 forint még levonásra a diákoktól, ami csak abban az esetben kerül ez az 500 forint levonásra, hogyha ő adott hónapban munkát is végez. Ezt nem úgy kell, tehát szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ezért a diákok ugye milyen szolgáltatást kapnak, maga az applikáció, maga a honlapon keresztül, ahogy beregisztrálnak, nekik úgymond egy kis ügyféltáruk jön ott létre, és informatikai rendszerek állnak e mögött, hogy ők maguknak ugye ezt tudják, ezt az ő kis ügyféltárukat használni, és ide kapják meg amúgy a tagsági megállapodásaikat is, az eseti megállapodásaikat, amiben az szerepel, hogy ők hol fognak munkát végezni, melyik partner cégnél, és ide kapják meg havonta mindig a bérpapírjukat is, mert minden hónapban, amikor egy hónapban dolgozik egy diák, mondjuk legyen most ez a szeptemberi hónap, akkor amit 1-től 30-áig dolgozik, az következő hónap 12-éig utalja át számára az iskola szövetkezet. Természetesen ez egy nagyon fontos pont, hogy a jelenléti éveit vezetnie kell a partnercégnek a felügyeletével a diáknak, ez történhet ezeknek a jelenléti éveknek a vezetése mind papír alapon, mind pedig nálunk van erre elektronikusan is lehetőség, hogy a partner azt jóvá hagyja. Általában a mi cégcsoportunk minden hónap 10-éig átutalja így a havi ledolgozott órák után a diákoknak a bérét. Ha egy diáknak megszűnik a tagsága, tehát ez azt jelenti, hogy már nem iskolaszövetkezeti tag már nem lehet, például azért, mert már elvégezte az iskolát, akkor ő beadhatja a kérelmét, hogy kilép az iskolaszövetkezettől, és akkor a tagsági díj, ez az egyszeri 3000 forint, mert ez nem évente, ezt kifejezetten szeretném kiemelni, hogy ez egyszeri díj, ez visszakerül, visszafizetésre, visszautalásra kerül számára.
0: A munkaadóknak van lehetőségük értékelni a diákot akár egy ajánlásként a következő munkahelyére?
1: Mindenképpen. Ez egy fontos elvárás is sok diák számára is, hogy őt értékeljék, és a munkaadók is szeretik őket értékelni. Ezt ugye belsőleg is megteszik a partnerek, tehát belső rendszereikbe is, illetve a diákoknak szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy az önéletrajzukba is felvezethetik, hogy hol dolgoztak ők, és milyen típusú munkát végeztek. Én mindenképpen javaslom, hogy azt tüntessék fel, hogy iskolaszövetkezeti diákfoglalkoztatásba végezték adott helyen, adott munkát ennyi évtől, vagy ettől a hónaptól eddig. Itt nem az egy-két napos, egy-két hetes munkavégzésekre gondolok, ami folyamatos munkavégzés, az a releváns a majd az ő következő munkáltatója számára, de szerintem mindenképpen jól mutat egy önéletrajzba, hogyha egy cég látja, hogy ez a diák már dolgozott fiatalon, mert ahogy mondtam is a beszélgetésünk elején, ezzel már ő felkészült a munkavégzésre, tehát hogy ő már szocializálódott, tehát hogy ezek a diákok egyértelműen már szocializálódtak a munkavilágába, és ez a partnercégek számára is nagyon fontos, illetve a leendő munkaadók számára is nagyon fontos.
0: Mondjuk elérhetőségeket még egyszer, tehát hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a témáról?
1: A www.melodiák.hu honlapunkon mindenféleképpen bárhol is hallgatnak minket a fiatalok. Én nagyon arra agitálom őket, hogy menjenek fel erre a honlapra. És Miskolcon, itt a Széchenyi utca 7 szám alatt tudják az irodánkat elérni és megtalálni. Itt hétfőtől péntekig, hétköznapokon van 8:30-tól 5:30-ig ügyfélszolgálatunk, illetve Egerbe a Szent János utcán egészen pontosan 6-8 szám között találják meg ugyancsak az ügyfélszolgálati irodánkat 9 és 16 óra között, ugyancsak minden hétköznap.
0: Anna Mária, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy meghívtál és beszélgethettünk.

Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb beszámoltunk arról, hogy újra munkába állt a nyári szünet után Miskolcváros közgyűlése. Szilágyi Kornélt, a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának főosztályvezetőjét idéztük, majd a diák munkákról Leskó Anna Máriával, a Melódiák Alföldi Iskola Szövetkezet EGRI és Miskolci irodavezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarország működik, és soha többé nem hagyja, hogy megvezessék, cserben hagyják vagy elárulják, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, országjárásán azt vállalta, ha egyszer felelősséget kap az ország vezetésére, emlékezni fog, mit kértek tőle az emberek, az igazságtalanságok megszüntetését, az igazságtételt, az ellopott vagyonok visszaszerzését és emberhez méltó életet. Az előző kormány korrupciós ügyeiről hosszan beszélt. Magyar Péter szerint az utolsó pillanatban menekülhet most meg Magyarország a teljes kifosztástól. Hosszan felsorolta azokat is, mit nem tettek meg abból, amivel a Fidesz vádolta őket, például, hogy nem vittek katonákat a frontra, nem szüntették meg a rezsicsökkentést, ezzel szemben viszont ott van a tűzifa áfa csökkentés, a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése, az iskolakezdési támogatás, sorolta többek között. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt a parlamentben. Baka András kifejtette, ügyészségre minden demokratikus jogállamnak szüksége van, olyanra, amely szakmailag hiteles, intézményileg független, és amelynek pártatlanságában az állampolgárok megalapozottan bízhatnak. A köztársasági elnöknek vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívántak késleltetni a törvény elfogadását, mondta Baka András. A Fidesz képviselői előzőleg jelezték, nem vesznek részt a köztársasági elnök napi rendelőtti felszólalásán. Súlyog Tamás önkényes elmozdítását nem fogadják el, közölte Bóka János frakcióvezető. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek, közölte a Sándor Palota az MT-vel. A közlemény szerint Baka András államfő az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve, tehát megtette az országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyre vonatkozó javaslatát. Nem látják biztosítottnak a Tisza frakció részéről az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, még nem hoztak végleges döntést. Visszavonja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló határozatot a kormány, az erről szóló rendelet 12 milliárd forint megtakarítást jelent az adófizetőknek. A kormány.hu beszámolója szerint a döntésről tájékoztatták a Duna melléki református egyházkerületet, illetve az érintett katolikus szervezeteket, és ők dönthetnek arról, hogy a jövőben hogyan hasznosítják az ingatlant. Mintegy 4 milliárd 300 millió forintot fizetett vissza az államnak a König Róbert által alapított egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a támogatásból tervezett fejlesztéseket nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés. Hűtlen kezelés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az M6-os autópálya működtetése miatt, közölte a BRFK kommunikációs osztálya. Vitézi Dávid közlekedési miniszter a nyár végén jelentette be, hogy büntető feljelentést tett a tárcája az ügyészségen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntettének gyanúja miatt az autópálya üzemeltetési joga kapcsán, amelyet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT társaságnak ítéltek oda. Hatályba lépett a dízelautók használóinak támogatásáról szóló kormányrendelet. Évvégéig összesen 20 000 forint támogatás járhat a legfeljebb 110 kW, vagyis mintegy 150 lóerő teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A támogatást a Magyar Államkincstár 4 részletben folyósítja, az első összeget szeptember 30-án utalják, külön igénylésre nincs szükség. Csökkent a kőolaj világpiaci ára az amerikai-iráni konfliktus diplomáciai úton történő megoldásával kapcsolatos várakozások hatására. A teheráni vezetéshez közeli MER hírügynökség jelentése szerint Masoud Pezeshkian iráni elnök a következő napokban New Yorkba utazik, hogy részt vegyen az ENSZ közgyűlésén, ahol ismerteti Teherán álláspontját. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, nyitott a találkozóra. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az idő és megkezdődik a fűtési szezon, hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodások esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Érdemes a kéményt is ellenőriztetni, ami ez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni, a lakosságnak a szolgáltatás ingyenes. Végül az időjárásról. Felhőátvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel,

Az elmúlt percekben a Hot Jazz Band előadásában régi magyar melódiákat hallottak. Az összeállítást Vasvári Bernadett készítette, további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. szeptember 22-én kedden. Ma van az év 265. napja a Gergely naptár szerint, tehát 2026-ból még kereken 100 nap van hátra. Ma egyébként a Móricak ünneplik nevük napját. A napkelte és napnyugta időpontjai pedig a következők. Ma az őszi napi egyenlőség napján 6 óra 25 perckor kell fel a nap, s lenyugodni 18 óra 37 perckor fog. A technikai munkatárs Nátrán István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tigovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint a napi mája követ. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána ismét hírekkel jelentkezünk, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést ma is legközelebb, a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel, este. Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. Ha gyötri, bántja szívünket a régi, és múlt napoknak terhe ránk szakad, megrettent lelkünk vigasztodat kéri, mit nékünk szerzett, atyánk, szent fiad. S ha szenvedések kelyhét adod inni, mely színig töltött, keserű s nehéz, te segíts békén, hálával elvenni, hisz áldva nyújtja hű atyai kéz. És ha az úton örömöt adsz nékünk, ha szép napod ragyogba ránk nevet, biztasson, nincsen sok nehéz emlékünk, hogy életünket szenteljük neked. A csend köröttünk mélyen szerte árad, hadd halljuk azt a tiszta éneket, amely betölti rejtett, szép világod, hol téged dicsér minden gyermeket.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Szombaton tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Magyarország működik, és soha többé nem hagyja, hogy megvezessék, cserben hagyják vagy elárulják, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, országjárásán azt vállalta, ha egyszer felelősséget kap az ország vezetésére, emlékezni fog, mit kértek tőle az emberek, az igazságtalanságok megszüntetését, az igazságtételt, az ellopott vagyonok visszaszerzését és emberhez méltó életet. Az előző kormány korrupciós ügyeiről hosszan beszélt. Magyar Péter szerint az utolsó pillanatban menekülhet most meg Magyarország a teljes kifosztástól. Hosszan felsorolta azokat is, mit nem tettek meg abból, amivel a Fidesz vádolta őket, például, hogy nem vittek katonákat a frontra, nem szüntették meg a rezsicsökkentést, ezzel szemben viszont ott van a tűzifaáfa csökkentés, a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése, az iskolakezdési támogatás sorolta többek között. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt a parlamentben. Baka András kifejtette, ügyészségre minden demokratikus jogállamnak szüksége van, olyanra, amely szakmailag hiteles, intézményileg független, és amelynek pártatlanságában az állampolgárok megalapozottan bízhatnak. A köztársasági elnöknek vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívántak késleltetni a törvény elfogadását, mondta Baka András. A Fidesz képviselői előzőleg jelezték, nem vesznek részt a köztársasági elnök napirend előtti felszólalásán. Súlyog Tamás önkényes elmozdítását nem fogadják el, közölte Bóka János frakcióvezető. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek, közölte a Sándor Palota.

Atlant. Mintegy 4 milliárd 300 millió forintot fizetett vissza az államnak a König Róbert által alapított egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a támogatásból tervezett fejlesztéseket nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés. Hűtlen kezelés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az M6-os autópálya működtetése miatt, között a BRFK kommunikációs osztálya. Vitézi Dávid közlekedési miniszter a nyár végén jelentette be, hogy büntető feljelentést tett a tárcája az ügyészségen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntettének gyanúja miatt az autópálya üzemeltetési joga kapcsán, amelyet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT társaságnak ítéltek oda. Csökkent a kőolaj világpiaci ára az amerikai-iráni konfliktus diplomáciai úton történő megoldásával kapcsolatos várakozások hatására. A teheráni vezetéshez közeli MER hírügynökség jelentése szerint Masoud Pezeshkian iráni elnök a következő napokban New Yorkba utazik, hogy részt vegyen az ENSZ közgyűlésén, ahol ismerteti Teherán álláspontját. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, nyitott a találkozóra. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az idő és megkezdődik a fűtési szezon, hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodások esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Érdemes a kéményt is ellenőriztetni, ami ez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni, a lakosságnak a szolgáltatás ingyenes. Végül az időjárásról. Felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, helyenként zápor kialakulhat, sokfelé erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben aztán 17-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, hétfői adásunk tartalmából.

Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa urangyalaimája. Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit. Leó pápa felhívása. 14. Leó a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Leó pápa a mesterséges intelligenciáról, a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani.

Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa urangyala imája. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő híveket és elmélkedését az évközi 25. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a szőlőbe hívott munkások példabeszédéről szól, és arra buzdít, hogy magunkévá tegyük az Úr nagylelkű igazságát, leküzdjük az emberi rivalizálást, és a béke építői legyünk.

0: Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd a vasárnapi liturgia olvasmányára hivatkozva kifejtette.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
0: Izajás proféta szavaiban az Úr nagy reményre ad okot nekünk, amikor azt mondja, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. Isten tervei valóban végtelenül nagyobbak, és mondhatjuk, hogy emberibbek, mint azok, amelyeket mi, a bűn jelét viselő férfiak és nők, el tudunk képzelni, és meg tudunk valósítani, magyarázta katekézisében a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy ma is rendkívül időszerű a proféta felhívása, hagyjuk eltorzult útjainkat, és térjünk vissza az Úrhoz, aki maga az irgalom és a megbocsátás. Az evangéliumban Jézus példabeszédei leírják azt az újdonságot, amelyet Isten tartogat számunkra, de többnyire azt is megmutatják, hogy egy nagylelkűbb igazságossággal és egy nagyobb szeretettel szemben milyen ellenállásra vagyunk képesek. Leó pápa utalt beszédében a vasárnapi evangéliumi szakaszra, amely a szőlőbe meghívott munkásokról szól. Közöttük voltak, akik egész nap dolgoztak, mások csak néhány órát, és voltak, akik már szinte napnyugtakor álltak munkába. A példabeszéd középpontjában a munkabér kifizetésének a pillanata áll. A gazda megtartja az első órában érkezett dolgozóknak tett ígéretét, és a megállapodás szerint fizet nekik.
1: Ma vuole che vedano la sua bontà, e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo.
0: De azt akarja, hogy lássák jóságát, és a szemük láttára ugyanúgy bánik az utolsóként érkezettekkel is. Egy részletet ugyanis nem szabad figyelmen kívül hagynunk, jegyezte meg beszédében Leó pápa, rámutatva a szőlős gazda pontos utasítására, amelyet intézőjének ad. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Vagyis a munkásokat az utolsóktól kezdve az elsőkig kell kifizetnie. Az egész napon át dolgozók negatív reagálása tehát könnyen elkerülhető lett volna, ehelyett azonban a gazda cselekvése szándékos volt, mert Isten jóságának kinyilatkoztatása mindenkinek szól, nem csak egyeseknek. Istennek másféle útjai és új gondolatai vannak azok számára is, akik magukat elsőnek tartják, és úgy vélik, hogy saját érdemeik révén váltak ilyenné, és megszolgálták az általuk elért eredményeket. Valójában azonban mindannyian örömet, bölcsességet és jövőt nyerünk, amikor a szeretet törvénye felül kerekedik a számítás törvényén, az irgalom élménye kitágítja az érdem élményét, a béke ajándéka pedig felfüggeszti a vetélkedést, és a hála közelebb hoz minket egymáshoz.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Kedves testvérek, kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, az ő szőlős kertjében dolgozhatunk, szolgálhatjuk országát, amely az igazságosság és a béke birodalma, állapította meg a pápa, rámutatva, hogy nincs helye az irigységnek és a megosztottságnak ott, ahol a felszínre tör Isten újdonsága. Keressük tehát az Urat, amíg megtaláljuk, hívjuk őt, amíg közel van. Hagyjuk el a torz utakat és a bűnös gondolatokat, hangzott a Szent Atya felhívása. 14. Leó pápa beszéde végén arra buzdított, hogy tekintsünk a szűzanyára, aki szintén teremtmény, mint mi, de szeplőtelen, ezért segít nekünk, hogy reménykedjünk Istenben, és rábízzuk magunkat irgalmasságára, hogy ezáltal az ő útjai a mi útjainká, az ő gondolatai a mi gondolatainká váljanak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit, Leó pápa felhívása. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása után Leó pápa a szomáliai humanitárius válság miatt fejezte ki aggodalmát, segítségnyújtásra buzdítva a nemzetközi közösséget.
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
0: A pápa mindenek előtt arról szólt, hogy nagy aggodalommal követi a Szomália egyes területein kialakult humanitárius válságot, ahol az erőszakos cselekmények és a szélsőséges időjárási jelenségek tovább rontják a lakosság már amúgy is bizonytalan életkörülményeit, különös tekintettel a nők és a gyermekek helyzetére. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy a nemzetközi közösség nagylelkűen csatlakozik a segítségnyújtáshoz, hogy ezeknek a testvéreinknek ne kelljen nélkülözniük a szükséges támogatást. Leo pápa ezután köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, elsőnek a lengyelországi Torun egyházmegye püspökét és híveit, akik az eukarisztikus csodák helyszíneit keresik fel Itáliában.
1: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovakia.
0: A Szentatya üdvözölte a Szepesi egyházmegyéből érkezett családokat, majd azokat a jezsuita atyákat köszöntötte, akik Rómában kezdik meg új tanulmányaikat. 14. Leo pápa áldását küldte a Verona közelében fekvő kisváros Pescantina lakosságának, akik ezen a napon az egykori internáltak emlékműve körül gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a II. Világháború idején deportáltakról és a foglyokról. A Szentatya felhívásában hangsúlyozta:
1: Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
0: Nem szabad elfelejtenünk a történelmet, hanem tanulnunk kell belőle, hogy ne kövessük el újból a múlt hibáit.
2: Leo pápa a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Szeptember 19-én 14. Leo pápa az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott, valamint 150 tagjával, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon. A Szentatya üzenetében a sportolás nevelő szerepére, valamint a népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Leo pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta az értelmi fogyatékos olimpikonok mintegy 150 fős csoportját. A jelenlévőkhöz fordulva elmondta, hogy maga is szereti a sportot. Meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre neveli az egyéneket. Ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy ezeket az értékeket megmutassák a versenyekkor, az amatőr tevékenységekben és mindenek előtt saját életükben. A sportolás azt jelenti, hogy komoly erőfeszítéssel elkötelezitek magatokat. Kitartásotok gyümölcsét pedig csapatszellemben, nyitottsággal, hűséggel, bizalommal és bátorsággal osztjátok meg. Ha így tesztek, akkor a sport szépségeit látni fogják, nem csak a résztvevők, a nézők, hanem mindazok, akik ismernek és találkoznak veletek. Emlékedett a sportolás nemes hivatásáról a pápa. Elődje Ferenc pápa szavait idézte, aki 2017. október 17-én fogadta a speciális olimpia sportolók egy csoportját, és a következő felhívással fordult hozzájuk. A sport azon egyetemes nyelvek egyike, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken. Egyesíti az embereket, hiszen ugyanazon játék résztvevői, a győzelmek és a vereségek közös főszereplői. A Szentatya emlékeztette a jelenlévőket, hogy ebben rejlik egyetemes küldetésük. Erről kell tanúságot tenniük. Ezt teszem én is, mondta az olimpikonoknak. Hiszen korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek. Olyan férfiakra és nőkre, akik életükkel mutatnak példát, hogy az összefogás és a szeretet az egyetlen, amely a valódi boldogsághoz és békéhez vezet. Megköszönte látogatásukat, őszinte örömüket és az általuk képviselt építő üzenetet. Arra biztatta a sportolókat, az edzőt, a menedzsereket és a munkatársakat, hogy lelkesedéssel folytassák munkájukat. A Szentatya végül a szűzanya és Szent Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte az összegyűltekre. Arra a fiatal sportoló védelmére bízta őket, aki végtelenül szerette Jézust, ezért a sport értékeit jó és nagylelkű életté, szent életté alakította. A speciális olimpia egy nemzetközi szervezet, amely népszerűsíti az értelmi fogyatékossággal élők sportját. Több mint 190 országban működik, és világszerte körülbelül 5 millió sportolót foglalkoztat. Egy olyan globális mozgalom, amely a sportot a társadalmi befogadás, a méltóság és az akadályok leküzdésére bátorítja. Mottójuk: hadd nyerjek, de ha nyerni nem tudok, akkor hadd próbálkozzak bátran.
0: Leo Pápa a mesterséges intelligenciáról. A technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani. 14. Leo üzenetet küldött, az AI for Peace, azaz a mesterséges intelligencia békéért elnevezésű első nemzetközi szimpózium résztvevőihez. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen megrendezett találkozó a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségeket és az általa támasztott kihívásokat vizsgálja, a konfliktusok megelőzése és megoldása, az emberi jogok védelme és a kormányzás területén. A Szent Atya azt kívánja, hogy a konfliktusoktól sújtott világban a technológiai fejlődés az emberi méltóság szolgálatában álljon. A felhívás ugyanaz, mint amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája is megfogalmaz. A technológiai innovációnak, mindenekelőtt a mesterséges intelligenciának az emberi méltóságot kell szolgálnia, erősítenie kell az emberek közötti kapcsolatokat, és ezáltal a béke eszközévé kell válnia, nem pedig újabb megosztottságok és szakadékok forrásává. 14. Leo ezt a reményét ismételte meg az AI for Peace résztvevőihez intézett üzenetében. A két évente megrendezésre kerülő globális szimpózium szeptember 21-én kezdődött, és szeptember 22-ig tart a Pápai Lateráni Egyetemen. A találkozó azt vizsgálja, milyen lehetőségeket és kihívásokat jelent a mesterséges intelligencia a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, az emberi jogok védelmében, valamint az új kormányzási modellek kialakításában. A Pápai Egyetem nagytermében és különböző virtuális fórumokon szakértők, kutatók, intézményi és akadémiai képviselők, valamint nemzetközi szervezetek küldöttei osztják meg tapasztalataikat és meglátásaikat a mesterséges intelligencia, a konfliktusok és a békeépítés kapcsolatáról. Leo Pápa üzenetét a tanácskozás kezdetén Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja olvasta fel. Egy konfliktusoktól és megosztottságtól sújtott világban a mesterséges intelligencia fejlődése olyan szemléletet kíván, amelyet a bölcsesség és a szeretet ihlet, hogy a technológiai fejlődés minden ember méltóságát szolgálhassa, és erősítse az emberiség családját összekötő kötelékeket, írja 14. Leo. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézi, amely szerint Isten irgalmas terve ma is kibontakozik a történelemben, és iránytűvé válik a digitális korban ahhoz, hogy életünket az evangélium szerint éljük. Ennek fényében Leo Pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy mélyítsék el annak vizsgálatát, miként segítheti elő a mesterséges intelligencia a mások java iránti hiteles figyelemtől vezérelve a népek közötti párbeszédet, a kiengesztelődést és szolidaritást, hozzájárulva ahhoz, hogy a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé alakítsuk. A szimpóziumot az ENSZ Békeegyeteme és annak olaszországi központja kezdeményezte a Pápai Életvédő Akadémiával és a Pápai Lateráni Egyetemmel együttműködésben. Az egyetem ad otthont a plenáris üléseknek és a tematikus munkacsoportoknak. A mesterséges intelligencia a békéért nem egyszeri rendezvényként jött létre, hanem két évente megrendezendő konferenciaként és állandó nemzetközi platformként. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a tudományos kutatás, az intézmények, a diplomácia, a gazdaság, a filozófia, az akadémiai világ és a vallások között. A háttérben egy egyre sürgetőbb kérdés áll. Miként lehet elérni, hogy a mesterséges intelligencia békét szolgálja, és ne váljon újabb konfliktusok forrásává? A békét nem tekinthetjük egyszerűen a háború hiányának, hangsúlyozza Francisco Rojas Aravena, az ENSZ békeegyetemének rektora, a konferencia egyik előadója. A béke olyan folyamat, amely intézményeket, tudást, együttműködést és a konfliktusok mélyebb okainak kezelésére való képességet kíván. A mesterséges intelligencia rendkívüli eszközöket kínálhat ehhez, ugyanakkor tovább növelheti az egyenlőtlenségeket és a feszültségeket, illetve új konfliktusokat idézhet elő. Az AI for Peace feladata ezért olyan nemzetközi párbeszéd kialakítása, amely segít megérteni ezeket az átalakulásokat, és biztosítja, hogy azok összhangban legyenek a béke, az emberi jogok és az emberi méltóság alapelveivel. Renzo Pegoraro prelátus, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke hangsúlyozza. A béke nem választható el az életvédelmétől, hanem annak egyik alapvető feltétele. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban ezért nem elegendő azt kérdezni, mire képes a technológia, hanem azt is meg kell vizsgálni, milyen cél felé akarjuk irányítani. Az etikának már a technológia tervezésének kezdetétől jelen kell lennie, az emberi felelősség pedig nem oldódhat fel a gép összetettsége mögött. A mesterséges intelligencia békéért programja plenáris üléssel kezdődött, amelyen a gazdaság, a geopolitika, a technológia és a béke kérdéseinek nemzetközileg elismert szakértői vettek részt. Az előadók között szerepel Szergej Bodrunov, az Orosz Szabad Gazdasági Társaság elnöke, Jeremy Rifkin közgazdász, a Gazdasági Trendek Alapítvány alapítója, Jeffrey Sachs közgazdász, a Columbia Egyetem professzora, Antoinette Ruvroy filozófus, a Namuri Egyetem kutatója, valamint Sergio Bellucci, az ENSZ Békeegyeteme olaszországi központjának tudományos igazgatója. Rajtuk kívül a nemzetközi akadémiai élet képviselői és az UNESCO magasrangú tisztségviselői is felszólalnak. A kétnapos találkozó plenáris üléssel és az AI for Peace International Association, vagyis a Mesterséges Intelligencia Békéért Nemzetközi Egyesület létrehozásáról szóló megállapodás hivatalos aláírásával ér véget. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarország működik, és soha többé nem hagyja, hogy megvezessék, cserben hagyják vagy elárulják, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, országjárásán azt vállalta, ha egyszer felelősséget kap az ország vezetésére, emlékezni fog, mit kértek tőle az emberek, az igazságtalanságok megszüntetését, az igazságtételt, az ellopott vagyonok visszaszerzését és emberhez méltó életet. Az előző kormány korrupciós ügyeiről hosszan beszélt. Magyar Péter szerint az utolsó pillanatban menekülhet most meg Magyarország a teljes kifosztástól. Hosszan felsorolta azokat is, mit nem tettek meg abból, amivel a Fidesz vádolta őket, például, hogy nem vittek katonákat a frontra, nem szüntették meg a rezsicsökkentést, ezzel szemben viszont ott van a tűzifa áfa csökkentés, a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése, az iskolakezdési támogatás, sorolta többek között. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt a parlamentben. Baka András kifejtette, ügyészségre minden demokratikus jogállamnak szüksége van, olyanra, amely szakmailag hiteles, intézményileg független, és amelynek pártatlanságában az állampolgárok megalapozottan bízhatnak. A köztársasági elnöknek vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívántak késleltetni a törvény elfogadását, mondta Baka András. A Fidesz képviselői előzőleg jelezték, nem vesznek részt a köztársasági elnök napirend előtti felszólalásán. Súlyog Tamás önkényes elmozdítását nem fogadják el, közölte Bóka János frakcióvezető. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek, közölte a Sándor Palota az MT-vel. A közlemény szerint Baka András államfő az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve, tehát megtette az országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó javaslatát. Nem látják biztosítottnak a Tisza frakció részéről az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, még nem hoztak végleges döntést. Visszavonja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló határozatot a kormány, az erről szóló rendelet 12 milliárd forint megtakarítást jelent az adófizetőknek. A kormány.hu beszámolója szerint a döntésről tájékoztatták a Dunamelléki Református Egyházkerületet, illetve az érintett katolikus szervezeteket, és ők dönthetnek arról, hogy a jövőben hogyan hasznosítják az ingatlant. Mintegy 4 milliárd 300 millió forintot fizetett vissza az államnak a König Róbert által alapított egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a támogatásból tervezett fejlesztéseket nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés. Hűtlen kezelés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az M6-os autópálya működtetése miatt, közölte a BRFK kommunikációs osztálya. Vitézi Dávid közlekedési miniszter a nyár végén jelentette be, hogy büntető feljelentést tett a tárcája az ügyészségen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntettének gyanúja miatt az autópálya üzemeltetési joga kapcsán, amelyet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT társaságnak ítéltek oda. Hatályba lépett a dízelautók használóinak támogatásáról szóló kormányrendelet. Évvégéig összesen 20 000 forint támogatás járhat a legfeljebb 110 kW, vagyis mintegy 150 lóerő teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A támogatást a Magyar Államkincstár négy részletben folyósítja, az első összeget szeptember 30-án utalják, külön igénylésre nincs szükség. Végül az időjárásról. Felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, helyenként zápor kialakulhat, sokfelé erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben aztán 17-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon, szeptember 22-én Móric napja van. A Móric a latin Mauritius névből származik, ami a Maurus továbbképzése, s jelentése Mór szerecsen. Női párja is van, a Maura. Sok boldogságot kívánok ma a Móricoknak, Isten éltesse őket nevük napján sokáig. Ha Móric nevű ismerősük vagy rokonuk akad, el ne felejtsék a mai napon felköszönteni.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel ma is kalendáriumunkat. A mai napon született 1863-ban Versecen Herczeg Ferenc író. Első novelláit a Pesti Hírlap közölte. Fenn és Len című első regényét a Zinger és Wolfner kiadó egyetemes regénytárának pályázatára írta. E művével felkeltette az irodalmi körök érdeklődését, melynek következtében a Petőfi Társaság tagjává választotta, és meghívták a Budapesti Hírlaphoz dolgozni. A következő évben a Kisfaludy Társaság is tagjai sorába választotta, és ebben az évben aratott nagy sikert humoros regény trilógiájának első részével, a Gyurkovics leányokkal, melynek színpadi átdolgozása világsiker volt. 1894-től 44-ig szerkesztette az Új Idők című szépirodalmi hetilapot. Egyik alapítója volt az Újság és a Magyar Figyelő című lapnak is. Aktívan politizált. Elnöke volt a Revíziós Ligának és tagja a Felsőháznak. Fondorlatos meseszövése, találóan jellemzett alakjai tették népszerűvé regényeit, amelyben a múlt egy-egy sorsfordulója jelenik meg. Ismert művei az Ocskai Brigadéros, az Aranyhegedű, a Kék Róka. Ő volt a nemzeti klasszikus, az ország író fejedelme. És szintén szeptember 22-én született, de 1765-ben Szegeden, Vedres István. A Pesti Institutum Geometricumban az elsők között szerzett mérnöki oklevelet. Szeged városmérnöke, majd főmérnöke lett, és ezt a hivatalát egészen nyugdíjba vonulásáig töltötte be. Első legnagyobb munkája a II. József-féle kataszteri felmérésben való részvétel volt. A környék számos mocsarának lecsapolási tervét ő készítette el. A Szöreg-Gyálai határ 3600 holdas területén vízrendezés és ármentesítés után országos hírű mintagazdaságot szervezett. Úttörő munkát végzett a futóhomok megkötése terén. 1805-ben röpiratot jelentetett meg a Soroksár-Kecskemét-Kiskunfélegyháza Szeged vonalvezetésű Duna-Tisza csatorna és a szegedi kereskedelmi kikötő és közraktár létrehozásának szükségességéről a Tiszát a Dunával összekapcsoló új hajókázható csatorna címmel. Számos gazdaságfejlesztő elgondolása is volt, ezek közül kiemelkedik az országos gabonaraktár, a szegedi téli kikötő és hajógyár, egy országos csatornahálózat, az átfogó tiszaszabályozás, víztárolók létesítése, az öntözéses gazdálkodás, a rizstermelés és tógazdálkodás elvi megalapozása és gyakorlati megvalósítási tervei. Vedres a reformkor gazdaságpolitikai elképzelései előfutárának tekinthető. Gyakran emlegetik Szeged Széchenyije néven. Mérnöki működése mellett nyelvújító és szép irodalmi tevékenységet is folytatott. 1790-ben jelent meg a Magyar nyelvnek a magyar hazában szükséges voltáról című műve. Az ő tervei alapján nagyobbították meg a szegedi kőszínházat, s ebben előadták a hazaszeretete, avagy nemes Szeged városának a töröktől való elvétele című négy részes vitézi játékát. S végül a mai napon hunyt el 1945-ben Vikár Béla, néprajzkutató, műfordító. 1859-ben született. Szülőföldjén, Somogyban, korán megfogta lelkét a parasztnóták mesékvilága. Édesanyja ajkáról jegyezte le gyorsírással az első dalokat, majd az 1870-es évek második felében az egész megyét bejárta. A 90-es években ismerkedett meg Rákóczi Izidor pesti műszerésznél az Edison-féle fonográffal, és az egész világot megelőzve ment ki falura fonográffal dalt gyűjteni. 1896 őszén kezdte meg Borsod megyében Mezőcsáton a Viaszhengerre való felvételt. Amikor külföldön ráeszméltek a gyűjtés ilyen módjára, neki már egész sorozat hengere volt. 19 vaskos füzetébe mintegy 7000 dalt jegyzett fel. 1877 és 84 között nyelvészeti és irodalmi tanulmányokat folytatott a Budapesti Tudományegyetemen. Finnországi néprajzi tanulmányútja véglegessé érlelte benne a Kalevala fordításának tervét. Kalevala fordítása a magyar műfordítás irodalom legjelentősebb alkotásai közé tartozik. De a finn mellett fordított németből, angolból, grúzból, észtből és norvégból is. Vikár Béla 1945-ben hunyt el Dunavecsén a mai napon.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szombaton tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek mottója áldott légy Uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Magyarország működik, és soha többé nem hagyja, hogy megvezessék, cserben hagyják vagy elárulják, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, országjárásán azt vállalta, ha egyszer felelősséget kap az ország vezetésére, emlékezni fog, mit kértek tőle az emberek, az igazságtalanságok megszüntetését, az igazságtételt, az ellopott vagyonok visszaszerzését és emberhez méltó életet. Az előző kormány korrupciós ügyeiről hosszan beszélt. Magyar Péter szerint az utolsó pillanatban menekülhet most meg Magyarország a teljes kifosztástól. Hosszan felsorolta azokat is, mit nem tettek meg abból, amivel a Fidesz vádolta őket, például, hogy nem vittek katonákat a frontra, nem szüntették meg a rezsicsökkentést, ezzel szemben viszont ott van a tűzifa áfa csökkentés, a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése, az iskola kezdési támogatás, sorolta többek között. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napi rendelőt a parlamentben. Baka András kifejtette, ügyészségre minden demokratikus jogállamnak szüksége van, olyanra, amely szakmailag hiteles, intézményileg független, és amelynek pártatlanságában az állampolgárok megalapozottan bízhatnak. A köztársasági elnöknek vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását, mondta Baka András. A Fidesz képviselői előzőleg jelezték, nem vesznek részt a köztársasági elnök napi rendelőtti felszólalásán. Súlyog Tamás önkényes elmozdítását nem fogadják el, közölte Bóka János frakcióvezető. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek, közölte a Sándor Palota az MT-vel. A közlemény szerint Baka András államfő az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve, tehát megtette az országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyre vonatkozó javaslatát. Nem látják biztosítottnak a Tisza frakció részéről az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, még nem hoztak végleges döntést. Hűtlen kezelés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az M6-os autópálya működtetése miatt, közölte a BRFK kommunikációs osztálya. Vitézi Dávid közlekedési miniszter a nyár végén jelentette be, hogy büntető feljelentést tett a tárcája az ügyészségen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés büntettének gyanúja miatt az autópálya üzemeltetési joga kapcsán, amelyet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT társaságnak ítéltek oda. Csökkent a kőolaj világpiaci ára az amerikai-iráni konfliktus diplomáciai úton történő megoldásával kapcsolatos várakozások hatására. A teheráni vezetéshez közeli MER hírügynökség jelentése szerint Masoud Pezeshkian iráni elnök a következő napokban New Yorkba utazik, hogy részt vegyen az ENSZ közgyűlésén, ahol ismerteti Teherán álláspontját. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, nyitott a találkozóra. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az idő és megkezdődik a fűtési szezon, hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodások esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni, a lakosságnak a szolgáltatás ingyenes. Végül az időjárásról. Felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, helyenként zápor kialakulhat, sokfelé erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben aztán 17-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. szeptember 22-én kedden. Ma van az év 265. napja a Gergely naptár szerint, tehát 2026-ból még kereken 100 nap van hátra. Ma egyébként a Móricak ünneplik nevük napját. A napkelte és napnyugta időpontjai pedig a következők. Ma az őszi napi egyenlőség napján 6 óra 25 perckor kell fel a nap, és lenyugodni 18 óra 37 perckor.

támogatásáért, és ezt az órát programajánlóval zárjuk. Műsorismertetést ma is, legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Szegedi Tudományegyetemen létrehozott robotikus szívritmus zavarkezelő központról beszélget dr. Szili Török Tamás professzorral, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: ez azért is fontos, mert ugye olvastam, amikor itt készültem erre az interjúra, hogy előfordul olyan eset, amikor a katéteres beavatkozás nem jár sikerrel. Márpedig, ha ezt az eljárást, módszert alkalmazzák, akkor szinte garantált a siker.
1: Hát azért ez némi túlzás. Én úgy mondanám, hogy maga a katéterabláció egy rendkívül fejlett és komplex beavatkozás, aminek most már 30 éves történelme van, és nagyon sok ritmus zavar esetén valóban, ahogy tudjuk, nagyon nagy sikerarányt lehet elérni. Viszont vannak olyan betegségek, vannak olyan anatómiai állapotok, amelyeknél még mindig...

0: nem optimális a sikerarány, és a robotrendszerek azok pont azok a betegek esetén jelenthetnek többet, akik ebbe a kategóriába tartoznak. Egyébként már itt Szegeden is hát közel 60 műtétet végeztünk, és már két olyan beteget kezeltünk, akiknél korábban az anatómiai viszonyok miatt félbe kellett hagyni az ablációs beavatkozást, mert kiderült, hogy még a katéterek a szívben se vezethetőek be. Ugyanakkor ezzel a rendszerrel, miután a katétert úgy kell elképzelni, mint egy olyan finom mozgású valamit, amit talán a legjobban egy ilyen főtt spagettihez tudnék hasonlítani, az ereken keresztül sikerült ezeken a nehezebb utakon keresztül is a szívben navigálni. A megfelelő diagnózis elvégzése után, vagy felállítása után pedig sikerült az ablációt elvégezni. Viszont ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és ahhoz, hogy ezt tényleg a legmagasabb szinten tudjuk elvégezni, ezért én azt javaslom azoknak, akik hasonló rendszereket telepítenek, hogy abban a műtőben, ahol ez a robot telepítve van, minden beavatkozást magával ezzel a robotrendszerrel végezzenek el, hiszen itt egy nagyon fontos tanulási folyamatról is beszélünk, egy nagyon fontos folyamatról, ami során gyakorlatot kell szerezni, pont azért, hogy a legnehezebb beavatkozásokat is jól tudjuk elvégezni.
1: Önről azt olvastam, hogy életműve középpontjában a szívritmus zavarok állnak, és hogy munkája világszínvonalú eredményeket hozott a kardiológia területén. Hát ezt nagyon kevesen mondhatják el magukról. Honnan és hogy tett szert erre a tudományra?
0: Én 1998-ban kezdtem el foglalkozni a szívritmus zavarokkal, és akkor Magyarországon gyakorlatilag egyébként pont éppen Szegeden indult ez a szubspecialitás a kardiológián belül. Én akkor úgy gondoltam, hogy külföldön ez a tudás jobban megszerezhető, és először Ausztráliában voltam úgynevezett fellow. Ez egy egyéves ilyen tanulmányút, ahol magát a ritmuszavaroknak a kezelését tanultam, és utána viszont rögtön a Rotterdami Erasmus Egyetemre kerültem, ami Európa egyik vezető egyetemének tekinthető, és ott összességében több mint 25 évet töltöttem, és szerencsémre ott nagyon korán Európa igazából második országaként telepítettük ezt a robotrendszert, úgyhogy tényleg ott sikerült olyan gyakorlatot felhalmozni, ami azt jelenti, hogy én magam is már több mint 3000 ilyen beavatkozást végeztem, ami hát remélem nem hangzik nagy képűségnek, de a világban is egyedülálló.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Szegedi Tudományegyetemen létrehozott robotikus szívritmus zavarkezelő központról beszélgetett dr. Szili Török Tamás professzorral, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most időjárás előrejelzést hallanak. A felhőátvonulások mellett napközben alapvetően sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan valószínű kisebb esőzápor, főképp az ország északkeleti, keleti felén zivatar is. Az északnyugati szél reggeltől, főleg a Dunántúlon és a középső ország részben ismét nagy területen megerősödik, néhol viharos tökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható, késő este többnyire 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. És most nézzünk szét az országban, hogy mennyire hűlt le a levegő ma hajnalban. Békés Csaba 7 fok, Budapest 12, Debrecen 8, Győröt 13 fok van, a Kékesen 6, Miskolcon 12, napkor 9 fok, Paks, Pécs 12, Sármelléken 9 fok van, Siófokon 14, Szegeden 11, Szolnok 10 fok, Szombathely 13. Sátoraljaújhelyen jelenleg 8 fok van, Egerben 9 és Jászberényben 10. A napi melegrekord 2003-ból származik, 32,7 Celsius fok, és ezt Mázán mérték. Máza Baranya megyében található, és a hidegrekorddal Eger büszkélkedhet 1902 óta. Akkor ugyanis itt a városban mínusz 2 fokot mutatott a hőmérő. Ma egyébként jó hír az arra érzékenyeknek, hogy fronthatás nem terheli a szervezetüket. És most az utakról. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják a burkolatot. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnemény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Csomóponti ágzárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik, és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. És átépítették a terelést Gyöngyös térségében. A 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták aszfaltozás miatt. Az M3-ason a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A munka a Gyöngyös nyugat csomópontot is érinti, Vásárosnemény felé sem le, sem felhajtani nem lehet. Míg Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. A főváros felé fel lehet hajtani az autópályára. A 43-as kilométernél a Galga pihenő helyett Vásárosnemény irányába aszfaltozás miatt lezárták. És végül a kompok. A Dunakanyarban a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp újra menetrend szerint közlekedik. A Dunakeszi horány átkelő helyen az alacsony vízállás miatt csak egy komp közlekedik, de a menetrendet tartva az első komp horányból 5 óra 25 perckor indul, és a legutolsó járat Dunakesziről 20 óra 35-kor megy át a szigetre. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között a komp már csak 7 órától 18 óráig jár óránként. Az alsó szakaszon Mohácsnál a komp a 2,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járműveket újra szállítja, az 5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművekkel azonban továbbra sem lehet átkelni. A Duna alacsony vízállása miatt jelenleg nincs komp közlekedés Neszmély és Dunaradvány, Esztergom és Párkágy, valamint Tököl és Százhalombatta között. A Tisza felső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között az alacsony vízállás miatt a túlméretes mezőgazdasági és erdészeti gépek szállítására nincs lehetőség. És nézzük a középső szakaszát a folyónak, ugyanis nem üzemel a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezsenyi és Martfű, Nagyrév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. A Szamoson Olcsva és Olcsva-Apáti között az alacsony vízállás miatt még mindig nem jár a komp. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: szülőföldemen. Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha Dajkán dalával vont tele. Most is hallom e dalt, elhangzott bár. Cserebogár, sárga cserebogár. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, és mint meglett ember, úgy jöttem meg. Hely, azóta 20 esztendő telt el, megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő. Az idő hogy lejár? Cserebogár, sárga cserebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássak. Foglaljatok helyet itt mellettem. Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem, hogy vállamon 25 év van már. Cserebogár, sárga cserebogár. Mint nyugtalan madár az ágakon, helyről helyre röpköd gondolatom. Szedegeti a sok szép emléket, mint a méh a virágról a mézet. Minden régi, kedves helyet bejár. Cserebogár, sárga cserebogár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra. Lovagolok fűzfasípot fújva, lovagolok szilaj nádparipán. Vájuhoz még, lova mindig kíván, megitatom. Gyilovam, gyibetyár, cserebogár, sárga cserebogár. Megkondul az esteli harangszó, kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe vesz Dajkán, az altató nóta hangzik ajkán. Hallgatom, félálomban vagyok már. Cserebogár, sárga cserebogár.
1: Petőfi Sándor Szülőföldemen című versét Básti Lajos mondta el. Petőfi 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai csődbe jutottak, levette róla a kezét, s ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándorévei. Az 1842-es esztendő meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál lett segédszerkesztő, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket és foglalkozott műfordítással is. A később ismerté vált kokárda első példányát, a párizsi trikolor mintájára ő varta és tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a Pesti forradalom és egyszer s mint Petőfi napja volt. Később a költő király ellenessége és radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált, és részt vett az 1849. július 31-i Segesvár ütközetben. Akkor látták utoljára.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából.

Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa úrangyala imája. Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit. Leó pápa felhívása. 14. Leó a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Leó pápa a mesterséges intelligenciáról, a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani.

0: Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa urangyala imája. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő híveket és elmélkedését az évközi 25. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a szőlőbe hívott munkások példabeszédéről szól, és arra buzdít, hogy magunkévá tegyük az Úr nagylelkű igazságát, leküzdjük az emberi rivalizálást, és a béke építői legyünk. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd a vasárnapi liturgia olvasmányára hivatkozva kifejtette.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
0: Izajás proféta szavaiban az Úr nagy reményre ad okot nekünk, amikor azt mondja, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. Isten tervei valóban végtelenül nagyobbak, és mondhatjuk, hogy emberibbek, mint azok, amelyeket mi, a bűn jelét viselő férfiak és nők, el tudunk képzelni és meg tudunk valósítani, magyarázta katekézisében a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy ma is rendkívül időszerű a proféta felhívása, hagyjuk eltorzult útjainkat, és térjünk vissza az Úrhoz, aki maga az irgalom és a megbocsátás. Az evangéliumban Jézus példabeszédei leírják azt az újdonságot, amelyet Isten tartogat számunkra, de többnyire azt is megmutatják, hogy egy nagylelkűbb igazságossággal és egy nagyobb szeretettel szemben milyen ellenállásra vagyunk képesek. Leó pápa utalt beszédében a vasárnapi evangéliumi szakaszra, amely a szőlőbe meghívott munkásokról szól. Közöttük voltak, akik egész nap dolgoztak, mások csak néhány órát, és voltak, akik már szinte napnyugtakor álltak munkába. A példabeszéd középpontjában a munkabér kifizetésének a pillanata áll. A gazda megtartja az első órában érkezett dolgozóknak tett ígéretét, és a megállapodás szerint fizet nekik.
1: Ma vuole che vedano la sua bontà, e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo.
0: De azt akarja, hogy lássák jóságát, és a szemük láttára ugyanúgy bánik az utolsóként érkezettekkel is. Egy részletet ugyanis nem szabad figyelmen kívül hagynunk, jegyezte meg beszédében Leó pápa, rámutatva a szőlős gazda pontos utasítására, amelyet intézőjének ad. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Vagyis a munkásokat az utolsóktól kezdve az elsőkig kell kifizetnie. Az egész napon át dolgozók negatív reagálása tehát könnyen elkerülhető lett volna, ehelyett azonban a gazda cselekvése szándékos volt, mert Isten jóságának kinyilatkoztatása mindenkinek szól, nem csak egyeseknek. Istennek másféle útjai és új gondolatai vannak azok számára is, akik magukat elsőnek tartják, és úgy vélik, hogy saját érdemeik révén váltak ilyenné, és megszolgálták az általuk elért eredményeket. Valójában azonban mindannyian örömet, bölcsességet és jövőt nyerünk, amikor a szeretet törvénye felül kerekedik a számítás törvényén, az irgalom élménye kitágítja az érdem élményét, a béke ajándéka pedig felfüggeszti a vetélkedést, és a hála közelebb hoz minket egymáshoz.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Kedves testvérek, kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, az ő szőlős kertjében dolgozhatunk, szolgálhatjuk országát, amely az igazságosság és a béke birodalma, állapította meg a pápa, rámutatva, hogy nincs helye az irigységnek és a megosztottságnak ott, ahol a felszínre tör Isten újdonsága. Keressük tehát az Urat, amíg megtaláljuk, hívjuk őt, amíg közel van. Hagyjuk el a torz utakat és a bűnös gondolatokat, hangzott a Szent Atya felhívása. 14. Leó pápa beszéde végén arra buzdított, hogy tekintsünk a szűzanyára, aki szintén teremtmény, mint mi, de szeplőtelen, ezért segít nekünk, hogy reménykedjünk Istenben, és rábízzuk magunkat irgalmasságára, hogy ezáltal az ő útjai a mi útjainká, az ő gondolatai a mi gondolatainká váljanak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit, Leó pápa felhívása. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása után Leó pápa a szomáliai humanitárius válság miatt fejezte ki aggodalmát, segítségnyújtásra buzdítva a nemzetközi közösséget.
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
0: A pápa mindenekelőtt arról szólt, hogy nagy aggodalommal követi a Szomália egyes területein kialakult humanitárius válságot, ahol az erőszakos cselekmények és a szélsőséges időjárási jelenségek tovább rontják a lakosság már amúgy is bizonytalan életkörülményeit, különös tekintettel a nők és a gyermekek helyzetére. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy a nemzetközi közösség nagylelkűen csatlakozik a segítségnyújtáshoz, hogy ezeknek a testvéreinknek ne kelljen nélkülözniük a szükséges támogatást. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, elsőnek a lengyelországi Torun egyházmegye püspökét és híveit, akik az eukarisztikus csodák helyszíneit keresik fel Itáliában.
1: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovakia.
0: A Szentatya üdvözölte a Szepesi egyházmegyéből érkezett családokat, majd azokat a jezsuita atyákat köszöntötte, akik Rómában kezdik meg új tanulmányaikat. 14. Leó pápa áldását küldte a Verona közelében fekvő kisváros Pescantina lakosságának, akik ezen a napon az egykori internáltak emlékműve körül gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a II. Világháború idején deportáltakról és a foglyokról. A Szentatya felhívásában hangsúlyozta:
1: Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
0: Nem szabad elfelejtenünk a történelmet, hanem tanulnunk kell belőle, hogy ne kövessük el újból a múlt hibáit.
2: Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Szeptember 19-én 14. Leó pápa az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott, valamint 150 tagjával, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon. A Szentatya üzenetében a sportolás nevelő szerepére, valamint a népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta az értelmi fogyatékos olimpikonok mintegy 150 fős csoportját. A jelenlévőkhöz fordulva elmondta, hogy maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre neveli az egyéneket. Ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy ezeket az értékeket megmutassák a versenyekkor, az amatőr tevékenységekben és mindenek előtt saját életükben. A sportolás azt jelenti, hogy komoly erőfeszítéssel elkötelezitek magatokat. Kitartásotok gyümölcsét pedig csapatszellemben, nyitottsággal, hűséggel, bizalommal és bátorsággal osztjátok meg. Ha így tesztek, akkor a sport szépségeit látni fogják, nem csak a résztvevők, a nézők, hanem mindazok, akik ismernek és találkoznak veletek. Elmélkedett a sportolás nemes hivatásáról a pápa. Elődje Ferenc pápa szavait idézte, aki 2017. október 17-én fogadta a speciális olimpia sportolók egy csoportját, és a következő felhívással fordult hozzájuk. A sport azon egyetemes nyelvek egyike, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken. Egyesíti az embereket, hiszen ugyanazon játék résztvevői, a győzelmek és a vereségek közös főszereplői. A Szentatya emlékeztette a jelenlévőket, hogy ebben rejlik egyetemes küldetésük, erről kell tanúságot tenniük. Ezt teszem én is, mondta az olimpikonoknak, hiszen korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek. Olyan férfiakra és nőkre, akik életükkel mutatnak példát, hogy az összefogás és a szeretet az egyetlen, amely a valódi boldogsághoz és békéhez vezet. Megköszönte látogatásukat, őszinte örömüket és az általuk képviselt építő üzenetet. Arra biztatta a sportolókat, az edzőt, a menedzsereket és a munkatársakat, hogy lelkesedéssel folytassák munkájukat. A Szent Atya végül a szűzanya és Szent Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte az összegyűltekre. Arra a fiatal sportoló védelmére bízta őket, aki végtelenül szerette Jézust, ezért a sport értékeit jó és nagylelkű életté, szent életté alakította. A speciális olimpia egy nemzetközi szervezet, amely népszerűsíti az értelmi fogyatékossággal élők sportját. Több mint 190 országban működik, és világszerte körülbelül 5 millió sportolót foglalkoztat. Egy olyan globális mozgalom, amely a sportot a társadalmi befogadás, a méltóság és az akadályok leküzdésére bátorítja. Mottójuk: hadd nyerjek, de ha nyerni nem tudok, akkor hadd próbálkozzak bátran.
0: Leó pápa a mesterséges intelligenciáról. A technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani. 14. Leó üzenetet küldött, az AI for Peace, azaz a mesterséges intelligencia békéért elnevezésű első nemzetközi szimpózium résztvevőihez. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen megrendezett találkozó a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségeket és az általa támasztott kihívásokat vizsgálja, a konfliktusok megelőzése és megoldása, az emberi jogok védelme és a kormányzás területén. A Szent Atya azt kívánja, hogy a konfliktusoktól sújtott világban a technológiai fejlődés az emberi méltóság szolgálatában álljon. A felhívás ugyanaz, mint amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája is megfogalmaz. A technológiai innovációnak, mindenekelőtt a mesterséges intelligenciának az emberi méltóságot kell szolgálnia, erősítenie kell az emberek közötti kapcsolatokat, és ezáltal a béke eszközévé kell válnia, nem pedig újabb megosztottságok és szakadékok forrásává. 14. Leó ezt a reményét ismételte meg az AI for Peace résztvevőihez intézett üzenetében. A két évente megrendezésre kerülő globális szimpózium szeptember 21-én kezdődött, és szeptember 22-ig tart a Pápai Lateráni Egyetemen. A találkozó azt vizsgálja, milyen lehetőségeket és kihívásokat jelent a mesterséges intelligencia a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, az emberi jogok védelmében, valamint az új kormányzási modellek kialakításában. A Pápai Egyetem nagytermében és különböző virtuális fórumokon szakértők, kutatók, intézményi és akadémiai képviselők, valamint nemzetközi szervezetek küldöttei osztják meg tapasztalataikat és meglátásaikat a mesterséges intelligencia, a konfliktusok és a békeépítés kapcsolatáról. Leó pápa üzenetét a tanácskozás kezdetén Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja olvasta fel. Egy konfliktusoktól és megosztottságtól sújtott világban a mesterséges intelligencia fejlődése olyan szemléletet kíván, amelyet a bölcsesség és a szeretet ihlet, hogy a technológiai fejlődés minden ember méltóságát szolgálhassa, és erősítse az emberiség családját összekötő kötelékeket, írja 14. Leó. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézi, amely szerint Isten irgalmas terve ma is kibontakozik a történelemben, és iránytűvé válik a digitális korban ahhoz, hogy életünket az evangélium szerint éljük. Ennek fényében Leó pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy mélyítsék el annak vizsgálatát, miként segítheti elő a mesterséges intelligencia a mások java iránti hiteles figyelemtől vezérelve a népek közötti párbeszédet, a kiengesztelődést és szolidaritást, hozzájárulva ahhoz, hogy a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé alakítsuk. A szimpóziumot az ENSZ Béke Egyeteme és annak olaszországi központja kezdeményezte a Pápai Életvédő Akadémiával és a Pápai Lateráni Egyetemmel együttműködésben. Az egyetem ad otthont a plenáris üléseknek és a tematikus munkacsoportoknak. A mesterséges intelligencia a békéért nem egyszeri rendezvényként jött létre, hanem két évente megrendezendő konferenciaként és állandó nemzetközi platformként. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a tudományos kutatás, az intézmények, a diplomácia, a gazdaság, a filozófia, az akadémiai világ és a vallások között. A háttérben egy egyre sürgetőbb kérdés áll. Miként lehet elérni, hogy a mesterséges intelligencia békét szolgálja, és ne váljon újabb konfliktusok forrásává? A békét nem tekinthetjük egyszerűen a háború hiányának, hangsúlyozza Francisco Rojas Aravena, az ENSZ Békeegyetemének rektora, a konferencia egyik előadója. A béke olyan folyamat, amely intézményeket, tudást, együttműködést és a konfliktusok mélyebb okainak kezelésére való képességet kíván. A mesterséges intelligencia rendkívüli eszközöket kínálhat ehhez, ugyanakkor tovább növelheti az egyenlőtlenségeket és a feszültségeket, illetve új konfliktusokat idézhet elő. Az AI for Peace feladata ezért olyan nemzetközi párbeszéd kialakítása, amely segít megérteni ezeket az átalakulásokat, és biztosítja, hogy azok összhangban legyenek a béke, az emberi jogok és az emberi méltóság alapelveivel. Renzo Pegoraro prelátus, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke hangsúlyozza. A béke nem választható el az életvédelmétől, hanem annak egyik alapvető feltétele. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban ezért nem elegendő azt kérdezni, mire képes a technológia, hanem azt is meg kell vizsgálni, milyen cél felé akarjuk irányítani. Az etikának már a technológia tervezésének kezdetétől jelen kell lennie, az emberi felelősség pedig nem oldódhat fel a gép összetettsége mögött. A mesterséges intelligencia békéért programja plenáris üléssel kezdődött, amelyen a gazdaság, a geopolitika, a technológia és a béke kérdéseinek nemzetközileg elismert szakértői vettek részt. Az előadók között szerepel Szergej Bodrunov, az Orosz Szabad Gazdasági Társaság elnöke, Jeremy Rifkin közgazdász, a Gazdasági Trendek Alapítvány alapítója, Jeffrey Sachs közgazdász, a Columbia Egyetem professzora, Antoinette Ruvroy filozófus, a Namuri Egyetem kutatója, valamint Sergio Bellucci, az ENSZ Békeegyeteme olaszországi központjának tudományos igazgatója. Rajtuk kívül a nemzetközi akadémiai élet képviselői és az UNESCO magasrangú tisztségviselői is felszólalnak. A kétnapos találkozó plenáris üléssel és az AI for Peace International Association, vagyis a Mesterséges Intelligencia Békéért Nemzetközi Egyesület létrehozásáról szóló megállapodás hivatalos aláírásával ér véget. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A mai evangéliumban Jézus meglepő kijelentést tesz. Amikor közlik vele, hogy édesanyja és rokonai látni akarják, így felel. Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. E szavai nem a családi kötelékek ellen szólnak, hanem túlmutatnak rajtuk. Jézus itt egy újfajta rokonságról beszél, a hit által született kapcsolatról, amely nem vér szerinti, hanem lelki. Azok állnak Jézushoz igazán közel, akik figyelnek az Atya szavára és engedelmeskednek neki. A kereszténység nem csak hallgatás, hanem felelet is Isten hívására, életformáló igen az ő akaratára. Ez a rész elgondolkodtat bennünket, mi alapján határozzuk meg önmagunkat, a származás, a név, a múlt alapján. Mindezek fontosak, de nem elegendők. Jézus azt mondja, az igazi összetartozás kívülről talán nem látszik, de a lélek mélyén formálódik. Aki hűségesen figyel Istenre, az családtaggá válik Isten családjában. Az Úr szavai különös fényben állítják elénk Máriát is. Ő valóban Jézus anyja volt, de ennél a ténynél fontosabb az, hogy hallgatta az Isten szavát és meg is tartotta. Ezért lett a hívők példaképe. A hit útja nem kiváltság, hanem válasz. Mindenki elindulhat rajta, aki kész nyitott szívvel befogadni az igét, és engedi, hogy az megváltoztassa életét.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend három énekből áll, az első a Hozsanna 221-es számú éneke, az Egybegyűltünk, ó nagy Isten. Áldozás alatt az Éneklőegyház 600-as számú éneke lesz, az Aki nékem szolgál, kivonulásra pedig a 233C, a Boldog, akit tanítasz. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 221-es, az Éneklőegyházból a 600-as, és végül a Hozsannából a 233C. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. Az adakozó szándékára a mai reggeli szentmisénket a Herceg és Kovács családok, élő és elhunyt tagok és hozzá tartozók lelki üdvösségéért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük ezeket a szent titkokat. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk. Istenünk, te szent törvényedet az Isten és az ember szeretet parancsában foglaltad össze. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben,

0: Irgalmas vagy, és megtartod igaz utadat, az Úr előtt ez kedvesebb lesz az áldozatnál. A szemek kevéssége és a szív felfuvalkodottsága a gonoszok lámpása. Mindez csupa bűn. A bátor és szorgalmas gyarapodni fog, és mindaz, aki mohó, szegénységben marad. Aki hazug nyelvvel gyűjti kincseit, az esztelen, mert bele akad a halál tőreibe. A gonosz ember lelke ártani szeret, és társán nem gyakorol könyörületet. A gőgös kudarcán az együgyű tanul. A bölcseket követve még inkább növekszik tudása. A szent a bűnös házát szemmel tartja, hogy a rossztól visszatartsa a gonoszt. Aki bedugja fülét, ha a szegény kiált, vigyázzon, kiált majd egyszer ő is, de szavát nem hallja meg senki sem. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egyszer Jézus egy házban tanított. Amikor odajöttek anya és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki. Anyát és rokonait kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt. Az én anyám és rokonaim azok, akik Istent igét hallgatják, és tettekre is váltják. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

0: Kedves testvérek, a mai evangéliumi szakaszban Szent Lukács evangélista könyvéből Jézus Krisztusnak a tanítása és a tanítása lehet, hogy kicsit nyersen hangzik, meg nem idevaló. Nem hiszem, hogy kicsit a Szentíráson keresztül ismerve Jézus Krisztus édesanyját, Szűz Máriát, nem hiszem, hogy megsértődött volna Szűz Mária, mert hát ő rá biztos nem lehet azt mondani, hogy ő nem az igazi anyja, mind biológiailag, mind lelkileg. Tehát ő rá azt szokták mondani a teológusok, hogy először lélekben fogant a Jézus Krisztust, és utána meg testben. Tehát ő igazából az a példamutató tanítvány, aki tényleg, ahogy Jézus Krisztus itt mond, hallgatja az Isten igéjét is, tettekre is váltja. Itt Jézus Krisztus szerintem egy lényeges dologra figyelmeztet bennünket, a hallgatóságot, hogy gyakorlatilag miről szól a mi keresztény hivatásunk. Egy kapcsolatról szól, egy családi kapcsolatról szól, amelyben napi szintén van párbeszéd. Amikor ezt az evangéliumi szakaszt olvasom, akkor gondolok azokra a gyerekekre, akiknek a szülei sajnos gyerekkorában elválnak, és gyakorlatilag nevelkednek egy másik szülővel. A biológiai szülővel, de a másik az nevelő szülő. És az idővel annyira szorossá válik a kapcsolatuk, hogy apaként vagy anyaként nevezik őket. És ez szerintem hasonló lehet amit Jézus Krisztus itt szeretne velünk elérni. Tehát, hogy arra szeretne bennünket meghívni, nem csak, hogy egy ilyen személytelen, vallásos kapcsolatban lépjünk vele, hanem egy személyes, intim kapcsolatba, családi kapcsolatba lépjünk vele, amelyben napi szintén van kapcsolat. Az imádság legyen, amikor imádkozunk, ez legyen a célunk, ez legyen a szándékunk, hogy az Istennel egy párbeszédet folytassunk. Ez alapvetően az imádságnak a legfontosabb célja, kapcsolatba lépni a mindenható Istennel. Úgyhogy kérjük ezt a kegyelmet a mai Szent Misén, hogy ne egy személytelen keresztény vallást éljünk meg, hanem arra törekedjünk a szenteknek a közbenjárására is, hogy mindig személyes keresztény hivatásunk legyen az Istennel, hogy mindig, amikor imádkozunk, erre a kapcsolatra törekedjünk. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson bennünket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért. Hallgass meg, Urunk! Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat. Hallgass meg, Urunk! hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt. Hallgass meg, Urunk! Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk. Hallgass meg, Urunk! Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet. Hallgass meg, Urunk!
0: Hogy ne feledkezzél meg a herceg és kovács családok elhunyt testvéreinkről, akik már elköltöztek ebből a világból. Hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Istenünk, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk is az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Istenünk, kegyesen fogad kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Úrunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek, és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyújtson egybe a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: könyörögjünk. Szentségeiddel erősítesz bennünket, Urunk Istenünk. Támogass jóságosan, állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét ezekben a misztériumokban és keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
0: Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek körök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Agri Bazilikából. A Szent Misét Michiere Gervasoni atya mutatta be. Az éneket Ördög Lea kántor vezette. A lektori szolgálatot Bóta Zoltán és Kovács István látta el. Rádiónk technikai munkatársa Kvaszinger Jenő volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Szombaton tartják a főegyházmegyei ministráns találkozót, amelynek mottója áldott légy Uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Jövő héten dönthet a Tisza frakció a legfőbb ügyészi tisztségre a köztársasági elnök által jelölt Szatmári Zoltánról, így nyilatkozott Bújdosó Andrea, a frakcióvezető a Telex hírportálnak. Ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök egy tájékoztatón közölte, tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre, de nem látja biztosítottnak akár a kétharmados, akár a feles támogatást a Tisza frakció részéről. A kormányfő azt is közölte, a végleges döntést még nem hozták meg. Amíg Tisza kormány van hatalmon, addig nem épül Magyarország területén ukrán kőolajtároló, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter az ellenzéki kritikákra és a hétvégi sajtóhírekre reagált. Arra hívta fel a figyelmet, Magyarország, bár meghívást kapott, nem tagja a Volodymyr Zelenszky által életre hívott Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködésnek, ahol a Naftohaz és a MOL közötti memorandum megkötését közölték az ukrán sajtóorgánumok. Nem tagja Magyarország az ukrán elnök által életre hívott Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek, a külügyminisztérium sajtóosztálya is ezt közölte az MT megkeresésére. Hozzátették ugyanakkor, hogy szoros figyelemmel kísérik annak létrehozását és további alakulását. Még idén több 10 milliárdos országos kátyúmentesítési programot indít a kormány, ezt a parlamentben közölte Magyar Péter. Idén és jövőre összesen 9 milliárd 300 millió forintos program indul fogyatékossággal élők megsegítésére, a legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben megszüntetik a tanárok tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, és ekkor vonják be a szakképzési és bölcsődei dolgozókat. Jelentős 172%-os volt a túljelentkezés a vízközmű pályázaton, közölt az élő környezetért felelős miniszter. Kajdos László kiemelte, a kormány a jövőben még több forrás szeretne biztosítani a hálózatok megújítására. Megrendelte a debreceni nagyállomás felújításának megvalósíthatósági tanulmányát a minisztérium, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási tárcavezető. A tervek szerint az állomás a tramtrain, a repülőtér és Debrecen új gazdasági övezeteinek kiszolgálásában is szerepet kaphat. A tanulmány a vasút, a villamos és busz közlekedés, valamint a P+R és B+R parkolók összehangolását is vizsgálja. Az amerikai elnök szerint Oroszország elvesztette az ellenőrzést az olajfinomítóipara felett, ezt közösségi oldalán állapította meg Donald Trump. Az ukrán elnök az ex-közösségi portáról reagálva közölte, Ukrajna kész tenni a háborús helyzet enyhítésért és egyeztett partnereivel az ezzel kapcsolatos diplomáciai javaslatokról. Elítéli és nem ismeri el az Európai Unió az Oroszország által Ukrajna ideglenesen megszállt területein tartott választásokat és azok eredményét, közölt az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint az orosz parlamenti választások ismét rávilágítottak az orosz demokrácia leépülésére. Végül az időjárásról, felhőátvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, helyenként zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat, sokfelé lesz élénk erős a szél. A csúcshőmérséklet 17-19 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Villanovai Szent Tamás érsek. 1488-ban született, Valenciában 1555. szeptember 8-án halt meg, 67 évet élt. Édesapja jószívű molnár volt, aki a pénteken őrölt lisztet mindig kiosztotta a szegényeknek. Édesanyja is bőkezű volt. Gyermekük is gyakran másnak adta reggeliét, sőt ruhadarabjait is odajándékozta a szegényeknek. 16 éves korában az Alkalai Egyetemre küldték tanulni. Két év múlva meghalt az édesapja. ekkor vagyonukat eladták, szétosztották a szegényeknek, és a családi házban édesanyjával kórházat állítottak fel. Ezt követően visszament a teológiára. Kitűnő tanár lett belőle. Két év múlva belépett az ágostonosok rendjébe, és 1518-ban pappá szentelték. Keresett, gyóntató és szónok lett. Többször volt rendjének elöljárója. Szentmisé alatt misztikus látomásai voltak. 1542-ben granadai érsek lehetett volna, de ezt szerényen elutasította. Két év múlva azonban Valladolidban mégis püspökké szentelték, és valenciai püspök lett. A nép öröm újongása közepette, kopott szerzetesi ruhában vonult be a templomába. Kanonokjai sajnálatukban azonnal 4000 koronát adtak neki, hogy hozza rendbe magát palotájával együtt. Ő a pénzt egy kórháznak adta. A székesegyházi kanonokok pedig továbbra is szégyenkeztek szegénysége miatt. Tamás érsek lelkiismeretesen meglátogatta egyházmegyéje minden plébániáját. Prédikált és buzdította a papokat. Sokat imádkozott az oltári szentség előtt. Naponta sok száz szegényt etetett érseki palotájában. Gondozta az árvákat, összeszedte a kitett gyermekeket, szelídségével mindenkit megnyert. Egy szegény nemes ember, akit egyébként is segített, ének idején állított be egyszer hozzá. Nem mert nappal menni, mert restelte, hogy ismét segítségre szorul. Jaj, de nagy nyomorúságban lehet szegény, mondta titkárjának a szent, hogy ilyen időben jön, adj neki 20 tallért. De még mielőtt elő sem szedték a pénzt, már ismét megszólalt. Mégis inkább 40-et adj neki, mert ha nem lenne nagyon megszorulva, nem jött volna most, ének idején. És vigasztald meg, hogy csak bízzék az Úristenben. Többször szemére vetették, hogy könnyelmi az adakozásban. Sok csaló is akad azok között, akiket támogat. Nem tudták más útra téríteni. Ezt mondta, ha csalók vannak közöttük, azokat intézze el a helytartó meg a rendőrség. Ez az ő kötelességük. Az én kötelességem, hogy mindenkit támogassak, aki az ajtómon zörget. Mit számít az, ha becsapnak, mikor mi az alamizsnát jó szívvel és az Úr Jézus nevében adjuk? Azt is szokta mondani, ha azt akarod, hogy Isten meghallgassa kérésedet, hallgasd meg te is a szegénynek szavát. Kisboldogasszony ünnepén betegágya előtt misét mondtak. Úr fölmutatáskor még fölsóhajtott. Benned bíztam, Uram! Amikor áldozásra került a sor, már a mennyországban egyesült lelke Istenével.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel, este. Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. Ha gyötri, bántja szívünket a régi, és múlt napoknak terhe ránk szakad, megrettent lelkünk vigasztodat kéri, mit nékünk szerzett, atyánk, szent fiad. S ha szenvedések kelyhét adod inni, mely színig töltött, keserű s nehéz, te segíts békén hálával elvenni, hisz áldva nyújtja hű atyai kéz. És ha az úton örömöt adsz nékünk, ha szép napod ragyogva ránk nevet, biztasson, nincsen sok nehéz emlékünk, hogy életünket szenteljük neked. A csend köröttünk mélyen szerte árad, hadd halljuk azt a tiszta éneket, amely betölti rejtett szép világod, hol téged dicsér minden gyermeket.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. Szeptember 23-án, azaz a holnapi napon rendezi meg Sátoraljóújhely a 765 éves város elnevezésű konferenciáját Sátoraljóújhely város önkormányzata és a Kazinczy Ferenc Társaság. A helyszínül a Kazinczy Ferenc Múzeum szolgál 10 órától. Rengeteg témával várják önöket az előadók. A konferencián való részvétel díjtalan, szeretettel várnak minden érdeklődőt. Szeptember 25-én lesz a nagykönyv napja, 20 éves az egri nagykönyv. Jöjjön, ünnepeljen velünk a nagykönyv szobornál, így invitál az egri fertájmesteri testület. A programok már hajnalban 5 óra 50 perckor kezdődnek, és estében nyúlik majd a befejezés. Lesz olvasó maraton. Szó lesz arról is, hogy mi a nagykönyv szerepe és helye a hazai köztéri szobrászatban. 18 óra 30-tól az Egri Csillagok című film szabadtéri vetítésére kerül sor. Kérik, hogy ülőalkalmatosságról és melegruházatról mindenki gondoskodjon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kutatók éjszakája lesz a Turizmus Világnapja jegyében a Kazinczy Ferenc Múzeumban pénteken, szeptember 25-én 16 órától. Egy kis kötetlen beszélgetés és teás vitamin várja az érdeklődőket. Akinek van régi zempléni kirándulásokról, turista helyszínekről fotója, az hozza el, hogy szívesen nézegessék. 17 órakor kezdődik Hegyesi Gábor biológus, főmúzeológus előadása, melynek címe Érdekességek Újhely turizmusának kutatásából. A programon való részvétel ingyenes, tehát 16 órától a Kazinczy Ferenc Múzeumban Sátoraljóújhelyen. Szeretettel hívnak mindenkit a 25 éves Kárpát Egyesület Eger ünnepi tárlatára. Szombaton 17 órai kezdettel itt Egerben az Agria Park első emeletén a közösségi térben lesz a rendezvény. Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja Tice Nándor, a Kárpát Egyesület Eger elnöke. A kiállítás október 14-ig tekinthető meg. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A kötelező kamarai tagságot visszaállító, az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról, továbbá a koncessziókkal kapcsolatos törvényjavaslatról is határoz ma az országgyűlés, amely elkezdi a kormány gyermekvédelmi javaslat csomagjának tárgyalását. A határozathozatalok között döntenek a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak visszaállító, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról. Szavazás lesz az egyes törvényeknek a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról, amely tartalmazza az iskolakezdési utalvány banki beváltásának szabályozását is. Határoznak az otthon start programot is érintő, a magyar építészetről szóló törvény, továbbá egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról. Ha az országgyűlés elfogadja az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosítását, akkor megszűnhetnek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága koncessziókkal összefüggő feladat és hatáskörei. Megvitatják az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosítását. A javaslat szerint tilos lesz a gyermekek számára a pornográf, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat hozzáférhetővé tenni vagy népszerűsíteni. A közterületekről is kitiltják a gyerekek személyiség fejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket. A kórházban rekedt gyerekek ügyében is intézkedéseket kezdeményeznek. Ha egy gyereknek egészségügyi okból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb 8 napon belül el kell készítenie a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést és az intézkedési tervet. Orbánizmussal vádolja az ukrán külügyminiszter Magyar Pétert, írja az Index. A hírportál szerint Andrei Szibiha leszögezte, nem tudják, hogy Magyarország miért utasítja el a kárpáti nyolcak együttműködésbe való csatlakozást. Úgy értékelt, ugyanúgy él és virul az Ukrajna felé irányuló elutasító politika, mint korábban. Magyar Péter miniszterelnök aláhúzta, elfogadhatatlan, hogy előzetes egyeztetés nélkül tüntetnek fel egy szuverén országot egy nemzetközi együttműködésben, míg Orbán Anita külügyminiszter elutasította az Orbán Viktorral húzott párhuzamot. Megváltoznának a nemzetközi sportesemények szervezésére vonatkozó szabályok, a cél, hogy követhetőbb legyen a közpénz útja és felhasználása, olvasható a kormány.hu oldalon. A vonatkozó kormányrendelet alapján a jövőben a sportági szövetségek feladata lenne a nemzetközi sport és sportdiplomáciai események előkészítése, megpályáztatása, megszervezése és lebonyolítása. A sportesemények költségvetési támogatásáról 500 millió forint alatt a sportpolitikáért felelős miniszter, a fölött pedig a kormány döntene. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, közölt az egészségügyi miniszter az országgyűlésben, kérdésre válaszolva. 2025 áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyeztek a várólistán, emlékeztetett Hegedűs Zsolt. Még idén több 10 milliárd forintos országos kátyúmentesítési programot indít a kormány, ezt a parlamentben mondta el Magyar Péter. Idén és jövőre összesen 9 milliárd 300 millió forintos programindul fogyatékossággal élők megsegítésére, a legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. Indiai kollégájukkal Subrahmanyam Jahinskarral találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban az ENSZ 7 indításaként, tudatta a magyar tárcavezető. Orbán Anita kiemelte, India a világpolitika és a világgazdaság egyik meghatározó szereplője, hazánk számára pedig fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető. Az amerikai elnök szerint Oroszország elvesztette az ellenőrzést az olajfinomító ipara felett, ezt közösségi oldalán állapította meg Donald Trump. Az ukrán elnök az X-re reagálva közölte, Ukrajna kész tenni a háborús helyzet enyhítéséért és egyeztett partnereivel az ezzel kapcsolatos diplomáciai javaslatokról. Elítéli és nem ismeri el az Európai Unió az Oroszország által Ukrajna ideglenesen megszállt területein tartott választásokat és azok eredményét, közölt az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint az orosz parlamenti választások ismét rávilágítottak az orosz demokrácia leépülésére. Végül az időjárásról. Felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, helyenként zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat, ez leginkább az északi tájakon lesz jellemző. Sokfelé felélénkül, megerősödik a szél. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 17-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok ismételten minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ma 2026. szeptember 22-e van, keddi nap. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatársak Birincsik Márton és Kvaszinger Jenő nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint reggeli játékunk követ. 9 órakor hírekkel jelentkezik Debnár Ádám, majd tudományról, kultúráról mindenkinek. A mai műsorban a nemrégiben a Tiszából előkerült barlangi medve koponyával foglalkozunk, majd Simon Jorán élettörténetét ismerteti Bozók Ferenc atya, s végül egy ritka természeti jelenségről, a kőesőről hallanak. Ajánlunkban Regős József kutatóbarlangász szólal meg.
2: Ausztriában, Franciaországban is vannak ilyen koponya temetkezési maradványok. Tehát itt nekünk az Istálaskői barlangban van egyértelmű nyoma annak, hogy a barlangi medve koponyáját az külön szertartásokba a barlang egy bizonyos részén eltemették. Tehát nekünk itt 3 olyan barlangi medve koponya volt a barlang végébe eltemetve, ami egyértelműen szertartásos temetésre utal.
1: Szintén 9 órától külön műsorra jelentkezünk kisújszállási és Törökszent Miklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunkban ellátogatunk a City Rail elnevezésű vasúti konferenciára, ahol Vitézi Dávid, a közlekedési és beruházási minisztérium vezetője bemutatta a Magyar Vasút új országos közlekedés szervező ágát.
3: És emellett pedig még az idei évben a vonatflottának ki kell írnia a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes Intercity motorvonatra. Lehet, hogy még több is kijön majd ebből, meg az, hogy pontosan milyen tender stratégiát követünk, ebben még több lehetőség nyitva van. De a lényeg az, hogy ezzel le fogjuk cserélni a Budapest-Pécs, Budapest-Szeged, illetve a Budapest-Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc körícéknek a járműveit.
1: Még mindig 9 óránál járunk a műsorismertetésben, ugyanis Tokaj adónk is külön műsort szór 9 és 10 óra között. A kilátó elején beszámolunk arról, hogy újra munkába állt a nyári szünet után Miskolc város közgyűlése. Majd a diák munka lesz a témánk. Leskó Anna Máriával, a Melódiák iskola szövetkezet EGRI és Miskolc iroda vezetőjével a keresletről, kínálatról, trendekről, elvárásokról, tapasztalatokról és bérezésről beszélget Molnár András.
4: Mi mindig a megbízóknak mindig felhívjuk erre a figyelmét, hogy versenyképes órabért állapítsanak meg a kifizetések kapcsán, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy a diákok általában eldönthetik, hogy adott héten, adott hónapban mennyit tudnak dolgozni. De természetesen a megbízóknak is megvan az igénye rá, hogy ők meg mennyit várnak el adott héten vagy adott hónapban. Tehát ennek a kettő dolognak amúgy találkoznia kell, hogy úgymond egy win-win szituáció a két oldalról fennálljon.
1: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, hírek, majd kerengő. A témák: Metaper, nyári játékfüggőség, a mesterséges intelligencia és a gyerekek. Pécsi Krisztina beszélgetőtársa, Baracsi Katalin internetjogász.
5: Amikor az ember azt gondolná, hogy egy nyári időszakban semmi nem történik a digitális világban, akkor azzal a hírrel találja magát szemben a nyári szabadságok kellős közepén, hogy egy újabb per indul a Meta ellen. Hogyha valaki még ezt a kifejezést nem hallotta, akkor

0: Biztos, hogy sokkal könnyebben be tudja azonosítani, hogy itt a Facebookról, az Instagramról és a WhatsApp tulajdonosáról van szó.
1: 10:45-kor jelentkezünk a Lélekszavával, mely Bendeli Lajos atya a családról elmélkedik az Ószövetség vonatkozásában.
2: Megjegyzi azonban a keresztény bibliai lexikon, hogy megvan a Bibliában a szűkebb értelemben vett család, férfi, nő, gyermek. A társadalom legkisebb egysége, sejtje.
1: A 11 órai híreket cseperedünk követi, melyben az olvasás motivációról beszélgetünk Komló Szabó Ágnessel, az Egri Bródi Sándor könyvtár szervezési igazgató helyettesével.
3: Az egyik kedvenc történetem ebből a könyvből az, amikor azt írja le, hogy egy család a Harry Potter sorozatot úgy olvasta végig, hogy mindig találtak maguknak valamilyen helyet, de hogy ezt így férj, feleség és gyerekek találtak egy olyan helyeket maguknak, ahol jól tudták ezt a könyvsorozatot felolvasni egymásnak. Például volt, hogy egy fára másztak fel és ott olvastak, tehát tényleg alapvetően olvasni bárhol lehet.
1: 12:30-tól a Vatikáni Rádió műsorát ismételjük meg, majd a napverse és a napimája is elhangzik. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát, 12:05-től pedig egyházi hírekkel jelentkezünk. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben Villanovai Szent Tamás élettörténetét ismerhetik meg. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldog elvatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13:05-től nosztalgiázzunk Laci atyával. A mai adásban is zenei időutazásra invitálják kedves hallgatóinkat Széles László, Lőrinci plébános és a műsorvezető Farkas Erzsébet, akik szó szerint ezúttal is tovább utaznak a világban a zene segítségével. Érdemes lesz velük tartani és utazni. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
4: Megint utazni fogunk a világban a zene segítségével, és ebből adódóan, hogy jöttem a vonaton ma ide Eger felé, már végig az utazás járt az eszembe, és egyfajta inspirálást adott számomra a vonaton történő utazás, hogy még majd keresgéljek dalokat, illetőleg szedjek össze olyanokat is, amelyekben a vonat szerepel.
1: Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13:55-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok.

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10-et.
1: 8 óra 22 perc van, és mielőtt a reggeli játék első kérdése elhangzana, elmondom, hogy mit lehet nyerni. A Szentek Szent Életű Emberek harmadik kötetét, amelyet a Szent Gellért Kiadó és Nyomda jelentetett meg, és Katona Püspök atya írta. Ennek a harmadik kötete egészen pontosan július 1-től szeptember végéig, tehát 30-áig tartalmazza a szenteket. Szent Jeromos az utolsó szent, és Boldog Giovanni da Triora az első, aki a lapokon szerepel, és nyilván mivel ma 22-e van, így Villanovai Tamás élettörténetét is megismerhetik ebből, amennyiben elmulasztották volna a Szentek Szent Életű Emberek ma reggeli adását. És a véradásokról ne feledkezzünk meg, ma 22-e van, így nincsen véradás Heves-Vár megyében. A holnapi napon viszont itt Egerben a civil közösségek háza várja a véradókat 13-tól 18 óráig, és szintén holnap Heréden a művelődési ház is lehetőséget biztosít, hogy tű alá tarthassuk a karunkat, méghozzá 14 és 17 óra között. Ugrunk egyet, ugyanis 24-e kimarad, 25-en viszont Gyöngyösön civil véradás lesz a Dózsa György utca 20-22 szám alatt. A kezdési időpontja 10 óra, a befejezésé 14 a tervek szerint. Tegnap nagyon jól sikerült az egriességi palotában a véradás. Magam is tő alá tartottam a karomat, és remélem ezzel megmentettem 3 életet. Tegyenek így önök is a felsorolt napokon. Tehát holnap Egerben 13 és 18 óra között, illetve Heréden 14-től 17 óráig az előző helyszíne a civil közösségek háza, az utóbbié pedig a művelődési ház. Elmondtam mindent játékunk előtt, még annyit, hogy erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, így az M3-oson autózók a főváros bevezető szakaszán erre készüljenek. És az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében felújítják a burkolatot. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnemény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. 8 óra 24 perc van, elindítjuk ma reggeli játékunkat, egy ország neve bújik meg a most következő kis élménybeszámoló mögött, melyben dr. Farkas Ágnes gorillák között tapasztalatait, élményeit osztja meg velünk. Igazából csak a főváros neve az, ami segíthet, tehát ha az elhangzik, már tudhatják is, hogy mely országról van szó, és ez esetben hívják a 36-os körzet 510-610-et.
2: Hát mindig is szerettem volna Afrikában élni, illetve dolgozni nagy majmokkal, és az egyetem után vettem egy repülőjegyet, és kirepültem Kenyába, és Kenyából biciklivel mentem át. Volt egy biciklim, amit felújítottam, volt egy úti célom, meg egy kiinduló pontom, és a többit ezt nem nagyon terveztem meg. Mikor Kampalába megérkeztünk, akkor én egy hetet ott töltöttem a fővárosban, és munkát kerestem az interneten, és az első nap rábukkantam egy hirdetésre, hogy egy híres biológus nő keres maga mellé asszisztenst az erdőbe, a gorillákhoz, és megpályáztam. És hát csodával határos módon már másnap vissza is írt a hölgy, hogy meghívna interjúra, és akkor így ugye elkezdtek pörögni az események. Elmentem az interjúra, és körülbelül rá egy hétre már kaptam is választ, hogy enyém a munka. Hogy hát akkor biztos fit vagyok, nem csak mondom.
3: Itt egyet kell mászni?
2: Hát igen, fel-le. Tehát úgy kezdődik egy nap, hogy az ember elindul, és akkor le a völgybe, fel a hegyre, körülbelül 2 óra hosszát, amíg a kempingbe ér, és akkor utána onnan keressük a gorillákat. Tehát ez igazából fizikailag is nagyon-nagyon megerőltető munka. Tehát hogyha valaki nem sportos, nem edzett, akkor ezt nem nagyon tudja megcsinálni.
3: Ez miből áll? Reggel felkelsz?
2: Felkelek jó korán, ha szerencsém van, nem esik az eső, és minden nap 8-kor nekiindulunk, hogy megkeressük a gorillákat. Itt különböző távokat kell ugye nap mint nap menetelnünk. Van, hogy 3-4 óra hossz, amire odaérünk a gorillákhoz, de van, hogy ott vannak a kemping körül. Annó, mikor én még ott dolgoztam, akkor csak kutatók mehettek ezekhez a gorillákhoz, most már turisták is. Mikor én oda mentem és elkezdtem a megfigyelést, akkor volt egy ezüst hátú.
3: Ez,
2: igen, az ezüst hátúak azok. Tehát mikor egy hím már olyan 14 éves kort eléri, akkor ezüst hátú lesz belőle. A mi ezüst hátunkat Rucsinának hívták, tehát ő volt a csapat vezére, és voltak nőstények, pázónőstények, illetve voltak kamaszgorillák, és pont pár hónappal ezelőtt születtek kis gorillák is, és az én kutatásom alatt is születtek bébi gorillák. És ugye hát a csapat aztán gyorsan változott, mert terhes lett pár gorilla, és mikor én eljöttem, akkor még születtek. És ugye aztán a végén már ki is mondhattuk, hogy az a hím, tehát ez a Rucsina, ugye a legsikeresebb hím lett egész Afrikában, vagy ugye az egész világon, mert még nem volt megfigyelve olyan család, akinél egy hím ennyi nőstényt el tud tartani, úgyhogy minden nősténynek gyermeke van. Utána ő már meghalt, tehát 2 éve rá ő meghalt a Rucsina, de hát nagyon, nagyon termékeny és nagyon-nagyon szerencsés családos sikerült neki ott létrehoznia.
3: Nyilván belezavarnak a turisták egy-egy csoport természetes életébe. Már maga a megfigyelés is egy kicsit belezavar az életükbe?
2: Elvileg úgy végezzük a megfigyeléseket, és a turistáknak is úgy kéne oda menni a gorillákhoz, és ugye egy órát töltetnek a turisták a gorillákkal, ez mind úgy kellene, hogy kinézzen, hogy teljesen neutrálisak vagyunk számukra. Tehát sem pozitív, sem negatív hatást nem gyakorolunk rá. Ugye ez például különbözik attól, amit Diana Fossey annó csinált, mert ő ugye azért simogatta a gorillákat, etette őket, tehát ilyesmi már azért nem történik, vagy nem szabadna, hogy történjen. Ugye látunk néha YouTube videókat, hogy egyesek simogatják a gorillákat, de ez nagyon veszélyes lehet, inkább a gorillákra nézve, mint az emberekre. És mikor egy ilyen csapatot habituálnak, illetve hozzászoktatják az emberek, ez mindig nagyon figyelnek, hogy ez teljesen semleges legyen.
3: Elvesztettük a fonalat a napi rendednél, megérkezel a gorillákhoz. Köszönsz!
2: Igen, van egy köszönő hangunk valóban, amit minden nap hallatunk. Hát ugye, hogy tudják, hogy mi érkeztünk meg, és ugye teljesen jó indulattal vagyunk itt, és miután meghallják ezt a hangot, akkor ugye elkezdődik a megfigyelés, ami 4 óra hosszáig tart, és mindenféle dolgot, viselkedést, hangot, mindent lejegyzetelünk.
3: Közben leszáll az este?
2: Ha leszáll, ha nem is, milyen 4 óra az eltelt, akkor mi abba hagyjuk a megfigyelést, és ugye megjelöljük azt a pontot, ahol őket elhagytuk, és akkor visszaindulunk a táborba.
3: Mikor nézegetem a képeket, mindig nagyon be vannak öltözve az emberek. Azt hinni az ember, hogy aki nem járt ott, hogy meleg van, de valójában a Jackie pullover az alap.
2: Igen, egyébként mindenkinek az a benyomása, vagy az az első gondolat, amikor azt mondjuk, hogy Afrika, hogy hát ott nagyon meleg van. Van meleg is, de nem egy olyan borzasztóan meleg ország, tehát nem csak itt a hegyekben, hanem amúgy is a fővárosban sem mondanám, hogy olyan nagyon meleg lenne, vagy forróság lenne. Viszont ugye a gorillák élnek, ezek a hegyi gorillák, ugye ez 1500-2000 métertől kezdődnek ugye ezek a hegyek, tehát sem szúnyog nincsen, és hogyha süt a nap, akkor sincs olyan nagyon nagy meleg, hogy most az ember ne bírna el egy, akár egy kis pulóvert is. És ugye amikor jön az esős időszak, vagy ugye a főszezonban, tehát a meleg időszakban is lehetnek esősebb napok, akkor viszont tényleg nagyon lehűl a levegő, és soká van, hogy ilyen 5-10 fok van reggelente.
3: Veszélyes munka volt ez ott fent a hegyekben?
2: Szerintem nem. Persze, tehát volt veszély, a gorillák sem veszélytelenek, mert mégiscsak vadállatok. És ugye hát mégiscsak ez egy őserdő, tehát ott vannak azért mérges kígyók, mérges pókok, skorpiók, amelyen hál' Istennek nem találkoztam, de hát azok azért mégiscsak ott vannak. Meg azért tudjuk, hogy ott fekszik a Kongói Köztársaság határán, ahol 500 éve háború van, és pont abban az időben, amikor én ott voltam, akkor is ugye polgárháborúk dúltak, tehát igazából az ember szempontjából sem veszélytelen, de nekem valahogy mindig szerencsém volt, és kapogok.
3: És kapogod. És az orvadászok, ugye ezek a hírek jutottak el hozzánk, amik leginkább veszélyeztetik a gorillákat, és így gondolom azokat is, akik a gorillákat védik.
2: Igen, érdekes egyébként, mert azok az emberek, akik ott minket is védenek, illetve a parkot is védik, azok olyan emberekből összeverbúvált csapat, akik korábban a szudáni, illetve a kongói háborúban dolgoztak. Tehát én volt, hogy ott elbeszélgettem a fegyveres őrünkkel, és elmesélt, hogy ő 6 éves kora óta katona, és már össze sem tudja számolni, hány ember tölt meg életében. Tehát ugye meg kell bízni ezekben az emberekben, meg remélni, hogy jó útra tértek. Viszont volt abban az időben is, mikor én ott dolgoztam, egy haláleset, orvadászok öltek meg gorillákat, de ők nem a katonasságból kerültek ki, tehát ők ilyen falubéri orvadászok voltak. És hát ugye reméljük, hogy azok az emberek, akik tényleg elszánták magukat, hogy ilyen területen dolgozzanak, illetve a természetvédelemben, azok tényleg a szívvel, lélekkel csinálják.
3: Mit tudtál meg a gorillákról, még ott voltál? Vagy mit tudtak még általad mások is?
2: Én egyébként mindig is gondoltam, hogy ezek a főemlősök, illetve az emberszabású majmok nagyon közel állnak hozzánk, és ezt a gondolatomat csak alátámasztott ez a munka, hogy tényleg nagyon hasonlítanak az emberek ezekhez az emberszabású majmokhoz, és én sok esetben nagyon, nagyon kicsi különbséget látok az emberek és ők köztük, és hát az, hogy mindegyiknek tényleg saját személyisége van, ez hihetetlen volt látni, hogy gondolkoznak, mennyire más minden egyed, és hogy, hát, hogy mennyire emberiek. És most már azt is látom, hogy milyen fontos például a turizmus, hogy mennyire segít ezeknek az állatoknak a védelmébe. Korábban nem tudtam eldönteni, hogy most hogyan is tudunk állatokat megvédeni, hogyan is működik az egész környezetvédelem, meg az állatvédelem, ugye ezt csak az egyetemen tanultam meg itt sok ember Európában vagy a Magyarországon mindenféle gondolattal él, hogy hogyan lehetne segíteni ezeken az országokon, meg ezeken az állatokon, és én most már ott saját szememmel látom, hogy tényleg mik azok a dolgok, miket tehetünk, amik tényleg például ezeknek az állatoknak a védelméhez hozzásegítik ezt az országot, vagy ezeket a területeket.
3: Hány hónapig csináltad ezt?
2: 7 hónapig voltam ott, és utána nekem ez a projekt lejárt, vége lett, és én utána elköltöztem onnan erről a helyről a fővárosba. Nekem nagyon tetszik, de hát ugye kultúráját tekintve, embereket tekintve nagyon más, mint Magyarország vagy Európa. Érdekes volt, mert ugye ott teljesen el voltam szigetelve az erdőbe, ugye az afrikaiakkal dolgoztam együtt, a többsége nem is beszélt angolul sem. Tehát ez egy nagyon magányos munka volt, nagyon elszigetelt környezet. Hát sok minden hiányzott, és mikor ugye lejutottam a város vagy a fővárosba, akkor hát ugye megint ugye elmentem pizzázni, moziba, meg hát ilyen kis apróságok, ugye, amit az ember így az erdőben nem igazán tud elérni, tehát egy táblacsoki is nagyon-nagyon örömet szerzett nekem, amikor a fővárosban csak úgy ehettem egy csokit, vagy egy fagyit, tehát ilyenek ugye elképzelhetetlenek voltak ott. És még az is érdekes a fővárosban, ugye vannak nagyon lepukkant szegény negyedek, viszont tényleg az ember megtalálja akár a legjobb éttermeket is, tehát hogyha valaki, mondjuk mindjárt én is ugye úgy terveztem, hogy ott fogok jó sokáig élni, megéltem is ugye pár évet, akkor tényleg el tudok menni a piacra, és $1 enni a helyi emberekkel helyi ételt, de el tudok menni, és $20 a legjobb olasz pizzát tudom vacsorázni a leggurmébb fagylaltan. Tehát igazából mindenki megtalálja, ami neki szimpatikus, és hát ugye, mint minden ilyen fejlődő országban, ezért, tehát ezek a nagy különbségek megvannak. Tehát a nagyon szegények, meg a nagyon gazdagok, de ettől függetlenül most is a legbiztonságosabb országnak számít, és Kampala meg, így én is mondhatom, hogy nagyon sok országban voltam Afrikában, hogy nagyon biztonságos fővárosnak számít.
1: 8 óra 35 perc van, és megtudjuk, hogy mely országban járt dr. Farkas Ágnes. Igaz, nem most volt, de élményei még elevenek. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
4: Hézessék a Jézus Krisztus, Lengyel Katrina vagyok, Sajolárról hívtam önöket. Ugandába volt Ágnes a gorillák között, és ugye hangzatos nevű Kampala a főváros.
1: Így van, ez volt talán a segítség, hiszen gorillák, bár nem sok van már belőlük, de több országban is élnek. És ha megoszthatok egy élményt, akkor még föltartanám.
4: Igen.
1: Volt 1987-80-ban a Teleki expedíció, 12 fős Teleki expedíció járta be Teleki útját, meg egy kicsit tovább is ment Afrikában. 5 országot látogattak meg, ugye Tanzánia, Kenya, Ruanda, Burundi és Zaire. És Vojnics András, aki az egyik tagja volt ennek az expedíciónak, könyvet írt Utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában címmel, ami az egyik kedvenc könyvem. Használtan vettem antikváriumban, és benne volt Vojnics András aláírása. Hát másnak dedikálta, de ez adta az ötletet ahhoz, hogy az expedíció többi, még élő tagjával, ugye Vojnics András és Füsine Géza már nincs köztünk, aláírassam ezt a könyvet, és ők minden évben összejönnek majdnem teljes létszámban, egyszer egy évben találkozni, és hát oda mentem én is erre a találkozóra a kis könyvemmel, oda szemtelenkedtem, meg hát riportot is készítettem velük, aláírattam, és dr. Galácz András paleontológust megkérdeztem többek között arról, hogy mi volt a legmaradandóbb élménye a 6 hónap alatt, amit Afrikában töltött, és azt mondta, a gorillák. És kérdezem, miért? Azt mondja, azért, mert emberszaguk van. Olyan szaga van, mint igen. Az embernek.
4: Igen.
1: Ez nagyon érdekes volt nekem számomra. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és a Szentek Szentéletű Emberek 3. kötetét adjuk ennek postára. Köszönöm, hogy hívott.
4: Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket.
1: Isten áldja. És ha már Ugandánál tartottunk, akkor folytassuk Ugandával. Ugyanis John Baptist Basobora atya a mai nap tartja imaestét itt Egerben a Ciszterci templomban. A kezdési időpont 17 óra. Lesz szent mise, dicsőítés, tanítás és ima gyógyulásokért. A szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert árvaházakat működtető atya misszióját lehetőségünk lesz adományokkal támogatni. Hát kérem, tegyenek így, mert hallottuk Ágnestől, hogy nagy különbségek vannak gazdagok és szegények között, és bár még az a terminológia él bennünk ezekre az országokra vonatkoztatva, hogy fejlődő, de valójában sok esetben inkább leszakadó világ része Afrika a földgolyónak. Köszönöm szépen a figyelmet eddig, és még föltartom Önöket a következő kérdés erejéig. Szintén a Szentek Szentéletű Emberek érhető majd el, de csak a zene után. A pontos idő 8 óra 38 perc.

0: 8 óra 42 perc van, és maradunk még legalábbis egy program erejéig Afrikában. Ugandáról hallottunk már, aki Mauritániáról szeretne hallani, az holnap megteheti ezt. Méghozzá itt Egerben, a Bartakovics Béla Közösségi Házban, az Egri Világjáró Klub keretében, ahol vagy amikor Molnár Ábel tart előadást. Csak az időpont pontosan nincsen feltüntetve. Minden esetre jegyek kaphatók a Bartakovics Béla Közösségi Házban 8 és 16 óra között, valamint a jegy.hu hálózatában. Az időpont valahogy lemaradt. És egy miskolci program. Mögöttünk a vízözöm. Milyen hatások okozzák éghajlatunk változását? Erre próbál választ adni Csipkés Roland, a Bükki Nemzeti Park hidrobiológiai referense, a holnapi napon szerdán 17 órától Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár földszinti előadójában. És még van egy jó kis természetprogramunk. Szarvasbőgő kicsivonatok indultak és indulnak még, mind Gyöngyösről, mind Felsőtárkányból, és most már csak Szilvásváradról, illetve Gyöngyösről. 26-án szombaton 18 órakor indul a vonat Szilvásváradról, vissza pedig 19.30-kor a Glóriát tisztásról. Az ár normál jegyár, azt kell megvenni, de előtte kéretik regisztrálni. Mondok egy e-mail címet, kisvasut@egererdő.hu, könnyű megjegyezni, kisvasut@egererdő.hu, tehát itt lehet jelentkezni a szarvasbőgő kisvonatra. 17 órakor indul szintén 26-án a Mátra vasúti Gyöngyösről, és vissza a Szalajkaháztól 20 órakor lesz bőven idő hallgatni a szarvasokat. Regisztráció kötelező a forgalmi irodában. Itt egy telefonszám van, elmondom. 37-es körzet 312-447, 37-es körzet 312-447, amennyiben nem tudták fölírni, megjegyezni, az interneten utána nézhetnek. Itt is a program normál jegyárral vehető igénybe, de kötelező az előzetes regisztráció. És ha már a szarvasbőgésnél tartunk, aminek most van a szezonja, akkor a mi falunkban, a faluban élt egy szarvas, úgy hívták, hogy Füge. Még saját Facebook oldala is volt, nyilván nem ő kezelte, de ugye az életének apróbb cseprőbb eseményeit föltették és megosztották az interneten, és bizony Füge ott bőgött a szomszéd utcában, meg a házunk előtt volt, hogy bement nyitva, vagy ott kapukon lefeküdt a kutyahol mellé, és ott töltötte az éjszakát, teljesen emberbarát szarvas volt, és hímszarvas, hím-gímszarvas. Aztán egy napon eltűnt. Mindenki írt mindent, de hogy hova lett, azt még nem tudjuk. És akkor mit ígértem azt, hogy folytatjuk a reggeli játékot 8 óra 45 perckor, Bozók Ferenc atyát halljuk, nemrégiben már volt ez a feladvány, itt talán még könnyebb lesz megfejteni, de szerintem ez az író, és talán nem túlzok, ha ezt mondom, kihagyhatatlan a katolikusok számára, az ő könyvei pedig igazán még mondhatom azt is, hogy lelki olvasmány számba is elmennek. Természetesen vannak más típusú könyvei, azok is jók. Kiről van szó? Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es.
1: Kedves hallgatóink, a mai játékunkban a megszokott módon alfabetikus sorrendben próbálunk, illetve tárunk fel egy írói életrajzot úgy, hogy alfabetikus sorrendben szavakat, fogalmakat, összefüggéseket, életrajzi adatokat, neveket, településneveket, és így tovább sorolunk fel. És ebből gondoljuk, hogy ilyen kaleidoszkópszerűen kirajzolódik az írónak a portréja. Az A betűvel kezdjük, nyilván értelemszerűen az alfabetikus sorrendben. Két A betűs szót is mondanék, és ahhoz rövid magyarázatot, értelmezést. Az egyik Albin Kuszi, aki az ő édesanyjának a neve. A másik A betű szó pedig alma, na nem a gyümölcs, hanem Alma Mahler, hiszen 1929-ben feleségül vette Gustav Mahler özvegyét, Alma Mahlert, aki egyébként korábban még Walter Gropiusnak, a Bauhaus alapítójának a felesége is volt. A B betűhöz mondjuk a Bécset. Az első világháború után Bécsben telepedett le, és itt is lett eltemetve, majd később említjük, hogyha odaérünk az alfabetikus sorrendben, hogy hol is lett konkrétan eltemetve. És a másik B betű szó a Bernadett. Írt egy könyvet, regény Subiru Bernadettről, És kedves emlék, nekem mindig úgy szoktam mondogatni, hogy életemben egyszer voltam egy szentnek a lakásán, ez pedig a Lourdesban volt, mert ma az ő házuk, ahol Molnár volt a Bernadettnek, a Szubiró Bernadettnek az édesapja, a malom mellett, a vízi kis tavi, vagy nem tavi, hanem patak melletti vízi malom mellett még megvan a szobája, mármint Bernadettnek. Bernadettnek az alakja, ennek a szentnek az alakja, és a köré fűződő legenda olyannyira inspirálta, megihlette az írót, hogy majdnem kvázi katolizált, majd később elmondom, hogy mit jelent ez, hogy majdnem is kvázi katolizált. A C betűhöz azt mondjuk, hogy csillag. A Meg nem születettek csillaga című könyve halála után jelent meg. Két nappal azután, hogy regényét befejezte, szívrohamot kapott, és 1945. augusztus 26-án otthonában Beverly Hillsben meghalt. A C-hez, C-hez még mondok egy segítséget, egy kapaszkodót, egy fogast, ha úgy tetszik, az pedig a cella, egy regény töredék, amit sosem készült teljesen el. A D betűhöz Domenico Pascarella, ő a főszereplője a Nápolyi testvérek című regényének. Lényegében a fasizmusról szól regénye, a nem csupán konkrétan a társadalmi háttér ábrázolásában, a kor atmoszférájában, a cselekmény bonyodalmaiban, hanem fedettebb, rejtettebb fokon, a fasizmus lehetőségének kérdését veti fel, a fasisztákkal egyébként szívből dacoló öreg Pascarella személyiségének egész problematikája is. E betű expresszionizmus, főleg fiatal korában expresszionista verseket írt, és bábáskodott egy antológia, Utolsó ítélet című antológiának, antológia sorozatnak a kiadásában is, amely a korabeli fiatal expresszionista költőknek volt a publikációs tere. F betű, Franciaországot említem, miután ugye 1938-ban megtörtént az Anschluss, tehát ugye Ausztria-Németországhoz kapcsolódott, utána ő zsidó származása miatt is, és hát világnézete miatt is sok helyre eljutott, de Franciaországba menekült az Anschluss után közvetlenül. G-t azt már említettem, vagy a nevet említettem, a G betűhöz kapcsolnám, Walter Gropius, aki a Bauhausnak az atya és az alapítója, és az ő felesége is később az írónak a felesége lett. H betű, igen, a halljátok az igét. Ez egy regénye, tulajdonképpen valamiféle furcsa zsidó-keresztény spirituális hitvallásnak nevezhető. A halljátok az igét ótestamentumi tárgyú történelmi lélektani nagy epika, így lehetne műfajilag mondani, hogy nagy epikus alkotás, nem tudom, hogy egy regénynek talán mondhatjuk erős kifejezéssel. A zsidó valláshoz hit mérőjövő vallomása ez, de már a katolicizmus felé mutat a gondolkodása és a szíve. Ez a halljátok az igét biblikus történet, és történelmi regény voltaképp, így lehetne leginkább műfajilag meghatározni. Jeremiás próféta életregénye, a népszónoké, aki figyelmeztet a veszedelmekre, de amikor azok bekövetkeznek, akkor felismeri a saját vigasztaló szerepét. I betűhöz annyit mondanék, hogy istenkereső, amikor annak idején a szakdolgozatom írtam a katolikus írókból, akkor folyamatosan az ő neve, a mai feladványunknak a neve, az istenkereső konvertiták között, nagy megtérők között kapott helyet sokféle tanulmányban. J. Jüngstetág, utolsó ítélet. Expresszionista versantológia sorozat, amelyre már utaltam, amelynek az egyik szerkesztője és katalizátora és szereplője is volt a mai napi feladványunk. A K betűhöz sok mindent, több mindent is tudnánk mondani, de az édesapja a kesztyűgyáros volt, így jómódú családban nőtt fel, és azt a szót, hogy katolikus vagy katolizált, azt idézőjelbe tenném olyan értelemben, hogy nem keresztelkedett ugyan meg a zsidó hitből a katolikusba, de valami miatt később katolikus temetést kért. És szükségszerű volt, hogy lelki vívódások után átérjen a római katolikus vallásra. De egyetlen pillanatra se tagadta meg a zsidó hitét sem és múltját sem. Úgy élt át a történelmet is, saját lelki fejlődését is, hogy a kereszténység a zsidóságnak folytatása, vagy valamiképpen organikus, szerves kapcsolódás van már a judaizmus és a kereszténység között. Szerette saját zsidó múltját, és szerette a keresztény jelenét, így lehetne talán leginkább megfogalmazni. Még második János Pálnak a kifejezése is eszembe jut, hogy a zsidókat idősebb rokonaimnak nevezte. Még a K betűhöz jön a könyvvégetés. 1933. május 10-én Berlinben hatalmas tömeg előtt 20-25 ezer könyvet vetettek a tűzbe. Liberális, anarchista, szocialista, pacifista, kommunista és zsidó szellemiségűnek ítélt és egyéb károsnak bélyegzett művek váltak a lángok martalékává, köztük az ő műve is, mert ugye a mai feladványunk. Az L betű Los Angeles-t mondanám, mert itt halt meg, és el is temették itt, Beverly Hillsben, de később exhumálták, és Bécsben is eltemették. Tehát jelenleg az ő sírja már nem Los Angelesben van. És akkor az L betűhöz még ugye már említettük Bernadettet, Szubiru Bernadettet, és akkor így kézenfekvő, hogy az L betűhöz választottuk Lourdot. Amikor 1940-ben Németország Franciaországot is megszállta, szeptember 13-án Heinrich Mann feleségeik társaságában a Pireneusokon keresztül átkel Spanyolországba, majd Madridon és Lisszabonon keresztül tovább menekült az Amerikai Egyesült Államokba. Menekülésük során a csoport több hetet volt kénytelen eltölteni Lourdesban, ahol a katolicizmushoz éppen közeledő író megfogadta, hogyha sikerül elmenekülnie Amerikába, könyvet fog írni a Lourdes-i Bernadett történetéről. Fogadalmát meg is tartotta, és az Egyesült Államokban írta meg a Bernadette című művét. Na, akkor M betű. A nemzetközi ismertséget M betű a Muszadag 40 napja című műve hozta meg számára. 1933-ban. Leghíresebb regénye, tehát a Muszadag 40 napja az első világháború idején játszódik, és az örmények egy csoportjának hősies harcát ábrázolja, az őket deportálni akaró törökök ellen. Az eredeti dokumentumok alapján megírt regény tiltakozás a nacionalizmus és mindenfajta faji politika ellen. N betű, Nápolyi testvérek című regényét már említettük. Az O betűhöz nyilván azt mondjuk, hogy osztrák, mint osztrák-magyar monarchia idején született. Pontosan 1890-ben, és így jutunk el a P-hez, mert Prágában született. Piarista diák volt elemi iskolás korában, tehát általános iskolás korában. SS szabad versek és szonettek. Ő alapvetően, mint lírikus, és főleg ifjabb korában szabad verseket találta meg a megszólalási formájának, de szonettjeit is szokták dicsérni, tehát tudott ő kötötten is, és főleg a szonett volt az igazi otthona, amikor nem ilyen expresszionista típusú szabad verseket írt. T. Török terjeszkedés az örmények rovására, ugye erről beszéltünk, és akkor UUÜ-höz csak annyi, hogy USA, mert az USA-ba emigrált, és ezt is említettük, hogy Beverly Hillsbe, Los Angelesbe halt meg, és most jön a V, az pedig a, mondom, hogy dupla V, mert Wiener Zentralfriedhof, itt temették el végül, és itt kapta meg, amit kért, ezt a katolikus szertartást, tehát nem Beverly Hillsben, hanem át a tengeren túlról át hanvait áthozták, és itt a Bécsben, a Wiener Zentralfriedhofban temették el. A V betűhöz, ami nem dupla V, még Verdit is említjük, Verdinek életrajzi regényét, illetve Verdiről írott életrajzi regényét. Az E és a Zséhez zsidó származású volt, említettük, zsidó vallásúnak született, szerette zsidó örökségét, nem volt szertartásosan vallásos, de az Ótestamentum történetei szellemi otthont jelentettek számára, és személy szerint gyásznak élte át az antiszemitizmus gyilkos indulatait immár a saját zsidóságának és a saját katolicizmusának a eszmerendszere szerint, vagy a keresztmetszetében.
0: 8 óra 56 perc van, lassan lekerekítjük a játékot azzal, hogy kiderül, kiről is volt szó, kiről hallottuk Bozók Ferenc atyát. Szeretettel köszöntöm, hozta Isten.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Makó Balázs vagyok. Franz Werfelről van szó.
0: Így van, Franz Werfelről van szó.
2: Franz.
0: Igen, Franz. Tudom, mi a megfejtés, ugyanis én készítettem ezt a kis felvételt, egyrészt, másrészt pedig tetszett-e olvasni könyvet Werfeltől?
2: Nem olvastam, de hallgattunk előadást az egyetemi tanulmányaim során.
0: Értem, hát én javaslom, nekem ugye van egy 6 évre idősebb bátyám, aki úgy bevezetett engem az irodalom rejtelmeibe, és néhány olyan könyv is kezembe került, kicsit túl korán, vagy kicsit korán, amelyeket ő olvasott, és közéig tartozott a Muszadag 40 napja, amely nagyon tetszett. Nagyon tetszett, nagyon jó regény, és később már a teológián olvastam el a Halljátok az igét című könyvét, ami Jeremiás prófétáról szól, mint hát a Bernadettet, ami Szubiru Bernadettről. Mindenkinek ajánlom, ha teheti, szerezze be és olvassa el ezt a három könyvet, szerintem Berfeltől mindenképpen. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Önnek is postára adjuk majd a nyereményét. A Szentek Szentélető Emberek harmadik részét.
2: Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
0: Köszönöm, minden jót önnek is, és minden kedves hallgatónknak köszönöm a figyelmet. De azt a rengeteg telefonhívást, amivel mondhatom bombázták egy Birincsik Marcit. 8 óra 58 perckor elköszönök, és teszem ezt a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a már említett Birincsik Márton nevében is. Tikovics Ernőt hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Orbánizmussal vádolja az ukrán külügyminiszter Magyar Pétert, írja az Index. A hírportál szerint Andrej Szibiha leszögezte, nem tudják, hogy Magyarország miért utasítja el a Kárpáti nyolcak együttműködésbe való csatlakozást. Úgy értékelt, ugyanúgy él és virul az Ukrajna felé irányuló elutasító politika, mint korábban. Magyar Péter miniszterelnök aláhúzta, elfogadhatatlan, hogy előzetes egyeztetés nélkül tüntetnek fel egy szuverén országot egy nemzetközi együttműködésben, míg Orbán Anita külügyminiszter elutasította az Orbán Viktorral húzott párhuzamat. Az ügy előzménye, hogy a Naftohaz és a Magyar MOL energetikai koncern állítólag memorandumot írt alá kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények megépítéséről magyar területen, a magyar-ukrán határ közelében. Az ukrán gáz- és olajipari vállalat közlése szerint a vonatkozó dokumentumot a Kárpáti nyolcak formátum első csúcs találkozóján írták alá. Tömeges csapást mért az orosz hadsereg ukrán kohászati, vegyipari, üzemanyag- és energiaipari, valamint hadipari vállalatokra, továbbá a kikötői infrastruktúrára, közölt a Moszkvai Védelmi Minisztérium. A tárca szerint az orosz légvédelem éjjel 297 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le 15 régió felett. Az amerikai elnök szerint Oroszország már elvesztette az ellenőrzést az olajfinomítóipara felett. Ezt közösségi oldalán állapította meg Donald Trump. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az X-en reagálva közölte, Ukrajna kész tenni a háborús helyzet enyhítéséért és egyeztett partnereivel az ezzel kapcsolatos diplomáciai javaslatokról. A kötelező kamarai tagságot visszaállító, az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról, továbbá a koncessziókkal kapcsolatos törvényjavaslatról is határoz ma az országgyűlés, amely elkezdi a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjának tárgyalását. A határozathozatalok között döntenek a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak visszaállító, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról. Szavazás lesz az egyes törvényeknek a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról, amely tartalmazza az iskolakezdési utalvány banki beváltásának szabályozását is. Határoznak az otthonstart programot is érintő, a magyar építészetről szóló törvény, továbbá egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról. Ha az országgyűlés elfogadja az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosítását, akkor megszűnhetnek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága koncessziókkal összefüggő feladat és hatáskörei. Megvitatják az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosítását. A javaslat szerint tilos lesz a gyermekek számára a pornográf, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat hozzáférhetővé tenni vagy népszerűsíteni. A közterületekről is kitiltják a gyerekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket. A kórházban rekedt gyerekek ügyében is intézkedéseket kezdeményeznek. Ha egy gyereknek egészségügyi okból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb 8 napon belül el kell készíteni a teljes gyermekvédelmi helyzet felmérést és az intézkedési tervet. Nincs már az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertésállományokban, a védekezés azonban folytatódik a vaddisznók miatt. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, közölt az egészségügyi miniszter tegnap az országgyűlésben kérdésre válaszolva. 2025 áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyeztek a várólistán, emlékeztetett Hegedűs Zsolt. Még idén több 10 milliárd forintos országos kátyúmentesítési programot indít a kormány, erről a parlamentben beszélt tegnap Magyar Péter miniszterelnök. Idén és jövőre összesen 9 milliárd 300 millió forintos program indul fogyatékossággal élők megsegítésére, a legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. Indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban az ENSZ 7 indításaként, tudatta a magyar tárcavezető. Orbán Anita kiemelte, India a világpolitika és a világgazdaság egyik meghatározó szereplője, hazánk számára pedig fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető. Végül az időjárásról. Felhőátvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, helyenként zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat, sokfelé élénk erős a szél, a csúcshőmérséklet 17-19 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
6: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban a nemrégiben a Tiszából előkerült barlangi medvekoponyával foglalkozunk elsőként, majd Simon Jorán élettörténetét ismerteti Bozók Ferenc atya, és végül egy ritka természeti jelenségről, a kőesőről hallanak. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Nemrégiben egy barlangi medve koponya került be a Damjanich János Múzeum gyűjteményébe. Beszélgető társam dr. F. Kovács Péter, a régészeti osztály osztályvezetője, hozzá kerültek a maradványok, illetve hát maga a koponya.
1: Valóban így van, vízitúrázók értesítették a köti vízig munkatársait arról, hogy egy furcsa maradványt találtak a Tisza mederben, ezután került be ide hozzánk a múzeumba ez a koponya.
0: Mondhatjuk, hogy rekord alacsony vízállású most a Tisza. Mértek ennél kevesebbet a városban?
1: Én úgy tudom, hogy abszolút rekord alacsony a Tisza vízállása. Jól mutatja ezt az is, hogy soha ennyi cölöphely nem látszódott ki a korábbi cölöpvázas, cölöpszerkezetes Tisza hidakból, mint most.
0: Térjünk rá a koponyára. Rögtön tudták, hogy ez egy barlangi medvé volt?
1: Őszintén szólva, az információt azt úgymond készhez kaptuk a megtalálótól és a kötiviziktől. Bevallom őszintén, hogy nekem is utána kellett kérdeznem, hogy ez milyen állatnak a maradványa, hiszen én, mint régészeti osztályvezető, nem paleontológiával, őslénytannal foglalkozom, hanem a múltban élt embereknek a hagyatékával. Így az ELTE TTK-ról kollégák biztosítottak afelől, hogy ez bizonyosan egy barlangi medvének lehet a koponyája, de nyilván szakszerűbb és alaposabb vizsgálat szükséges ahhoz, hogy ez pontosan bizonyítható legyen, hogy ez ténylegesen milyen jégkori medvének a maradványa, mely fajnak a maradványa.
0: Több közül lehet választani?

0: A Kárpát-medence az a jégkorban soha nem volt eljegesedve, ez egy tundra vidék volt.
1: Ez érdekes, de azért van a barlangi medve és az ember hagyatéka között nem kis átfedés.
0: Ugye a paleolitikumban, tehát a pattintott kőkorszaknak az idejében az ősember, a homo sapiens vagy a neandervölgyi maradványai ugye gyakran megtalálhatóak sziklaüregekben, barlangokban, és ezekbe a barlangokba, ezeknek a betöltésébe előfordulnak barlangi medve maradványok is, és akkor ugye felmerül mindig a régészekben a kérdés, hogy adott esetben a barlangi medve csontja és az ember valamely fajának csontja együtt fordul elő egy barlangba, akkor az miért is történhetett, kivadászott kire. Az esetek nagy részében valójában arról van szó, hogy ezek a csontok bemosódnak a barlangokba, vagy éppen a barlangi medve ott pusztul el. Tehát, hogy mi az átfedés a kettő között, időnként ugyanazt az élőhelyet osztották meg egymással.
1: Akkor a barlangi medve nem is annyira barlangi, de azért mégiscsak ritka lelet itt Szolnokon vagy a Tiszából.
0: Abszolút, tekintve, hogy az Alföldön nem valószínű, hogy éltek barlangi medvék, így igen kicsi az esély arra, hogy a hegyvidékről a folyó lemossa egészen Szolnokig, illetve, ahogy tudom, ez a koponya Doba-Szórópusztánál került elő, tehát Szolnoktól egy kissé északra, tehát, hogy idáig lemosódjon ilyen jó állapotban egy egész koponya, ez azért ritkaság számba megy.
1: Honnan jöhetett? Erre van valami feltételezés?
0: Nincsen, semmit sem tudunk erről, és nem is lehet erről többet elmondani. Ugye a őstiszának a folyóútja az gyakorlatilag a legutóbbi eljegesedés és a holocén, tehát nagyjából 10 000 évvel ezelőtti időszaknak a végén vette fel a mai folyóútját. Tehát az a folyóút, amit jelenleg látunk és jelenleg ismerünk, mint a Tiszának a folyásának az útvonala, az lényegében 10 000 évvel ezelőtt alakult ki. Azt megelőzően a jégkorszakban a Tisza, az ős Tisza az egész Alföldet bevándorolta, és hasonlóképpen volt ez a Tiszához kapcsolódó mellékfolyókkal is, tehát azt lehet mondani, hogy bármely hegységi területről ide mosódhatott ez a koponya.
1: Mennyire épp, mennyire őrizte meg mondjuk a fogakat?
0: A hátsó fogakból van meg valamennyi, az első szemfogak azok teljesen hiányoznak. Amennyire én látom, ez a koponya eléggé intaktnak és elég épségben levőnek tekinthető. Az alsó állkapocs az úgy szintén hiányzik, de ugye ez nem csoda, hiszen az nincsen összecsontosulva. Tehát a lágy részek, ahogy elporladnak, az ott szétesik.
1: Mi őrizte meg?
0: Hát valószínűleg gyorsan eltemetődhetett a koponya az élőlény elpusztulása után, majd pedig megfelelő oxigéntől elzárt környezetben volt. Egyébként a csont az nem egy kényes anyag, ha így lehetne fogalmazni, tehát a csont az elég jól megőrződik, nem csak lenyomatban, hanem amikor elkezd átfosszilizálódni, akkor ugye elég sokáig megmarad.
1: Mi lesz a sorsa a koponyának? Gondolom restaurálni kell, vagy legalábbis kicsit jobb állapotban kiállíthatóvá tenni.
0: Valójában ennek annyi lesz a sorsa, hogyha az őslénytanosok úgy döntenek, akkor ezt meg lehet tisztítani. Ugye vannak rajta kagylók, mert vízben volt, meg ilyen moszat. Nálunk a Damjanich János Múzeumban nincsen természettudományi kiállítás, tehát itt biztos, hogy nem lesz kiállítva. A jövője egyenlőre ennek még bizonytalan, majd azt tervezzük, hogy igyekszünk továbbadni ezt a koponyát megfelelő geológus, paleontológus szakembereknek, akik érdeklődnek ez iránt a téma iránt. Nálunk nincsen ilyen irányú tudományos vonal a múzeumban.
1: Az elhangzott beszélgetésben dr. F. Kovács Pétert, a Szolnoki Damjanich János Múzeum régészeti osztályának osztályvezetőjét hallották.

0: Most Regős József elmondja nekünk mindazt, amit a barlangi medvéről tudni érdemes, és amit az iskolában nem mondtak el.
1: Hát az iskola azért ilyen részletességig nem tárgyalja az őslényeket, ugye a mamut az mindenkinél megragad, mert azért az egy ilyen különlegesség, de barlangi medvéből sokkal több volt, főleg így a hegyvidéken, tehát elsősorban itt fönt a hegyen, és ami most a Tiszába került koponya, az is valószínű a hegyek közül sodródott oda le, tehát valami árhullám vihette le, és úgy került le, de lejártak ők egyéb

0: egyébként a folyók mellé, és hát nyilván vízre nekik is szükségük volt. Nekünk itt jobb helyzetünk van, mert a Bükk teli van ugye karszforrásokkal, és igazából itt a helyben megtalált mindent a medve. Meg volt a barlangi, meg volt a kaja, meg volt a víz, ha kellett.
1: Rá voltak-e szorulva a barlangokra?
0: Hát valószínűleg rászorulva talán nem, ez így egy kicsit túlzás, de mindenképpen kedvelték a barlangokat, és mivel rengeteg barlangi medve csont kerül elő a barlangokból, ennek azért két oka is van. Az egyik az, hogy néha ők költöztek be és laktak a barlangban, a másik oka pedig az, hogy az ősembereknek az egyik kedvenc vadás zsákmánya volt a barlangi medve. Tehát itt nálunk az istálloskői barlangban például az összes vadászott állatnak 90%-a barlangi medve volt.
1: A barna medve meg a barlangi, azok párhuzamosan éltek itt a Bükkben?
0: Egy ideig párhuzamosan, a barna medvék jóval később jelentek meg, ugye az utolsó interglaciális körül jönnek az első barlangi medvék igazából. Volt egy ősi medveféle, az Ursus arctos, ami meg a barlangi medvének a közvetlen elődje volt. Ő ugye egészen a középső jégkorszakig visszavezethető a csontjaival, tehát ő egy ilyen idősebb medveféle volt, aztán ugye a barna medve volt, amelyik teljesen elterjedt, és ugye máig is ő az egyetlen olyan medve, ami itt Európában elég jól érzi magát.
1: Csak azért, mert ha a barna medve kisebb, mint a barlangi, akkor az könnyebb zsákmány lett volna, vagy lehetett volna.
0: Nem biztos, hogy a méret az olyan fontos volt a zsákmány szempontjából. A barlangi medve az azért volt praktikus zsákmány az ősembereknek, mert ugye tudjuk, hogy az ősemberek itt mindig csak ősztől tavaszig éltek a Bükkbe, tehát nyáron az ősembereink elmentek föl Krakó környékére városnézésre, nyilván nem városnézésre, de Krakó környékén a Szentkereszt hegységbe, vagy azon a környéken tölthették a nyári időszakot. Ennek pedig az volt az oka, hogy a fő vadászsákmány azért a növényevőkből állt, és a növényevők azok vándoroltak, ugye, és ez a vándorlási út, ez a Lengyel-síkság déli pereme és a Kárpát-medence között mozgott. A téli időszakban a Lengyel-síkság hó alatt volt, ezért a növényevők lejöttek a Kárpát-medencébe, itt nálunk a jégkorszakban, hát csapadékmentes, tehát száraz hideg időszak volt, tehát száraz füvet egész télen tudtak legelni itt a Kárpát-medencébe, és tavaszra, amire vitaminhiányuk volt, akkor elindultak és mentek föl a Krakó környékére, és ott a Lengyel-síkságon a friss, az hó alól kibújó friss zöld növényt rágták egész nyáron, aztán ősszel megint levonultak ide. Az itteni, főleg itt a bükki barlangokban, meg ilyen helyeken húzták meg magukat. Meg a Kárpát-medence úgy általában a növényevőknek is egy nagyon jó védett hely volt. Na most itt úgy kell elképzelni, ezek az állatvonulások, ezek ma már szinte elképzelhetetlen mértékű vonulások voltak.
1: Bölénycsorda méret?
0: A mostani bölénycsordák kismiskák ahhoz képest. Tehát itt nem csak bölény, hát elindultak a mamutok, ugye százával mentek, vadlovak, szarvasfélék, különböző őstulók, bölény, stb. Tehát rengeteg növényevő állat. Hát sokkal gazdagabb volt az állatvilág a jégkorszakban. Én amikor az istálloskői barlang feldolgozását végeztem, akkor már csak úgy kíváncsiságból elkezdtem összeadni a nyúlnál nagyobb emlős állatoknak a maradványait. Jánosi Dénes nagyon precízen feldolgozta a bükki barlangokat, és ugye ebből jól ki tudunk indulni így a későbbi kutatásokkal. Itt az istálloskői barlangban, a legzordabb jégkorban, nyúlnál nagyobb emlősből 26 fajnak a csontjai kerültek elő. Na most, ha most a két medvénket meg a tucatnyi farkasunkat hozzáadjuk, ami ugye az elég kicsi, meg azt a 6 hiúzt, ami esetleg kóborol még a Bükkbe, így ezzel együtt 7 vagy 8 nyúlnál nagyobb emlős fajt lehet azonosítani most a mai állatvilágban, és akkor pedig 26 állatfaj élt itt. Tehát sokkal-sokkal gazdagabb volt az állatvilág a jégkorszakban, így aztán volt válogatási lehetőség, és mondom, ha elmentek a növényevők, akkor nyilván az ősember is ment utána, tehát itt fölkapták a motyót, aztán felszaladtak Krakó környékére. Hát ugye röpke 2-300 kilométer, meddig tart, ugye?
1: Meddig tart?
0: Hát naponta csak 30 kilométert megy, akkor 10 nap alatt odaért. Persze, Kárpátokon. Hát a Kárpátoknak a hágói, azok egyértelműen nagyon jó átjáróhelyek voltak, amiket máig is használunk. Ezek az átjáró vonalak, ezek akkoriban is nagy mozgást tudtak lebonyolítani. Tehát itt ilyen hatalmas állatcsordák. Ugye Miskolcnál is beszűkül egy kicsit a hegy, ugye a Sajó bódva, ahol kifolyik Miskolcnál, ott a hegytető, az teli van ősemberek nyomával. Tudnilik, az ősemberek ott a hegyoldalból nézték, ahogy vonul az állat, és amikor vonult az állat, akkor ott kinézték. tömegesen lehetett látni ugye a vadakat, ahogy vonulnak, és ott Miskolctól, ahogy jövünk Sajó-Szentpéter felé, az a hegygerinc, az végig teli van régészeti lelőhelyekkel, őskőkori maradványokkal, mert onnan figyelték az állatvonulást, és ahol kellett, ott aztán beavatkoztak, hogy egy-egy vadat kiemeljenek belőle, vagy amennyi éppen kellett.
1: De a medve nem csak táplálék volt, vagy adott esetben ellenség, hanem egyfajta totemállat is?
0: Igen, főleg itt ezt jól tudjuk azonosítani, de egyébként Ausztriában, Franciaországban is vannak ilyen koponyatemetkezési maradványok. Tehát itt nekünk az Istálloskői barlangban van egyértelmű nyoma annak, hogy a barlangi medve koponyáját az külön szertartásokban a barlang egy bizonyos részén eltemették. Tehát nekünk itt 3 olyan barlangi medve koponya volt a barlang végébe eltemetve, ami egyértelmű milyen szertartásos temetésre utal. Tudnilik, nagyon érdekes, mert tudjuk, hogy a természeti népek hogy végzik ezeket a elejtéseket. Ugye a természeti népeknél máig is, ha medvét ejtenek el, akkor ugye megadják a végtisztességet, ha úgy tetszik a medvének, egy szertartás keretében. És én szoktam mondani a csoportoknak, hogy nekünk magyaroknak van egy rendkívül ősi szavunk, ami ebből a medvevadász időszakból maradt fent. Ki nem találnád, hogy mi az? Ez a feltámasztás. Tudni, a feltámasztás, ez két jelentésű szó. Ugye egyszer jelenti azt, hogy valakit életre keltek, ugye feltámasztom a halottat adott esetben, a másik jelentése pedig az, amikor valami bottal vagy valamivel feltámasztok fizikailag valamit. És a szónak a két jelentése ez a medve áldozatoknál kapcsolódik össze. Tudnilik, a medve áldozatot azt úgy végezték, és a természeti népeknél máig is úgy van, hogy az elejtett medvét, vagy adott esetben a lenyúzott bőrét egybehagyják a koponyával, és botokat vágnak, olyan hosszú botokat, mint amekkora a medve volt, a tetejére felteszik a koponyát, a bőre körbeveszi ezeket a felállított botokat, és ott áll előttük a medve életnagyságba. Tehát feltámasztották botokkal, és egyben idézőjelben életre is keltették a medvét. Tehát ez nagyon érdekes, hogy eddig már vagy 10 nyelvben próbáltuk azonosítani, hogy van-e ilyen két értelme ennek a szónak idegen nyelvekben, még nem találtunk olyan nyelvet, ahol a feltámasztás az ilyen formában két jelentésű szó lenne. Minden nyelvben külön szó utal arra, hogy életre keltek valakit, vagy éppen bottal megtámasztok valakit, de nálunk ugyanaz a szó jelenti ezt a két dolgot, és ez egy ilyen nagyon ősi maradvány lehet, amikor a medvében még valóban botokkal feltámasztották, és egyben életre is keltették idézőjelbe, és akkor ott előttük álló medvének mutatták be az engesztelő áldozatot, hogy ne haragudjon, hogy eleltették, legyen azért máskor is medve az erdőben, ez egy fontos szempont volt, úgyhogy valószínű valami ilyesmi lehetett, és ugye az pedig, hogy totemállatként kezelték, arra ugye Magyarország egyetlen ősember által készített rajza, idézőjelbe rajza, ez is utal erre. Ugye nemrég a tévésekkel voltam, ott az M5 csináltott egy kis filmet ezekből a medve kaparás nyomokból, amik a Hillebrand Jenő barlangban találhatóak, és ott kőpengével karcoltak be medve kaparás nyomokat.
1: Imitálták,
0: igen, pontosan, mert hogy a medve a saját területét azt úgy jelölte, hogy ilyen kaparás nyomokkal jelölte ki a saját teritoriumát, és ugye itt valószínű az ősember is azzal jelölte, hogy na ez a mi barlangunk, és ezzel ilyen kaparás nyomokkal próbálta hitelesíteni ezt, és ez maradt ránk. Érdekes ez a kaparás nyom, tudnék, ha megnézzük a francia-spanyol barlangokat, ezeket a gyönyörűen végigrajzolt barlangokat, ott is azt találjuk, hogy a bölényrajz vagy a mamutrajz teli van karcolva ugyanilyen medvekaparás nyomokkal, tehát érdekes módon ők a rajzra tették rá ezeket a karcokat. Na most nálunk a bölény hiányzik sajnos, de a kaparás nyom az megvan. Tehát ma még ezt a régészet még hajszál pontosan nem tudja, próbálkoznak, de pontosan nem tudjuk, hogy mi volt ennek a szerepe, hogy miért kellett a bölényt is összekarmolni, ugye adott esetben a szépen felfestett barlangrajzot, de mindenképpen egyértelműen látjuk a mai nyomokból, hogy ugyanígy meg lett karcolva, tehát valami szertartásos jelentése lehetett ennek is, hogy ezt így végig karmolni.
1: Ha barlangi festményekre gondolunk, általában növényevők jutnak eszünkbe, vagy emberek. Medvéket nem festettek a falra, a barlang falán?
0: Elvétve van medverajz is, meg van egy olyan ága például Franciaországban, az egyik barlang kimondott a ragadozóknak az ága, tehát ragadozókat is ábrázoltak, de természetesen többségében 99%-ban mondhatjuk, hogy inkább a növényevőket, tehát a zsákmányállatot próbálták ők elsősorban megjeleníteni a rajzokon is. Hát erre is van több teória, hogy ez most vadászmágia, ezek mind csak teóriák, tehát ugye ma már ezt így pontosan nem tudjuk. Került elő Franciaországba egy olyan agyagból formált medve test, aminek a feje hiányzik, tehát valószínű, hogy egy valódi medve fejet raktak oda, és akkor nyilvessző nyomok is vannak az agyakba, tehát elképzelhető, hogy ott még eljátszották azt is, hogy na, itt a medve, és akkor na, meglődözzük, és belelőjük. Hát ezt ugye, majd ha az időgépet valaki feltalált, akkor visszamegyünk, azt megnézzük, hogy hogy csinálták. Addig ezek ilyen teóriák, de mindenképpen nagy valószínűséggel lehet ezt úgy elképzelni, hogy hogy élhettek annak idején néhány tízezer évvel ezelőtt elődeink.
1: Az elmúlt percekben Regős József kutató barlangászt hallották.

0: Szeptember 9-én 18 órai kezdettel várták az érdeklődőket arra az irodalmi talkshowra, amelynek helyszíne a Zuglói Ifjúsági Centrum volt, és erre az estére átalakult Kassák klubbá. Mondhatjuk így, hiszen Kassák Lajosról és Simon Jolánról emlékeztek meg a meghívott vendégek, többek között Bozók Ferenc atya.
1: Ami most Zuglói Ifjúsági Centrum, az volt a Kassák klub. Egyébként a Kassák klub azt tudott, hogy minek volt nagy kultuszhelye.
0: Most megfogtál?
1: A 80-as években azok a zenekarok, amelyek kiszorultak a fősodorból, az alternatív, főleg a Bizottság, az URH, a Kontrollcsoport, Sziámi és más ilyen alterok vagy alternatív zenekaroknak volt tulajdonképpen a befogadó helye. Tehát voltak olyan alternatív zenekarok, amelyeket kizárólag a Kassák klub fogadott be. Tehát egy ilyen underground, szubkulturális helyszín volt ez, befogadó hely. Még a környéken van a Korong utca, ahol pedig a József Attila lakott egy ideig Szántó Judittal, az élettársával, egy manzárt szobában. De a Korong utcaiak erre nagyon büszkék, mint ahogy ott kiderült a helyszínen is, hogy ez a Korong utcaságuk identitásoknak egyik fontos mozzanata, eleme.
0: Mi volt az apropója ennek a beszélgetésnek itt a Zuglói Ifjúsági Centrumban?
1: Én a Zuglói Ifjúsági Centrum mellé mindig ott teszem, hogy Kassák klub, mert ugye egyszerűen csak nevet váltott. És az az apropója, hogy a Nyugat Plusz folyóiratnak, aminek Szabó Zoltán Attila a főszerkesztője, csinált egy sorozatot. Hát lényegében ez a sorozat az abból áll, hogy én írtam minden mozzanatát. Hát tanulmányokat küldtem a folyóiratnak, és akkor a Magyar Avantgárdot, Kassákot, Tamkos Irató Károlyt, aztán később a Poszt, úgyhogy mondjam így, hogy a neoavantgárddal kapcsolatos témákat is elővettünk, foglalkoztunk velük például a nem olyan régen meghalt Szkárosi Endrének a hangköltészeti revüjével, és másokkal is, és például a Kassák Lajossal kapcsolatosan is volt egy olyan, hogy Kassák Lajos Budapestje, olyan, hogy Kassák Lajos Halai és Madarai, vagy például olyan, hogy Kassák Lajos transzcendenciáját, tehát az istenes versek, meg a Krisztussal kapcsolatos versek a Kassák életműben, és most került sor, vagy most kerül majd sor az ő feleségére is, aki a mai témánk.
0: Bevallom, hogy viszonylag keveset tudok róla, de azt tudom, hogy József Attila írt egy verset, úgymond róla vagy hozzá.
1: Igen, tehát megjelenés előtt áll egy olyan eszém, aminek az a címe, hogy Simon Jolán és József Attila, és egyfelől az eszének a jelentős részét éppen ennek a versnek, József Attila Simon Jolán című versének az elemzése, értelmezése, reflexiója teszi ki, másrészt pedig, hogy milyen viszonyulás volt József Attila és Simon Jolán között. Ismerték egymást, hogyan ismerték egymást, hogyan hatottak egymásra, és így tovább, mint kortársak. De még mielőtt ebbe belefognék, az én szerintem tényleg érdemes lenne néhány gondolatot, mondatot, életrajzi adalékot magáról, Simon Joláról is mondanunk, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Ő 1885-ben született Újpesten, Simon Andrásnak és Hazafi Margitnak a gyermekeként. Már gyermekkorában elveszítette az édesapját, és ezért hol cselédként, hol pedig varrónős segédként az édesanyja mellett dolgoznia kellett, és hogy a nyomorból meneküljön, ha elég hamar, tehát 17 évesen már férhez ment egy Nagy János Pál nevű asztalos segédhez, akitől született három gyermeket. Tehát neki mielőtt a Kassák Lajost megismerte az újpesti munkásolvasókörben, akkor ő már egy három gyerekes, éppen válófélben lévő feleség volt. Teszem hozzá egyéb iránt, hogy neki volt egy lánya, akit úgy hívtak, hogy Nagy Etel, és egy jelentős avantgárd táncművész volt. Később a Vas István költőnek, írónak lett a felesége. És a Vas István íróköltő Nehéz szerelem címen írt egy életrajzi regényt, amely tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan küzdött meg Etiért, akik fiatalon meghalt egyébként, Nagy Etelkáért, a Kassáknak a imonoly mostoha lányáért, tehát a Simon Jolánnak a édes lányáért, mert hogy Kassák eléggé tiltotta. Miért tiltotta? Hát Vas István, ő ilyen polgárias, puhány, nem avantgárd világból jött, és ez a munkás öntudatú, meg avantgárd Kassáknak idegen volt. Nem volt egy jó vő, pedig hát egyébként a Vas István és a Eti között egy nagyon nagy szerelem volt. Egyébként a Miért vihog a saskesei című emlékezésében nem csak Etiről, hanem Simon Joláról is egy eléggé komoly életrajzértékű portrét közöl, illetve nem portrét, hanem közölget róla adatokat, mármint Vas István. Kassák Lajos pedig Főleg az Egy ember élete című önéletrajzi konfesszió regényében, vallomás regényében említi az ő megismerkedésüket, szerelmüket, szerelmük kibontakozását. Például ugye, amit már említettem, akkor kivághatod, mert duplán mondom, hogy 1909-ben ők a újpesti munkásolvasókörben ismerkedtek meg. Annyi hozzáadott értéke talán a Simon Jolán volt férjének, a Nagy János Pálnak is van, hogy ő vitte be az olvasókörbe. Aztán ott hagyta, és akkor Jolán ott ismerkedett meg a Szárnyait bontogató költővel, aki még akkor nem mondható avantgárdnak, mert írt a Népszavában, meg a Reneszánsz folyóiratban, a Kassák, meg minden féle helyekre, de még nem termékenyítette meg az a későbbi utazás, ami ugye a párizsi gyaloglás volt, ahol egy Szitja Emil nevű művésszel, később egy Gödrös Ferenc nevű szobrásszal történt gyalog, hogy elmentek gyalog Párizsba. És akkor ott lett igazából avantgárd. Tehát, hogy amikor Párizsból hazatoloncolták, mert nem volt pénze, tehát a párizsi magyar nagykövetségre leült és a sztrájkolt, és adtak neki egy ilyen toloncjegyet, amivel haza tudott Pestre jönni, de amikor már Pestre hazajött, akkor ő már avantgárd. És hogy még ami fontos, már hogy hazahozta Apollinert, meg Blaise Sandrát, meg Czarát, akik a nagy avantgárd írók, költők, meg képzőművészek hatottak rá, és így tovább. És amikor ő elindult Párizsba gyalog, akkor Simon Jolán inspirált. Tehát azt mondta, hogy ha igazán meg akarod ismerni a költészetet, meg az irodalmat, meg a művészetnek az igazi ütőjelét, hogy hol dobog, vagy hol lüktet, akkor menj el. Még bátorította is, hogy menjen el Párizsba. Kérdeztél volna most valamit?
0: Hát ugye a József Attila vers elemzése teszi ki tulajdonképpen a legújabb beszédet. Erről mondjunk valamit.
1: De bocsánat, még Jolánról szívesen mondanék valamit, annyit, hogy ki is. Amikor ő elvált a férjétől, és amikor ő Kassákkal megismerkedett, úgy is mondhatnánk, hogy kölcsönösen erősítették egymásnak a művészi ambícióit. És a Jolán nem úgy volt autodidakta művész, színművész, mint ahogy Kassák a férje, hanem ő Rózsahegyi Kálmánnak a színi iskoláját elvégezte, a budai színkörbe kezdte a színészi pályáját, és komoly színdarabokban is játszott, sőt, úgy mondják a kortársak, hogy amikor jött ez az avantgárd szavaló kórusoknak a világa, akkor ő úgy szavalta a korabeli francia, német és magyar avantgárd szerzőknek a műveit, hogy úgy mondták, hogy ezt nem tudjuk rekonstruálni, de úgy mondták, hogy üveghangon beszélt. Jelentsen ez bármit, mert nem maradt a korabeli hangfelvételek. Egyébként filmszalag maradt, mert a kedves rádióhallgató elkezdi googlizni, és a fényképkeresőben nézegeti a róla készült fotókat, akkor lát egy olyat, ami filmszalag, tehát hogy néhány filmkockát lát, amelyben a Jolán kitakarja az arcát, a száját, a homlokát, mert készült egy olyan film, ami ilyen robotika film, és mindenki ilyen robotszerű, és úgy is beszélnek benne.
0: De ez hangos film?
1: Ez hangos film, és talán, ha valaki nagyon meg akarja szerezni, akkor az Icsi kastélyban, a Kassák Lajos Múzeumban még megtalálható ez a film.
0: Akkor a vers igazából meglepett, hogy te ezt a verset elemezted, mert szerintem ez József Attilának egy nagyon kevésbé ismert verse, és talán méltán.
1: Kevésbé ismert, kevésbé sikerült verse, de éppen emiatt, hogy Simon Jolánról írta, ezért van egy irodalomtörténeti értéke is. És akkor nem tudom, az lehetne talán most a következő, hogy idézgetek ebből az eszéből.
0: Meg a versből is.
1: Kezdjük is, az majd úgy bele lesz szőve, tehát a verset az teljes terjedelmében idézem. Az fontos, hogy miről is beszélünk. Simon Jolán és József Attila. József Attila az 1920-as és 30-as években kapcsolódott Kassák avantgárd köréhez, a munkakörhöz. Még egyszer mondom, bocsánat, hogy csak a rádióhallgató kedvéért, hogy nem az egész eszét olvasom fel, hanem mint egy kisdiák így aláhúztam belőle néhány fontos dolgot, és zanzásítottam, összerántottam egy kicsit az eszét. Ennek a korszaknak több József Attila verse is mutatja, hogy hatott rá az avantgárd. Például Nem én kiáltok 1924, Ekrazit tömeg szintén 1924, ezek expresszionista versek. Vagy például a Medáliák 28, vagy a Klárisok szintén 28, szürrealisztikus sorok vannak benne. Tehát, hogy József Attilára elsősorban az expresszionizmus és a szürrealizmus hatott. A munkakör közösségének gyakorlati szervezője Kassákné Simon Jolán volt. Ő volt tulajdonképpen az egész körnek, szellemi körnek a mindenese. József Attila nagyon kedvelte és tisztelte ezt az önfeláldozó, nehéz sorsú asszonyt. Kevesen figyeltek fel a közös tragikus végzetükre. 9 hónappal József Attila 1937. decemberi öngyilkossága, kérdőjel, után 1938. szeptemberében Simon Jolán is önkezével vetett véget az életének. Most mondok egy olyan dolgot, ami nincs benne az eszébe, de fontos, hogy Kassák éppen horgászni volt, és a Bulcsú utcai lakásukban, amivel együtt éltek a Kassák Lajos édesanyjával, Istenes Erzsébettel, amikor ment haza Istenes Erzsébet Kassák Lajosnak az édesanyja, akkor gázszagot érzett szivárogni a Bulcsú utcai lakásból, és feltörték a szomszéddal az ajtót, és akkor már sajnos Jolán ott ült, megnyitva a gázcsapot, ülő helyzetben találták meghalva. Ez olyan szinten megrendítette Kassákot, hogy utána tulajdonképpen pszichésen nem beszélt erről a témáról. Biztos nagyon nagy poklokat és nagyon nagy tragédiákat élt meg, de a halál után, a 38-as halál után csak 1963-ban, tehát 25 évvel a tragikus, Jolánnak a tragikus vége után írt róla egy hosszabb verset, aminek az a címe, hogy Requiem egy asszonyért. Bűntudata biztosan volt, mert voltak neki bizony szeretőit, már hogy Kassáknak. Míg Jolán teljesen odaadta magát a mozgalomért, meg Kassákért, meg az avantgárdért, és Bécsbe is követte Kassákot, és mindent feladott, még a színészi karriert is, ami nagyon ígéretesnek tűnt, addig hát Kassák bizony más kapcsolatokat is tartott nőkkel is. Jolán az iszonyatos nyomorban, a nélkülözésben és mindenben követte. Tehát, hogy kicsit olyan egyoldalú volt az, amit a kapcsolatba tettek, hogy így mondjam.
0: Azt is mondják, hogy igazából, hogy többek között az a nyomormunka viselte meg az idegeit, amit ott a szegény telepeken végzett.
1: Ezt szokták valóban mondani, látom, akkor utána néztél ennek a témának, mert valóban ő az ilyen szegény segélyi egyletnek volt egy ilyen fajta munkatársa, aki bejárta a legnagyobb nyomorban lévő embereknek a telepeit, de valójában, hogy ez önmagában csak egy ilyen irodalomtörténeti eufémizmus, mert valójában benne voltak Kassák ütlenkedései is, meg a... Ezt lehet, hogy csak neked mondom, ha gondolod, dönts úgy, hogy sokan azt mondták, hogy hát Kassák egy narcisztikus személyiség volt, na, önimádó. Egyébként még annyit, hogy bár 1909-ben megismerkedtek, de 1928-ban elvette feleségül Kassák egyébként Jolánt, ami még fontos irodalomtörténeti vagy történeti adalék is lehet, hogy két Lianna politikus mondta a nekrológot Simon Jolánnak a temetésén, a Rákoskeresztúri köztemetőben temették el. Mára felszámolták az ő sírját, tehát nincs. Amiért fontos, hogy megemlítettem két Lianát, nem csak a történeti értéke, hogy ő mondta a nekrológot a temetésen, hanem hogy a Rákoskeresztúri köztemetőben József Attilának ezt a versét egy az egybe idézte a temetés napján is. Ez fontos adalék talán. És akkor most felolvastam a verset, ha már ennyit beszéltünk róla. József Attila, Simon Jolán. Egyszer, ha nem veszi észre, nézzetek arcába hosszan. Magányos férfiak gondolták ki, amikor én még futballoztam. Élete peng a levegőben. Borítsátok be nagy kabáttal. Sosem szavalt még verset tőlem. Súrol, szalad egy könyv állvánnyal. Ha volna kollektív iparosfa, téli cipőjét megteremné, ha volna igaz szívű kecske, az ő dicséretét mekegné. József Attila, Simon Jolán című verse 1927-ben íródott. Csipkelődő vagy humoros, mélyen empatikus, nem múzsáról szól, hanem a mindennapok terheit cipelő barátról. A vers hangvétele közvetlen, leíró és megfigyelő, ám József Attila nem távolról beszél Simon Jolánról, hanem egy olyan ember közelségével, aki pontosan ismeri a nő mindennapi mozdulatait, fáradtságát és a környezetét is. Jolán művészi státusza, a korszak avantgárd szavaló művésze és a rideg valóság, a háztartás, a megélhetési gondok, a proletárnő munkái súrol, szalad egy könyvállványjal. A súroló kefe és a könyvállvány. Kétkezi robot és szellemi alkotó munka kontrasztja. Végzi a legnehezebb fizikai munkát, súrol, és szolgálja a kultúrát, könyvállvány. Puritán létezés. Csipkelődik vele, mármint József Attila, de nem fölényeskedve, hanem pajtáskodva. Úgy, ahogy a barátunkkal szoktunk évődni. Az élete peng a levegőben. Kifejezi, hogy milyen törékeny a lénye és az egzisztenciája. Akár el is fújhatja egy erősebb szél. Borítsátok be nagy kabáttal. Gyengét szeretetről és óvásról, féltésről tanúskodik. Arra vágyik, hogy egy minden biztonságot megadó, varázslatos nagykabát minden bajtól óvja meg. Nem sértődötten, hanem vágyakozva jegyzi meg, hogy noha Simon Jolán szavaló művész, mégsem szavalt még verset tőle. Megtisztelő lenne számára, ha szavalná őt, mivel ekkoriban József Attila kvázi avantgárd költőnek is számíthatott. Simon Jolán mellesleg kedvelte és figyelemre érdemesnek ítélte József Attila verseit. Erre bizonyság például Erge Ágoston és József Attila levélváltása. Magánlevelezésükben József Attila és Erge Ágoston Kassák Lajost franciásan finomkodva és ironizálva úgy írta, hogy C-A-C-H-A-Q-E, vagyis Kassák. Kassákné Simon Jolánt pedig Kassáknénak nevezték és írták. Így ír Erge Ágoston József Attilának. A verseid egyúttal, vagy ezúttal Kassáknénak is tetszettek, aki kijelentette, hogy már a múltkor se tartott tehetségtelenek, csak a pesti asszonyoktól féltett. Jolán dicséretét egy igaz szívű kecske mekegi el. Óva inteném a nyájas rádióhallgatót, hogy bármely hölgy ismerésének azt mondja, hogy dicsérjen téged egy kecske. Ezt inkább kedves paródiának nevezhetjük. A korszak avantgárd lírai megszólalásában nem volt ritka az ilyen parodisztikus polgárkukkasztó címkézés. Kassák Lajos például a Ló meghar, a madarak kirepülnek című dadaista vagy szürrealista poémájában rajongva szeretett édesanyját, a Muttert citromfejűnek nevezte. Anyámnak egész citromfeje lett a szegénységtől. Barátjának Szitja Emilnek pedig különösen voltak megkoszosodva a fülei. A kecske nem sértő, a kecske a népi felfogásban a szorgalom, a puritán igénytelenség, a nehéz körülmények közötti túlélés hasznosság szimbóluma. Egyszer Cigány György mondta nekem, ez nagyon fontos, nemrég hunyt el Cigány György, de a kortársalgó interjúkötetben ez is benne van, hogy a kecske azért fontos, mert nem csak enni és inni ad, ugye sajtot és tejet ad, és még akár ruház is adott esetben, hanem egy univerzális fűnyírónak is tekinthetjük, mert amit az udvaron talál, az mindent lelegel. Tehát ennél tökéletesebb és maradéktalabb fűnyírót nem találtak még fel, mondja a Cigány György. Simon Jalán pontosan ilyen volt, mint az őt dicsérő kecske. Kevésből élt, szívósan küzdött. József Attila elmélyülten feledkezne bele Jolán arcába, de zavarba jönne. Ha rajta kapná, a nála érettebb nő, hogy őt figyeli. Egyszer, ha nem veszi észre, nézzetek az arcába hosszan. A versben az amikor én még futballoztam kitétel arról van, hogy a fiatal férfiakat már akkor elbűvölte, amikor a költő még grundon focizgató kisgyerek vagy kamasz volt. A kisrác az érett nő csodája. Ugye 1885-ben született Jolán és 905-ben született József Attila, tehát 20 év volt köztük. Az iparos felőtti kollektív szó egyértelműen utal a közös baloldali eszmei egységükre, szolidáris testvériességükre. A Simon Jolán című vers tehát semmi esetre sem eszményített vallomás, de nem is részvét, hanem az empátia és a tisztelet, talán a barátság és a közös sorsot viselő embertárs verse. József Attila meglátta a Kassák árnyékában élő, háttérmunkát végző nő valódi nagyságát, nem csak színésznői, hanem emberi proletár angyal ikon jellegét is, és ezzel a versen emelte őt a korabeli művészvilág legfontosabb nő alakjai közé.
0: Szerintem sok mindent megtudtunk Simon Jolánról. Mondhatjuk azt, hogy ő betagozódik azon múzsák sorába, akik termékenyítették férjüknek a művészetét?
1: Mindenképpen ott a helye a legnagyobb költő és író múzsák között, és hát például a Nyári Krisztián is említi. Később persze volt Kassáknak felesége, Kárpáti Klára, matematika tanárnő, aki ugyanolyan áldozatosan, vagy hasonlóan áldozatosan vállalta ezt a szürke, alá dolgozó háttérmunkás szerepet, mint Jolán, és egyébként az Egy ember élete című regényben, mint egy regény alak jelenik meg. Én amikor 16 évesen olvastam az Egy ember életét, akkor nem is úgy olvastam őket, mint ilyen irodalmi dolgokat, hanem nekem Simon Jolán, vagy a Szitja Emil, vagy Kassák Lajos, vagy Istenes Erzsébet, ugyanúgy regény alakok voltak, mint Tom Sawyer, vagy Huckleberry Finn, tehát úgy olvastam, mint egy kalandregényt, és a Simon Jolán, mint egy regény alak, nekem így elevenedik meg.
0: Bozog Ferenc piarista szerzetesnek. Köszönöm a beszélgetést.

0: Fáy Zoltánnal, a Ferences rendkönyvtárosával beszélgetek, és amikor elkezdtük a kisebb tanulmányaid, cikkeid bemutatását, akkor szó esett a kőesőről, melyről sokáig nem hitted el, vagy csak azt hitted, hogy egy költői fogás, még nem bebizonyosodott, hogy létezik, létezett kőeső.
1: A meteorológia történészek számtalan ilyen furcsa eseményt jegyeztek föl, és ezek egyike, amiről rengeteg történeti forrás van, az a kőeső volt. De azért el kell, hogy mondjam, hogy a kőeső mellett van feljegyzés véresőről, ennek többféle oka is volt. Volt olyan véreső, amikor egy afrikai léghullám ilyen vöröses színű homokot hozott, és az színezte meg.
0: Ez volt a piros hó is, vagy ez színezte a havat pirosra is?
1: Igen, igen, azt is. Ez egyébként mondjuk Rómában egész hétköznapi, amikor ez az afrikai homok belepi a várost és az autókon nyomot hagy. Magyarországra már kevésbé jut el, és hát az is előfordult, hogy egy lepkének az anyagcsere terméke volt az, ami megszínezte a vizet. Véreső is gyakran volt. Ez egy teljesen hétköznapi jelenségszámba ment. 1720. június 3-án például maga Bél Mátyás jegyezte föl, hogy a pozsonyi szőlőkben véreső esett, 31-ben pedig a brassói polgárok lettek figyelmesek egy nagyon hasonló jelenségre, ott is azt hitták, hogy véreső volt. Na hát ez a két különböző, a mai megítélésünk szerint két különböző okból esett piros eső az égből. De hát ennél is furcsább dolgokat is följegyeztek, ilyen volt például a húseső. A húseső 1764 májusában örvendeztette meg a Borsod vármegyében lakókat, legalábbis hát két gazdát, akik több kocsi húst tettek össze, a Cserei György diáriuma szerint 12 szekérrel hordták el a temérdek húst. Egyesek szerint ez egy szimpla kitaláció vagy hazugság, mások viszont azt gondolják, hogy egy közeli vásárt a heves szél tehetett tönkre, esetleg valamilyen forgószél fölkapta ezeket a húsokat, és egy kicsit arrébb pedig letette, és így esett hús a levegőből. Hát ezekhez képest a kőeső, amit a 17. században a sokféle forrásból olvashat az ember, az tulajdonképpen egészen hétköznapi jelenség. Rimai János egyik ismert versében ugye így panaszkodik, hogy ez világ mint egy kert, kit kőeső elvert, és tulajdonképpen az irodalom történészek ezt azért általában úgy szokták kezelni, hogy ez egy hasonlat. De az igazság, hogy az ország pusztulását akarja így kifejezni. Csak hogy Rimai más verseiben is ír kőesőről, másutt azt írja, hogy az Úristen megsebesítette a szívét, de oltoványkáját a maga kertjébe ültette el, és most idézem, amely kertet sem dér, ragya, zápors, kőeső nem járja, veteményét nem fogyatja, hasznát csak az Úrnak adja. Hát akkor ez a kőeső vagy csak ugyan hasonlat volt, és nagyon gyakran előfordult, vagy pedig hát egy nagyon is valóságos eseményt írt le. A felbomlott békességet sirató költemény, valamint az isteni kertet leíró verses allegória nem egyetlen ebben a korban. Balassi Bálint is írt hasonlót, méghozzá az Isten nagyságát alkotásain keresztül bemutató 148. Zsoltár magyarázatjában írja ezt. Tenger mély ösvénye, mennydörgés, villámlás, kőeső, hó, szélvész és háború csattokás, örökkön az Úrnak nevét kiáltsátok. Tehát ez a 17. században ez a kőeső, ez gyakori dolog lehetett. Hát egy kicsikét már sikamlósabb terület, ez a Heltai Gáspár, a magyar prózairodalomnak a korai korszakának egy nagy klasszikus, aki a Ponciánus császár históriája című művében szintén ír kőesőről, illetve hát egy kőeső imitációról. A Mesterek harmadik történetében csalásról van szó, de ez a tény, hogy ilyen csalás történik, azt mutatja, hogy akkoriban ez előfordulhatott már, mint a kőeső a 17. században. Ez egy novella betét, amely szerint egy idős polgárt a távolétében a fiatal felesége mindúttalan megcsalta, ám a ház kalitkában tartott beszélni tudó szarkája rendre tudósította a felszarvazott gazdát a kikapos asszony és szeretője szerelmi kalandjairól. A feleség persze mindent tagadott, és egy beárulás után bosszút forralt a vizslamadár ellen, így fogalmazott Heltai Gáspár, a vizslamadár ellen. És a bosszú pedig az volt, hogy felmászott a tetőre, megbontotta a híjazatot, és egy csöbörből apró kövecses vizet zúdított a hűséges madárra. A bőbeszédű szarka reggel beárulta a csalfa feleséget, majd elmondta éjszakai megpróbáltatását is a gazdájának, azt, hogy nagy esőben és kőeső volt, úgyhogy csak nem elveszett. Hát ez a felszarvazott polgár érdeklődött a szomszédoknál, hogy távollétében milyen katasztrófa lehetett abban a városban, ahol lakott, és miután a szarka egyik állítása a kőeső hamisnak bizonyult, mert a szomszédok nem tudtak arról, hogy kőeső esett az éjszaka, ezért a felszarvazás sem hitt el, hanem kitekerte az ármánykodó madár nyakát. Akkor áttérek arra, amit én magam találtam. Tehát, hogy a kőesőnek persze más forrásai is vannak, és az egyiket a Ferences könyvtár egyik könyvének bejegyzésében is föl lehet lelni, hát ez nem a gyöngyösi, hanem a szombathelyi könyvtárban egy 1487-es Zeiner műhelyből kikerült imitáció Kriszti utolsó lapjára jegyezték föl ezt az esetet. Ennek a könyvnek a bejegyzések szerint két posszesszora volt, két tulajdonosa. Az egyik egy gazdag Fülöp nevű ember, aki talán azonos lehetett Zalavár megye jegyzőjével ebben az időben. A másik tulajdonosa az a szombathelyi Ferences rendház volt 1640-től, és pontosan nem lehet tudni, hogy azt az 1633-as kőesőt, amit ide följegyeztek, azt akkor a gazdag Fülöp írta bele, vagy pedig a szombathelyi Ferencesektől valaki, de minden esetre a könyv hátsó lapján ez áll. Anno 1633 Szent Katalin nap előtt harmadnappal az tiszta égből, hogy csak alig látták, imi tamott egy darab főhőt, oly nagy kőeső esik, hogy ugye a lapáttal hánhatták volna. Hát ez a Szent Katalin nap, ez a november 25-e, és akkor eshetett ez a hatalmas kőáradat.
0: Tehát innentől kezdett el téged érdekelni a dolog, miszerint ez már valóban bizonyítja a valódi kőeső létét, és nem csak valamiféle irodalmi formáról van szó.
1: Hát igen, ez úgy tűnt, hogy ez nem egy hasonlat a 17. században, hogy az országot elverte a kőeső, az ország kertjét, és nem pedig az Isten hatalmasságát bizonyító fordulat, hanem egy teljesen valóságos esemény lehetett, és akkor kezdtem el kutatni, hogy mi lehetett ez a nagy kőeső a 17. században, amikor is csillagászattörténeti följegyzésekből ez azért egészen egyértelműen kiderült, hogy ez nem egy meteorológiai kőeső volt, tehát nem az történt, hogy valamilyen nagy szél miatt, orkán vagy hurikán miatt valahol föl szívta a köveket a légmozgás, és másod pedig letette, mert ebben a lejegyzésben sem írnak szélvihart, hanem hát az a legvalószínűbb, hogy a november éjszakán gyakran lehet látni meteorokat. Az oroszlán a Leó csillagkép felől tűnik elő a Leonida meteorraj, ami egy szétrobbant üstökösnek a maradványa minden novemberben, és hát valószínűleg a 17. században ez annyira megközelíthette a Földet, hogy komoly károkat okozott az országban, az emberekben is, a mezőgazdaságban is, és a házakban is, a házak tetejét is tönkre tehette.
0: És ez fényes nappal volt, meddig tartott egy-egy, vagy ez a kőeső?
1: Ezeken a feljegyzéseken kívül más nem találtam. Valószínűleg ez a meteor raj, amikor elérte a Földet, akkor éjszaka is, nappal is, bármikor a nagyobb kövek becsapódhattak, és ami nem ég el a légtérben, tehát azok tényleg már lényegesen nagyobbak lehettek, azok érhették el a Földet, és azok okozhattak kárt. A 17. században, ez november 6 és 9 között van a feljegyzések szerint ennek a jelenségnek a maximuma, tehát kicsikét Szent Katalin napja előtt, de maga a meteoraj az egy hosszabb ideig van a Föld közelében, tehát egyáltalán nem biztos, hogy november 6 és 9 közötti volt a legnagyobb veszély, hanem bőven lehetett egy pár héttel később is.
0: És valami meteorológiai vagy csillagászati szakkönyvben ennek utána néztél?
1: Magyarországon tulajdonképpen rendkívül el vagyunk kényeztetve, mert Rétli Antal meteorológia történész már jó régen hihetetlen mennyiségű adatot összegyűjtött és kiadta Magyarország meteorológia történetét, ami nemrég újból a Rétli feljegyzéseivel kibővítve megjelent, és ebben gyakorlatilag nagyon hosszú évszázadokra visszamenőleg meglehetős pontossággal minden furcsa meteorológiai eseményt az ember vissza tud benne keresni, és hát ez is szerepel a jégeső, a húseső, a vére, és sok más egyéb, a nagy szokatlan szelek, a augusztusi havazások, nagyon sok minden előfordul. Ez azért érdekes, mert néhány évvel ezelőtt a klímatörténészek hatalmas diadallal jelentették be, hogy most már aztán biztos adataik vannak arra, mert rájöttek, hogy lehet történeti forrásokkal igazolni a globális felmelegedést, és ez a történeti forrása angol kereskedelmi hajók meteorológiai feljegyzései voltak, mert rájöttek, hogy a hajós kapitányoknak ugye vezetniük kell a hajónaplót, és oda beírták a szokatlan vagy hétköznapi meteorológiai megfigyeléseiket. És hát ez valóban jó, de a Réti Antal az viszont arra jött rá többek között, hogy Magyarországon a szerzetes rendek háztörténeteiben, a história domuszokban már elég régóta rendszeresen leírják a különleges meteorológiai eseményeket. Itt Gyöngyösön is, ahol most beszélgetünk, a história domusz az tele van ilyenekkel, ezeket egyébként a Rétli végigolvasta, és akkor kijegyzetelte belőle a nagy októberi, novemberi esőket, kemény teleket, amiket így utólag rendkívül jól lehet használni, mert például erős összefüggés mutatkozik a gyöngyösi nagy pestis járvány és az előtte való kemény tél között, és sok más ilyen összefüggésre találhat az ember.
0: A kőesőről Fáy Zoltánt, a Ferences rendkönyvtárosát hallották. A kőeső jelenségéről Fáy Zoltánt, a Ferences rendkönyvtárosát hallották, és ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Kvasinger Jenő nevében is. Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Orbánizmussal vádolja az ukrán külügyminiszter Magyar Pétert, írja az Index. A hírportál szerint Andrej Szibiha leszögezte, nem tudják, hogy Magyarország miért utasítja el a kárpáti nyolcak együttműködésbe való csatlakozást. Úgy értékelt, ugyanúgy él és virul az Ukrajna felé irányuló elutasító politika, mint korábban. Magyar Péter miniszterelnök aláhúzta, elfogadhatatlan, hogy előzetes egyeztetés nélkül tüntetnek fel egy szuverén országot egy nemzetközi együttműködésben, míg Orbán Anita külügyminiszter elutasította az Orbán Viktorral húzott párhuzamat. Az ügy előzménye, hogy a Naftohaz és a Magyar MOL energetikai koncern állítólag memorandumot írt alá kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények megépítéséről magyar területen, a magyar-ukrán határ közelében. Az ukrán gáz- és olajipari vállalat közlése szerint a vonatkozó dokumentumot a Kárpáti Nyolcak formátum első csúcs találkozóján írták alá. Tömeges csapást mért az orosz hadsereg ukrán kohászati, vegyipari, üzemanyag- és energiaipari, valamint hadipari vállalatokra, továbbá a kikötői infrastruktúrára, közölt a Moszkvai Védelmi Minisztérium. A tárca szerint az orosz légvédelem éjjel 297 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le 15 régió felett. Az amerikai elnök szerint Oroszország már elvesztette az ellenőrzést az olajfinomítóipara felett. Ezt közösségi oldalán állapította meg Donald Trump. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az X-en reagálva közölte, Ukrajna kész tenni a háborús helyzet enyhítéséért és egyeztett partnereivel az ezzel kapcsolatos diplomáciai javaslatokról. A kötelező kamarai tagságot visszaállító, az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról, továbbá a koncessziókkal kapcsolatos törvényjavaslatról is határoz ma az országgyűlés, amely elkezdi a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjának tárgyalását. A határozathozatalok között döntenek a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak visszaállító, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról. Szavazás lesz az egyes törvényeknek a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról, amely tartalmazza az iskolakezdési utalvány banki beváltásának szabályozását is. Határoznak az otthonstart programot is érintő, a magyar építészetről szóló törvény, továbbá egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról. Ha az országgyűlés elfogadja az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosítását, akkor megszűnhetnek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága koncessziókkal összefüggő feladat és hatáskörei. Megvitatják az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosítását. A javaslat szerint tilos lesz a gyermekek számára a pornográf, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat hozzáférhetővé tenni vagy népszerűsíteni. A közterületekről is kitiltják a gyerekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket. A kórházban rekedt gyerekek ügyében is intézkedéseket kezdeményeznek. Ha egy gyereknek egészségügyi okból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb 8 napon belül el kell készíteni a teljes gyermekvédelmi helyzet felmérést és az intézkedési tervet. Nincs már az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertésállományokban, a védekezés azonban folytatódik a vaddisznók miatt. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, közölt az egészségügyi miniszter tegnap az országgyűlésben kérdésre válaszolva. 2025 áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyeztek a várólistán, emlékeztetett Hegedűs Zsolt. Még idén több 10 milliárd forintos országos kátyúmentesítési programot indít a kormány, erről a parlamentben beszélt tegnap Magyar Péter miniszterelnök. Idén és jövőre összesen 9 milliárd 300 millió forintos program indul fogyatékossággal élők megsegítésére, a legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. Indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban az ENSZ 7 indításaként, tudatta a magyar tárcavezető. Orbán Anita kiemelte, India a világpolitika és a világgazdaság egyik meghatározó szereplője, hazánk számára pedig fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető. Végül az időjárásról. Felhőátvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, helyenként zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat, sokfelé élénk erős a szél, a csúcshőmérséklet 17-19 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Metaper, kártérítést követelnek. A nyári játék függőség. Hogyan térjünk vissza a valóságba? Rekordhasználat a nyári szünet alatt. A mesterséges intelligencia és a gyerekek. Többek között ezekről beszélgetünk Baracsi Katalin internetjogásszal. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy perindult a Meta ellen az Egyesült Államokban. 29 amerikai állam főügyésze összesen 200 milliárd dolláros kártérítést követel.
2: Amikor az ember azt gondolná, hogy egy nyári időszakban semmi nem történik a digitális világban, akkor azzal a hírrel találja magát szemben a nyári szabadságok kellős közepén, hogy egy újabb

0: akár görgetéssel, tartalomfogyasztással, tartalomelőállítással, a reklámok beszivárgásával. És hogy ez miért érdekes? Azért, mert hogyha ez kiderül, akkor ez nem csak az Amerikai Egyesült Államokban lesz egy precedens értékű per, hanem az alapjaiban meghatározza és át fogja alakítani az európai gondolkodást is. Hiszen a közösségi média felületek az elmúlt időszakban eléggé a célkeresztben vannak, és leginkább azért, mert egyre többen emelik fel a hangjukat azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek és a fiatalok nem biztos, hogy az életkoruknak megfelelő felületeken vannak.
1: A vádhatóság most is azzal vádol, hogy a Meta függőséget okoz a különböző tartalmakkal.
0: Azt gondolom, hogy talán ez a legnehezebb a közösségi média felületen bebizonyítani, hogy vajon ez a függőség egyébként már egy eleve elrendelt dolog, azaz, amikor létrehozták a felületet, akkor úgy alakították ki, hogy kötődjek. Erre néhány héten belül választ fogunk kapni, vagy egyszerűen, ahogy a felhasználók elkezdték használni a felületet, mi magunk kerültünk egy olyan állapotba, hogy egyszerűen nem tudok elszakadni a közösségi oldaltól, és ha megnéztem mondjuk egy cicás videót, akkor még 15 másik cicás videót is szeretnék megnézni.
1: Ugyanakkor a Meta ellen korábban már született döntés egyéni kártérítés ügyében.
0: És szerintem ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban tagállamok, hanem magánszemélyek, leginkább családok, családi pertársaságok, vagy olyan szülői közösségek fordultak már a Metához, ahol kézzelfoghatóan érezhették azt, hogy a gyerekek és a fiatalok nem megfelelően viselkednek. A közösségi média használat után átalakultak a szokásaik, sőt, akár tényleg valóban egy függő helyzet alakult ki. De hogy mi az érdekes, hogy ezek jóval kisebb összegű perek voltak, általában már csak arról hallunk, hogy a felek megállapodtak, és született egy megállapodás, de hogy érdemi változás nem történt a Meta esetében.
1: Mexikóban 942 millió dolláros bírságot szabtak ki a cégre.
0: Bizony. Hallhattunk számokat, és összeadhatjuk akár az elmúlt évek történéseit, egy hatalmas összeg fog kijönni belőle, de hogy alapjaiban ez a Meta számára a reklámbevételek, maga a felhasználói jelenlét okán, ez nem azt mondanám, hogy zseppénz, mert akkor nagyon ironikus lennék, de hogy nem rengette meg a vállalatnak az alapvető működését. Én abban bízom, hogyha most születik egy új ítélet, ami kifejezetten erre a termékfejlesztésre irányul, és hát lehet már most tudni, hogy magát Mark Zuckerberget, illetve korábbi Meta dolgozókat és fejlesztőket is meg fognak hallgatni, hogy ez alapjaiban fogja megváltoztatni a közösségi média működését, és hogy olyan új szabályok fognak megjelenni, ami valóban elősegíti azt, hogy az ember egy egészséges használatot tudjon kialakítani a közösségi médiumok és a saját digitális élete között.
1: Tehát ez mind azt jelenti, hogy a perek vagy a pertétje nem csupán a pénzbeli jóvátétel.
0: Nem, és szeretném azt hangsúlyozni, hogy itt most egy tartalmi változás van, ami magában az Egyesült Államokban és az európai környezetben is hatalmas változásokat hozhat magával. Hiszen évek óta mindenki azt szeretné, hogyha a közösségi média felületeken, így a legnagyobb közösségi média felületen, a Metán olyan jól ellenőrzött gyakorlatok alakulnának ki, amelyek védik a gyerekek és fiatalok adatait, a tartalomfogyasztási szokásait, hogy egy átlátható, egyértelmű rendszer legyen arra, hogy a 13. életév betöltése, ami ezeknek a felületeknek az alsó használati életkora, ez valóban egy hatékony rendszeren keresztül valósuljon meg, és az elmúlt években a mentális egészség is kiemelt hangsúlyt kapott. Amihez kapcsolódóan, ha tényleg bizonyosságot nyer arra, hogy ezek a felületek direkt úgy lettek kialakítva, hogy függőséget okozzanak, ez pedig egy újabb lökést adhat arra, hogy hatékonyan módszerek alakuljanak ki arra, hogy hogyan is lehet ezt a függőséget megállítani, visszafordítani és egészséges jó gyakorlatokat kialakítani. És természetesen ez látható formában is testet fog ölteni, mert hogy egy ilyen jogerős bírósági ítélet nyomán az Európai Uniós, a nemzetközi jogszabályok gyakorlati változásokat is fognak magukkal hozni. Ez nyilván egy hosszabb folyamat, de mindenképpen fontos lenne, hiszen mindenki erről beszél mostanában.
1: Október végén lesz az első fokú ítélet.
0: És hogy szerintem az is egy nagyon érdekes és különleges dolog, biztos vagyok benne, hogy a hallgatók már többször láttak amerikai filmet, ahol bírósági tárgyalás van, és mindenki tudja, hogy az amerikai bíróság

0: Jogi rendszer esküdtszékkel működik. Ez most egy egészen különleges per, ugyan vannak esküdtek, mint a korábbi perekben, de hogy ez nem kötelező döntésű, úgyhogy egy személyben a pert vezető bírónőnek lesz a felelőssége és a döntési hatásköre, hogy hogyan is zárul néhány hét múlva ez a per. Úgyhogy szerintem ez még inkább jogtörténeti szempontból is egy izgalmas szál.
1: Előfordulhat kompromisszumos megoldás?
0: Biztos vagyok benne, hogy ez a per során folyamatosan nyitott kapukat döngető megoldás, hiszen mindenki számára az lenne a jó, hogyha sikerülne megállapodni, de mivel ekkora összefogás van a háttérben, tehát hogy azért a másik oldalon 29 amerikai tagállam van, és egyébként még egy csomó magánszemély is azt gondolom, hogy beszállt ebbe a per társaságba, szóval, hogy ezt most valószínűleg nem lehet a megállapodás szintjén elintézni, hanem itt végigmegy egy folyamat szakértői meghallgatásokkal, észrevételekkel, és születik egy ítélet, ami alapvetően meg fogja változtatni a közösségi médiával kapcsolatos elképzeléseinket és használati szokásainkat.
1: A nyári szünetben a meleg és a szabadidő miatt nagyon sokan a digitális világba vagy videójátékok világába menekülnek, ami könnyen játékfüggőséghez vezethet. A valóságba való visszatéréshez mi szükséges?
0: Nyilvánvalóan ezzel nem árulok el nagy újdonságot, hogy nyáron mindenre több időnk van, és hogy engedékenyebbek mondjuk a szülők a gyerekeikkel szemben, jó, hát azért évközben tanulni kell edzésre, külön órákra járni, de hát most itt a vakáció, miért ne játszhatnánk egy órával többet, vagy akár közösen felfedezhetnénk közös játékélményeket. Szerintem is ez belefér a nyárba, csak ami komoly küzdelmet okoz ezután, hogy visszatérni a hétköznapokba, amikor újra becsengetnek és jönnek a külön órák, az edzések, újra tanulni kell. Ha korábban beleszoktam már abba, hogy végül is most akkor az eredeti egy óra helyett már akár kettőt vagy hármat is játszhatok, akkor gyerekként, felnőttként is nagyon nehéz visszaszokni ebbe a mindennapokba. Úgyhogy én mindenkinek azt javasolnám, ne várja meg a becsengetést, hanem már előtte kezdje el magát figyelmeztetni, és nyilván szülő-gyerek viszonylatban a szülő a gyereket, hogy figyelj, hamarosan kezdődik az iskola, ez más feladatokat és kötelezettségeket is hoz magával.
1: Tehát esetleg segítségre is szükség lehet.
0: Mindenképpen, hogyha korábban nem voltak szabályok arra, hogy ki hogyan játszik, akkor ragadjuk meg ezt a pillanatot, és alakítsunk ki szabályokat. Hiszen biztos, hogy arra is van egy családban szabály, hogy ki mosogat, mikor bevásárolunk, kinek kell rendbe rakni a szobát, ki viszi a kutyát sétáltatni, akkor igenis ebbe a szabálylistába, ebbe a családi megállapodásba vegyük be azt is, hogy mikor és mennyi ideig lehet játszani, milyen játékokkal, mert hiszen a játék kiválasztásánál az is fontos, hogy egy gyerekben ez ne keltsen félelmet, ne legyen ijesztő, az életkorának megfelelő legyen, és például amitől az utóbbi időben igencsak hangos volt a média is, a Roblox nevű játék, ahol csetelni is tudtak a gyerekek.
1: Ez rekord használat volt a nyári szünet bizony, alatt, illetve ez a Fortnite-tal együtt.
0: Így van, a két sztárszó, aki még soha nem hallotta, biztos, hogy a nyári szünetben rengeteget hallotta a Robloxot és a Fortnite-ot, és emellett még több száz másik játék is létezik.
1: Nem csak önálló játékok, hanem hatalmas közösségi terek is.
0: Így van, és hogy ezt érdemes egyébként átgondolni azoknak a felnőtteknek, akik egy kicsit idegenkednek attól, hogy az online térben játszik valaki. Szóval, hogy ez nem feltétlenül egy magányos tevékenység, hanem nagyon gyakran csapatban küldetések vannak, és hogy ugyanolyan közösségi élményt nyújt, mintha egyébként együtt lennénk, és mondjuk egy asztali társas játékot próbálunk ki. Tudom, hogy ez sokak számára nagyon furcsa lehet, de hogy a gyerekek és a fiatalok számára ez is egy fontos és meghatározó tér. Csak hogy nekünk felnőtteknek kell észnél lenni, hogy ehhez megfelelő kereteket és szabályokat is adjunk. Hiszen egy gyerek és fiatal, hogyha megtalálja álmai játékát, a Robloxban már nem csak arról van szó, hogy egyfajta játék közül választhatok, hanem több ezer játék közül, akkor könnyen megtörténhet, hogy akár ijesztő vagy félelemkeltő játékokba botlik, vagy belecsöppen egy olyan chat beszélgetésbe a játék közben, ami erőszakos lehet, vagy éppen adathalász tevékenységre irányul. És valljuk be őszintén, nem biztos, hogy minden gyerek és fiatal fel van arra készülve, hogy egy ilyen helyzetet kezeljen. Mert hogy a környezetében korábban azt tapasztalta, hogy mindenki kedves, aranyos, odafigyelünk, ha együtt is játszunk, nem az a cél, hogy egyébként szétromboljam a másiknak a játékát, és egyszer csak van egy ilyen játékélménye, ez azért komoly zavart okozhat, és hogyha valaki furcsa kérdéseket tesz fel, például azt, hogy hol lakik, küldene el magáról képet, ez még a képernyőn keresztül is alkalmas arra, hogy félelmet keltsen egy gyerekben és fiatalban.
1: Ugyanakkor miért értek el rekordhasználatot?
0: Mert hogy a játék maga úgy van kialakítva, hogy nagyon izgalmas a témája. Jó grafikája van, kihívás van a feladatok megoldásába. Gondoljunk bele, amikor keresztrejtvényt fejtünk, vagy valamilyen talányos feladatot oldunk meg. Ez szerintem még a felnőtteket is magával ragadja, nem hiába olyan népszerűek a szabaduló szobák. Szóval, hogy ezt a fajta élményt nyújtja egy számítógépes játék is, hogyha ez jól van megtervezve. De továbbra is hangsúlyozom.
1: De honnét tudja a szülő, hogy jól van megtervezve, vagy nem jól.
0: Bizony, és ez a másik dolog, hogy hát most akkor szülőként napra késznek kell lennem, és a több ezer játék közül mindegyikről tudnom kéne, hogy milyen karakterek vannak benne, lehet-e vásárolni abban a játékban, lehet-e beszélgetni, nekem be kell állítani valamit. A jó hírem az, hogy vannak olyan nagyszerű segítők, akik a PEGI rendszer csapatában vannak, létezik egy ilyen weboldal, hogy pegi.info, pegi.info, úgyhogy semmi bonyolultság a leírásában. Ez egy nemzetközi csapat, akik számos nyelvre, így magyar nyelvre
1: is. Új besorolást vezettek be júniustól a PEGI.
0: Így van. Bizony, mert hogy korábban is lehetett már tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy az adott játékok hogy működnek, hány éveseknek valók, mit lehet abban a játékban csinálni, és a júniusi újdonság az, hogy most egy átfogó ellenőrzés volt a játékokkal kapcsolatban, és ahol esetleg mondjuk több ijesztő fény és hanghatás jelent meg, vagy alapjaiban változott meg a játék, például a Roblox, hogy tágultak a játék lehetőségek. Így bizonyám előfordult az, hogy egyes játékok, mondjuk a korábbi 12-esből hirtelen 14-es vagy 16-os életkori besorolást kaptak. Mert hogy ennek a PEGI rendszernek az a lényege, hogy úgy, ahogy a televíziós műsoroknál karikák vannak, a számítógépes játékoknál is vannak karikák. És attól függően, hogy milyen elemeket tartalmaz ez a játék, lehet kapni 6-os, 8-as, 10-es, 16-os, de akár 18-ast. És mivel a játékokban különböző szintek vannak, ezért elképzelhető, hogy egy játékon belül van olyan játék, ami alkalmas a 6 éveseknek is, mert hogy semmilyen ijesztő fényhatás nincs, mondjuk gyümölcsöket kell gyűjtögetni, néha valamilyen kisállat segítségével, de hogy ugyanebben a játékban mondjuk van olyan is, ahol lövöldözni kell, és ez nyilván már nem a 6 éves korosztálynak megfelelő. A másik újítás pedig az, hogy hát nyilvánvalóan nem csak szövegesen olvasgatom el azt, hogy mire való egy játék, ebben a PEGI oldalon így is lehet keresni a játékra, hanem megjelentek új piktogramok, ezek olyan képes jelzések, amik még célirányosabban felhívják arra a figyelmünket, hogyha ebben a játékban valamilyen szokatlan dolog van, leginkább az erőszak és az ijesztő hanghatásokra hívják fel a figyelmet, mert hogy ez játékon belül is okozhat olyan traumatikus tüneteket, ami miatt egy kisgyerek mondjuk nem tud elaludni, rossz álmai vannak, és lehet, hogy nincsenek rá szavai és kifejezései, hogy ezt el tudja mondani a szüleinek. Szóval, amikor valaki azzal kapcsolatban tájékozódik, hogy akkor most ezt lehet, nem lehet, akkor látogasson el a pegi.info oldalra, akár a gyerekével együtt, és közösen olvassák el, nézzék meg ezeket a piktogramokat, hiszen itt komoly észérvek vannak azzal kapcsolatban, hogy mit és hogyan lehet csinálni.
1: Ausztrália egy határozott döntéssel ezt megoldotta, mégpedig világ elsőként vezette be a 16 éven aluliak közösségi média tiltását.
0: És azt hiszem, hogy a beszélgetésünk eddigi iránya is abba a világméretű törekvésre irányul, hogy akkor most kell-e használni, nem kell használni, és hogy mondjuk a tagállamoknak, illetve az egyes országoknak aktívabban kell-e fellépnie azzal kapcsolatban, hogy ki milyen digitális tartalmakhoz fér hozzá. Ausztráliát figyelte a karácsonyi bevásárlás közben mindenki. És hát azóta az ausztrál példát számos európai ország követte, akár csak úgy, hogy szóban tettek arra ígéretet, hogy még az idei év végéig ők maguk is előállnak hasonló szabályozással, és olyan életkorokat lehet hallani, hogy 14, 15 vagy 16 éves kor alatt bizonyos közösségi oldalakat elérhetetlenné tesznek. Azonban lássuk az éremnek a másik oldalát is, mert hogy az ausztrál gyakorlatra mindenki nagyon kíváncsi volt, és a szabályok életbe lépése után fél évvel végeztek egy felmérést, ahol megkérdezték a felhasználókat, hogy érzékelnek-e valamilyen változást. És az a helyzet, hogy ez a fél év arra világított rá, hogy a felhasználók 60%-ának a digitális szokása semmilyen mértékben nem változott. Ez azért azt gondolom, hogy egy intő és egy figyelemjel azzal kapcsolatban, hogy a 16 évesek nem egyformák, és a 10 éves korosztály sem egyforma, és hogy a technológia már jelenleg is biztosít olyan hozzáférési lehetőségeket, amivel mondjuk egy ilyen egyszerű életkori szabályozás könnyen kikerülhető. Mi az üzenet? Hát például az, hogy egy olyan átlátható rendszert kell létrehozni, ami valóban egyébként az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartása mellett egy tényleges életkor ellenőrzést biztosít. És hát azt hiszem...
1: Ez olyan megvalósítható-e?
0: Egyre több törekvés van rá, és európai szinten is már dolgoznak egy olyan alkalmazásod, ami tényleg a GDPR, azaz az európai adatvédelmi szabályoknak megfelelően tényleg csak a szükséges adatokat, információkat kéri be, és korlátozza a hozzáférést. És szeretném hangsúlyozni, itt nem arról van szó, hogy mondjuk a korábban kamu életkorral felépített közösségi tartalmakat innentől akkor elveszti az illető. Nem, ezt képzeljük el úgy, mint amikor mondjuk egy ételt nem tudunk megenni, és berakjuk a fagyasztóba. Itt is ez történik, hogy egy ideig hibernálják ezeket a tartalmakat, szóval nem vesznek el, csak ameddig el nem éri a felhasználó a 16. életévét, hogy visszakanyarodjunk az ausztrál példához, addig ezekhez nem lehet hozzáférni, és nem lehet új tartalmakat hozzárakni.
1: Beszéljünk a mesterséges intelligenciáról, amely teljesen átalakítja a gyerekek mindennapjait, tanulásait, világról szóló tudásait, vagy tudását. Ennek vannak előnyeik. Először ezekről kérnék egy véleményt. Előnyökről, majd a hátrányokról.
0: Biztos vagyok benne, hogy amikor 2022. november 30-án megjelent a máig is legnagyobb népszerűségnek örvendő ChatGPT, senki nem gondolta volna, hogy ekkora robbanásszerű dolog történik. Amitől talán hangos a média, az az, hogy hát a gyerekek már nem írnak házi feladatot, vagy hogyha írnak, akkor is mesterséges intelligenciát használnak hozzá. Én minden egyes alkalommal, amikor találkozom a diákjaimmal, legyenek újak vagy régi csapatok, megkérdezem, hogy egyébként kinek milyen a viszonya az AI-hoz, és nagyon érdekes, hogy nagyjából a gyerekek fele-fele arányban gondolják ezt jónak és nem jónak, és amikor azt kérdezem, hogy egyébként milyen pozitív hatásait látják, akkor azt mondják, hogy ha például nem értek egy matek példát, akkor nagyon jól el lehet magyaráztatni a mesterséges intelligenciával, kifejezetten használják nyelv tanulásra is, és nem árulok el nagy titkot, hogy a D betűvel kezdődő nagyon népszerű nyelvtanuló alkalmazásban is már több mesterséges intelligencia alapú feladatsor van, annak alapján osztja be a szintemet, kínál különböző kreatív tartalmakat. De nagyon szeretik a gyerekek a képalkotást és a zenealkotást is. Mert például azt mondják, hogy hát azért nem vagyok egy zenei tehetség, vagy nem feltétlenül értek mondjuk olyan jól a kotta olvasáshoz, de hogy van ahhoz kreativitásom, hogy mondjuk megírjak egy dalszöveget, és kiválasztom a fülemet használva, hogy mi az, ami jó. Például ilyen mesterséges intelligenciák is vannak. És amit szeretnék hangsúlyozni, hogy pontosan a mesterséges intelligencia arra jó, hogy a különböző tanulási szinten lévő gyerekek számára egyforma kihívásokat és egyfajta felzárkózást is hozzon. Mert hogy bizony ám az oktatásban be lehet építeni azt, hogy lehet, hogy az osztályban van 5 nagyon szuper matekos, és a másik 20-nak kevésbé megy, és ezen a 20-on belül is mondjuk van 8 olyan, akik közepes, és van olyan, akik hát akiket mondjuk azt mondja a tanár, hogy de hát folyamatosan ott kell a sarkukba lennem, mert hogy különben megbuknának. A mesterséges intelligencia intelligencia segítségével, akár egy matek tanár így személyre szabhatja a tananyagot, és anélkül, hogy bárki rosszul érezné magát, a saját szintjének és tudásának megfelelően tudja a matematikai készségeit fejleszteni. És azt is gondolom, hogy a mesterséges intelligencia abban is egy jó lehetőséget kínál, hogy ezt a bizonyos kritikus gondolkodásunkat fejlesszük, hiszen az AI segítségével számos nem valódi tartalmat is elő lehet állítani, de ha már ezen tanulunk és tréningezzük a szemünket, a fülünket ezzel kapcsolatban, akkor fejlődik ez a nagyon fontos készségünk is.
1: Az előnyök mellett számba kell venni a hátrányokat is. Mondjuk itt idézném 14. Leó pápát, aki nemrég nyilatkozta, a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, ellenkezőleg bölcsességvezette emberi intelligenciára van szüksége.
0: Szerintem ez egy nagyon sokat mondó állítás, és nagyon örülök, hogy egyébként a Szentatya és hogy az egyház egyébként foglalkozik az új technológiákkal, és nem arról van szó, hogy akkor ezzel nekünk nincs dolgunk és feladatunk. Én azt gondolom, hogy 14. Leó pápa is arra erősít rá, amit a szakemberek is mondanak, hogy mint minden új technológiát ezt is felelősen kell használni, és az a fontos üzenet is megfogalmazódik ebben a néhány mondatban, hogy a technológia nem azért van, hogy az embereket kiváltsa és helyettesítse, hanem hogy a mi munkánkat támogassa. Hiszen egy munkafolyamatban, hogyha csak a felnőttek világára tekintünk, számos olyan rész van, ami akár mondjuk a nem szeretem kategóriába kerülhet, és ma már egy mesterséges intelligenciával könnyedén lehet táblázatokat, adatokat elemezni, rendszerezni. Ki ne szeretne egy ilyen technológiát használni? De hogy ez nem jelenti azt, hogy a másik oldalon nekem emberként ne kéne az így kapott eredményeket végigolvasnom, átnéznem, akár egy újabb rendszerbe beillesztenem, vagy tovább gondolnom. Miért ne lehetne a munkában, ahogy a tanulásban is társ a mesterséges intelligencia, de hogy ez csak is kizárólag úgy valósulhat meg, hogy tiszteletben tartja az emberi jogokat, és hogy pont ez van a pápai üzenetben is, nem csak ebben az egy mondatban, hanem az egész enciklikában is, hogy nem lehet ezt a technológiát arra használni, hogy az emberiség egymást bántsa, megalázza, bűncselekményeket kövessünk el. És ha ez mégiscsak megtörténik, akkor igenis az államoknak és maguknak a fejlesztőknek is felelőssége van azzal kapcsolatban, hogy ez minél inkább megszűnjön és megtisztuljon.
1: Kedves hallgatóink, Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a családról. Talán több rádió hallgatóban fölvetődhet a kérdés, hogy miért kell ennyire visszamenni a Bibliához, és újra és újra megnézni, hogy mit jelent a család abban a korban, a bibliai korban, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben. Én úgy vélem, hogy egy keresztény ember mindenben az Istennek a szándékát, akaratát próbálja keresni. Márpedig az Isten akarata a családról elsősorban a Bibliában mutatkozik meg. Milyen is volt az Isten elképzelése a családról, mit akart, és hogy az emberek mivé tették. Az sem érv a bibliai tárgyalás elvetéséhez, hogy bizonyára az korának megfelelő társadalmi képet mutat a családról. Mert van örök isteni akarat, örök tanítás a Bibliában, amiben tévedhetetlen, amiben Isten akarata mutatkozik meg. Ezért, hogy a modern problémákkal szembe tudjunk nézni, igenis szükséges, hogy megnézzük, mit mond a Szentírás a családról. Folytatjuk tehát bibliai gondolatmenetünket a házasságról. Ezen alkalommal szintén folytatjuk a keresztény bibliai lexikon alapján a családról való gondolatainkat. Talán néha ismétlés is van, de ez is azt jelzi, hogy a különböző bibliai lexikonok, kommentárok ugyanazokat a dolgokat hangsúlyozzák a családdal kapcsolatban, vagyis megtalálták az örök isteni akaratot. Folytatva az előző elmélkedésben abba hagyott gondolatmenetet, a családról beszéltünk, amely egy nagy család és egy nemzetség képét is bemutatja. Megjegyzi azonban a keresztény bibliai lexikon, hogy megvan a Bibliában a szűkebb értelemben vett család, férfi, nő, gyermek. A társadalom legkisebb egysége, sejtje, Isten áldása. Ő teremti az embert férfivá és nővé. Ő tette az asszonyt az ember segítő társává. Az ő áldása a gyermek, első Mózes könyve, teremtés könyve, 4. fejezet első vers, vagy a Zsoltárok 127. Zsoltár 3. verse. Vagyis Isten áldja meg a családod gyermekkel. Végső soron tehát a családból nő ki az atyai ház, a nagyobb család, és végső soron ebből épül föl a társadalom. A keresztény bibliai lexikon is megjegyzi, hogy a házasság alapvetően monogám. Lesznek egy testi. Ez két ember teljes, nem csak szexuális életközösségét jelenti. Ezt védi a ne paráználkodj parancsa is, kivonulás könyve, 20. fejezet, 14. vers, vagy másodtörvénykönyv, 5. fejezet, 18. vers. Megjegyzi azt is a lexikon, hogy az Isten és az ember szövetsége is csak a monogám házasság felől érthető. Miről van szó? Arról, hogy az Istennek a népe iránti szeretetét, hűségét, vagy a néphűtlenségét házassági viszonyhoz hasonlítja. Izaiás próféta könyvének 54. versének 5. fejezetétől 6. verséig, vagy 62. fejezetének 5. verse, vagy Jeremiás könyvének 2. fejezetének 2. verse, vagy Ezekiel könyvének 16. fejezete. Van több igehely is, megjegyzi a lexikon, amely inkább egy nejűséget föltételez, mint több nejűséget. Kiemelkedik ezek közül Malakiás próféta könyvének 2. fejezetének 14. verse, amely úgy szól a házasságról, mint ifjú korban kötött szövetségről. Mégis kialakult a több nejűség, a poligámia. Erről nem csak elbeszélések beszélnek, mutatják be, de a törvény is szabályozza a több nejűséget, és a már említett sógorházasság is erre mutat. Lehet ezen kívül a férfinek másodfelesége is, ha a felesége meddő, erről is beszéltünk már, hogy a feleség hozzáadhatja saját szolgálóját férjéhez, és a születendő gyermek az övének számít. Az ő révén lesz nekem is fiam, mondja Sára a Teremtés könyvének 16. fejezetének 2. versében. Többeknek volt másodfelesége. Természetesen politikai okból is volt több feleség, például egy uralkodónak, például Salamonnak. A következő 4. pontban a családnál a lexikon a vállásról beszél. Megjegyzi, hogy az ószövetségi törvény megengedi a vállást azzal a föltétellel, hogy a férjnek váló levelet kell adnia. Megjegyzendő, hogy az asszony nem válhatott. Az is érdekes kitétel, hogy ha az elbocsátott asszonyt az új férje elbocsátja, szabaddá válik, akkor az első férj nem vehette el újra. Utálatos dolognak tartja a törvény ezt a fajta új házasságot. A másodtörvény könyv 24. fejezetének 4. verse. Majd azonnal beszél az új szövetségről, Jézusról, mi ezt majd később szeretnénk megtenni, hogy utaljunk Jézus tanítására a házassággal kapcsolatban. Az 5. pontban arról beszél, arról ír a lexikon, hogy a házasságot lehetőleg a nemzetségen belül kötötték meg. Ábrahám elhagyott nemzetségéhez küldi vissza hűséges szolgáját, hogy Izsáknak feleséget hozzon. Teremtés könyvének 24. fejezetének 4. verse. De oda tér vissza Jákob is. 28. fejezet, 2. verse a Teremtés könyvének, illetve 29. fejezetének 12. verse. A rokonságból, vagy legalábbis saját népből való nősülést kívánják meg később Sámsontól is a szülei. Bírák könyvének 14. fejezetének 3. verse. Néhány közeli rokonnal való nemi életet, házasságot azonban megtilt a törvény. Természetesen anya, apa, feleség esetén, vagy nővérrel, vagy apaleánya, vagy anya leánya féltestvérrel, unokával, nagynénivel, az apa sógornőjével, a mennyel, a sógornővel nem lehet házasságot kötni. Ugyanez a törvény tiltja az anya és a leánya egyszerre való elvételét poligámia többnejűség esetén. Így akarja kiküszöbölni a törvény a családon belüli kísértéseket. Természetesen beszél a lexikon vegyes házasságokról is, amikor nem zsidó vallású, nem a választott népből származó feleségeket vesznek maguktól az Ószövetség alakjai. Ilyen például az Ézsaúnak a házassága, aki hetita feleségeket vett magához. József egyiptomi pap leányát veszi el, Mózes midjáni főpapét, érdekes módon azonban ezt a kettőt a Szentírás nem ítéli el. De ugyanígy nem ítéli el azt a házasságkötés sem, hogy Elkána fiai moábi leányokat vesznek feleségül, sőt, ezek közül az egyik Rútnak a csatlakozása Izrael népéhez, majd Dávid fiának, vagy Dávidnak is, bocsánat, a születését is lehetővé teszi, ha szabad így mondani. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal elmélkedésünket a családról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Tisza frakció reggel egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök úr jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebookon azt írta, tisztelettel kérik Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. A kötelező kamarai tagságot visszaállító, az egészségügyben működő szakmai kamaránkról szóló törvény módosításáról, továbbá a koncesziókkal kapcsolatos törvényjavaslatról is határoz ma az országgyűlés, amely elkezdi a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjának tárgyalását. A határozathozatalok között döntenek a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak visszaállító, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról. Szavazás lesz az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról, amely tartalmazza az iskolakezdési utalvány banki beváltásának szabályozását is. Határoznak az otthonstart programot is érintő, a magyar építészetről szóló törvény, továbbá egyes Budapest ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról. Ha az országgyűlés elfogadja az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosítását, akkor megszűnhetnek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága koncesziókkal összefüggő feladat és hatáskörei. Megvitatják az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosítását. A javaslat szerint tilos lesz a gyermekek számára a pornográf, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat hozzáférhetővé tenni vagy népszerűsíteni. A közterületekről is kitiltják a gyerekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket. A kórházba rekedt gyerekek ügyében is intézkedéseket kezdeményeznek. Ha egy gyereknek egészségügyi okból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb 8 napon belül el kell készíteni a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést és az intézkedési tervet. Orbánizmussal vádolja az ukrán külügyminiszter Magyar Pétert, írja az Index. A hírportál szerint Andrej Szibiha leszögezte, nem tudják, hogy Magyarország miért utasítja el a kárpáti nyolcak együttműködésbe való csatlakozást. Úgy értékelt, ugyanúgy él és virul az Ukrajna felé irányuló elutasító politika, mint korábban. Magyar Péter miniszterelnök aláhúzta, elfogadhatatlan, hogy előzetes egyeztetés nélkül tüntetnek fel egy szuverén országot egy nemzetközi együttműködésben, míg Orbán Anita külügyminiszter elutasította az Orbán Viktorral húzott párhuzamot. Az ügy előzménye, hogy a Naftohaz és a MOL energetikai konszern állítólag memorandumot írt alá kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények megépítéséről Magyarországon, a magyar-ukrán határ közelében. Az ukrán gáz- és olajipari vállalat közlése szerint a vonatkozó dokumentumot a Kárpáti Nyolcak formátum első csúcs találkozóján írták alá. Elítéli és nem ismeri el az Európai Unió az Oroszország által Ukrajna ideiglenesen megszállt területein tartott választásokat és azok eredményét, között az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint az orosz parlamenti választások ismét rávilágítottak az orosz demokrácia leépülésére. Indiai kollégájukkal Subrahmanyam Jainhanskarral találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban az ENSZ 7 indításaként, tudatta a magyar tárcavezető. Orbán Anita kiemelte, India a világpolitika és a világgazdaság egyik meghatározó szereplője, hazánk számára pedig fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető. Nincs már az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. A védekezés a vaddisznók miatt folytatódik. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, közölt az egészségügyi miniszter tegnap az országgyűlésben kérdésre válaszolva. 2025 április óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyeztek a várólistán, emlékeztetett Hegedűs Zsolt. Még idén több 10 milliárd forintos országos kátyúmentesítési programot indít a kormány, ezt tegnap a parlamentben mondta el Magyar Péter. Idén és jövőre összesen 9 milliárd 300 millió forintos program indul fogyatékossággal élők megsegítésére, a legtöbb pénzt lakhatásra és rehabilitációra szánják. Végül az időjárásról. Általában sokat süt a nap, a felhő átvonulások mellett helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat, sokfelé élénk a szél. A csúcshőmérséklet 17-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Reklámot hallottak.
5: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban az olvasás motivációról beszélgetünk Komló Szabó Ágnessel, az Egri Bródi Sándor könyvtár szervezési igazgató helyettesével. Ha tehetik, tartsanak velünk.
7: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy mai vendégemmel beszélgethetünk kicsit arról, hogy az olvasás népszerűsítésnek mondanám első körben, de itt majd lesz egy kanyar ebben a történetben. Hogyan tudjuk a gyerekek életébe tehát belevezetni jobban a könyveket, az olvasást, hiszen a digitalizáció, a képernyő használat szerintem eléggé elterjedt. Köszönöm, hogy tudunk erről beszélgetni.
8: Jó napot kívánok! Igen, a mai világban tényleg minden pillanatunkat átszövi a digitális világ. Folyamatosan kezünkben van a telefon, viszont ez olvasás szempontjából az is nagyon fontos, hogy alapvetően, amikor számítógép képernyőt nézünk, vagy amikor egy telefon van a kezünkben, akkor is nagyon sokszor szövegeket olvasunk. Természetesen teljesen máshogy olvasunk ilyenkor, mint amikor egy könyvet olvasunk, hiszen a könyvet sorról sorra, folyamatában lapról lapra olvasunk végig. Az interneten böngészve pedig ilyen ugrópontokon tudunk ide-oda ugrálni, de akkor is egy olvasási folyamatról van szó. Viszont a gyerekek és a kamaszok életében is nagyon fontos az, hogy egy könyvet is tudjanak a kezükbe venni. Ez máshogy mozgatja az agyukat, más szempontból dolgoztatja meg a gondolkodásukat, és hát itt nálunk a Bródi Sándor könyvtárban nagyon sok olyan lehetőség van, ami a gyerekeket az olvasás irányába tudja egy kicsit terelgetni. Én ezt kicsit viccesen úgy szoktam mondani, hogy mi annak idején készítettünk egy felmérést, de természetesen nem volt ilyen felmérés, de mégis gondolkodhatunk ezen a folyamaton, hogy mi történik akkor, hogyha egy gyereknek vagy egy kamasznak azt mondjuk, hogy te most olvas. Ezáltal tényleg olvasni fog-e az a gyerek? Ennek a felmérésnek a végén mi arra jutottunk, hogy ez így nem fog működni, és itt én szoktam mondani, hogy hasonlítsuk már össze egy másik igével ezt a dolgot. Tehát mi van, ha valakinek azt mondjuk, hogy te most itt van ez a kényelmes ágy, ebbe kérlek, hogy feküdj le, húzd le a szemed, aludjál, és álmodj valamit. Hogy lehet-e parancsszóra álmodni például? Vagy azt mondom valakinek, hogy nézd rám, itt vagyok, milyen szép vagyok, milyen jó fej vagyok. Úgyhogy te most szeress engem. Lehet-e parancsszóra szeretni? Ugye ezekre a kérdésekre egyértelműen mindenki azt mondja az a válasz, hogy nem. Hogy akkor miért gondoljuk azt, hogy parancsszóra lehet olvasni? Tehát nem úgy kell elindítani a gyerekeknél, a fiataloknál ezt az olvasás dolgot, hogy azt mondom, hogy itt van ez a könyv, és olvasd el, hiszen akkor ez biztos, hogy nem fog megtörténni, valahogy máshogy kell őket motiválni. Én a kicsiknél azt gondolom, a kisgyerekeknél, hogy azzal lehet elérni ezt, hogy közösen választunk könyveket. Tehát például a szülők bemennek egy könyvtárba, vagy egy könyvesboltba a gyerekekkel, és ott közösen választanak könyveket. Adnak szabad lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy ők választanak könyvet, vagy hogyha ez nem működik, mert túl nagy az az állomány, túl sok könyv van hirtelen a gyerekek előtt, akkor pedig a szülők előválogatnak az gyereket ismerve olyan könyveket, amelyekről azt gondolják, hogy az érdekelheti őket, és akkor abból a 3-5 könyvből választ ez a gyerek könyvet. A kicsiknél is ott kimondottan fontosnak tartjuk azt, hogy azután ezekről a könyvekről beszélgessünk. Természetesen ez nem kötelező, mert van, amikor elég az, hogy közösen elolvasunk egy könyvet, és a közös könyvolvasáshoz még az is fontos szerintem így a kisgyerekkorban, hogy ugye amikor felolvasunk egy szöveget a gyerekeknek, akkor ugye ez kicsit mindenkinek ott van ez a kép, nekünk is, mikor mi gyerekek voltunk, hogy nekem is megvan, hogy a nagymamámhoz, anyukámhoz hozzá.

tetted, vagy melyik rész volt az, ami kiverte a biztosítékot, és nagyon ideges lettél a történetnek attól a részétől. Tehát a kicsiknél ez nagyon fontos, hogy így próbáljon beszélgetni, ha igényli a gyerek. A kamaszoknál viszont én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy kell beszélgetni már az olvasmányélvényekről. Persze, hogyha igényli, akkor igen, de nagyon jó lehet az is, hogyha csak azt látjuk, hogy igen, ő elolvasta azt a könyvet, de például itt a könyvtárban is, amikor visszahoznak fiatalok könyvet, nem kérdezzük meg, hogy na és hogy tetszett ez a könyv, hanem hogy visszahozta, elolvasta, újat választ. Tehát fontos lehet az, hogy hagyjuk őket, hogy saját magukban dolgozzon, és ne kérdezgessük ki őket arról, hogy ez most milyen élményt adott neki, továbbra is mondom, hogy ez a kamaszoknál. Illetve azt is nagyon fontos elfogadni a kamaszoknál, hogy van, amikor nincsen kedvük olvasni, hiszen nekünk felnőtteknek is vannak ilyen napjaink, és olyan is van, amikor mindig ugyanazt a könyvet akarják újra és újra olvasni. Ez a kicsiknél abszolút megvan, tehát az én kislányomnál is én emlékszem, melyik volt az a könyv, amit minden nap egyszer legalább el kellett olvasni neki. De a nagyoknál is van ez így, hogy újra és újra ugyanazt a könyvet olvassák el, akkor azzal még valamilyen dolgok van, az még valamiért fontos, hogy nekik meglegyen. Illetve, amit én még szoktam mondani, hogy ugye azt látjuk, hogy olyan, mintha a kamaszoknál így elvágták volna ezt a láthatatlan fonalat, ami lehet, hogy gyerekkorában még össze volt kötve azzal a láthatatlan fonallal a könyvvel, de mintha a kamaszoknál ez így elvágódna, és én itt szoktam mondani azt, hogy ugye amikor megtanul egy gyerek olvasni, akkor a szülők azt gondolják, hogy na, most már tudsz olvasni, akkor innentől nekem nincsen dolgom, most már itt vannak a könyvek, te olvasd el. De a saját példámból ítélve, vagy a saját példámat hozva, hogy én például, amikor az én lányom 6-7-es volt, még simán továbbra is olvastam föl neki könyveket, és ez visszautalva a gyerekkori biztonságérzetre, kapcsolódásra, hogy ezt ameddig lehet így teljesen jól ki lehet ezekkel a könyvekkel, vagy a könyvolvasásával is húzni, és hogy ez azért szerintem kiskamaszkorban is nagyon jó tud még lenni. Aztán a nagykamaszoknál ez már tényleg lehetetlen, hogy így összebújva olvassunk, de szerintem még 5-6-ban is simán működhet ez a dolog, de alsó tagozatban pedig 100%, hogy igen.

0: Hogyan tudja a könyvtár behívni a fiatalokat, vagy akár a kisgyerekeket?
1: Vannak családi programjaink, ez a gyerekkönyvtárban a Bébillér mesekör, amely negyed évente kerül megrendezésre, ez kimondottan családi program, illetve ez óvodások kortól fölfelé működik, illetve ugyanez működik mesetár címen, ez pedig a Felsővárosi Fiókönyvtárunkban. Erre abszolút családok járnak, tehát hogy szülők gyerekekkel, nagyszülők az unokákkal, és ezen túl pedig még van ez a Ciróka mesekör, vagy Ciróka körünk, amely pedig baba-mama foglalkozásokat takar. Itt mondókákat, höcögtetőket tanítunk alapvetően a szülőknek, és ez is működik a gyerekkönyvtárban, a központi könyvtárban és a felsővárosi fiókönyvtárban is.
0: Mit gondol, hogy mennyire fontos az itt jelenlévőknek, akik eljönnek a könyvtárba, hogy egyfajta otthonba lépnek be, mert hogy olyan otthonos érzést kelt az egész könyvtár. Mennyire fontos a környezet?
1: Ez nagyon jó hallani, hogyha otthonosnak érződik a könyvtárunk, ez szuper érzés. Én azt gondolom, hogy fontos. Tehát, hogy mi kimondottan ügyeltünk is erre, hogyha lehet ezt így fogalmazni, amikor itt újjá alakítottuk pár évvel ezelőtt az épületet, meg az épületnek a tereit, a berendezéseit, hogy ide be lehessen kuckózni. Például pontosan emiatt, és ez tök jó, hogy szóba is jött, mert hogy pont emiatt vannak ezek a diavetítős estéink, és így az őszi időszaktól elkezdődően majd újra fognak indulni, amikor tényleg csak így be lehet ülni a könyvtárba, babzsákokba, kis vicces ilyen gyerek puffokra le lehet csücsülni, vagy akár a szőnyegre. Lehet rágcsálni bármit, és közben lehet meséket olvasni, vagy diafilmeket nézni, amit a könyvtáros kollégák olvasnak föl. Meg egyszerűen, hogyha nincs is semmilyen program, csak bejönni ide, leülni egy sarokba, együtt lenni, egy kicsit máshol együtt tölteni az időt a gyerekekkel, mint az otthoni környezet, ez szerintem mindenképpen jó érzés lehet.
0: Mennyit jelent az az olvasás motiváció szempontjából, hogy a szülőt látja olvasni a gyerek, hogy előveszi a könyvet, hogy ő ezzel időt tölt, ha van rá ideje, de hogy ez kell egyáltalán, hogy ezt lássa a gyerek?
1: Mindenképpen kell, én azt gondolom. És még így is lehet egy olyan kifutása a dolognak, hogy aztán kevesebb könyvet fog kezébe venni az a gyerek, mint amit a szüleitől lát, de ez egy abszolút fontos tényező. És hogy azt lássa, hogy ugye az iskolában a könyveket azt tanulásra forgatják a gyerekek. Viszont ha azt látja, hogy otthon a szülő magáért olvas, egy teával este be takarózva egy jó meleg plétbe a kanapén, egy szuper kis lámpafénynél olvasgat, akkor arra neki is lesz egy idő után gondolata, hogy ezt ő is megtegye. Van egy nagyon jó könyv, az a címe, hogy a Tudatos Olvasás Művészete, és ebben van egy nagyon jó történet, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Leírja ez a könyv, ez egy szakirodalom, tehát egy ismeretterjesztő könyv, leírja, hogy hogyan működik ez a tudatos olvasás, de vannak benne nagyon jó történetek, és ez annyira jó, hogy tényleg a történeteken keresztül nagyon jól tudunk egymáshoz kapcsolódni. Keszeg Vilmos, a Kolozsvári Egyetem tanára mondta ezt is, illetve írta a Homo Narrans című könyvében, hogy a világot alapvetően a történetek teszik azzá, ami, és hogy az emberek is főképpen történeteken keresztül tudnak egymáshoz kapcsolódni, és ebben a könyvben pontosan olyan nekem, mintha ez erre építene rá, hogy az egyik kedvenc történetem ebből a könyvből az, amikor azt írja le, hogy egy család a Harry Potter sorozatot úgy olvasta végig, hogy mindig találtak maguknak valamilyen helyet, de hogy ezt így férj, feleség és gyerekek találtak egy olyan helyeket maguknak, ahol jól tudták ezt a könyvsorozatot felolvasni egymásnak. Például volt, hogy egy fára másztak fel és ott olvastak. Tehát tényleg alapvetően olvasni bárhol lehet. Szerintem nem is kell elsorolni, mert tényleg minden pozícióban is, minden környezetben van arra lehetőségünk, hogy előkapjunk egy könyvet a táskánkból, a könyvespolcunkról, kivigyük a könyvtárból, és elolvassuk egymásnak. Tehát ez az egymásnak való olvasás, ez tényleg egyébként felnőtt korig is elhúzódhat akár. Tudom, hogy az előbb azt mondtam, hogy fiataloknál ez már nehezebb, de tényleg ez egy jó dolog lehet, amikor egymásnak szövegeket olvasunk fel.
0: Azt gondolom, hogy az olvasásban egy kulcsfontosságú időpont az, amikor a kisgyerek megtanul olvasni, és onnantól már kinyílik a világ, és azt látja a felnőtt a gyereken, hogy érdeklődik a betűk és a mondatok iránt, és a történetek iránt. Hogyan lehet ezt a folyamatot támogatni, hogy ez meg is maradjon?
1: Szerintem pont ezzel, amiről eddig beszéltünk, hogy nem hagyjuk őket magukra a könyvekkel, talán ezt így tudom a legegyszerűbben akkor megfogalmazni. Amit meséltem, hogy ez, mint az előbb beszéltünk, hogy látják, hogy mi is olvasunk, hogy felolvasunk nekik. Egyébként ez egy vicces dolog, de amúgy akár egy tészta főzési idejének felolvasása, vagy egy konzervről a feliratok felolvasása, felhasználási javaslatok olvasása. Tehát tényleg az olvasás minden területen jelen van az életünkben. Szóval szerintem ezekkel a dolgokkal, amikről az előbb beszéltünk, igen.
0: Számít az ilyen korban, hogy hogyan épül fel a könyv, hogy mennyi az illusztráció benne, és milyenek a betűmérete?
1: Igen, nagyon-nagyon fontos, ez egy nagyon jó kérdés, és ezt köszönöm is. Olyan érdekes ez, hogy tényleg annyi féle dolgot találnak most már ki, ami így erre az olvasás felé terelheti az embereket is. Például nekem a legérdekesebb dolog, ezt nem olyan régen találtam, hogy vannak úgynevezett babakártyák, amik, ugye ezek kontrasztos képek vannak rajta, amit a babák is látnak, és ez tényleg csak egy kártya, aminek az egyik oldalán ilyen kontrasztos kép van, és pelenkázás közben ezt bele lehet adni a babának a kezébe, és a hátoldalán pedig ilyen rövid szövegek vannak, ilyen nagyon, ugye a babáknak ezek a ritmusos dolgok azok, amik nagyon mennek, hogy az anyukának nem is kell fejből tudnia, hanem miközben fogja a gyerek lenéz ezt a képet, nézi, a hátoldalán pedig ott van ez a kis rövid szöveg, és akkor az anyuka fel tudja olvasni, ki tud tekinteni így a babára, így a kép mögül. Tehát ez az egyik, hogy már itt ez elindul. Aztán a kicsit nagyobbaknál, tehát ez az 1-4 éves korosztálynál, ugye ezek az én történetek azok, amik fontosak. Itt az illusztrációk már színesek tudnak lenni, és aztán, ahogy haladunk előre, 4-8 éves korosztályig körülbelül, ott már ilyen igazi mesék vannak, akár kevesebb illusztrációval, és ugye 8 éves kortól felfelé jönnek már azok a könyvek, amiben akár csak már fekete-fehér illusztráció van, egyre nagyon sokkal-sokkal kevesebbek és hosszabbak a szövegek, de még nagy betűsek. És egyébként például, ez nem annyira illusztráció, de hogy a tinédzsereknek szóló könyvek is teljesen máshogy vannak szedve, nagyobb betűvel, nagyobb sortávval, mint a nekünk felnőtteknek szóló könyvek. Tehát egyébként a könyvkiadók és ezek a könyvszerkesztők is annyira tudják azt, hogy hogyan lehet így eljutni a bizonyos korosztályokhoz. Úgyhogy igen, ez fontos dolog tud lenni, hogy hogyan van illusztrálva, hogy hogyan van szedve.
0: Kicsit még kitérve, vagy visszatérve a nagyobbak körébe, a fiatalok körébe, hogy időről időre éri kritika a kötelező olvasmányokat, hogy milyenek a kötelező olvasmányok, miért kell ezt elolvasni, milyen nehéz a szöveg. Alapvetően mi a célja a kötelező olvasmányok ismeretének?
1: Hú, hát erre lehet, hogy én nem tudok válaszolni, hogy mi, viszont az én véleményem a kötelező olvasmányokkal kapcsolatban az, hogy lehet, hogy nem is kellene, hogy legyenek kötelező olvasmányok.
0: Vagy csak nem kötelező jelzővel?
1: Igen, tehát hogy valahogy inkább ilyen ajánlott vagy nem tudom. Tehát, hogy tényleg az alternatív oktatási módszerekben például szerintem nem is nagyon van ez a kifejezés, hanem csak olvassatok el bármit, és utána beszélgessünk arról. És ezáltal, hogyha nem tudom, van mondjuk egy 20 fős osztály, mindenki elolvas valamit, és utána arról beszélgetnek, akkor ugye egymásnak javasolnak alapvetően könyveket, mint ahogy mi így felnőttek is szoktunk egymásnak javasolni könyveket, hogy fú, én ma ezt olvastam, tényleg, aki olvastatott majd kölcsön nálunk, itt ez a könyvtárban folyamatosan megy. És én inkább ez irányba gondolnám, hogy sokkal jobb lenne. De egyébként például a kötelező olvasmányok kapcsán, például a Pár utcai fiúknál, vagy az Egri csillagokhoz is van olyan élménykönyvtári programunk, amivel sokkal közelebb tudjuk hozni ezeket a könyveket a fiatalokhoz. Itt társasjátékok kapcsán, tehát egy társasjátékkal hozzuk. Hát, jó szintre ezeket a könyveket a fiatalok gondolkodásában, talán így ezt tudnám mondani. Tehát, hogy vagy például azt is működhet itt is megint, hogyha nehéz ezt a szöveget elolvasni, akkor olvassuk együtt. Én például emlékszem rá, hogy az Egri csillagokat úgy olvastuk a lányommal, hogy felváltva az egyik fejezetet. Én olvastam föl neki a másik fejezetet, ő, és így simán végig tudtuk vinni ennek az olvasását. Mert hogy igen, tehát ezek a nyelvek, amikor már úgy kell olvasni egy szöveget, hogy nem érti az X szót, hogy mit jelent benne, az meg fogja akasztani. Úgyhogy de hát, hogyha most átalakul ezeknek a kötelező olvasmányoknak a köre is esetleg.
0: Mennyire népszerű a könyvtár a tinédzserek körében? Azért őket is éri kritika a sok képernyő használat miatt. Szeretnek ők ide járni?
1: Ugye a mi könyvtárunk abból van speciális helyzetben, hogy a gyerekkönyvtárunk egy teljesen másik épületben van, mivel imádjuk ezt a nagy priposti palotát, és tényleg gyönyörű, és nagyon jó érzés itt dolgozni, de nem fér el a teljes állományunk itt sajnos a könyvtárban, ezért van a külső raktáraink, és ezért van az, hogy a gyerekkönyvtár is a körülbelül 30 ezres állományában egy másik épületben található, ami nincs messze, de mégis egy akadályt jelent arra, hogy a gyerekkönyvtárból aztán így a fiatalok átjöjjenek az úgymond felnőtt könyvtárba ide a központi könyvtárunkba. Viszont itt kialakítottunk nekik egy úgynevezett tini zugot, ami csak az övék. Próbáltuk ezt úgy is berendezni, hogy nagyon otthonos legyen, és az őket nagyon jól megszólító. Mi azt látjuk, hogy szeretnek ott bandázni. Igen, tehát, hogy jönnek, olvasnak, keresik. Ami nagyon népszerű a köreikben, azok a fantasyk, tehát azt abszolút nagyon-nagyon keresik, meg azok a sorozatok, amely, ez olyan érdekes, hogy ők a sorozatokat kedvelik, vagy például mi nagyon igyekszünk beszerezni, és szerintem mi ebben élen járunk, hogy a TikTok szenzációk, amiket ott folyamatosan lehet látni, hogy népszerűsítik ezek a TikTokerek a könyveket, azokat mi igyekszünk minél hamarabb beszerezni, tehát nyomon követjük ezeket a trendeket, és igyekszünk őket minél hamarabb polcra helyezni, hogy amint meglátja a TikTokon ezt az adott könyvet, akkor azt akár, most nem azt mondom, hogy másnap, de nagyon rövid időn belül azt ki is tudja kölcsönözni a könyvtárból.
0: Hát akkor azt mondhatjuk, hogy a Bródy Sándor könyvtár up-to-date tud lenni a tinédzserek körében is. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk.
1: Köszönöm én is.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az olvasás motivációról beszélgettünk Komló Szabó Ágnessel, az Egri Bródy Sándor könyvtár szervezési igazgató helyettesével. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, hétfői adásunk tartalmából.

Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa úrangyala imája. Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit. Leó pápa felhívása. 14. Leó a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Leó pápa a mesterséges intelligenciáról, a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani.

0: Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa urangyala imája. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő híveket és elmélkedését az évközi 25. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a szőlőbe hívott munkások példabeszédéről szól, és arra buzdít, hogy magunkévá tegyük az Úr nagylelkű igazságát, leküzdjük az emberi rivalizálást, és a béke építői legyünk. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd a vasárnapi liturgia olvasmányára hivatkozva kifejtette.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
0: Izajás proféta szavaiban az Úr nagy reményre ad okot nekünk, amikor azt mondja, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. Isten tervei valóban végtelenül nagyobbak, és mondhatjuk, hogy emberibbek, mint azok, amelyeket mi, a bűn jelét viselő férfiak és nők, el tudunk képzelni, és meg tudunk valósítani, magyarázta katekézisében a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy ma is rendkívül időszerű a proféta felhívása, hagyjuk eltorzult útjainkat, és térjünk vissza az Úrhoz, aki maga az irgalom és a megbocsátás. Az evangéliumban Jézus példabeszédei leírják azt az újdonságot, amelyet Isten tartogat számunkra, de többnyire azt is megmutatják, hogy egy nagylelkűbb igazságossággal és egy nagyobb szeretettel szemben milyen ellenállásra vagyunk képesek. Leó pápa utalt beszédében a vasárnapi evangéliumi szakaszra, amely a szőlőbe meghívott munkásokról szól. Közöttük voltak, akik egész nap dolgoztak, mások csak néhány órát, és voltak, akik már szinte napnyugtakor álltak munkába. A példabeszéd középpontjában a munkabér kifizetésének a pillanata áll. A gazda megtartja az első órában érkezett dolgozóknak tett ígéretét, és a megállapodás szerint fizet nekik.
1: Ma vuole che vedano la sua bontà, e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo.
0: De azt akarja, hogy lássák jóságát, és a szemük láttára ugyanúgy bánik az utolsóként érkezettekkel is. Egy részletet ugyanis nem szabad figyelmen kívül hagynunk, jegyezte meg beszédében Leó pápa, rámutatva a szőlős gazda pontos utasítására, amelyet intézőjének ad. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Vagyis a munkásokat az utolsóktól kezdve az elsőkig kell kifizetnie. Az egész napon át dolgozók negatív reagálása tehát könnyen elkerülhető lett volna, ehelyett azonban a gazda cselekvése szándékos volt, mert Isten jóságának kinyilatkoztatása mindenkinek szól, nem csak egyeseknek. Istennek másféle útjai és új gondolatai vannak azok számára is, akik magukat elsőnek tartják, és úgy vélik, hogy saját érdemeik révén váltak ilyenné, és megszolgálták az általuk elért eredményeket. Valójában azonban mindannyian örömet, bölcsességet és jövőt nyerünk, amikor a szeretet törvénye felül kerekedik a számítás törvényén, az irgalom élménye kitágítja az érdem élményét, a béke ajándéka pedig felfüggeszti a vetélkedést, és a hála közelebb hoz minket egymáshoz.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Kedves testvérek, kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, az ő szőlős kertjében dolgozhatunk, szolgálhatjuk országát, amely az igazságosság és a béke birodalma, állapította meg a pápa, rámutatva, hogy nincs helye az irigységnek és a megosztottságnak ott, ahol a felszínre tör Isten újdonsága. Keressük tehát az Urat, amíg megtaláljuk, hívjuk őt, amíg közel van. Hagyjuk el a torz utakat és a bűnös gondolatokat, hangzott a Szent Atya felhívása. 14. Leó pápa beszéde végén arra buzdított, hogy tekintsünk a szűzanyára, aki szintén teremtmény, mint mi, de szeplőtelen, ezért segít nekünk, hogy reménykedjünk Istenben, és rábízzuk magunkat irgalmasságára, hogy ezáltal az ő útjai a mi útjainká, az ő gondolatai a mi gondolatainká váljanak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit, Leó pápa felhívása. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása után Leó pápa a szomáliai humanitárius válság miatt fejezte ki aggodalmát, segítségnyújtásra buzdítva a nemzetközi közösséget.
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
0: A pápa mindenekelőtt arról szólt, hogy nagy aggodalommal követi a Szomália egyes területein kialakult humanitárius válságot, ahol az erőszakos cselekmények és a szélsőséges időjárási jelenségek tovább rontják a lakosság már amúgy is bizonytalan életkörülményeit, különös tekintettel a nők és a gyermekek helyzetére. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy a nemzetközi közösség nagylelkűen csatlakozik a segítségnyújtáshoz, hogy ezeknek a testvéreinknek ne kelljen nélkülözniük a szükséges támogatást. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, elsőnek a lengyelországi Torun egyházmegye püspökét és híveit, akik az eukarisztikus csodák helyszíneit keresik fel Itáliában.
1: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovakia.
0: A Szentatya üdvözölte a Szepesi egyházmegyéből érkezett családokat, majd azokat a jezsuita atyákat köszöntötte, akik Rómában kezdik meg új tanulmányaikat. 14. Leó pápa áldását küldte a Verona közelében fekvő kisváros Pescantina lakosságának, akik ezen a napon az egykori internáltak emlékműve körül gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a II. Világháború idején deportáltakról és a foglyokról. A Szentatya felhívásában hangsúlyozta:
1: Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
0: Nem szabad elfelejtenünk a történelmet, hanem tanulnunk kell belőle, hogy ne kövessük el újból a múlt hibáit.
2: Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Szeptember 19-én 14. Leó pápa az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott, valamint 150 tagjával, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon. A Szentatya üzenetében a sportolás nevelő szerepére, valamint a népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta az értelmi fogyatékos olimpikonok mintegy 150 fős csoportját. A jelenlévőkhöz fordulva elmondta, hogy maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre neveli az egyéneket. Ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy ezeket az értékeket megmutassák a versenyekkor, az amatőr tevékenységekben és mindenek előtt saját életükben. A sportolás azt jelenti, hogy komoly erőfeszítéssel elkötelezitek magatokat, kitartásotok gyümölcsét pedig csapatszellemben, nyitottsággal, hűséggel, bizalommal és bátorsággal osztjátok meg. Ha így tesztek, akkor a sport szépségeit látni fogják, nem csak a résztvevők, a nézők, hanem mindazok, akik ismernek és találkoznak veletek. Elmélkedett a sportolás nemes hivatásáról a pápa. Előde Ferenc pápa szavait idézte, aki 2017. október 17-én fogadta a speciális olimpia sportolók egy csoportját, és a következő felhívással fordult hozzájuk. A sport azon egyetemes nyelvek egyike, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken. Egyesíti az embereket, hiszen ugyanazon játék résztvevői, a győzelmek és a vereségek közös főszereplői. A Szentatya emlékeztette a jelenlévőket, hogy ebben rejlik egyetemes küldetésük, erről kell tanúságot tenniük. Ezt teszem én is, mondta az olimpikonoknak, hiszen korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek. Olyan férfiakra és nőkre, akik életükkel mutatnak példát, hogy az összefogás és a szeretet az egyetlen, amely a valódi boldogsághoz és békéhez vezet. Megköszönte látogatásukat, őszinte örömüket és az általuk képviselt építő üzenetet. Arra biztatta a sportolókat, az edzőt, a menedzsereket és a munkatársakat, hogy lelkesedéssel folytassák munkájukat. A Szent Atya végül a szűzanya és Szent Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte az összegyűltekre. Arra a fiatal sportoló védelmére bízta őket, aki végtelenül szerette Jézust, ezért a sport értékeit jó és nagylelkű életté, szent életté alakította. A speciális olimpia egy nemzetközi szervezet, amely népszerűsíti az értelmi fogyatékossággal élők sportját. Több mint 190 országban működik, és világszerte körülbelül 5 millió sportolót foglalkoztat. Egy olyan globális mozgalom, amely a sportot a társadalmi befogadás, a méltóság és az akadályok leküzdésére bátorítja. Mottójuk: hadd nyerjek, de ha nyerni nem tudok, akkor hadd próbálkozzak bátran.
0: Leó pápa a mesterséges intelligenciáról. A technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani. 14. Leó üzenetet küldött, az AI for Peace, azaz a mesterséges intelligencia békéért elnevezésű első nemzetközi szimpózium résztvevőihez. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen megrendezett találkozó a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségeket és az általa támasztott kihívásokat vizsgálja, a konfliktusok megelőzése és megoldása, az emberi jogok védelme és a kormányzás területén. A Szent Atya azt kívánja, hogy a konfliktusoktól sújtott világban a technológiai fejlődés az emberi méltóság szolgálatában álljon. A felhívás ugyanaz, mint amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája is megfogalmaz. A technológiai innovációnak, mindenekelőtt a mesterséges intelligenciának az emberi méltóságot kell szolgálnia, erősítenie kell az emberek közötti kapcsolatokat, és ezáltal a béke eszközévé kell válnia, nem pedig újabb megosztottságok és szakadékok forrásává. 14. Leó ezt a reményét ismételte meg az AI for Peace résztvevőihez intézett üzenetében. A két évente megrendezésre kerülő globális szimpózium szeptember 21-én kezdődött, és szeptember 22-ig tart a Pápai Lateráni Egyetemen. A találkozó azt vizsgálja, milyen lehetőségeket és kihívásokat jelent a mesterséges intelligencia a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, az emberi jogok védelmében, valamint az új kormányzási modellek kialakításában. A Pápai Egyetem nagytermében és különböző virtuális fórumokon szakértők, kutatók, intézményi és akadémiai képviselők, valamint nemzetközi szervezetek küldöttei osztják meg tapasztalataikat és meglátásaikat a mesterséges intelligencia, a konfliktusok és a békeépítés kapcsolatáról. Leó pápa üzenetét a tanácskozás kezdetén Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja olvasta fel. Egy konfliktusoktól és megosztottságtól sújtott világban a mesterséges intelligencia fejlődése olyan szemléletet kíván, amelyet a bölcsesség és a szeretet ihlet, hogy a technológiai fejlődés minden ember méltóságát szolgálhassa, és erősítse az emberiség családját összekötő kötelékeket, írja 14. Leó. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézi, amely szerint Isten irgalmas terve ma is kibontakozik a történelemben, és iránytűvé válik a digitális korban ahhoz, hogy életünket az evangélium szerint éljük. Ennek fényében Leó pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy mélyítsék el annak vizsgálatát, miként segítheti elő a mesterséges intelligencia a mások java iránti hiteles figyelemtől vezérelve a népek közötti párbeszédet, a kiengesztelődést és szolidaritást, hozzájárulva ahhoz, hogy a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé alakítsuk. A szimpóziumot az ENSZ Béke Egyeteme és annak olaszországi központja kezdeményezte a Pápai Életvédő Akadémiával és a Pápai Lateráni Egyetemmel együttműködésben. Az egyetem ad otthont a plenáris üléseknek és a tematikus munkacsoportoknak. A mesterséges intelligencia a békéért nem egyszeri rendezvényként jött létre, hanem két évente megrendezendő konferenciaként és állandó nemzetközi platformként. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a tudományos kutatás, az intézmények, a diplomácia, a gazdaság, a filozófia, az akadémiai világ és a vallások között. A háttérben egy egyre sürgetőbb kérdés áll. Miként lehet elérni, hogy a mesterséges intelligencia békét szolgálja, és ne váljon újabb konfliktusok forrásává? A békét nem tekinthetjük egyszerűen a háború hiányának, hangsúlyozza Francisco Rojas Aravena, az ENSZ Békeegyetemének rektora, a konferencia egyik előadója. A béke olyan folyamat, amely intézményeket, tudást, együttműködést és a konfliktusok mélyebb okainak kezelésére való képességet kíván. A mesterséges intelligencia rendkívüli eszközöket kínálhat ehhez, ugyanakkor tovább növelheti az egyenlőtlenségeket és a feszültségeket, illetve új konfliktusokat idézhet elő. Az AI for Peace feladata ezért olyan nemzetközi párbeszéd kialakítása, amely segít megérteni ezeket az átalakulásokat, és biztosítja, hogy azok összhangban legyenek a béke, az emberi jogok és az emberi méltóság alapelveivel. Renzo Pegoraro prelátus, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke hangsúlyozza. A béke nem választható el az életvédelmétől, hanem annak egyik alapvető feltétele. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban ezért nem elegendő azt kérdezni, mire képes a technológia, hanem azt is meg kell vizsgálni, milyen cél felé akarjuk irányítani. Az etikának már a technológia tervezésének kezdetétől jelen kell lennie, az emberi felelősség pedig nem oldódhat fel a gép összetettsége mögött. A Mesterséges Intelligencia Békéért programja plenáris üléssel kezdődött, amelyen a gazdaság, a geopolitika, a technológia és a béke kérdéseinek nemzetközileg elismert szakértői vettek részt. Az előadók között szerepel Szergej Bodrunov, az Orosz Szabad Gazdasági Társaság elnöke, Jeremy Rifkin közgazdász, a Gazdasági Trendek Alapítvány alapítója, Jeffrey Sachs közgazdász, a Columbia Egyetem professzora, Antoinette Ruvroy filozófus, a Namuri Egyetem kutatója, valamint Sergio Bellucci, az ENSZ Békeegyeteme olaszországi központjának tudományos igazgatója. Rajtuk kívül a nemzetközi akadémiai élet képviselői és az UNESCO magasrangú tisztségviselői is felszólalnak. A kétnapos találkozó plenáris üléssel és az AI for Peace International Association, vagyis a Mesterséges Intelligencia Békéért Nemzetközi Egyesület létrehozásáról szóló megállapodás hivatalos aláírásával ér véget. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: szülőföldemen. Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha Dajkán dalával vont tele. Most is hallom e dalt, elhangzott bár. Cserebogár, sárga cserebogár. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, és mint meglett ember, úgy jöttem meg. Hely, azóta 20 esztendő telt el, megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő. Az idő hogy lejár? Cserebogár, sárga cserebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássak. Foglaljatok helyet itt mellettem. Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem, hogy vállamon 25 év van már. Cserebogár, sárga cserebogár. Mint nyugtalan madár az ágakon, helyről helyre röpköd gondolatom. Szedegeti a sok szép emléket, mint a méh a virágról a mézet. Minden régi, kedves helyedbe jár. Cserebogár, sárga cserebogár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra. Lovagolok fűzfasípot fújva, lovagolok szilaj nádparipán. Vájuhoz még, lova mindig kíván, megitatom. Gyilovam, gyibetyár, cserebogár, sárga cserebogár. Megkondul az esteli harangszó, kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe vesz Dajkán, az altató nóta hangzik ajkán. Hallgatom, félálomban vagyok már. Cserebogár, sárga cserebogár.
1: Petőfi Sándor Szülőföldemen című versét Básti Lajos mondta el. Petőfi 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai csődbe jutottak, levette róla a kezét, s ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándorévei. Az 1842-es esztendő meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál lett segédszerkesztő, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket és foglalkozott műfordítással is. A később ismerté vált kokárda első példányát, a párizsi trikolor mintájára ő varta és tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a Pesti forradalom és egyszer s mint Petőfi napja volt. Később a költő király ellenessége és radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált, és részt vett az 1849. július 31-i Segesvár ütközetben. Akkor látták utoljára.

0: A nap imája.
1: Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel, este. Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. Ha gyötri, bántja szívünket a régi, és múlt napoknak terhe ránk szakad, megrettent lelkünk vigasztodat kéri, mit nékünk szerzett, atyánk, szent fiad. S ha szenvedések kelyhét adod inni, mely színig töltött, keserű s nehéz, te segíts békén, hálával elvenni, hisz áldva nyújtja hű atyai kéz. És ha az úton örömöt adsz nékünk, ha szép napod ragyogva ránk nevet, biztasson, nincsen sok nehéz emlékünk, hogy életünket szenteljük neked. A csend köröttünk mélyen szerte árad, hadd halljuk azt a tiszta éneket, amely betölti rejtett, szép világod, hol téged dicsér minden gyermeket.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Eredményes volt a Szent István Rádió és Televízió véradása tegnap. 11. alkalommal szerveztük meg az akciót a Magyar Vöröskereszt és a Területi Vérellátó, valamint az Egriesseki Palota Turisztikai Látogatóközpont közreműködésével. A tapasztalatok szerint a kihelyezett véradásokra szívesen jönnek a donorok, sokakat az önzetlen segítségnyújtás lehetősége sarkal arra, hogy vállalják a tűszúrással járó apró kellemetlenséget. Rezs Tamás erdőtelki plébániai kormányzó televízión kérdésére úgy fogalmazott, 18 éves kora óta véradó, és jó érzés, hogy tud segíteni. Hozzátettem, ahhoz nem kell kereszténynek lenni, hogy az ember szeressen segítséget nyújtani, a kereszténység egy plusz sürgetés arra, hogy tegyük meg, amit tudunk másokért. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége valamennyi véradás alkalmával egy kis ajándékcsomaggal köszöni meg a véradóknak, hogy eljöttek. Idén is a tervezetten felüli létszámban összesen 48-an jelentkeztek véradásra. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium B épületének földszinti folyosója egészen különleges látvánnyal fogadja az arra járókat. Egy impozáns élő növényekből kialakított zöld fal kapott helyet az épületben, írja az Egri Főegyházmegye honlapja a bon.hu portál cikke alapján. A beruházás mögött nem egyszerű iskolafejlesztés áll, hanem a Fráter diákjainak nemzetközi sikere. A zöld fal a Mount Greenfra Project keretében valósult meg, értéke 35 ezer euró. Az iskola Zöldikék nevű csapata a Via Carpatia EGTC által szervezett nemzetközi Eco Challenge versenyen nyerte el a különleges díjat. A tavaly decemberben Kassán megrendezett megmérettetésen 25 magyarországi és szlovákiai középiskola versenyzett egymással. A fráteres diákok a harmadik helyen végeztek, teljesítményüknek köszönhetően pedig most már az egész iskolai közösség élvezheti a sikerük eredményét. A díjazott csapatot Ádámcsó Dóra, Kövesdi Emma, Paska Jázmin, Szilágyi Anna, Török Balázs, Vince Emma és Zárdai Liliana alkotta. A nyírcsászári Szent Pió atya templom búcsúját minden évben szeptember 23-án Szent Pió emléknapján tartják. Idén ez a nap majd szerdára esik, amikor az ország minden részéről érkező zarándokok gyűlnek össze a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei településen az ünnepi szentmisére, amely 11 órakor kezdődik, tehát holnap, és rádiónk élőben közvetíti majd. Szombaton tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában szeptember 27-én most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is a fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt is várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdésre irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljesíten járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A program október 3-án 9 órakor kezdődik majd a Nagymarosi Plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő fő előadást Ferenc István és a Korát Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségivárás, gyónás és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebrása Bábel Balázs Kalocsa Kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja napot. Tehát 9 órakor napkezdés a plébáni udvarán, 10 órától a főelőadás, 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután 12:30 ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2 órától fakultációk, műhelyek, 15 óra 15 perctől tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, 16 órakor kezdődik a szentmise, amely után tehát jöhet a közös éneklés. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3-tól 16 éveseknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programot. A gyerekeket már 8:30-tól fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein, ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a nagymarosi réten. A szentmisén részt nem vevő gyerekeket délután 3:30-tól, a szentmisén részvevőket pedig 17 óra 45 perctől adják át a kísérőknek, a részételhez előzetes regisztráció szükséges. A Gyerekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár. A felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyerekeket. Jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát, Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakács téri templomban. Az Assisi Szent Ferenc plébánia templomról van szó. A programsorozatban zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje október 3-án szombaton 19 órától. Ő karmester, zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül a budapesti koncertjére. Aztán Szent Ferenc 800 búcsú szentmise október 4-én vasárnap 10 órától. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Korábban ő Esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jó szándékú embert. Aztán Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztérium játék október 8-án csütörtökön 19 órától. Fabók Mancsi Bábszínház egy különleges előadást készül bemutatni a Bakács téri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink és legendáink idézik meg az Isten szülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fabábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenlét alakítja az eseményeket, úgyhogy a szentséges történetben a humor is felfelfénylik, hiszen a néplélekben a kettő elválaszthatatlan egymástól. És aztán német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje október 17-én szombaton este 7 órától a Bakács téri templomban. A Komói tópartján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik a magyar fővárosba. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10.

0: találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és sok szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy ahogy az okoseszközök elterjedtek, egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik már előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook vagy Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes-szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki, anyád és rokonaid kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Együtt örvendeztek a papok és a leviták. Örvendezett a számkivetésből hazatérő egész nép, amikor felszentelték az Isten templomát. Izrael fiai 70 év után térhettek haza a babiloni fogságból. Idegen uralom alatt ugyan, de mégis újra kezdhették vallási és nemzeti életüket. Mindez okulásukra iratott meg. A nagy katasztrófák egyben nagy tisztulást is hoznak azok életében, akik Istenben bíznak. Amikor lelki értelemben te is átéled a nagy viharból, keserű rabságból való szabadulást, első dolgod legyen hozzálátni szentélyed felépítéséhez. Isten legyen most már az első az életedben. Egy új világot csak egy új szentély építésével szabad kezdeni, a régi helyén, saját szívedben. Ne nézz hátra, hogy mit veszítettél. Isten tudja azt, s ha örök üdvösségedhez továbbra is szükséged volna rá, vajon hagyná-e, hogy nélkülözd? Mindennél fontosabb, hogy jól használd fel az időt és a lehetőséget, amely adatott neked. Dávid akkor gondolt a szentély építésére, amikor ő maga már cédrus palotában lakott, most a nagy tisztulás után azonban Izrael fiai előbb gondolnak az Úr hajlékára, mint saját lakásukra. Ageus és Zakariás próféta sürgeti az építkezést, pedig a népnek a saját kicsi házairól, otthonairól is gondoskodnia kellene. Jócskának adna egyéb tennivaló is. Íme, ez az igazi újjászületés. Nem a templom nagysága, pompája fontos, hanem az a buzgalom, mely Istent és az ő imádását teszi az első helyre. Amíg fontosabb dolgaid is vannak, mint Isten imádása, addig tudd meg, nagy belső katasztrófa előtt állsz. Nem Isten büntet, hanem magadat bünteted, mert egy olyan emberi élet, amelyben Isten csak időnként visszatérő téma, és nem Isten körül forog, az alapvetően hazug, hamis, nem valós emberi élet. Következésképpen össze fog omlani. Az az örvendezés, melyet most megtapasztal a választott nép, életet, lendületet, reménységet adó örvendezés. Boldog a nép, mely tud ünnepelni, boldog a nép, melynek az Úr az Istene. Még romokban hever az ország, de már hallatszik az Isten dicséreténeke. Végre 70 év után a maga teljességében meg tudják ünnepelni a húsvétot. Olyan lehet ez, mint amikor a háborúban rommá lőtt falu újjáépített templomának tabernákulumába újra belehelyezik a legszentebb szentséget, mint amikor egy évtizedeken át a bűn rabságában sínlődő lélek egy igazi gyónás után végre megáldozik. Az ilyen újrakezdésnek van jövője. S valóban ebben a templomban jelent meg Krisztus, a világ üdvözítője, hogy fény legyen a népek világosságára és dicsőségére Izraelnek.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu: vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť. On im odvetil: mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
5: Avi letter leski dei, hai leske nyámura, ba
6: kathar lebuď žene na žangle leste teďan. Anda kady, duma dine leske. A vral to rďon ti dej, hajte ňámura, kam nas dedik hen tut. Bavoj kady pendas lenge. Kodol si mure dej, haj mure ňámura, kon ašunen, haj vi andre inkren, le dej vleski vorba.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
7: Evangelium nach Lukas. Eines Tages kamen seine Mutter und seine Brüder zu ihm, sie konnten aber wegen der vielen Leute nicht zu ihm gelangen. Da sagte man ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und möchten dich sehen. Er erwiderte, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Wort des lebendigen Gottes.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Villanovai Szent Tamás érsek. 1488-ban született, Valenciában 1555. szeptember 8-án halt meg, 67 évet élt. Édesapja jószívű molnár volt, aki a pénteken őrölt lisztet mindig kiosztotta a szegényeknek. Édesanyja is bőkezű volt. Gyermekük is gyakran másnak adta reggeliét, sőt ruhadarabjait is odajándékozta a szegényeknek. 16 éves korában az Alkalai Egyetemre küldték tanulni. 2 év múlva meghalt az édesapja. Ekkor vagyonukat eladták, szétosztották a szegényeknek, és a családi házban édesanyjával kórházat állítottak fel. Ezt követően visszament a teológiára. Kitűnő tanár lett belőle. 2 év múlva belépett az ágostonosok rendjébe, és 1518-ban pappá szentelték. Keresett gyóntató és szónok lett. Többször volt rendjének elöljárója. Szent misé alatt misztikus látomásai voltak. 1542-ben granadai érsek lehetett volna, de ezt szerényen elutasította. 2 év múlva azonban Valladolidban mégis püspökké szentelték, és valenciai püspök lett. A nép öröm újongása közepette, kopott szerzetesi ruhában vonult be a templomába. Kanonokjai sajnálatukban azonnal 4000 koronát adtak neki, hogy hozza rendbe magát palotájával együtt. Ő a pénzt egy kórháznak adta. A székesegyházi kanonokok pedig továbbra is szégyenkeztek szegénysége miatt. Tamás érsek lelkiismeretesen meglátogatta egyházmegyéje minden plébániáját. Prédikált és buzdította a papokat. Sokat imádkozott az oltári szentség előtt. Naponta sok száz szegényt etetett érseki palotájában. Gondozta az árvákat, összeszedte a kitett gyermekeket, szelídségével mindenkit megnyert. Egy szegény nemes ember, akit egyébként is segített, éjnek idején állított be egyszer hozzá. Nem mert nappal menni, mert restelte, hogy ismét segítségre szorul. Jaj, de nagy nyomorúságban lehet szegény, mondta titkárjának a szent, hogy ilyen időben jön, adj neki 20 tallért. De még mielőtt elő sem szedték a pénzt, már ismét megszólalt. Mégis inkább 40-et adj neki, mert ha nem lenne nagyon megszorulva, nem jött volna most, éjnek idején. És vigasztald meg, hogy csak bízzék az Úristenben. Többször szemére vetették, hogy könnyelmi az adakozásban. Sok csaló is akad azok között, akiket támogat. Nem tudták más útra téríteni. Ezt mondta, ha csalók vannak közöttük, azokat intézze el a helytartó meg a rendőrség. Ez az ő kötelességük. Az én kötelességem, hogy mindenkit támogassak, aki az ajtómon zörget. Mit számít az, ha becsapnak, mikor mi az alamizsnát jó szívvel és az Úr Jézus nevében adjuk? Azt is szokta mondani, ha azt akarod, hogy Isten meghallgassa kérésedet, hallgasd meg te is a szegénynek szavát. Kisboldogasszony ünnepén betegágya előtt misét mondtak. Úr fölmutatáskor még fölsóhajtott. Benned bíztam, Uram! Amikor áldozásra került a sor, már a mennyországban egyesült lelke Istenével.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: A mai napon, szeptember 22-én Móricz napja van. A Móricz a latin Mauritius névből származik, ami a Maurus továbbképzése, s jelentése Mór szerecsen. Női párja is van, a Maura. Sok boldogságot kívánok ma a Móricoknak, Isten éltesse őket nevük napján sokáig. Ha Móricz nevű ismerősük vagy rokonuk akad, el ne felejtsék a mai napon felköszönteni.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk föl ma is kalendáriumunkat. A mai napon született 1863-ban Versecen Herczeg Ferenc író. Első novelláit a Pesti Hírlap közölte. Fenn és Len című első regényét a Zinger és Wolfner kiadó egyetemes regénytárának pályázatára írta. E művével felkeltette az irodalmi körök érdeklődését, melynek következtében a Petőfi Társaság tagjává választotta, és meghívták a Budapesti Hírlaphoz dolgozni. A következő évben a Kisfaludy Társaság is tagjai sorába választotta, és ebben az évben aratott nagy sikert humoros regény trilógiájának első részével, a Gyurkovics leányokkal, melynek színpadi átdolgozása világsiker volt. 1894-től 44-ig szerkesztette az Új Idők című szépirodalmi hetilapot. Egyik alapítója volt az Újság és a Magyar Figyelő című lapnak is. Aktívan politizált. Elnöke volt a Revíziós Ligának és tagja a Felsőháznak. Fondorlatos meseszövése, találóan jellemzett alakjai tették népszerűvé regényeit, amelyben a múlt egy-egy sorsfordulója jelenik meg. Ismert művei az Ocskai Brigadéros, az Aranyhegedű, a Kék Róka. Ő volt a nemzeti klasszikus, az ország írófejedelme. És szintén szeptember 22-én született, de 1765-ben Szegeden Vedres István. A Pesti Institutum Geometricumban az elsők között szerzett mérnöki oklevelet. Szeged város mérnöke, majd főmérnöke lett, és ezt a hivatalát egészen nyugdíjba vonulásáig töltötte be. Első legnagyobb munkája a II. József féle kataszteri felmérésben való részvétel volt. A környék számos mocsarának lecsapolási tervét ő készítette el. A szöreggyálai határ 3600 holdas területén vízrendezés és ármentesítés után országos hírű mintagazdaságot szervezett. Úttörő munkát végzett a futó homok megkötése terén. 1805-ben röpiratot jelentetett meg a Soroksár-Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Szeged vonalvezetésű Dunatisza csatorna és a szegedi kereskedelmi kikötő és közraktár létrehozásának szükségességéről a Tiszát a Dunával összekapcsoló új hajókázható csatorna címmel. Számos gazdaságfejlesztő elgondolása is volt, ezek közül kiemelkedik az országos gabonaraktár, a szegedi téli kikötő és hajógyár, egy országos csatornahálózat, az átfogó tiszaszabályozás, víztárolók létesítése, az öntözéses gazdálkodás, a rizstermelés és tógazdálkodás elvi megalapozása és gyakorlati megvalósítási tervei. Vedres a reformkor gazdaságpolitikai elképzelései előfutárának tekinthető. Gyakran emlegetik Szeged Széchenyije névem. Mérnöki működése mellett nyelvújító és szépirodalmi tevékenységet is folytatott. 1790-ben jelent meg a Magyar nyelvnek a magyar hazában szükséges voltáról című műve. Az ő tervei alapján nagyobbították meg a szegedi kőszínházat, s ebben előadták a hazaszeretete, avagy nemes Szeged városának a töröktől való elvétele című négy részes vitézi játékát. S végül a mai napon hunyt el 1945-ben Vikár Béla, néprajzkutató, műfordító. 1859-ben született. Szülőföldjén, Somogyban, korán megfogta lelkét a parasztnóták mesékvilága. Édesanyja Ajkáról jegyezte le gyorsírással az első dalokat, majd az 1870-es évek második felében az egész megyét bejárta. A 90-es években ismerkedett meg Rákóczi Izidor pesti műszerésznél az Edison-féle fonográffal, és az egész világot megelőzve ment ki falura fonográffal dalt gyűjteni. 1896 őszén kezdte meg Borsod megyében Mezőcsáton a viaszhengerre való felvételt. Amikor külföldön ráeszméltek a gyűjtés ilyen módjára, neki már egész sorozat hengere volt. 19 vaskos füzetébe mintegy 7000 dalt jegyzett fel. 1877 és 84 között nyelvészeti és irodalmi tanulmányokat folytatott a Budapesti Tudományegyetemen. Finnországi néprajzi tanulmányútja véglegessé érlelte benne a Kalevala fordításának tervét. Kalevala fordítása a magyar műfordítás irodalom legjelentősebb alkotásai közé tartozik. De a finn mellett fordított németből, angolból, grúzból, észtből és norvégból is. Vikár Béla 1945-ben hunyt el Dunavecsén a mai napon.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. A Tisza frakció reggel egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, tisztelettel kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. Orbánizmussal vádolja az ukrán külügyminiszter Magyar Pétert, írja az Index. A hírportál szerint Andrij Szibiha leszögezte, nem tudják, hogy Magyarország miért utasítja el a kárpáti nyolcak együttműködésbe való csatlakozást. Úgy értékelt, ugyanúgy él és virul az Ukrajna felé irányuló elutasító politika, mint korábban. Magyar Péter miniszterelnök aláhúzta, elfogadhatatlan, hogy előzetes egyeztetés nélkül tüntetnek fel egy szuverén országot egy nemzetközi együttműködésben, még Orbán Anita külügyminiszter elutasította az Orbán Viktorral húzott párhuzamot. Az ügy előzménye, hogy az ukrán Naftahaz és a Magyar MOL energetikai konszernnek állítólag memorandumot írtak alá kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények megépítéséről magyar területen, a magyar-ukrán határ közelében. Az ukrán gáz- és olajipari vállalat közlése szerint a vonatkozó dokumentumot a kárpáti nyolcak formátum első csúcs találkozóján írták alá. Az amerikai elnök szerint Oroszország elvesztette mostanra az ellenőrzést az olajfinomító ipara felett. Ez közösségi oldalán állapította meg Donald Trump. Az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky az ex oldalon reagálva közölte, Ukrajna kész tenni a háborús helyzet enyhítéséért és egyeztett partnereivel az ezzel kapcsolatos diplomáciai javaslatokról. Indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban az ENSZ 7 indításaként, tudatta a magyar tárcavezető. Orbán Anita kiemelte, India a világpolitika és a világgazdaság egyik meghatározó szereplője, hazánk számára pedig fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve szólal fel az ENSZ közgyűlése New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Baka András egyúttal a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyaláson vesz részt. Nincs már az afrikai sertéspest is miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. A védekezés folytatódik a vaddisznók miatt. Az árréstop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. Kiemelték, az élelmiszerinflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő a lépésre. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, közölt az egészségügyi miniszter még tegnap az országgyűlésben, kérdése válaszolva. 2025 áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyeztek a várólistán, emlékeztetett Hegedűs Zsolt. Végül az időjárásról. A felhő átvonulások mellett általában sokat süt a nap, helyenként zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat, sokfelé élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 17-19 fok körül alakul ma délután, holnap aztán pár fokkal melegebb lesz majd. Híreinket hallották.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntelek téged is, kedves Laci atya, rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, hiszen a mikrofon mögött velem szemben Széles László Lőrinci plébános ül, Isten hozott, kedves Laci atya, itt nálunk az EGRI stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindenörökké, amen. Mielőtt belevágnánk, hadd mondjam azt, hogy megint utazni fogunk a világban a zene segítségével, és ebből adódóan, hogy jöttem a vonaton ma ide Eger felé, már végig az utazás járt az eszembe.
3: Talán nem is volt nehéz, hiszen te is utaztál.
4: Igenis, egyfajta inspirálást adott számomra a vonaton történő utazás, hogy még majd keresgéljek dalokat, illetőleg szedjek össze olyanokat is, amelyekben a vonat szerepel.
3: Úgy örülök, hogy a Bee Gees együttes Massachusetts című világslágerét is beleszerkesztetted ebbe a sorozatba, kedves Laci atya. Nem véletlen az örömöm, hiszen amikor kitaláltuk ezt a sorozatot, akkor te egyből, kapásból, kisújból kiráztál 7-8-9 világsláger címet, és bizony ott szerepelt a Bee Gees együttes dala. Már-már szinte vártam, hogy mikor kerül sor a dal lejátszására. És most örülhetek, mert a következő percekben meghallgatjuk a Bee Gees együttes Massachusetts című világslágerét, de még mielőtt így tennénk, neked mi jut eszedbe erről a dalról, kedves Laci atya?
4: Az egyik, hogy amikor gimnazista voltam, az egyik szobatársam mesélte el, hogy a gimnázium igazgató helyettesének az egyik kedvenc dala volt, pedig ő már idősebb tanár ember volt. Mondta, hogy Bocskó Ernőnek hívták a tanárurat, biológiát tanított a gimnáziumba, hogy mindig örömmel hallott ezt a felvételt. Ez volt nekem is egy inspiráció, hogy íme érdemes ezt a dalt hallgatni. Egy másik érdekesség, hogy egy gimnáziumi kollégista társam, név szerint Mészáros László, aki Sopronban lakik, és fölöttem járt egy évvel a gimibe. Említette a múltkor, hogy interneten a feleségével mindegyik nosztalgia adást hallgatják, és a feleségének a Bee Gees a nagy kedvence. Amikor Böbe elkészítette a Kávéház című műsort, amelyben visszatekintettünk a mögöttünk álló körülbelül másfél évre, ez a dal ott is elhangzott, mindegy utalva arra, hogy íme ilyen témakörbe fogunk majd válogatni. Laci utána telefonon jelezte nekem, hogy a feleségével együtt hallgatták az adást, és annyit mondott a felesége, hogy felcsillant a szemem, hogy a Bee Gees dal megszólalt, és kérte, hogy legyenek majd még más alkalmakkor is Bee Gees felvételek. Amikre emlékeztem a legnagyobb slágereik közül, azok mind megvannak, hála Istennek a gyűjteményben, majd ha jó Isten adja, meg éltet bennünket idővel, azok is sorra kerülnek.
3: Most azonban az biztos, hogy meghallgatunk egy Bee Gees dalt, egészen pontosan a Massachusetts című világslágerüket. Szóljon a dal 1967-ből.
4: És mielőtt Marci elindítaná, akkor hadd mondjak egy ilyet, hogy egy klasszikus műsor volt a Petőfin, annak idején a Szívküldi szívnek szívesen. Most idézzük fel ezt a műsort, annak apropójaként, amit elmondtam, hogy innen a stúdióval, Böbével együtt, mivel mi is nagyon szeretjük ezt a dalt, küldjük ennek a kolírista társamnak és a feleségének, Mészáros Lászlónak.

0: Bár menetjegyet több közlekedési eszközre is válthatunk, de véleményem szerint általában a vonatokra váltunk menetjegyet. Erről szól a most következő felvételünk, vagyis a menetjegyről?
1: Így igaz. Azt hiszem, hogy ez alapján a kedves hallgatók már az előadó nevét is kitalálták. Nils Sedekáról van szó.
0: Nekem inkább a cím ugrott be, a One Way Ticket. Mert hogy ez annyira nagy sláger volt évtizedekkel ezelőtt, most is a fülemben hallom, és a belső hallásommal hallom ennek a dalnak jellegzetes dallam.

0: Hadd említsem a kedves hallgatók felé az egyik segédkönyvemet. Az a címe, hogy Rock Lexikon, és Tardos Péter írta annak idején. Szóltam már róla, hogy 1980-tól 82-től dolgoztam Budapesten a metrónál. Abban az időben vásároltam meg ezt a könyvet is, az ára akkor 49 forint volt. Az előadóról röviden a következőt találtam benne. Szedeka karrierje a többségtől gyökeresen eltérő módon indult. Klasszikus zongora művésznek készült. A világhírű zongora művész Arthur Rubinstein az évfolyam legjobbjaként felvette őt a tanítványai közé, mint az egyik legnagyobb ígéretet. Aztán egy nem várt fordulat következett, sosem derült ki, hogy miért, hátat fordított egy várhatóan dicsőséges klasszikus pályának. Könnyű zenét szerzett. Azt hiszem, elég a könyvből ennyi kis idézet, a dal önmagáért fog beszélni. Kedves Bebe, akkor most megkérlek, hogy te pontosan konferáld be.
1: Már csak azért is, hiszen meghallgatjuk, hogy akkor milyen dalokat is, és milyen könnyű zenét szerzett Neil Sedaka. Hallgassuk a Menetjegy, vagyis One Way Ticket című felvételét 1959-ből.
0: Mielőtt Marci elindítaná a felvételt, még annyit hadd mondjak el róla. Ez a barátom, Barabás Attila, a dal kapcsán annyit mondott, hogy a szövege alapján olyan menetjegyről van szó, ami csak egy útra, vagyis csak oda szól, tehát nem retur.
1: Erre utal az angol cím, hiszen a felvétel címe egészen pontosan így szól, One Way Ticket.

0: A következő felvételünk címe Menetjegy mindenhova. De jó lenne egy ilyen menetjegy az igaz életbe is, a valós életbe is, mindenhova szólna az egyszer megváltott menetjegy, de hát ez maradt csak álom, minden esetre a most következő felvétel egy ilyen menetjegyről szól. Mit lehet róla tudnunk?
1: Most, hogy ezt így felvetetted be, itt a stúdióba eszembe jutott egy sztori. A mindenhova szóló menetjegyet némileg helyettesítheti a bérlet. Jól emlékszem, hogy a tószegyi állomásaimen történt, hogy egy alkalommal édesapám meglátogatott, ott is aludt nálam a plébánián. Másnap délelőtt indult Gyöngyösre a nővéremékhez. Egy olyan gyorsjáratú autóbuszra szállt fel, amely Kecskemétről indult és Gyöngyösig közlekedett. Egy fiatal sofőr volt, egy fiatal gépkocsi vezető, és édesapám

0: apám már túl volt a 65. évén, tehát ingyen utazhatott. Nagyon jól emlékszem, hogy kikísértem őt a buszhoz, és amikor felszállt, szó szerint ezt mondta a gépkocsi vezetőnek, nekem országos bérletem van. A fiatal gépkocsi vezető meglepődött, és így reagált, kérem, papa, mutassa már meg, hogy az milyen, mert én még olyat nem láttam. És akkor édesapám elővette a személyi igazolványát, és mutatta a sofőr felé, mire ő nevetve csak ennyit mondott, papa, miért nem ezzel kezdte? Íme, az országos menetjegy, az országon belül bárhova szól.
1: Aranyos történet, köszönjük szépen, hogy elmondtad, kedves Laci atya.
0: Ez most úgy spontán itt a stúdióba jutott eszembe arról, amit mondtál vele. Hadd mondjam el a dal kapcsán, hogy ezt mintegy ízelítőnek is szántam a válogatásba, ugyanis ennek egy kicsit keményebb hangzása van ennek a felvételnek. Ezt azért mondom így, mert Böbével adáson kívül már beszéltünk arról, hogy majdan tervezünk egy olyan sorozatot is, amelyben kemény rock zenét fogunk játszani. Már ebből a kedves hallgatók tudják, hogy kik voltak a legjelesebb előadói ennek a műfajnak, egy néhányat hadd említsek meg, természetesen Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Uriah Heep, Nazareth, hogy ne folytassam. Ezektől az előadóktól, hála Istennek, amit szerettem volna, minden dal megvan a gyűjteményemben. Tehát kis türelmet kérünk, ha Jóisten is úgy akarja, majdan ezek a dalok is sorra kerülnek. Ez a dal egy olyan érdekesség, hogy egy olyan együttes adta elő, amelyről azt lehetne mondani mai szóval, hogy családi vállalkozás. Azt hiszem, hogy ebből is már tudják a kedves hallgatók, hogy az Osmonds együttesről van szó. Egy másik ilyen kis segédkönyvem a Ki, kicsoda a külföldi rockzenében, amit szintén már sokszor emlegettem, és ebben egy-két mondatban a következőt találtam róluk. A televízió figyelt fel az éneklő familiára, majd 1971-től a lemeztársaságok is. Családi vállalkozás a legnagyobb sikereiket az 1970-es évek első felében aratták. Ezek után, kedves Bebe, akkor konferált be pontosan ezt a dalt.
1: Meghallgatjuk a Menetjegy mindenhova, vagyis a One Way Ticket to Anywhere című felvételt. Az Osmonds együttes zenél nekünk, 1973-ból szól a dal.

0: Ha utazunk a világban a zene segítségével, akkor lehet úti célunk egy belváros is. És így lesz ez a most következő percekben, hiszen a hamarosan hallható dal címe egészen pontosan az, hogy belváros, vagyis downtown. Mit lehet tudnunk erről a felvételről, kedves Laci atya?
1: Gyerekkorom emlékeiben élt, nagyon-nagyon fülbe mászó a dallama, ebből adódóan megmaradt az emlékeimben. Így nem volt nehéz, hogy térjem a kívánság műsorba, hiszen hogy korábban szóltam róla, ha egy dal megtetszett, már gyerekként igyekeztem megjegyezni a címét, meg az előadó nevét is. Ebből azt hiszem már ki is találták a kedves hallgatók is, hogy ki az előadó, bőven majd ismertetni fogja. Róla röviden a kiskönyvecskénbe ennyit találtam. Angol énekesnő, aki inkább az Egyesült Államokban aratta a sikereit. Mindössze egy mondat gyakorlatilag róla, de ez önmagáért beszél, ahogyan maga a dal is.
0: Amelyet most meg is hallgatunk. Szóljon tehát a belváros, vagyis a Downtown című felvétel. Petula Clark énekel nekünk 1964-ből.

0: Ez a város nem elég nagy kettőnk számára. Ez a most következő felvételünk címe, amely gondolom, hogy ugyancsak világsláger volt az 1970-es években. Így volt ez, kedves Laci atya?
1: Nagyon jól gondolod, Böve. Ez a dal akkor született, amikor én kezdtem az általános iskola 8. osztályát. Az azóta már sajnos nem létező színvonalas Petőfi rádióból ismertem meg. Az akkori ragyogó, könnyű zenei műsorokban, például Tánczenei Koktél, 5 órai teja, Kívánság műsor, nagyon sokszor szerepelt ez a felvétel. Emlékeim szerint ez a csapat, a Sparks együttes, ezzel a dallal futott be. Hadd mondjam el zárójelbe érdekességként, hogy nekem is nagyon-nagyon tetszik ez a felvétel, de nem ez a kedvencem tőlük, hanem az Amatőr Óra című daluk, ami szintén megvan, és majd idővel, ha jó Isten adja, ezt is hallani fogják a kedves hallgatók. 3 nagy-nagy slágert játszott tőlük annó a Petőfi Rádió. A 3. dalnak olyan címe van, amit nem lehet magyarra lefordítani, egyszerűen Baby, ilyen címen szerepelt a magyar rádió és televízió újságban.
0: Hát ezt magyarul is értjük.
1: Igen, igen. Lényeg az, hogy én megjegyeztem ezt a címet is, és a hívek segítségével tudtuk kérni a Kívánság műsorban, tehát mind a 3 klasszikus felvételük megvan.
0: Én ezen nem csodálkozom, kedves Laci atya.
1: Nagyon köszönöm. Röviden a Sparks együttesről a következőt találtam a Rock Lexicon című könyvben. 2 testvér, a Mill fivérek alapították, és az USA-ban működött. Később aztán, mivel itt nem maradt a kellő sikert, áttelepültek Londonba. Ettől kezdve több olyan daluk született, amely óriási világsiker lett. Röviden ennyit a kis lexikomból. Ez a dal volt a kezdő nagy-nagy befutó slágerük. Ha jól emlékszem, akkor a Petőfi Rádión hallottam én ezt először gyerekkoromban, és már az első alkalommal felfigyeltem rá, mert már az első hallásra megtetszett. Így meg is van a gyűjteményemben.
0: És most meg is hallgatjuk. This town ain't be enough for both of us. Ez tehát a most következő felvétel címe angolul, magyar fordításban pedig úgy szól, hogy ez a város nem elég nagy kettőnk számára. A Sparks együttes felvételét idézzük 1974-ből.

0: Érdekes a most következő felvételünk címe: New Orleans boszorkány királynője. Mit lehet tudnunk erről a dalról, kedves Laci atya?
1: Egy érdekes együttes adta elő, Red Bull, így hívják őket. Zsóluk a Ki kicsoda a külföldi rockzenében című kis könyvecskémben ennyit találtam. A 60-as évek végén alakult meg Amerikában az első indiánokból álló rock együttes. Több olyan daluk is volt, amellyel nagy sikert arattak. Én erre az egyre emlékeztem tőlük a gyerekkoromból, és ebből adódóan sikerült is, hál' Istennek, ezt megszereznem a gyűjteménybe.
0: Meghallgatjuk akkor a The Witch Queen of New Orleans, vagyis a New Orleans boszorkány királynője című dalt a Red Bone együttes előadásában. Szóljon a felvétel 1971-ből.

0: És maradunk még New Orleansban, hiszen a hamarosan hallható dalunk New Orleansról szól, erről a városról, amely úgy gondolom, hogy nagyon sok dalszerzőt megihletett. Te is így látod ezt, kedves Laci atya?
1: Igen, ha már ezt így felvetetted Böbe, most erről jutott eszembe, hogy New Orleans-t azt hiszem úgy emlegetik, hogy a felkelő napháza. Ebből már sejtik a kedves hallgatók, hogy az Animals együttes óriási világslágere nem ok nélkül született, és az is egy olyan remek dal, hogy nem ok nélkül lett óriási világsiker. Ez még nem hangzott el a mi adásainkban, de hogy szokták mondani?
0: Ami késik, nem múlik.
1: Milyen egyszerre mondtuk? A Jóisten segítségével majd erre is sor kerül valamikor, de most térjünk vissza a városhoz. Harley Quinn, így hívják ezt a zené együttest, aki előadta, bevallom, hogy róluk semmit nem tudok, de maga a felvétel önmagáért beszél.
0: És most meg is hallgatjuk a Harley Quinn együttes New Orleans című dalát 1972-ből.

0: A folytatásban New York városába kirándulunk, amelynek elnevezése a Nagy Alma, vagyis a The Big Apple. Miről szól ez a dal, kedves Laci atya? Hangulatát és szövegét tekintve milyen érzéseket kelt benned?
1: Érdekes címe van, New York csatorna. Hogy pontosan miről szól a dalszövege, ezt nem tudom. Arra emlékszem, hogy gyerekkoromban Komjáti György Csak fiataloknak című műsorában hallottam ezt először. Ott figyeltem fel rá, én akkor voltam az általános iskolában 8-os, amikor ezt hallottam, és ha jól tudom, még abban az időben le is adta Komjáti György, mint hogy a dal megszületett. A Hello együttesről nem sokat tudok, annyit, hogy angol együttes volt, és egy olyan emlék él bennem róluk, valamelyik könnyűzenő műsorban hallottam a műsorvezetőtől, hogy ez a tinédzser korosztály körében volt olyan, mint nálunk Magyarországon az M7-es együttes, vagyis a fiatalok a tinik rajongtak érte. Van több klasszikus felvételem tőlük, a Mondd meg neki című dal már el is hangzott egyszer az adásunkban, amit szintén ők dolgoztak fel, és van még például egy olyan óriási nagy daluk, aminek az a címe, hogy Hadd szóljon a rock. Majd, ha jóisten adja, egyszer azt is lejátsszuk, de az most nem passzol ebbe a témakörbe, ezért választottam tőlük ezt a felvételt. Jól emlékszem, hogy amikor ezt Komjáti György bekonferálta, és meghallgattam a zenét, megtetszett első hallása, úgyhogy megjegyeztem a címét. Így a hívek segítségével már mennyit nem volt probléma, hogy a későbbiekben kérjem a kívánság műsorban, hiszen 1975-ben még középhullámon hallgattam a sokszor emlegetett Sokol rádión.
0: Azóta hál' Istennek már nagyon sokat fejlődött a rádió technika, és most remélhetőleg nagyon jó minőségben, neked köszönhetően, magángyűjteményednek köszönhetően nagyon jó minőségben hallgatjuk meg ezt a dalt, amely nem lesz más, mint a New York csatorna, vagyis a New York Row, a Hello együttes felvétele 1975-ből.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgikus zenei időutazásunk végéhez értünk. Találkozunk legközelebb, 2 hét múlva. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, mint ahogy köszönöm Széles László Lőrinci plébánosnak a mai zenei szerkesztést, a történeteket és a beszélgetést is, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton segítségét. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, a viszont hallásra.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Most elhangzott műsorunkat szombaton délután 13 óra 5 perctől és vasárnap hajnalban 4 óra 5 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Kvasszinger Jenő. Kollégáim nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. A hírek után kezdődik az Erdőfohásza című magazinunk, melynek első felében a barlangok, a barlangászás világába kalauzoljuk el önöket. Majd Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 12. része hangzik el. 14 óra 35 perctől Legyetek szentek című irodalmi összeállításunkban Anselm Grün a Szépség című művének 11. részét Varga Orsolya olvassa fel. Ezt követően Villanovai Szent Tamásról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 14 és 15 óra között Tokai Vétel körzetünkben sport és riport összefoglalónkat hallhatják. Kisújszálláson ugyanebben az órában először Gabriel Davos kármelita szerzetes teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezt követően női műsorunkban Botkáni Németi Ibolya szervező, közös képviselő szerteágazó tevékenységéről mesél.
2: 1974-ben adták át ezt az épületet, 76-ban született a kisebbik lányom, és egy otthont szerettünk volna, és akkor Egerbe költöztünk. Közös képviselőnek mindent kell csinálni. Négyen voltunk, akik az én lakásomba leültünk, és megalkottuk azt, hogy hogyan is induljunk el. Közösségileg fel kellett építeni, és ez egy nagyon-nagyon nagy munka volt.
1: 15 óra 5 perckor a Magyar Katolikus Rádió templom térkép című műsora szól. Majd 15 óra 30 perckor a hitvalló következik, melyben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az önfeláldozó szeretetről beszélget. A 16 órai hírek után a 7 év fordulója című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban dr. Papp József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszél a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról, annak történelmi előzményeiről és Gróf Széchenyi István szerepéről. Ezt követi az Iránytű című ifjúsági magazin műsorunk. Ma Temesvári Éva ügyvezetővel folytatjuk beszélgetésünket, a Miskolci Csodamalom Bábszínházba látogatunk. Az interjú második egyben utolsó részét sugározzuk. Adásunk végén mozi ajánlónk is lesz. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
3: Ami a legáltalánosabban a kesztyűbában, a bónrakó, nagyon sokszor dolgozunk gapitos bábokkal, én nagyon szeretem a vajangbábokat, a vajangbáboknak az a sajátossága, hogy képes úgy mozogni, mint egy ember. Tehát egy olyan szerkezet van a fejébe, hogy ugyanazokat a mozdulatokat meg tudja csinálni, pálcák vannak a kezébe, tehát ugyanazokat a mozdulatokat, amiket te meg tudsz otthon csinálni, akár egy felveszed a kávéspoharat, vagy bekapcsolod a tévét, a vajangbáb ezt ugyanúgy meg tudja csinálni. Most óriás bábjaink vannak, maszkjaink vannak, jelmezeink vannak, de fú, nagyon-nagyon sok. Kettő raktárhelyiségünk van, és az azt mondom, hogy az dogig van.
1: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Villanovai Szent Tamásról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a nap imájával jelentkezünk. 19 órakor híreket hallanak, majd Mustármag című műsorunk kezdődik, melyben az Egriesegi Papnevelő Intézet és Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium és Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium tanévnyitó ünnepségét idézzük fel. Ezután esti mesét sugárzunk. 19 és 20 óra között Tokai Vétel körzetünkben, a műsor első felében Csokonai Vitéz Mihály költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután környezetvédelmi műsorunkban ellátogatunk a City Rail elnevezésű vasúti konferenciára, ahol Vitézi Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetője bemutatta a Magyar Vasút új országos közlekedés szervező ágát. Kisújszálláson ugyanebben az órában görög-katolikus összeállítást hallanak. A 20 órai hírek után Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Papp Miklós görög-katolikus parókus, morálteológus az irgalmasságról és a cselekvő szeretetről beszél. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Orbánizmussal vádolja az ukrán külügyminiszter Magyar Pétert, írja az Index. A hírportál szerint Andrej Szibiha leszögezte, nem tudják, hogy Magyarország miért utasítja el a kárpáti nyolcak együttműködésbe való csatlakozást. Úgy értékelt, ugyanúgy él és virul az Ukrajna felé irányuló elutasító politika, mint korábban. Magyar Péter miniszterelnök aláhúzta, elfogadhatatlan, hogy előzetes egyeztetés nélkül tüntetnek fel egy szuverén országot egy nemzetközi együttműködésben, még Orbán Anita külügyminiszter elutasította az Orbán Viktorral húzott párhuzamot. Az ügy előzménye, hogy az ukrán Naftahaz és a magyar MOL energetikai koncernnek állítólag memorandumot írtak alá kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények megépítéséről magyar területen, a magyar-ukrán határ közelében. Az ukrán gáz- és olajipari vállalat közlése szerint a vonatkozó dokumentumot a kárpáti nyolcak formátum első csúcs találkozóján írták alá. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában. Továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagjait 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, tisztelettel kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve szólal fel az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Baka András egyúttal a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyalásokon vesz részt. A digitális állampolgárság program új hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, közölte a fejlesztő cég az MT-vel. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Nincs már afrikai sertéspest is miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. Az árréstop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. Kiemelték, az élelmiszerinflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett szerintük az idő a lépésre. Egy héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, közölt az egészségügyi miniszter az országgyűlésben, kérdése válaszolva. 2025 áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyeztek a várólistán, emlékeztetett Hegedűs Zsolt. Még idén több 10 milliárd forintos országos kátyúmentesítési programot indít a kormány, közölte tegnap a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. Idén és jövőre összesen 9 milliárd 300 millió forintos program indul fogyatékossággal élők megsegítésére. A legtöbb pénzt lakhatásra és rehabilitációra szánják, hangzott el ez is tegnap az országgyűlésben. Végül az időjárásról, holnap derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, északkeleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 5-7, napközben aztán 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A most következő riportban a barlangok a barlangászás világába kalauzolja el önöket Regős József barlangász. Az Orbánház új időszaki kiállítása ugyanis ezzel foglalkozik a régi felszerelési tárgyak bemutatásán keresztül. Az ott készült beszélgetés második részét hallják. A riporter Tikovics Ernő.
2: A Metor barlangban ugye volt 69-ben egy olyan baleset, hogy hát egy elég gyenge kötél volt náluk, de perlon kötél csak ilyen, mit tudom, vödrözésre használták előtte már, tehát arra jó volt, mert hát ott elszakad legfeljebb a vödör, visszaesik, a nagy dolog nem történik. Viszont a srác, aki ment le a hágcsón, ott egy ilyen 11-12 méteres hágcsón kellett lemenni, és ment le a hágcsón, nem érezte magát túl jól, és mondta, hogy tegyetek már rám egy biztosító kötelet, hogy azért érzi. És hát ez a vödröző kötél volt csak náluk, ezt rátették, hogy na, azzal majd biztosítják, hogyha ha megy lefelé, ha véletlen kiesni, és mindjárt a felső harmadba mondta, hogy tartsatok meg, és megtartották ugyan a kötélet, de a kötél elszakadt, tehát a vödröző kötél nem bírta, a srác visszaesett vagy 10 métert, és aztán olyan fejsérüléseket kapott, mert ráadásul akkor még a régi sisak, tényleg nem hoztam még a régi sisakat, még azt is az.
3: Mi az, miből volt? Papírból?
2: Hát nem. Először mi ezeket a bőrsisakokat használtuk még, ugye a bányászoktól megörökölve, viszont aztán később jöttek műanyag sisakok, de ilyen fröccsöntött sisakok voltak, tehát ha egy rendesebb ütést kapott, az szétrepett. Tehát az nem volt olyan erősebb. Utána jöttek ezek az üvegszálasok, amiket aztán már rendesen lehetett használni, tehát ez volt a későbbi ugye a fokozatok a technikában itt is. A védőfelszerelésnél is jelentkeztek, hogy ahogy derült ki, hogy ennek mi a gyengéje, annak mi a gyengéje, úgy lettek azért egyre jobbak ezek a felszerelések, igen. Az a sisak is persze nem volt Y-szín, meg nem volt még a rögzítése se olyan, csak föltettük a fejünkre, hogyha közel vagyunk a plafonhoz, akkor ne a fejünket üssük be. Tehát az egy ilyen teljesen szinte látszólagos védelem volt, és amikor leesett a hágcsóról, akkor persze a sisak is leesett, és a fejét úgy beverte, hogy aztán két hónappal később a amerikai úti agysebészeten próbálták összetoldozni, de nem sikerült, úgyhogy bele is halt a sérüléseibe a srác Lakatos Laci volt.
3: Ismerted?
2: Személyesen nem sokat találkoztam vele, de nem kutattunk együtt. De hát a közös érdeklődés azért az mindig összehozza, és

0: mint a barlangokban. A barlangokban ott lehet felkészülni, ott tudja az ember, hogy mire számíthat. Nagyon fontos, hogy felkészüljön az ember, tehát nyilván, hogy ami baleset történik általában, annak mindnek van valami olyan oka, hogy na, ezt kihagyták, na, ezt nem csinálták meg, na, ezt átlépték, vagy mint ezt a valamilyen formában mindig visszavezethető valamilyen emberi hibára az, hogy mit hagytak ki, mert egyébként a barlang az többségében kiszámítható. Hát érik néha az embert olyan váratlan dolgok, mint egy hirtelen áradás, vagy valami ilyesmi, de azért az is kiszámítható, ha előre látóak vagyunk, és tudjuk, hogy olyan barlangba megyünk, amiben lehet ilyen, akkor nyilván az ember előre tájékozódik, hogy milyen idő várható addig, amíg mi lent vagyunk. Hát jártam úgy, Szlovéniában volt a legjobban kicentízve egy ilyen alkalom, amikor egy ilyen patakos barlangba több kilométert mentünk csónakkal be, és amire nem számítottunk, hogy közben elkezdett egy elég jó eső esni, amíg mi bent voltunk, de ugye ott is úgy megy, hogy le kell jelentkezni valakinél, ő adja oda a kulcsot már eleve, és akkor ő jegyzi azt, hogy mikor megyünk be, hányan megyünk be, mit tudom, tehát ugye nála ez úgy megvan, és akkor ő figyel arra is, hogy vajon kijöttünk-e időbe, vagy miért változott a felszínen közben, és a változáshoz képest mi jött, úgyhogy mire mi érzékeltük aztán bent a helyi vezető, az rögtön észrevette, mikor a zugókon már nem csak így csorgadozott a víz, hanem dübörgött, hú, azt mondja, hogy áradás van, felszínen eső volt, na, vigyekezzünk kifelé, mert hogy a bejárat közelében meg van egy rész, ahol megemelkedik a szint, akkor lezáródik a barlang, akkor bent rekedtünk volna nyilván, de már amikor kiértünk a kijárathoz, már ott volt a srác, aki mondta, hogy kijutunk időbe, vagy nem, mert ha nem, akkor írja azt a barlangi mentőket, és akkor azok beúztak volna. Búvárfelszerelés nyilván, tehát akkor már más felszerelés kell ahhoz, hogy kiérjünk épségbe. De ezek ilyen biztosítási dolgok, amik azért működnek persze, tehát oda lehet figyelni ezekre.
1: Van itt az Orbán ház barlangokat bemutató kiállításán egy kis könyvtár, mondhatjuk azt, hogy egy kis könyvtár a barlangokról.
0: A kiállítást kimondottan ugye a barlangokról csináltuk, és ehhez, ami nálam elérhető volt barlangokkal kapcsolatos irodalom, azt megpróbáltam ugye összeszedni, és hogy be tudjam mutatni egyáltalán, hogy azért van Magyarországon irodalma a barlangoknak és a barlangkutatásnak is. Arról nem beszél, hogy van oktatási rendszerünk is, tehát ez az egység, ez most a legutolsó tankönyv csomag. Ezek voltak a régebbiek, ezek a nagyobb.
1: Ilyen vastag könyveket kell bevágni egy barlangásznak.
0: Kevés is. Ehhez még hozzájön a tapasztalat, amit ugye megszerzel közben. Tehát ez csak az elmélet, és természetesen van hozzá egy gyakorlati rész is. Van sok tanulni valahogy. Nyilván, ha érdekli az embert, akkor eleve másképp fog neki, tehát akkor örömmel tanul azon a területen bármit, ami kapcsolódik. Én máig is szívesen tanulok, hogyha valaki tud még újat mondani, úgyhogy egész jó vagyok. Ezekben pedig ugye a tankönyvekben én ugye a barlangoknak a régészeti vonatkozásával foglalkoztam elsősorban, és a tankönyvben is a barlangi régészettel foglalkozó részt, amit egy kutatásvezetőnek is illik tudni, hogy mit kell tudni a barlangi régészetről, illetve a barlangkutatás múltjáról, azt általában én oktatom máig is.
1: Azért vannak itt klasszikusok, úgymond Kessler Hubert, annak számít?
0: Persze, hogy ne, igen. Hát az öreg már mindenképpen, ugye Jakucs is, Kessler is, igen, persze ők azért, ugye ez a Jakucsnak volt a nagykönyve, az utolsó nagykönyve, ugye?
1: Szerelmetes barlangjaim.
0: Persze, igen, igen. És akkor hát ezek a klasszikusok. Hát ugye mi rajtuk nőttünk föl elsősorban.
1: Ismerted is őket?
0: Ismertem is, igen, igen. A Kessler Huberttal kevesebbet találkoztam, de Jakucsal többször is. Még ugye utoljára a Békebarlangnak volt egy ilyen jubileuma, és ott még az öreg eljött, aztán még lejött a lépcsősoron. Már a barlangban, már a lenti szakaszon már nem jött be, de ott a lányaimat is sikerült végigvinni rajta. Akkor ugye volt egy ilyen külön lehetőség, hogy átmehettünk a másik kijáratig, ugye, mert a Békebarlangnál a szanatóriumba jön ki a másik kijárat, Jósva fönn, ugye, Bibiszöbörné megy be, egy hosszú lépcsővel egy bejárat indul, és akkor egy ilyen patakos vizes barlang, helyenként derékig a karcvízbe, meg mit tudom én, és akkor keresztül csúsztunk, másztunk, ugye, szűkületek, minden van abban minden, ami szemszájnak inger, amire az ember aztán eljut a barlang másik végén a kijáratig, és akkor ez sikerült még Magyari Gabival tudtunk végigmenni. Magyari Gabi volt egy ideig az Aktelki Karsznak elsősorban Baradla barlangnak igazgatója volt, akkor is aztán vele, hát több igazgatóval is dolgoztam együtt ott a Baradla barlang környékén, de ő volt az egyik, aki

0: jó emlék számomra, igen. Hát aztán ugye Kordos Lacinak a könyve Magyarország barlangjairól, az is egy alapirodalom.
1: Ő most halt meg, és talán legismertebb a Ruda Pitekus ásatásokról.
0: Ruda Pitekus Hungaricus, igen, tehát a rudabányai ásatások révén lett talán, de bár nálunk már előtte is jóval ismertebb volt, ugye voltak neki ilyen karcos dolgokkal foglalkozó könyveim, meg ő is tulajdonképpen barlangász volt valamikor, már öregkorára már nem nagyon jár, de fiatalon aktív barlangász volt, mint hogy Vértes László is, ő is járkált fiatalon ugye barlangokba. Úgyhogy ezt csinálták, és aztán ez úgy rá is nyomja a bélyegét. Ugye van néhány jó anyag itt benne. Ezt a képet hagy mutassam, egyik kedvenc fotom, egyik kedvenc barlangom, a Bodvaszilasi Meteor barlangból van a kép, és ott a titánok csarnoka, hát látszik, hogy milyen impozáns a hely, és a feleségem van ott az egyik barlangász társunkkal a képbe ott az alján, és hát így, hogy az így ember is van benne, így még jobban látszik, hogy micsoda hatalmas teremről, meg hatalmas cseppkövekről van szó, meg azért is kötődök hozzá, mert 70-ben így sikerült eltörni a lábamat lent 150 méterre a föld alatt. Azért
1: zuhantam.
0: Egy olyan 8 méter zuhantam, pont egy ilyen ferde párkányon landolt a jobb lábam. Ugye az a előbbi eset, amit Lakatos Laciről meséltem, ő 10 méterrel arrébb zuhant, és ő belehalt. Tehát így ilyen szempontból mondhatom szerencsésnek magamat, hogy én egy lábtöréssel megúsztam a dolgot. Ráadásul lent a barlangban találtunk ácsoló anyagot, mert ugye a továbbkutatáshoz mindig előfordul, hogy ki kell ácsolni egy-két részt, meg kell tartani faanyaga, és két deszka közé be tudtuk rakni a törött lábamat, amikor már látszódott rajta, hogy ez biztos, hogy el van törve, hogy a gumicsizmában voltam, tehát nem is próbáltuk lefejteni. A gumicsizmát hagytuk benne, csak két deszka közé beraktuk, és volt nálunk még egy 30 méteres kötél, és azzal körbe bandázsoltuk a lábamat, úgyhogy elég rendesen be volt sínbe rakva, úgyhogy nem mozdult el, és így jutottunk aztán ki a felszínre, úgyhogy saját erőből nem kellett külső segítséget kérnünk, sőt a kellemetlen utána kezdődött, mert volt egy 30-40 centi hó a felszínen, és akkor ebbe a hóba még le kellett mennünk a kutatóházig, és aztán a kutatóházhoz már oda tudott jönni a mentőautó, úgyhogy aztán így kerültünk, vagy kerültem jó kezekbe.
2: Az elhangzott beszélgetésben Regős József barlangászt hallották. A témát a jövő alkalommal még folytatjuk.

0: Most irodalmi sorozatunk 12. részét hallják Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Gyakran előfordult, hogy nem értett egyet az öreggel, jobban mondva, hogy nem akart egyetérteni vele. Ilyenkor jött az, hogy neki nincs ideje szarakodni, ez totál hülyeség, meg effélék. Az öreg jókat derült Gyula érvein, meg persze a mérnöki logikán, ami csak arra volt jó, hogy megpróbálja elsumákolni a lényeges dolgokat. Két pont között a legrövidebb út az egyenes, de Gyulus mindig tudott egy rövidebbet is. Szóval egész jó haverok lettünk mi a Gyulával. Kapott Laci bától ajándékba egy bibliát, meg egy könyvjelzőt. A bibliába azt írta bele neki az öreg. Elfáradnak az ifjak, és ellankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Hát, azt majd megnézem, amikor ez a lökött szárnyra kell, vigyorogtam magamban, de a világért sem akartam volna megbántani. A lényeg az, hogy a tojás rántotta épp elég lett három ember számára, pedig Gyula úgy falt, mint a veszedelem, és egyáltalán nem hatotta meg, hogy most ő volt a házigazda. Szódavizet szódás ballomból ittunk, úgy nézett ki, mint egy légvédelmi rakéta, csak szódavíz jött belőle. Gyulus nagyon kedvelhette a fröccsöt, így múlt időben. Ugyanis ez a remek szódás szifon annó célirányosan lett rakéta alakúra esztergálva, saját elképzelés alapján. De mióta az öreg tartotta a lelket Gyulában, jó erősen, azóta megszűnt a rendeltetésszerű használat. Hely, mikor még kedvemre hígíthattam vele a vörös bort, sóhajtozott Gyula félig viccesen, és sokat mondó pillantásokat vetett Laci bácsira. Az öreg nevetett, és elérkezettek látta az időt, hogy meséljen nekünk a fiatalságáról. Tudjátok, fiúk, én csak ritkán hígítottam a vörös bort. Tisztán szerettem. Egyik kocsmából ki, másik kocsmába be. Erről szólt az életem. Gyuluskám, nehogy azt hidd, hogy csak neked vannak problémáid. Mikor olyan idős voltam, mint te, édesapám meghalt a fronton. Néhány hétre rá édesanyám is. Ő egy bombázás alkalmával. Na fiúk, mit gondoltak? Mi volt a legelső kérdés, ami felvetődött bennem? Hogy milyen Isten az, aki ezt megengedi? Mondta Gyula csöndesen. Pontosan így van. Az öreg spriccelt magának még egy pohár szódát, aztán folytatta. Azt mindenki hajlamos elfelejteni, hogy nem Isten találta fel a bombát, és nem Isten az, aki útjára indítja a puskagolyót. Isten azt mondja, ne ölj, szeresd fele barátodat, mint magadat. Az emberek pedig azt mondják, Isten, te ne szólj bele, maradj csöndben, mert nem is létezel. Aztán, amit vet az ember, azt aratja is. Hosszú évekig nem tudtam feldolgozni a szüleim halálát. Haragban voltam Istennel, és haragban voltam az egész világgal. Csak a kocsmákat jártam, mint Gyulus, mondta mosolyogva. Az öreg úgy beszélt, mintha nem is vele történtek volna meg ezek a szörnyűségek. Hűvösen, tárgyilagosan, mintha csak a múlt heti időjárást vitatta volna meg velünk. Aztán folytatta. Tudjátok, gyerekek, elgondolkodtam azon, hogy édesapám, mielőtt meghalt, vajon hány ellenséges katonának öltötte ki az életét? Hány embertől vette el a legdrágábbat? A mi lövegeink vajon nem trafáltak telibe ártatlan édesanyákat? Ki a felelős azért, hogy vágói hídra hajtottak ártatlan embereket mindkét oldalon? Isten? Nem hinném. A Biblia beszél egy szeméről, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Patákkal és szarvakkal szokták ábrázolni, pedig nincs is teste. Istenhez hasonlóan szellemi lény, a hazugság atya, akit nem megrajzolni kell, hanem komolyan venni és ellenállni neki. Bár komoly dolgokról esett szó, nekem mégis az jutott eszembe, hogy nem csak falra festve, hanem Gyula hátán is megtalálható a szóban forgó úriember, patákkal, szarvakkal, vasvillával, több példányban, tetoválások formájában. Micsoda véletlen! Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek! Folytatta megint egy bibliai idézettel az öreg. Ne higgyetek azoknak, akik gonosz cselekedetekre akarnak rávenni titeket. Hogy a Szentírás mennyire volt szent, a számomra még nem volt egyértelmű. De hogy a Gyula régi haverjai között gyakran előfordultak kétes elemek, az olyan világos volt, mint a nap. Épp előző héten számolt be róla Gyulus, hogy rá akarták venni egy ABC kirámolására. Neki csak figyelnie kellett volna, de gondolkodás nélkül visszautasította az ajánlatot. Az öreg szavai mégiscsak érhettek valamit. Két nagyon fontos parancsolat van, fiúk, mondta az öreg, és keresgélni kezdett a Bibliában. Most ti fogtok felolvasni, hangosan. Elintette az ezerszer átlapozott gyűrött könyvet. Gyulosnak jutott az első. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Aztán én következtem. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Az öreg befejezésül még hozzátette. Ha ezt a két parancsolatot minden ember komolyan venné, nem lennének háborúk. Indulni készült, de azért még gyorsan megkérdezte, hogy van-e kedvünk másnap gombát szedni, mert az előrejelzések szerint hamarosan megérkezik Pest felől az eső, és ilyenkor érdemes reggel kimenni. Nekem tulajdonképpen mindig volt kedvem mindenhez, úgyhogy örömmel jelentkeztem. Ugyanis csak délutánra kellett suliba mennem a következő nap, így simán belefért az életembe. Gyula egy született lúzer volt. Őt berendelték melózni a szabad napján. Biztos valamit nagyon el kellett rontani a gyárban, és olyankor őt nem lehetett nélkülözni. Így hát a legnagyobb sajnálatunkra nem tudott jönni. Micsoda tragédia!
0: Tóth János Zoltán Eremit lépsz kis haver című könyvének 12. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Munkatársai voltak a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő riporter Tikovics Ernő. Az adást pénteken 10:30-től újból meghallgathatják.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 11. részét Varga Orsolya olvassa fel.
2: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

A világ szépsége Fridolin Stier számára nem romantikus, esztétikai szépség, hanem elég gyakran iszonyú szépség, amelyről Rilke beszél. Minden természeti katasztrófa ellenére a teremtés szépsége is megmarad. Így mutatja meg ezt egy 1970. június 30-ai naplóbejegyzés részlete. Gazda a halálos ágyán. Tudod, ha arra gondolok, nyári hajnal, kasza a hátamon, mustos kancsó a kezemben, nap csillogó harmata fűben, éneklő madarak, ég és erdő, akkor gyakran egyenesen újongani tudtam volna. Majd észrevettem, hogy van ott még valami. Karl Josef Kuschel úgy látja, hogy ez a kis idézet összefoglalja Fridolin Stier egész spiritualitását és teológiáját. Ambrose Deem gazdában Fridolin Stier egész múltja kirajzolódik, otthona az állatok és a táj iránti szeretete. A tájnyelvi idézetben az otthon melegének egy darabját őrzi meg, egy darab védettséget, egybeforrottságot a földdel és a tájjal. Itt Stier a felső svábvidéki gazda mögé bújva elárult a hitének titkát. Létbizalom minden krízis élmény ellenére, a teremtés iránti szerelem, minden katasztrófa ellenére, a több megtapasztalása, minden negatív ellenére és közepette. Ha Fridolin Stier e tapasztalatát összehasonlítjuk az evangélikus teológusnak a teremtés szépségéről szóló kijelentéseivel, akkor érezzük a különbséget. A legtöbb evangélikus teológus esetében az a benyomásunk, hogy a teremtés szépségét csak a Jézus Krisztusba vetett hitben lehet helyesen szemlélni. Nem beszélhetünk a teremtés szépségéről anélkül, hogy ne gondoljunk rögtön a bűnre, amelyet Krisztus eltörölt. Óvnak a szép természet élvezésétől, mert az Jézus Krisztus elfelejtéséhez vezethet. Hozzám bensőleg közelebb áll a természethez fűződő eredeti kapcsolat, amely Stier gondolataiban fejeződik ki. Stier is újra meg újra beszél feljegyzéseiben a szenvedésről, a sötétségről és Isten távollétéről, Isten felfoghatatlanságáról. Ám amikor a természetben van és a réteket szemléli, amelyeken átvándorol, abban a pillanatban biztos Istenben. Természetesen nem érti ezt az Istent, aki egyrészről ezt a csodálatos tájat teremtette, másrészről pedig engedi, hogy fiatal családapák meghaljanak rákban. Ám a bűnre nem gondol, amikor megáll egy százszor szép előtt, hogy megcsodálja szépségét. Sok ember megéli ma Isten szépségét a természetben, s ez mélyen megérinti őket. Példaként idézhetjük Claude Debussy francia zeneszerzőt. Ő nem tartotta magát gyakorló kereszténynek, ám olyan élményeket szerzett a természetben, amelyeket csak vallásosnak nevezhetünk. A hullámzó égtől, melynek csodálatos és szüntelen változó szépségeit órák hosszat szemlélem, leírhatatlan érzelmi felindulás fog el. A végtelen természet ragyog vissza igazságra éhező szegény lelkembe. Itt vannak a fák, amelyek karjukat az égbe nyújtják, itt az illatozó virágok, amelyek a réten mosolyognak, itt a föld ugyancsak bájosan díszítve buja növényzettel, s észrevétlen imára kulcsolódik a kéz. Érezni mély felkavaró és hatalmas színjátékokra hívja a természet mulandó és borzadó teremtményeit. Ezt nevezem imádkozásnak. Sok spirituálisan kereső ember szerez ma a természetben hasonló élményeket. Keresztényként és mindenek előtt hithirdetőként csak akkor tudjuk hitelesen hirdetni a keresztény üzenetet, ha minden érzékünkkel hasonló tapasztalatokra teszünk szert a természetben. S ne játsszuk ki a liturgiában, a meditációban és a Biblia olvasása során megélt spirituális élményeket azon meghatódottság ellen, amely a természetben fogott el bennünket. A kettő összetartozik. Amikor a természetben járok, örülök Isten szépségének, amely láthatóvá válik bennem. Ilyenkor nem a megváltásról gondolkodom, hanem hálás vagyok a rétért, amelyet szemlélek. A vidéket átszelő messzi pillantásért, a magasra meredő hegyekért,
a tájban áradó nyugalomért. A táj e szépségében találkozom Istennel. Egyszerűen hagyom, hogy körülvegyen a szépség, s érzem, mennyire jót tesz lelkemnek és testemnek. A természetben védetnek érzem magam, mert nem ítélkezik. Van benne valami anyai, s megsejtem benne, hogy Isten áldása mindig és mindenütt melegen védő kabátként burkol be. A teremtés Isten nagy áldása számunkra, élvezzük hálával. Az ember bűne nem csorbította a teremtés szépségét, hanem csak azt jelenti, hogy az ember nem érzékeli a teremtés szépségét, nem csodálja ámulva a szépségét, hanem saját céljaira használja a teremtést, és elég gyakran vissza is él vele. Ám az ember bűne nem tudja elpusztítani a teremtést, a teremtés erősebb. Ott is újból meg újból életre kell, ahol az ember megsérti a természetet. A természet kizsákmányoló látásmódjával szemben szükségünk van a kontemplatív szemléletre, hogy szépségét észrevegyük. Nyitott szívre és olyan szemre van szükségünk, amely képes csodálni. Akkor a teremtés szépsége jót tesz lelkünknek és testünknek. Ha egy májusi napsütéses napon nyugodt sétát teszek a természetben, bensőleg felüdülök. Érzem, hogy a szépség gyógyítóan hat rám. Amikor nyaralás során testvéreimmel az Alpokban túrázom, élvezem a kilátást a tágas vidékre, a rálátást a csodálatos hegyekre. Ezt a pillantást a legnagyobb csendben tudom élvezni. Engedem, hogy a táj belém ivódjon, mint egy kép, amely belém képződik. S érzem, hogy szép képek azok, amelyek megragadnak bennem, és érintkezésbe hoznak a lelkem mélyén rejlő szépséggel, még ha gyakran negatív képek fedik és homályosítják is el.

Anselm Grün a Szépség című művének 11. részét hallották, felolvasta Varga Ósolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Villanovai Szent Tamás érsek. 1488-ban született, Valenciában 1555. szeptember 8-án halt meg, 67 évet élt. Édesapja jószívű molnár volt, aki a pénteken őrölt lisztet mindig kiosztotta a szegényeknek. Édesanyja is bőkezű volt. Gyermekük is gyakran másnak adta reggeliét, sőt ruhadarabjait is odajándékozta a szegényeknek. 16 éves korában az Alkalai Egyetemre küldték tanulni. 2 év múlva meghalt az édesapja. Ekkor vagyonukat eladták, szétosztották a szegényeknek, és a családi házban édesanyjával kórházat állítottak fel. Ezt követően visszament a teológiára. Kitűnő tanár lett belőle. 2 év múlva belépett az ágostonosok rendjébe, és 1518-ban pappá szentelték. Keresett gyóntató és szónok lett. Többször volt rendjének elöljárója. Szent misé alatt misztikus látomásai voltak. 1542-ben granadai érsek lehetett volna, de ezt szerényen elutasította. 2 év múlva azonban Valladolidban mégis püspökké szentelték, és valenciai püspök lett. A nép öröm újongása közepette, kopott szerzetesi ruhában vonult be a templomába. Kanonokjai sajnálatukban azonnal 4000 koronát adtak neki, hogy hozza rendbe magát palotájával együtt. Ő a pénzt egy kórháznak adta. A székesegyházi kanonokok pedig továbbra is szégyenkeztek szegénysége miatt. Tamás érsek lelkiismeretesen meglátogatta egyházmegyéje minden plébániáját. Prédikált és buzdította a papokat. Sokat imádkozott az oltári szentség előtt. Naponta sok száz szegényt etetett érseki palotájában. Gondozta az árvákat, összeszedte a kitett gyermekeket, szelídségével mindenkit megnyert. Egy szegény nemes ember, akit egyébként is segített, éjnek idején állított be egyszer hozzá. Nem mert nappal menni, mert restelte, hogy ismét segítségre szorul. Jaj, de nagy nyomorúságban lehet szegény, mondta titkárjának a szent, hogy ilyen időben jön, adj neki 20 tallért. De még mielőtt elő sem szedték a pénzt, már ismét megszólalt. Mégis inkább 40-et adj neki, mert ha nem lenne nagyon megszorulva, nem jött volna most, éjnek idején. És vigasztald meg, hogy csak bízzék az Úristenben. Többször szemére vetették, hogy könnyelmi az adakozásban. Sok csaló is akad azok között, akiket támogat. Nem tudták más útra téríteni. Ezt mondta, ha csalók vannak közöttük, azokat intézze el a helytartó meg a rendőrség. Ez az ő kötelességük. Az én kötelességem, hogy mindenkit támogassak, aki az ajtómon zörget. Mit számít az, ha becsapnak, mikor mi az alamizsnát jó szívvel és az Úr Jézus nevében adjuk? Azt is szokta mondani, ha azt akarod, hogy Isten meghallgassa kérésedet, hallgasd meg te is a szegénynek szavát. Kisboldogasszony ünnepén betegágya előtt misét mondtak. Úr fölmutatáskor még fölsóhajtott. Benned bíztam, Uram! Amikor áldozásra került a sor, már a mennyországban egyesült lelke Istenével.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. A Tisza frakció reggel egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, tisztelettel kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. Orbánizmussal vádolja az ukrán külügyminiszter Magyar Pétert, írja az Index. A hírportál szerint Andrij Szibiha leszögezte, nem tudják, hogy Magyarország miért utasítja el a kárpáti nyolcak együttműködésbe való csatlakozást. Úgy értékelt, ugyanúgy él és virul az Ukrajna felé irányuló elutasító politika, mint korábban. Magyar Péter miniszterelnök aláhúzta, elfogadhatatlan, hogy előzetes egyeztetés nélkül tüntetnek fel egy szuverén országot egy nemzetközi együttműködésben, még Orbán Anita külügyminiszter elutasította az Orbán Viktorral húzott párhuzamot. Az ügy előzménye, hogy az ukrán Naftahaz és a magyar MOL energetikai koncernek állítólag memorandumot írtak alá kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények megépítéséről magyar területen, a magyar-ukrán határ közelében. Az ukrán gáz- és olajipari vállalat közlése szerint a vonatkozó dokumentumot a kárpáti nyolcak formátum első csúcs találkozóján írták alá. Az amerikai elnök szerint Oroszország elvesztette mostanra az ellenőrzést az olajfinomító ipara felett. Ez közösségi oldalán állapította meg Donald Trump. Az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky az X oldalon reagálva közölte, Ukrajna kész tenni a háborús helyzet enyhítésért és egyeztett partnereivel az ezzel kapcsolatos diplomáciai javaslatokról. Indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban az ENSZ 7 indításaként, tudatta a magyar tárcavezető. Orbán Anita kiemelte, India a világpolitika és a világgazdaság egyik meghatározó szereplője, hazánk számára pedig fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve szólal fel az ENSZ közgyűlése New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Baka András egyúttal a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyaláson vesz részt. Nincs már az afrikai sertéspest is miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. A védekezés folytatódik a vaddisznók miatt. Az árréstop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. Kiemelték, az élelmiszerinflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő a lépésre. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, közölt az egészségügyi miniszter még tegnap az országgyűlésben, kérdése válaszolva. 2025 áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyeztek a várólistán, emlékeztetett Hegedűs Zsolt. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, északkeleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar. A szél újra sokfelé lesz élénk, erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 5-7, napközben pedig 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Elsőnyéken Tolna megyében nevelkedtem, édesapám pék volt.
2: Mikor hagytátok el az országot?
1: 56-ban, és az utolsó pillanatban mentünk ki, december 20-án indultunk el, azzal, hogy hát majd meglátjuk. És sikeres apám otthon maradt, azzal, hogy ha reggel nincs kész a kenyér, akkor az egész falat tudja, hogy a Müllerék leléptek, ugye? És akkor apám otthon maradt, és valamikor később utánunk jött aztán.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Budapesten, Budán beszélgetünk, de gondolatban az egész magyar kommunista évtizedek emigrációja szóba kerül. Egyetlen egy gimnázium működött az emigráns magyar fiatalok számára, Kastelben, Németországban, és beszélgető társaim ott diákoskodtak. Egy hölgy, Aliz, szabad a teljes nevét?
4: Igen, Diego né Fedora Liz vagyok.
3: Venezuela, ugye?
4: Igen, Caracasból küldtek Kastelba a szüleim.
3: Milyen volt ez a Kastel? Gondolom, hogy az első időkben azért nagyon fura lehetett eljönni a forró Latin Amerikából egy ilyen zordabb éghajlatú vidékre.
4: Ezt teljesen eltalálta, pláne 1963-ban. Hát 1960-as évek elején Venezuela igazán egy tomboló gazdasági helyzetben, ahol minden szép volt, minden színes volt, minden jó volt, és akkor egy ilyen kis faluba, ilyen szürke, németországi hangulatba, igen, nagyon nehéz volt, egy évig valóban szenvedtem, és érdekes módon egy év után viszont az antennáim 16 éves koromban azt mondták, hogy én nekem itt a helyem. És akkor megkértem a szüleimet, hogy engedjenek. Ki kellett könyörögni tőlük, hogy engedjenek ott leérettségizni. Tehát egy évből tulajdonképpen 5 év lett.
3: 5 évre eltávozott Caracasból?
4: Igen, igen, de mert a szüleim viszont inkább ők jöttek.
3: Értem, akkor látták egymást.
4: Igen, de nem évente, és hát egész egyszerűen az régen úgy volt, hogy írtunk levelet, és akkor 2 hétig tartottam, ameddig megérkezik, 2 hét múlva a szüleink, de azok igazi levelek voltak, mindkét részről.
3: Tehát nem SMS volt az üzenetváltás.
4: Nem.
3: Hol tetszett születni?
4: Én Budapesten születtem, és 8 éves koromig, noha már a szüleim 1949-ben diszidáltak. Hát a körülmények olyan voltak, akkor már szökésről volt szó. Szöktek át az ausztriai határon embercsempészekkel, mert akkor már nagyon 49-ben, már utolsó pillanatban, és hát a nagyszüleim meggyőzték őket, hogy ne vigyenek magukkal, mert csak 1,5 éves voltam, és mi történik, ha a gyerek felsír, és agyon fognak benneteket lőni, és hát a szüleim azt mondták, hogy jó, akkor majd visszajönnek, értem, mert ez az őrület, mondta apám, nem tarthat sokáig, és hát mégiscsak tartott vagy 40 évet.
3: És ide. Akkor mikor látták és viszont egymást?
4: Utána azonnal, pár héttel utána le is esett a vasfüggöny, és akkor már se kisebbe. Kalandos módon édesapáméknak sikerült 1959-ben megkaptuk a hivatalos családegyesítési engedélyt. És akkor szálltunk hajóra, nagymamám vitt engem ki Venezuelába a szüleimhez.
3: Áttérek másik beszélgető társamra, Müller György. Párizsban jártam valamikor az év elején, a Párizsi Magyar Missziónak a gyönyörű szép kápolnájában, és csodálkoztam rá két hatalmas fafaragványra, amely egy Biblia pauperum, és megtudtam a beszélgető társamtól ott a helyszínen, hogy Müller György, vagyis te vagy az alkotója. Utána lekánereztelek Molnár Ottónál, aki korábbi párizsi magyar lelkész volt, és jól ismertem, és összehozott minket, most itthon vagy Magyarországon.
1: Továbbra is Kastelban élek, mikor érettségi után elvégeztem a testnevelési főiskolát Kölnben, aztán 13 évig éltem Kölnben, és mikor gondoltam egyet, akkor visszatértem Kastelba, a régi szép iskolámba, és aztán ottan átvettem meg a táncsoportot, mert diákkoromban is táncoltam. Kölnben is volt egy táncsoportom, és akkor visszakerültem Kastelba, mint nevelő és tanár. És a testnevelő tanárként nem vettem át a a testnevelés óra foglalt volt az égi én tanáront, és a természetesen nem mertem, vagy nem eszembe is jutott, hogy kitúrjam a helyről, hanem egyszer nevelő lettem, és csináltam a néptáncsoport és a fafaragást, és ez egy érdekes dolog volt, mert akkor jött egy német igazgató, mikor egy kis rendszerváltás volt nálunk is, úgymond, és akkor kérdezte, hogy nem tudnék órát helyettesíteni. Azt mondom neki, hogy igazgató, hát én akármit csinálom, de mondom, matematikát, angolt, meg ilyesmit nem merek válni. Csináljuk úgy, hogy táncolok a gyerekekkel. És akkor minisztériumban megkérdezte, vagy a minisztériumban, hogy mi volna, hogyha a harmadik sportóra helyett egy néptáncórát tennénk be. És aki nálam végtáncolt azt a 45 perc, az garantáltan többet mozgott, mint egy sportórán. És akkor aztán ugyanúgy megengedték azt, hogy technikai oktatás helyett fafaragást csináltam fiúknak, lányoknak.
2: Mesteri fokon űzöd, hála Istennek, igen, láttam.
1: Igen, és hát aztán az első 4 osztályban ez kötelező volt, és az, amit láttál, az a két nagy 180-250 centi nagyságú bibliai jelenetek, illetve a keresztút, azt nem én egyedül csináltam, hanem volt 5-6 fiú, aki 8-as, 9-es korára úgy faragott, mint én.
2: Mikor, hol láttad meg a napvilágot?
1: Én itt Budapesten, 1943-ban, és aztán Felsőnyéken, Tolna megyében nevelkedtem, édesapám pék volt.
2: Mikor hagytátok el az országot?
1: 56-ban, és az utolsó pillanatban mentünk ki, december 20-án indultunk el, azzal, hogy hát majd meglátjuk, és sikeres apám otthon maradt, azzal, hogy ha reggel nincs kész a kenyér, akkor az egész falat ugye a Müllerék leléptek, ugye, és akkor apám otthon maradt, és valamikor később utánunk jött aztán. De ami érdekes, talán a menekülésünkre, szombaton megálltunk egy anyámnak egy ismerő, egy barátnőjéné, szomszéd a tanítónéni volt nálunk Nyéken, és akkor megbeszéltük, hogy vonattal kimegyünk Kőszegig, és akkor Kőszegtől kezdve gyalog megyünk, és akkor Kőszeg fele úton hallottuk a vonatban, hogy aki ott volt, az mind ment nyugatra. Ilyen csomagok, hogy nem láttak ki a csomag mögül, és hallottuk, hogy énekelnek valakik, és ordibálnak, és stb. Egy magyar népdalra rá erőszakolt szöveg volt.
2: Igen.
1: Aki a határon által akar menni, jöjjön velük, meg mit tudom én, és akkor mindenki

0: Őrjáratot, mondja, én éjfélre oda kell, hogy érek, mert éjfélkor átveszem a szolgálatot, és most tudom, hogy most hol van őrség. Féltünk. És akkor az első mondta, hogy nekem, hogy már tudtam el, hogy Gyurika, figyelj ide, ha látsz valamit, több ilyenek is szólt, akkor szóljál, hogy láttál valamit. És mondtam, hogy Katona bácsi, ott jön egy autó, azért jó, kisfiam, láttam, és akkor jött az kocsi, azt mondja, most esett a hó, gyerünk le a bozótosba. Lefeküdtünk a hóba, hulla a csönd, várás, elmegy az autó, kimegy körülni, azt mondja, jó, most mehetünk. Ja, és akkor ezt kétszer megismertük két alkalommal, és amikor harmadszor volt, akkor elfeküdtem én is a hóba, és akkor viszont 100-200 méterrel lejjebb a patak mellett volt egy hatalmas tábor, és ott tele volt orosz katonákkal. És hát, hogy még a falu előtt, mert a kutyák már kezdtek ugatni, és akkor jött egy autó ki a faluból. És akkor hát nem tudtuk lemenni a patakhoz, hanem föl a hegyoldalba. Elvágódtam bele a hóba, és akkor csönd, és visszaszól azt mondja, na most mehetünk. És akkor felemelem a fejemet, és ott állt az orró előtt, két ekkora csizma. És akkor megijedtem, nézek rá, aztán egy fiatal katona, orosz katona, géppisztolyt fogta így rám, néz rám, egy 18-20 éves fiú lehetett, és akkor így nem szól semmit, csak így kézzel így legyintett, hogy na, menj már, meg sem lehetem mondani. Ez olyan élmény volt, hogy most is látod, még most is elsírom magam.
1: Hát hogyne, és az édesanyja is átjutott?
0: Igen, anyukám is átjutott, és a nővérem is átjutott mind a kettő.
1: Gyönyörű. És akkor mikor voltál Kassel Magyar Gimnáziumnak diákja?
0: Hát először is, Magyarország 8. osztályt kezdtem, persze az a 8. osztályt feledhettem, akkor mikor Németországba értem, akkor már nyár volt, és a következő iskola év kezdetre betettek egy SOS gyermekfalu, nem tudom magyarul, hogy mondják, és akkor ottan megint betettek a 8. osztályba, és hát azt sikeresen elvégeztem. Tudtam egy év a tisztességesen megtanulni németül, hogy a gimnáziumba mehettem. Igen, csak az volt a probléma, hogy két éves túlkorral nem akart senki fölvenni engemet a gimnáziumba, hát akkor nem voltak egy nagyvonalok az emberek, és akkor egy bencés atya elintézte nekünk, hogy Dél-Bajorországban egy bencés kolostorba fölvesznek engemet diáknak. Igen, aztán két éve visszatértek, vagy három éve visszatértek, mert ott az 5. osztályba kezdték a latint. Azt meg voltam átmondom magamban, felemegyemek, hát most tanultam meg német, nem, hogy most meg, már most meg egy nyelvet meg kell tanulni, nagyon nehezemre esett, és akkor azt mondta az egyik páter egyszer, hogy na, Georg, figyelj ide, jönnek a magyarok. Mondom, jó, hát milyen magyarok? Hát nem tudod, hát itt van egy gimnázium, stb. És szóval megjöttek a magyarok, laposra verték a futballistákat.
1: Focibás volt a két iskola között?
0: Tusa volt két iskola között, igen, futástok ez minden, és aztán azt mondja, hogy hozzám egy bencés atya, magyar, azt mondja, hogy
1: hogy hívták?
0: Galambos Ireneusz atya.
1: Jó, ismertem.
0: Igen. Úgy hívtuk, diákon, úgy hívtuk, hogy Tubica, ő volt a Tubica.
1: Igen. 56-ban Győrből távozott, részt vett a forradalomban.
0: Igen, hát aztán, na, te Gyurka, én hallom, hogy te magyar kisfiú vagy, és persze vigyázba állt, és mondta, igen, atya, én magyar kisfiú, nem akarsz Kassliba jönni? Hebegtem, habogtam, nem tudtam, azt mondja, na, add meg anyuk a címét. Leírtam anyuk a címét, két hét múlva Kassliba voltam.
1: De jó. Vagyis hányban volt ez?
0: 59-ben.
1: Egymást mikor ismertétek meg? Alizzal?
2: Én 63-ban kerültem oda, akkor Gyuri már ott volt.
1: Kedves Aliz, Galambos Ireneusz már említettük, bencés szerzetes és hát tanár, győri bencés tanár volt, 56-ban távozott. Ki az, akire jó szívvel emlékszel a paptanárait közül, vagy a civil tanárok közül is?
2: Én mondhatnám, hogy mindenkire tulajdonképpen, mert rossz tapasztalatom nekem személyesen nem volt.
1: Egy-két nevet mondjál, hogy kik
2: hát
1: voltak.
2: Jó, hát például természetesen dr. Harangozó Ferenc, ő is atya volt, ő később aztán, mikor Mindszenty Bíboros kijutott nyugatra, ő lett a magán titkára, és jártak is, 75-ben Karakaszban voltak. Az volt Mindszenty Bíboros úrnak az utolsó lelkipásztori útja, mert aztán Karakaszból visszatérve 3 hónap múlva már Mariazellben el is hunyt.
1: Bécsben hunyt el, de oda temették Mariazellben.
2: Ja, jó, igen.
1: De még egy nevet megemlítenél Harangozó atyán kívül?
2: Igen, Harangozó atyán, hát Bellovics tanár úr, a történelem tanárunk, akitől megtanultam pontos lenni, mert hát Dél-Amerikában a pontosság azt nem fog őket.

0: Na hát ott megtanítottak pontosnak lenni. Ő civil tanár volt. Civil tanár volt, kedves osztályfőnökünk éveken keresztül. Mi Tacitusnak hívtuk. Tacitus. Ő volt a Tacitus.
1: Na, minden...
0: Ja, és hát természetesen, bocsánat, az első osztályfőnökünk, mikor én oda kerültem, egy évig volt már annak az osztálynak az osztályvege, Tégla, aki, igen, Endre, német Endre.
2: És Tégla volt a beceneve?
0: Igen, Tégla volt a beceneve, mert ő testnevelési tanár volt, és mikor úgy igazán a tornaterembe elordította magát, olyan vörös tudott lenni, és akkor Tégla lett. Ő egy remek, és mikor elment, mert felajánlottak neki Ausztriában egy állást, és hát azért természetesen neki is családja volt, stb. Kapott rajta, és akkor elhagyta Kaszlit, már 64-ben, de mi aztán minden osztálytalálkozóra, az ott éves osztály, ő visszatért hozzánk. És...
2: György, hozzád fordulok, neked kik a tanár emlékeid, akikről megemlékeznél?
1: Van jó sok, több tanárom volt, aki nekem élete meghatározója volt. Bajusz tanár úr, aki rajzot tanított, és hát nem rajzot tanított, hanem mindenféle a kosárforrástól kezdve a faragás.
2: Tehát a kézművesség minden válfaját.
1: Minden változat.
2: A faragásba is ő vezetett be téged, ugye?
1: Igen, és hát mondtam, amikor az volt a feladat, hogy technikai rajzot kellett csinálni, akkor aztán kinyitottam a malonyát, itt van egy székelykapu, oda van írva, hogy 4,5 méter, vagy 6,5 méter, tessék 1:20-ban megrajzolni. Hát aztán átadtuk a számot, aztán csak sikerült, nekem még mindig megvan 2 szép székelykapum, és hát az volt a terv, hogy megcsinálsz, nem engedték meg, hogy a vár elé kitegyem.
2: Más nevet említesz-e még a tanáraid
1: között? Másik, aki nagyon életem megbízta, az pedig az énektanár volt, Éva néni, Kölcse Balogh Éva néni, és mindig rá akart beszélni, menjek az ének, azt mondta neki, hogy én azt énekem, amit a szomszéd énekel, vagy ez a szomszéd, nem, minden, mondta, én csinálom a néptáncot, és ez el volt intézve, és nagy szeretettel csináltam. Mindig is csináltam, utólag is, és végül is, ha összeszám, akkor körülbelül 50 évig csináltam néptáncot, nem én táncot.
2: Hát igen, tényleg te az iskola megszűnéséig ott voltál?
1: Iskola megszűnése, nem, szóval, hogy mondjam, mikor elvégeztem, fölmentem a Kölnbe, főiskolára, akkor megnősültem, és 13 évig éltem ott. Mikor lejöttem, Kaszliba hallottam, hogy üres elég egy nevelői állás, akkor lejöttem, és átvettem. Uh-huh. Úgyhogy egy ideig internátus kollégium vezető voltam, aztán nem voltam, aztán megint voltam, mikor, hogy, és ott is csináltam, szóval a néptánc oktatás helyett, ami kötelező volt, volt egy tánccsoport, és hetente 2 óránk volt, 2 próbánk volt, és mentünk. Tulajdonképpen, ha úgy számolom, minden második héten valahol voltunk szerepelni. Igen. 47-ig tart egy iskolai év, ahol is oktatás van, és hogyha megnézem, akkor tulajdonképpen tényleg egy év alatt elmentünk 20-szor, 25-ször szerepelni.
2: Fantasztikus.
1: És úgy szoktam mondani, hogy Párizstól Budapestig sok fontom Rómák bejártuk az egész időzőből, egész Európát.
2: A 90-es évek elején szűnt meg az iskola végül is, azt hiszem, ugye?
1: 2006-ban szűnt.
2: 2006-ban, igen. Alice, téged kérdezlek, mit jelent az életedben az iskola, mit köszönhetsz neki?
0: Nagyon sokat, az biztos. Köszönhetem neki a magyarság tudatomnak a megerősítését, mert noha már Karakaszban is, ahogy említettem, nagyon aktívan részt vettünk a magyar kolónia életében, de az, hogy magyar irodalom, nyelv, irodalom, történelem, népművészet, földrajz, nekünk érettségi szinten vitték ezeket a tantárgyakat, a német érettségin mellett. Tehát mi abitúrt kaptunk, tehát német érettségit, de a vizsgáink, a végvizsgáink érettségi szinten voltak.
2: Érettségi találkozótok szokott-e lenni? Hányan vagytok?
0: De még mennyire. Kaszliba visszatérünk 5 évente. 5 évente vannak, az azt jelenti, hogy minden évben van érettségi találkozó, mert ugye 58-ban kezdődött az iskola, 48 évig létezett, apropó lakiteleken van a burkas,
2: a hagyaték,
0: és minden éve osztályonként függ természetesen, de a mi osztályunk, mi most már úgy gondoljuk, hogy mi minden évben.
2: És kezdettől koedukált volt, ugye?
0: Abszolút, igen, koedukált. Ami egy koedukált intézet, hát az már eleve egy ilyen fura formáció, mert vagy fiú intézet, vagy igen. lány intézet, és itt az intézetek fiú és lány intézet volt, de iskolában együtt igen. jártunk. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog volt, és amit még köszönhetek, azt hiszem, hogy ezt mindnyájan, életre szóló barátságok. Életre szóló barátságok, és ahogy az egyik iskolatársuk mondta, mi tulajdonképpen kasztis állampolgárok vagyunk.
2: Gyuri, neked mit jelent ez az örökség?
1: De úgy, ahogy az Aliz is mondta, nekem ez életre szóló, és tényleg életre meghatározta teljes mértékben. Volt egy német feleségem, aki német létére tanította a magyar lányokat magyarul énekelni.
2: Tehát megfertőzted?
1: Megfertőztem, ha tudom. Ő varta az összes viseletet, amikor Kölnbe táncsoportot csináltam, és aztán meg is szép még, hogy az Aliszka egyszer bejött a jövendőbeli férjével, próba volt, meglátogatott minket, és azt mondja, hogy te Gyuri, nem akarsz eljönni Karakászba? Mondom, hogy ja, persze, majd jövök én Karakászba. És akkor két hét múlva megjött a meghívó, húsvét előtt, hát azok a feleségek futottuk össze-vissza, és egy ekkora kis zsebkendőnyi irodá végét találtuk, öt napig tartom, hogy Karakászba értünk repülővel, mert innen, oda, onnan.
2: Át kell szállni mindenhol?
1: Mindenhol, ötször átszálltunk repülővel, de tényleg végén olyan repülővel mentünk, mondom, már nekünk igen. legyen. És
2: karakaszi magyar cserkészeket megtáncoltattad?
1: Megtáncoltattam őket is.
0: Gyurit koreográfálni, tehát mint koreográfust hívtuk meg. Több magyar, és nem csak németországi, ugye hát ő Németországból volt, és meg volt ez a barátság, hanem Magyarországról is hívtunk neves koreográfusokat, igen. például Batyú, ezt ő nagyon ismer, Hidas Gyuri, a Vasasból, mert hát olyan volt a gazdasági helyzete.
2: Igen, tehát akkor egy virágzó város teljesen, volt, egy világváros.
0: És aztán kitaláltuk argentin néptánc csoportos barátainkkal.
2: Ott is voltak magyar cserkészek.
0: Lenne, hát ott is van még, ott nálunk sajnos nincs már se cserkészet, se gyöngyösbokos.
2: Ez egy külön beszélgetés lesz, hogy mi van Venezuelával.
0: És hát igen, Gyuri aztán így került hozzánk, és akkor éppen készültünk, azt hiszem, a második dél-amerikai magyar néptánc találkozóra Argentínába, és akkor úgy gondoltam, hogy hú, ide azért. Jó, én már mindent átadtam, amit tudtam, de hát ők profik voltak, és akkor...
2: És hányban volt ez, amikor ez a venezuelai út volt?
1: Ezt te jobban tudod.
0: Ez a 80-as évek elején kellett, hogy legyen.
2: Nagyon szépen köszönöm, megidéztük egy kicsit ezt a fontos küldetéssel megáldott iskolát, magyar iskolát, sok értékes embert adott a magyarságnak és a világnak.
1: Egész biztos vagyok benne, hogy sok értékes embert adott, és sokan értékelik, van, akinek esetleg panosa van, mert hát sokszor öletek fiatalok, akiket, hogy mondjam, otthon nem tettek rendbe, és akkor nekünk kellett rendbe szedni, és ez nem mindenkinek passzolt. És hogyha netán, bocsánat, most utoljára még csak annyit, hogy és ha valaki haragszik még rám, vagy szigorú voltam, akkor szóljon, és akkor visszaadja a füles nekem.
2: Nagyon szépen köszönöm. Müller György Kaszli regdiákkal beszélgettem, és Diego Fedor Aliz fiatalos hölgyel mind a ketten ott érettségiztek, és életük meghatározó élménye volt az ott eltöltött időszak. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az önfeláldozó szeretetről beszélget. A 2026. március 24-i adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben. Zöldellő réteken terelget, csendes folyóvizekhez vezet engem, és lelkemet felüdíti. A helyes úton vezet az ő nevéért. Járjak bár a halál sötét völgyekben, nem félek a rossztól, hiszen te velem vagy. A te vessződ és pásztorbotod megvigasztal engem. Asztalt terítettél nekem ellenségeim szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharamat színültig töltötted. Jóságod és irgalmat kísér engem életem minden napján, és az Úr házában lakhatom örök időkön át. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy az illó olajok közül ti melyiket szeretitek a legjobban?
3: Én a rózsa illatát szeretem jobban.
4: Én a levenduláit.
5: Én is a levenduláit.
2: Hát ezt azért kérdezem tőletek, mert nyilván itt húsvét közelettével számunkra majd itt sokat fognak jelenteni az olajok, illetve az, hogy hogyan lesz majd egy-egy olajnak szerepe Jézusnak az életében. Sokféleképpen szoktuk kifejezni a szeretetünket, van olyan, amikor ajándékot adunk a másiknak, és van olyan is, amikor egy szép virágot, vagy hogyan tudjuk még kifejezni egymás iránti szeretetünket.
3: Ha például oda megyünk hozzá, megöleljük, és szép dolgokat mondunk neki.
5: Segítünk neki kisebb-nagyobb feladatokban.
4: Időt szánunk rá, meglátogatjuk, szívesen vagyunk vele.
2: Tehát nagyon sokszor nem tárgyakat is ajándékcsomagokat veszünk, hanem igyekszünk mindent megtenni azért, hogy részesei lehessünk egymás életének. És Jézus egész földi élete során, nyilván nyilvános működése idején is szüntelenül azt hirdette, hogy Isten, ami mennyei atyánk, aki meghívott minket az ő országába, és hogy nagyon szeret minket, és kész a megbocsátásra. Ezen kívül mit mondott még a szeretet evangéliumaként Jézus a mennyei atyáról, Miri?
3: Mindig gondot visel ránk, és számtalan kegyelemmel ajándékoz meg bennünket. Bátran kérhetünk tőle, mert hogy figyel ránk. Törődik azzal, hogy mire van szükségünk. Ő mindig jó hozzánk, akkor is, amikor mi rosszak vagyunk. Hatalmas és csodálatos örömhír ez, ami ma is megszólít bennünket.
2: Ezen felül szeretném, hogyha elmondanánk, hogy mi az az aranyszabály, amit a keresztény hitünk így nevez, egy olyan parancs, ami talán fontosabb minden eddigi parancsnál.
6: Amit akartok, hogy veletek tegyenek, az emberek ti is tegyetek velünk.
2: Aztán a másik.
3: Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.
2: Kire vonatkozik ez a szabály? Kit kell nekünk is szeretnünk? Az emberek mindig keresték a kiskapukat. Mindig csak azt gondolták, hogy kiket kell nekik szeretniük, Miri.
3: Csak a családomat, a barátaimat, a saját népemből vagy vallásomból való embereket kell szeretnem.
2: De Jézus világosan beszél. Az irgalmas szamaritánus példázatával mit tanít nekünk?
6: Azt tanítja, hogy minden embert, vagy ahogy ő mondta, felebarátot, egyformán irgalmas szívvel kell szeretnünk.
2: És nincsenek kivételek. Ez alól a törvény alól, az aranyszabály alól nincs kibúvó, mert akármilyen nehéz, meg kell tanulnunk még az ellenségünket is szeretni, mert csak így leszünk olyan tökéletesek, mint amilyen a mi mennyei atyánk. hiszen aki Isten szeretetére vágyik, annak meg kell tanulnia úgy szeretni, ahogy Isten szeret. Hogyan is kell akkor szeretnünk a másikat? Mit kell benne észrevennünk?
3: Hogy őt is Isten a saját képmására alkotta, és emberi méltósága van.
2: És minden embernek meg kell adnunk azt, ami emberi méltóságából, a teremtett létéből fakad. Tiszteletben kell tartani. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nekünk minden emberrel barátkoznunk kell, minden emberhez el kell mondani a titkainkat, ajándékokat kell adni nekik. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy egymást nem alázhatjuk meg emberi méltóságában, nem taposhatom le benne az Isten képmásságot. Értitek? Ez azt jelenti, hogy ha oda megyek, és látom, hogy egy koldus ott áll az ajtó előtt, akkor én nem szólhatok be neki, nem nézhetem le őt, nem lökhetem odébb, hanem mi az, amit a keresztény embernek ilyen esetben tenni kell?
3: Segítünk neki.
2: Így van. És ha valaki, akit nem szeretünk, például van egy olyan osztálytársad, aki annyira nem a kedvenced, azzal is egy keresztény embernek mit kell tennie? Szabad őt kibeszélni a másikokkal? Szabad megalázni őt is olyan helyzetekbe hozni?
3: Nem, ugyanúgy kell állni hozzá, mint a többiekhez, ha nem is annyira barátságosan, de úgy, mint egy osztálytárshoz.
2: Vagyis el kell tudni fogadni az embereket. Tehát nem tudod megváltoztatni, nem tudod meg nem történté tenni azt, hogy ő most ott van abban az osztályban, vagy ott van ebben a közösségben, vagy itt él ebben a faluban, és ne felejtsük el azokat a szavakat, amiket Jézus adott nekünk, hogy azt tegyük az emberekkel, amit velünk is szeretnének, hogy tegyenek az emberek. Tehát tudod, amikor látom, hogy a buszon is tolakodnak az emberek, hogy nincsen türelmük a hentesnél kivárni a sort, hogy csak beelőzi az egyik a másikat, akkor szokott eszembe jutni azt, hogy picit jobban oda kellene figyelnünk egymásra, türelmesebbnek kellene lennünk egymással, és már ha egyen-ketten mi megváltozunk, és nem vagyunk ilyenek, van annak értelme?
5: Igen.
2: Igen, mert legalább akkor azt a pici világot, ami minket körülvesz, azon tudunk valamit segíteni?
3: Igen, tudunk.
2: Milyen lesz a légkör ott, ahol ilyen emberek vannak?
3: Vidám, barátságos és jó érzés.
2: Így van. A szeretetnek meg annyi kifejeződése közül Jézus kiemelt egyet. Ezt nevezte a legnagyobbnak. Mi is az a fajta szeretet, ami a legnagyobb szeretet, amit így ember szinte fel se foghat?
3: Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja a barátaiért.
2: Ha tehát föláldozom magamat valakiért, ez azt jelenti, hogy őt jobban szeretem önmagamnál. Ez a legtöbb, amit egy másik emberért tehetek. Minden emberi értelmet felülmúló szeretet, ez az a fajta szeretet, ami nem kér viszonzást, értitek? Tehát ami nem azért van, hogy azért szeretek valakit, vagy teszek meg valamit, hogy nekem abból érdekem származzon, hanem azért áldozom fel, azért hozok áldozatot, hogy a másik boldogabb legyen. Ki jut nektek eszetekbe erről a mindenek felett átívelő szeretetről itt a ti életetek során? Ki az, aki soha nem a maga javát keresi, és nem azt nézi, hogy neki mi a jó, hanem azt nézi, hogy te boldog legyél? Ki az a személy?
3: Az anyukám.
2: Tudsz egy példát mondani, ami most legelőször eszedbe jut anyáról, amikor így teljesen konkrétan érezted, hogy érted teszi, amit tesz?
5: Amikor beteg voltam, például amikor kicsi voltam, mindig enyém volt az utolsó szelet süti. Amikor beteg voltam, ott volt mellettem.
2: És ki virrasztott veled azokon az éjszakákon?
5: Édesanyám.
2: És akkor ki aggódott érted, amikor nem ment le a lázad?
3: Az anyukám.
2: Jézus nem csak beszélt a legnagyobb szeretetről, meg is valósította. Hogyan?
3: Feláldozta az életét, értünk, érted és értem. Ezzel két dolgot mutatott meg. A barátai vagyunk, és olyan szeretettel szeret minket, amelynél nincs nagyobb az egész világon.
2: A szeretet jeleiről, ha beszélünk, nézzük meg. Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött az az óra, amikor a világból vissza kell térnie az atyához. Ekkor adta övéinek, akiket mindvégig szeretett, és a világban hagyott szeretetének legnagyobb jelét. Mi volt Jézus szeretetének a legnagyobb jele?
6: Halála közelettével összehívta az apostolokat. Ezt az utolsó együttlétnek hívjuk utolsó vacsorának. Szolgai kötényt kötött magára, és megmosta az apostolok lábát.
2: Ő, az Úr és Mester úgy viselkedett, mintha tanítványai rabszolgája lenne. Ezzel egészen megdöbbentő bizonyítéka volt annak, hogy mennyire szereti a barátait. Vagyis mit jelent ez, hogyan fejezte ki Jézus a mindenek felett való szeretetét az apostolok iránt?
3: Az ő kedvükért értük szolgai feladatot is vállalta, megalázta önmagát.

0: A szeretet másik kifejeződésévé a kenyér és a bor jele vált. Jézus saját testének és vérének valós jeleivé, szentségévé tette ezeket. Odaadta az apostoloknak, hogy egyék is és igyák is meg ezeket, valójában a saját életét, a saját testét és vérét ajándékozta oda nekik. Teljesen megosztotta önmagát velük. Hogyan mondja ezt el Máté evangélista? Mirike, légy szíves, mondd el.
1: Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta tanítványainak. Ezekkel a szavakkal, vigyétek és egyétek, ez az én testem, aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiöntetik a bűnök bocsánatára.
0: A vacsora után a Getsemáni kertben imádkozott Jézus, készült arra, ami rávárt. Ekkor odaértek a főpapok poroszlói, és elfogták. Milyen borzasztó, hogy Júdás a szeretet jelével árulta előtt. Hogyan történt ez, Szinti?
2: Akit megcsókolok, mondta a fegyvereseknek, ő azt fogjátok el.
0: Ezzel elkezdődött Jézus szenvedése, passiója. Mi történt először, Miri?
1: Először a főpapok és a főtanács elé vitték. Sok mindennel vádolták. A legnagyobb bűne az volt, hogy fellázadt a bevett vallási rendszer ellen. Sőt, mi több, Isten fiának mondta magát, ami káromkodásnak számított a zsidók szemében. Olyan bűnnek, amit halállal, megkövezéssel büntettek.
0: Ezután a római helytartó elé, Poncius Pilátus elé hurcolták. Mit tettek itt vele?
3: Azt akarták, hogy törvényes ítéletet mondjanak felette. Nyilvánosan alázzák meg, és bűnözőként végezzék ki. Így akarták elpusztítani azt a mozgalmat, amit Jézus indított. Pilátus többször beszélt Jézussal. János evangélista számol be erről a legrészletesebben. Megértette, hogy ez a férfi ártatlan, ám látta azt is, hogy a főpapok s az általuk vezetett nép kérlelhetetlen. Előbb csak megostorozta Jézus, gondolván, hát ha ennyi elég lesz nekik. De mivel nem csitult a háborgás, végül kimondta a halálos ítéletet.
0: Mi történt utána?
1: A katonák kigúnyolták Jézust. Ha ő a messiás, a király, akkor díszekre van szüksége. Korona helyett tövis koszorút tettek a fejére. Jogar helyett nátszálat adtak a kezébe. A vállára pedig palásként vörös katonai köpenyt terítettek. Így indult el Jézus a kivégzés helyére, a Golgotára. Vállán a kereszttel. Többször elesve, egyre erőtlenebbül, megalázva ért fel a hegyre.
2: Itt átélte az utolsó szenvedéseket. Elvették megmaradt ruháját, teljesen mesztelenül megalázva állt kivégzői előtt. Testét a keresztre szögezték, majd felemelték, hogy mindenki láthassa haláltusáját. Szomjasan, gyötrődve készült az utolsó percre.
0: Nézzük meg, hogy mi volt az a 7 mondat, amit Jézus a kereszten mondott. Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.
1: Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.
3: Asszony, nézd a fiad, aztán a tanítványhoz fordult, nézd az anyád.
2: Szomjazom.
0: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?
1: Beteljesedett.
3: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Sok tanítvány elfutott, Péter 3-szor is megtagadta Jézust. Csak néhány ember volt, aki mindvégig mellette maradt. Ők mindenki másnál jobban szerették Jézust. Az édesanyja Mária, a legkedvesebb tanítványa és barátja János és Mária Magdolna, az a követője, aki utcanő volt korábban, és tudta jól, hogy milyen értékes az igazi hiteles szeretet. Így érkezett el Jézus utolsó pillanata.
1: Szeretetből egészen feláldozta önmagát. Szinte mindenki elhagyta. Ő mégis kitartott. Ő mégis szeretett. Ez volt az utolsó szava a kereszten. Beteljesedett. Igen, ez a beteljesült, a tökéletes szeretet.
0: Amikor a keresztre nézünk, nem csak a halált és a szenvedést látjuk. A kereszt a legnagyobb szeretetet hirdeti. Azt a minden emberi értelmet felülmúló szeretetet, ahogy az Isten szeret minket. Jézus megjövendőlte, hogy a tanítványai sorsa is az üldöztetés lesz. Azt mondta az apostoloknak, ha engem gyűlölt a világ, titeket is gyűlölni fog. A történelemben gyakran fellángolt ez a sátáni gyűlölet Jézus tanítványai és az egyház ellen. A római birodalomban 300 éven át igen sok keresztény üldözés volt, a francia forradalom idején néha egész apáca kolostorokat küldtek giotin alá. A spanyol polgárháború idején a vörös partizánok néhány hónap alatt több mint 6000 papot öltek meg. Amikor egy faluba beértek, gyakran az volt az első dolguk, hogy a plébániára mentek és keresték a papot, és ha megtalálták, azonnal lelőtték. Sok esetben a pap elrejtőzött, és csak a szülei találták meg a plébánián. Megkérdezték őket, hogy hol a fiúk. Ha a szülők nem mondták meg, őket is azonnal lelőtték. A spanyol polgárháború idején halt vértanú halált az első boldoggá avatott cigány, Boldog Ceferino, aki egy fiatal papot próbált megvédeni. Elfogták, börtönben tartották, majd egy éjszaka körülbelül 25 fogollyal együtt, akiknek a többsége pap volt, kihurcolták a temetőbe és lelőtték őket. Másnap a cigányokat hajtották ki, hogy megássák nekik a sírt. Ők látták, ahogy a kezével egy paphoz kötözve véresen fekszik a földön. Ugyanígy üldözték az egyházat Kínában, Magyarországon, a Szovjetunióban, Németországban, és nagyon sok, körülbelül 250 magyar papot és szerzetest is megöltek, és bebörtönöztek. Láthatjátok tehát, hogy a Jézus által vállalt, önként felvállalt, minden emberi értelmet felülmúló szeretet által vállalt halál, így mi ránk keresztényekre is vonatkozik, és hogy fel kell tudni áldozni magunkat a szeretetért. És ahogy itt a Boldog Ceferino is tette, feláldozta a saját életét egy olyan emberért, akit nem is ismert. És ez a fajta szeretet, ez már itt a mai világban, na egyre kevésbé ismert. Mert az emberek csak annyit tesznek, hogy ami az ő számukra jó. De az, hogy a másik emberért vállalni valamit, főleg azt, hogy ő az életét is adja, vagy szenved a másikért, azt már nem nagyon szokták megtenni. És mit gondoltok, hogy lehet-e az efféle szeretet nélkül élni itt a Földön? Tudunk-e szeretet nélkül élni a Földön?
1: Nem tudunk élni, mert akkor nagyon magányosak lennénk.
0: Így van. Aztán mi lenne, hogyha mi nem szeretnénk egymást, és nem lenne ez a fajta emberi értelmet felülmúló szeretet, amire Ceferino is példát adott, Jézus kereszt áldozata példája okán. Hogyan tudnánk itt élni a Földön? Tudnánk szeretet nélkül?
3: Nem tudnánk szeretet nélkül élni. Gonoszság lenne, nem lenne boldogság.
0: És mi nem lenne még? Mi lenne itt a Földön?
1: Káosz lenne a Földön.
0: Így van. Tehát gondoljunk akkor arra, gyerekek, amit Jézus tanított nekünk, hogy figyeljünk arra oda jobban, hogy mi sem tegyük másokkal azt, amit velünk nem szeretnének, hogy tegyenek az emberek, és mi is úgy bánjunk az emberekkel, ahogy mi is szeretnénk, hogyha velünk bánnának. És hogyha a keresztre felnézzünk, akkor legyünk hálásak Jézusnak az értünk vállalt minden emberi értelmet felülmúló szeretetért, és adjunk hálát azoknak a mártíroknak, azoknak a szenteknek és azoknak a boldogoknak, akik Krisztus példáját követve szerettek, és a szeretetükért életüket adták. Így áldjon meg és segítsen meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. március 24-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette a szolidaritási hozzájárulás egyes szabályait. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke mielőbbi tárgyalásokat csürget a kormány és az önkormányzatok között. Gémesi György úgy fogalmazott, örülnek annak, hogy győzött végre az igazság. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Poyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagjait 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztett az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazása és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresics András ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, tisztelettel kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. Orbánizmussal vádolja az ukrán külügyminiszter Magyar Pétert, írja az Index. A hírportál szerint Andrij Szibiha leszögezte, nem tudják, hogy Magyarország miért utasítja el a kárpáti nyolcak együttműködésbe való csatlakozást. Úgy értékelt, ugyanúgy él és virul az Ukrajna felé irányuló elutasító politika, mint korábban. A miniszterelnök aláhúzta, elfogadhatatlan, hogy előzetes egyeztetés nélkül tüntetnek fel egy szuverén országot egy nemzetközi együttműködésben, míg Orbán Anita külügyminiszter elutasította az Orbán Viktorral húzott párhuzamot. Az ügy előzménye, hogy az ukrán Naftohaz és a magyar MOL állítólag memorandumot írt alá kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények megépítéséről magyar területen, a magyar-ukrán határ közelében. Az ukrán gáz- és olajipari vállalat közlése szerint a vonatkozó dokumentumot a Kárpáti Nyolcak formátum első csúcs találkozóján írták alá. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve felszólal az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Bak András egyúttal a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyaláson vesz részt. A digitális állampolgárság program új, hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, közölte a fejlesztő cég az MT-vel. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Nincs már az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. A vaddisznók miatt továbbra is védekezni kell. Nő a kereslet a csemegeszőlő iránt. A gyümölcs iránti igény meghaladja a hazai termelés mennyiségét, így az ország jelentős importra szorul, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Magyarországon jelenleg mintegy 379 hektáron termesztenek csemegeszőlőt. Az árréstop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. Kiemelték, az élelmiszerinflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezettnek látják az időt erre a lépésre. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, északkeleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar. A szél sokfelé megélénkül, felerősödik majd. A hőmérséklet szerdán hajnalban 5-7, napközben aztán 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
8: A hét évfordulója.
0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztője Túri Sarolta nevében is. Berecz Renátát hallják. 1791. szeptember 21-én született gróf Széchenyi István, akit Kossuth Lajos később a legnagyobb magyarnak nevezett. Nevéhez a reformkor számos meghatározó kezdeményezése kapcsolódik. A Lánchíd ügye, a dunai és a balatoni hajózás fejlesztése, a lóversenyzés meghonosítása, valamint a magyar gazdasági és társadalmi modernizáció előmozdítása. Életművének egyik legismertebb mozzanata azonban a magyar tudomány ügyéhez kötődik. Az 1825-ös Pozsonyi országgyűlésen Széchenyi birtokainak egyévi jövedelmét ajánlotta fel egy magyar tudós társaság létrehozására. Ez a kezdeményezés vált a későbbi Magyar Tudományos Akadémia megszületésének egyik alapkövévé. De milyen előzmények vezettek az akadémia megalapításához? Miért vált a magyar nyelv és tudomány támogatása a reformkor egyik legfontosabb kérdésévé, és pontosan milyen szerepet játszott ebben Széchenyi István? Dr. Pap József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszél a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról, annak történelmi előzményeiről és gróf Széchenyi István szerepéről.
9: Most az első dolog, amivel szeretném kezdeni az előadást, az egy tágabb összefüggésrendszer, méghozzá arra szeretnék rávilágítani, hogy egyáltalán nem a semmiből jön Széchenyi Istvánnak a gondolata, hogy Magyarországon egy tudományos akadémiát kell alapítani. Tudományos akadémiák története Európában hát évszázadokra megy vissza. Azt is lehet mondani, mint mindent, ezt is a görögökhöz lehet visszavezetni, hogy a híres plátoni akadémia eszméje az, amit a reneszánsz időszakában újra felfedeznek, és hát végül is majd az első mai értelemben vett akadémiák a 17. század elején, vagy első felében jelennek meg. Ugye az első akadémia az kifejezetten Franciaországban jön létre 1635-ben, és ennek az akadémiának is az egyik fontos feladata, ami majd a magyarnál is megfigyelhető lesz, a francia nyelv kiművelése, a francia nyelvű tudományos életnek a létrehozása. Ugye ezt követően igazából az európai szinten nagyon jelentős lépés majd az angol vagy brit akadémiának a létrehozása létrejötte lesz. Valószínűleg a tudományos akadémiák közül az angol vagy későbbi brit tudományos akadémia az, amelyik a legnagyobb karriert fogja befutni. Nem utolsó sorban azért, legalábbis a 19. században, hiszen maga mögötte áll egy világbirodalom, és ugye ennek a világbirodalomnak a kulturális expanziója is összekapcsolódik a tudományos akadémiájának a tevékenységével. Nagyon lényeges, hogyha ránézünk a diára, hogy igazából itt a 18. század elején számos fontos európai országban jön létre tudományos akadémia, tudós társaság, ami hiányzik, az a Habsburg monarchia, amely igazából ott a 19. század közepén, közép-európa és Habsburg monarchia a 19. század közepén kezd el fölzárkózni a nyugat-európai trendekhez, és hát ugye ebbe illeszkedik bele egy viszonylag korai alapítás, a Magyar Tudományos Akadémiának a létrehozása. Ha megnézzük, van osztrák, horvát, román, cseh, lengyel, ugye egy nagyon hiányzik a sorból, ebből az időszakból, hát a Szlovák Tudományos Akadémia, ugye amit néhány nappal ezelőtt egyébként Miskolcon elmondta a Miskolci Akadémiai Bizottságnak az elnökura, hogy Pozsonyban a Szlovák Tudományos Akadémia most együtt ünnepelt a Magyar Tudományos Akadémiával, hiszen Szlovákia Magyarországból jön létre, és szlovákiai jogutódjaként tekintenek önmagukra. Egy nagyon szép gesztus volt egyébként Pozsonyban az emléktábla közös megkoszorúzása a Szlovák és Magyar Tudományos Akadémia részéről. Most, hogyha áttérünk Magyarországra, ugye akkor látható, hogy itt a 18. század időszaka az, amikor Magyarországon is megfogalmazódik, hogy létre kellene hozni egy tudós társaságot. Ugye alapvetően a kezdeti stádiumban olyan protestáns tudósok fogalmazzák meg ezt a gondolatot, akik automatikusan Nyugat-Európában fejezik be tudományos pályájukat, hiszen Magyarországon ekkor még nincsen felekezetőknek megfelelő felsőoktatás, egyetemi szint, és ugye neki ki kell menni külföldre egyetemet járni, és hozzák ott onnan haza az akadémiának az eszményét. A 19. század elejére tehát a közgondolkodásban benne van, létezik, hogy szükség van egy olyan társaságra, amely a nyelv művelését és a hazai tudományos életet el fogja végezni. Egyetlen egy jelentős dolog hiányzik mellé, hát a pénz, ugye meg ami hát biztosítja ennek az intézménynek a működését. Az alapítás gesztusát azt végül is az alapító személyhez köthetjük, ezt a személyt mindenki jól ismeri, ugye Gróf Széchenyi Istvánról van szó, akit azért sok minden arra predesztinált, hogy valamilyen fontos szerepbe kerüljön a magyar történelem folyamatában, de egyáltalán nem volt egyenes vonalú mozgás Széchenyi István életében, hogy ő eljut 1825. november 3-áig. Ugye hát először is meg kell azt jegyezni, hogy a családja maga egy nagyon fontos indítatást jelent számára, ugye az apja közismerten Gróf Széchenyi Ferenc, ugye aki önmaga is egy nagy alapító, egy mecénás, ugye ő hozza létre azt az intézményt, a Magyar Nemzeti Múzeumot, amiből számos egyéb, tehát az Országos Széchenyi Könyvtár, a mai Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum is idővel létre fog jönni. Tehát az apa egy múzeumot hoz létre, és ez a múzeum, ez a korabeli felfogás szerint nem a holt idők tudásának a tárházát jelent, hanem egy olyan hely, ahol az ember a tudáshoz közel tud kerülni, tehát inkább egy ilyen könyvtárként lehet felfogni, amely felfogásunk szerint. Tehát oda megyünk és tanulmányozzuk a múltat, ebből pedig a jövő felé mozdulunk el. Édesanyjának a családjához kötődik, ugye a Festetics családhoz, a Festetics Györgyhöz, a Georgikonnak a létrehozása, ami megint egy praktikus tudást jelent, az agrárképzés honosítja meg Nyugat-Magyarországon. A családi háttérbe és a magánéletbe egyébként még beletartozik az is, hogy az alapítás gesztusához hozzá kapcsolódik egy nagyvonalú megfelelési vágy, ha úgy tetszik. Ugye Széchenyi István közismerten hát romantikus alkat volt a kor romantika világában, és hát egy hőnszerelmes férfi, mint általában a fiatal emberek ebben az időszakban lenni szoktak, meg úgy általában lenni szoktak. Az ő vágyott hölgye, Zichy Károlynak a felesége, Cresson, aki felé az alapítást magát úgy szokták apostrofálni, hogy ez igazából egy nemes gesztus, amelyben azt is bizonyítja a hölgy számára, imádott hölgy számára, hogy ő igazából egy emelkedett lelkületű fiatal ember. Hát ugye nem mindig ez jellemző ő rá, mint minden fiatal emberre a karrierkeresés, ilyen identitásválsága is jellemző.

ahhoz a vágyott állapothoz, ami számára is akkor úgy maga előtt hordozott, ugye a Nyugat-Európa és elsősorban Anglia, amit ellenfelei vádként, barátai pedig dicséretként úgy fogalmaztak meg, hogy Anglománia. Tehát, hogy ez a, hogyha valaki kiment akkor mondjuk Londonba és meglátta az ottani kikötőt, akkor az igazából egy egészen más világot tapasztalt ott. Most ugye időközben majd rá fog jönni arra, hogy ez így önmagában nem megy, tehát ezek az intézmények maguktól nem hozzák létre a modern Magyarországot, hát politikussá is kell válni, és igazából egy ilyen politikusi szerep lesz majd rá jellemző. Tehát ő az alapító, és hát így jutunk el ahhoz, hogy 1825-ben majd megalapítja az akadémiát. És hát nyilvánvalóan szükség van az alapításhoz egy helyszínre, intézményre, ahol ez az alapítás megtörténik, és ez nem más, mint a Magyar Országgyűlés, aminek a léte 1825-ben egyáltalán nem nyilvánvaló. Hát ugye számunkra, akik a történelem iránt érdeklődnek, azok számára nyilvánvaló, hogy nem nyilvánvaló, hiszen 1825 előtt, 1811-ben volt utoljára Magyarországon országgyűlés, és hogyha első Ferencen múlott volna, akkor valószínűleg még egy darabig nincs Magyarországon országgyűlés, és szerette volna országgyűlések nélkül kormányozni ezt az országot. Hát a körülmények rákényszerítették arra, hogy ez így nem elképzelhető, hogy az európai nagyhatalmi viszonyoknak az átalakulása miatt volt szükség egy országgyűlésre, amit alapvetően úgy gondoltak el, hogy ennek segítségével lecsillapítják azt a feszültséget, ami a magyar rendekben megfogalmazódott az országgyűlés elmaradása, az infláció, meg minden gazdasági problémák miatt, és akkor egy ilyen szelepen kiengedik a fáradt gőzt, és utána minden megy szépen a maga rendes kerékvágásába. Hát végül is a rendes kerékvágásból lett egy reformkor, igaz nem ekkor, hanem majd csak 5 év múlva indul el úgymond hivatalosan a reformkor, de nyilvánvalóan az nagyon szükséges a reformkorhoz, hogy újra legyenek magyar országgyűlések, és valóban 25-től folyamatosan üléseznek a magyar országgyűlések, igazából 1847-48-ig a rendi országgyűlések. Tehát 25. szeptember 11-én az uralkodó megnyitja az országgyűlést, amin egyébként értelemszerűen megjelenik a kor egyik nagyhatalmú politikusa Metternich is. Ugye ő neki az a funkciója itt jelen pillanatban, hogy őt majd magyar indigenává, tehát magyar állampolgárá, magyarrá választja az országgyűlés, vagy alkot erről a törvényt. Hát Metternich rá van arra kényszerítve, hogy magyar ruhába bújjon, és az adoma szerint annyit mond erre csak, hogy jó, oké, majdnem magyarra válok, de remélem, hogy azt el tudom kerülni, hogy bajszot növesszek. Hát ugye a magyarok és a bajusznak a kapcsolata ekkor elég erőteljes volt. Na most tehát összejön az országgyűlés, és megindulnak a szokásos országgyűlési viták. 1825. november 3-án egy kerületi ülésen történik valami, hogy ami előre annyira nem látható. Az utókor úgy emlékszik vissza, hogy egy ilyen hirtelen jött gesztusból fog Széchenyi felajánlást tenni, azonban ma már a kutatás azt mondja, hogy valószínűleg erre készült, és a megfelelő pillanatot várta, hogy az a gesztus az a legnagyobbat szóljon, és ezáltal a legnagyobb hatást váltsa ki korábban. Na most tehát 1825. november 3-án nem az országgyűlés ülésezik, hanem az országgyűlés kerületi ülése, ami más. Tehát nem a rendes ülés, hanem egy olyan ülés, ahol a vármegyei követek összegyűlnek, hogy a személynök befolyása nélkül szabadon kifejthessék a véleményüket. És ez a szabad vita teszi azt lehetővé, hogy Széchenyi is hozzászóljon a vitához, hiszen ő nem tagja, majd mit látni fogjuk, nem tagja a követek házának, hogy ő egy főrend. A vita egyébként magyar nyelven folyik, és a országgyűlésnek a nyelve értelemszerűen a latin. Egyébként Széchenyi azzal is fölhívja magára a figyelmet, hogy többször magyarul szólal meg. Na most tehát egy oktatási vitáról van szó, tehát a tágabb kontextus is célszerű bemutatni, ugyanis általában csak annyit szoktunk mondani, egy felsőbüki nagy pál felvetésére Széchenyi ezt mondja. Na hogyan is néz ki igazából ez a vita? Ugye a vitát egy Földvári Ferenc nevű heves vármegyei követ kezdi, aki felveti azt a tételt, hogy Magyarországon papoknak, professzoroknak, tanítóknak senkit sem szabad kinevezni anélkül, hogy nem tud magyarul. Tehát a nyelvkérdés körül folyik. Ez a felvetés. Ezzel indulunk. Utána egy Rohonci János nevű Veszprém megyei követ ugye azt találja mondani, hogy hát szörnyű állapotok vannak az országban, mert a Pesti Egyetemen és a Bécsi Akadémián szlovák nyelvű

professzorokat alkalmaznak a magyar nyelv oktatására, tanítására, és így nem lehet azon csodálkozni, és itt idézett, hogy ilyenek próbálják azt közvetíteni, hogy a magyar nyelv a laplandi nyelvvel lenne rokon, idézett bezárva. Tehát egy ilyen kis finnugor vita zajlik itt a háttérben, és hogy ezt elkerüljük, tanítsák a magyart a magyarok, és ezzel párhuzamosan még hozzáteszi, az a legjobb az lenne, hogy arról is születne törvény, hogy magyarok csak magyarokkal házasodhassanak. Ezt követően Takács Gáspár szólal föl, aki rögtön egy nyelvművelő társaságnak a felállítását követeli. Ezután jön Felsőbbiki Nagypál első felszólalása, aki elkezdi korholni a magyar főnemeseket, hogy jó, ez a magyar nyelv, ugye csak az a probléma, hogy mivel mindenki német nyelvű hát gazdatiszteket akar alkalmazni, ezért igazából a magyarok nem tanulnak meg magyarul, hanem németül tanulnak, és minden németül van, tehát alkalmazzanak a magyar főrendek magyar nyelven beszélő hát gazdatiszteket, és ezzel közelebb kerülünk a megoldáshoz. Dezsőfi József, ugye a híres Dezsőfi József, későbbi vitapartnere a Széchenyinek, azt mondja, hogy ki kell jelölni egy végső határnapot arra nézve, amikorra mindenkinek meg kell tanulni magyarul, aki hivatalban van, aki nem, azt bocsássák el, és akkor tisztán magyar nyelvűvé tud válni az ország. Ezt követően Kászoni Sándor szól hozzá, hogy a céhekbe csak olyanokat vegyenek föl, akik magyarul tudnak. Majd Vaj Ábrahám rögtön erről törvényt követel. És ezután szólal föl Felsőbbiki Nagypál, aki egy magyar nyelvművelő társaság alapítását tartja szükségszerűnek. Tehát ez a tágabb kontextus. Tehát itt egy oktatási vitán keresztül egy nagyon erős nacionalista felhangokkal együtt járó vita zajlik. És ekkor szólal föl Széchenyi István, hogy mit mond, azt nem tudjuk, mert ugye nem maradt fönn pontosan a szavai. Jókai Mórnak a Magyar Nemzet Története Regényes Rajzokban című munkájában találhatók ezek a szavak, hogy nekem itt szavam nincs, nem vagyok tagja a követek házának, tehát erre utaltam, de birtokos vagyok, és ha feláll egy olyan intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honfitársaink magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom rá. Tehát egy évi jövedelem. Ugye ez a bizonyos 60 000 forint. Ez nem azt jelentette, hogy ő 60 000 forintot odaadott, hanem 60 000 forintot lekötött, és ennek az éves kamatából gazdálkodhatott igazából a Tudományos Akadémia, és ugye őt követték több főrend, őket követte több főrend, hozzátették a saját vagyonukat. Széchenyi ugye naplót írt, és a naplójában egy nagyon egyszerű beszámoló van erről a napról. Kerületi ülésen beszéltem, eddig teljesen korrekt, valóban ott beszélt, minden honfitársamat ellenségemmé tettem. Tehát ő ezt a beszédet úgy fogta föl, hogy ezzel ő a honfitársait ellenségévé tette. De most nyilvánvalóan nem mindent, hát minket, akik erre hálával emlékezünk, minket biztosan nem, de mire gondolhatott Széchenyi? Mi lehetett az ő hát a dilemmájának a része? Vagy az alapja? Ugye, nyilvánvalóan valami olyasmi, hogy ő nagyon mást gondolt egy tudós társaság céljairól, mint azok, akik előtte szólottak, akik ezt a saját politikai eszközüknek, a köznemesség politikai eszközeként próbálták felhasználni majd az évek során. És ez a vita, ez az ellentét, ez majd nagyon erőteljesen elő fog jönni az 1840-es évek elején, 1842-ben, amikor Gróf Széchenyi István az akadémiai beszédében kifejezetten arról beszél, hogy a magyar nyelv megtanítása valakinek az nem egyenlő a magyarrá tétellel, tehát a nyelvnek, tehát az önmagában nem elég, attól, hogy valaki magyarul beszél, attól még nem válik magyarrá, zanzásíthatnánk Széchenynek akkor nagyon radikálisnak tűnő szavait, mert mindenki másként gondolta, hogy azt gondolták, hogy ez úgy meg lehet oldani, mindenki magyarul beszél egy idő után, és akkor nincs érdemben probléma. És Széchenyi másként látta Magyarország jövőjét, mint általában kortársai. Ma már közhelyszerű, de azért ez abban a korban nagyon is radikálisan hangzott. De hogyha belegondolunk, ma is elég radikálisan hangzik, hogy amit a Hitelben írt erről a kérdésről, és ez célszerű az előadás végén szó szerint is felolvasva, ennél szebben nem szól semmi tudomány szerepéről. A tudományos ember fő mennyisége a nemzet igazi hatalma, ezek statisztikája az ország legértékesebb része, nem termékeny lapály, hegyek, ásványkincsek éghajlata,
stb. Teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józan használni tudja. Igazibb súly és erő az emberi agyvelőnél nincs, ennél több vagy kevesebb léte a nemzetnek, több vagy kevesebb szerencséje.

0: Dr. Papp József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszélt a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról, annak történelmi előzményeiről és gróf Széchenyi István szerepéről.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket Temesvári Éva ügyvezetővel a Miskolci Csodamalom Bábszínházban. Adásunk végén mozi ajánlónk is lesz. Tartsatok velünk, érdemes!

0: mekkora részt az improvizáció egy-egy darabban, tehát van és kell, vagy az a jó, hogyha majdnem egyforma minden darab, amikor ugyanazt, tehát ha kétszer megnézi valaki, akkor szinte ugyanazt kapja?
1: Nagyon ritka az, amikor kétszer megnézed és ugyanazt kapod. Improvizációhoz nem nagyon szokott lenni, tehát vannak olyan előadások kifejezetten, amik erre épülnek, de úgy nem nagyon szokott ez megtörténni. Tehát azért ennek van egy forgatókönyve, mondjuk ezt így, hogy mi következik miből, kinek hova kell mozogni, tehát a bábszínház azért egy olyan speciális helyzeteket szokott teremteni, hogyha esetleg a színésznek máshová rakod a kellékét, akkor már az meg tudja borítani egy előadásnak a menetét. Van olyan kollégánk például, és ez is egy ilyen régi tapasztalat, hogy ez egy nagyon kedves mondatom, egyébként az előadásban az hangzik el a legelején, hogy zsiráf utca 2/B. És ezt egy másik kollégának az előadásnak a végén vissza kell mondania, és az egyes számú kolléga rendszeresen más, itt volt a Varjú utca 6C, volt Borz utca 2 alá, és ezt így meg kellett tanulni az előadás elején egy másodperc, hogy na, akkor nekem ugyanezt kell visszamondani a végén, tehát azért vannak ilyen minimális improvizációs mondatok, mert persze előfordul olyan, amikor egy ilyen blackout történik, és a színész azt sem tudja, hogy most melyik mondata jön, akkor ugye van improvizáció, de egyébként itt nálunk nem jellemző, tehát egy bábdarabban nem jellemző. Igen, amikor a kollégák tréfálkozni szeretnének, régi példa megint, mert most már nincs nagyon ilyen, a 100. előadás után, tehát ott akkor azért előfordulhat kisebb fajta improvizáció.
0: Mennyire vonjátok be a gyerekeket az előadásba?
1: Ez megint a rendezőtől függ, hogy ő milyen előadást szeretne. Van olyan, amiben abszolút nem tudnak bekapcsolódni a gyerekek, ilyen például mondjuk a Kis Herceg, mert egyszerűen annyira kötött szövegileg, zeneileg, világításilag, formailag, hogy tehát abban nem tud beleszólni a gyerek. De például, amit most jöttem le ugye egy próbáról, a Meseládát próbálták a kollégák, az például teljesen a gyerekekre van építve. Tehát, hogy igen, elvárja azt a színész, meg ugye úgy teszi fel a kérdést, hogy a gyerek az mindenféleképpen bekiabáljon, vagy elmondja a véleményét. Tehát ez vegyes, tehát ez megint azt mondom, hogy rendezőtől függ, hogy mit szeretne.
0: Beszéljünk a bábokról. Hány bábotok van, és gondolom, hogy kell varró, öltöztető, tervező, sok minden kell ahhoz, hogy egy báb akár átalakuljon, akár olyan legyen, ahogy egy-egy darabhoz szükséges.
1: Hát én megközelíteném az 1000 számot, lehet, hogy még akár a többet is. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy ez amióta 86 óta megvan a bábszínház, itt a bábok nem nagyon kerültek le selejtezésre. Tehát nem küldtük el őket kiállításra ugye az oszmiba, vagy nem kértük, hogy tárolják őket. Vannak persze olyanok, amik tönkre mentek, ugye az idő, meg a tárolás, ami óhatatlan, hogy bizonyos helyeken bizonyos apró kis állatok megrágcsálnak egy-két dolgot, de mondom, szerintem több ezer bábunk van, és mindenféle stílusban. Tehát itt az előbb már ugye mondtam, hogy ami a legáltalánosabb, van a kesztyűbáb, van a bónrakó, nagyon sokszor dolgozunk gapitos bábokkal, én nagyon szeretem a vajangbábokat, a vajang báboknak az a sajátossága, hogy képes úgy mozogni, mint egy ember. Tehát egy olyan szerkezet van a fejében, hogy ugyanazokat a mozdulatokat meg tudja csinálni, pálcák vannak a kezébe, tehát ugyanazokat a mozdulatokat, amiket te meg tudsz otthon csinálni, akár egy felveszed a kávésporrat, vagy bekapcsolod a tévét, a vajangbáb ezt ugyanúgy meg tudja csinálni. Most óriás bábjaink vannak, maszkjaink vannak, jelmezeink vannak, de fú, nagyon-nagyon sok. 2 raktárhelyiségünk van, és azt mondom, hogy az dogig van. Igyekszünk mostanában már kicsit takarékosabban élni, tehát hogyha tudunk bábokat felhasználni egy másik előadáshoz, is ilyen lesz a Mikulás, amire nem készülnek most külön bábok, hanem a régi előadásokból az egymáshoz összeillőeket kiszedjük, vagy úgy az összeillőeket, hogy tudjuk azt, hogy ugyanaz az ember tervezte, hasonlóak a karakter, azokat kiszedjük belőle, tehát most kicsit ilyen takarékosabban élünk, hogy ez mind a gazdasági környezet és egyebek, és kérdezted, hogy bábkészítés, vannak olyan bábok, amiket mi nem tudunk elkészíteni, ilyenek a vajangok, próbálkoztunk vele, de régen voltak azért, meg vannak most is olyan szakemberek, hogy nekik pillanatok alatt megy, nem kell rajta gondolkozni, nagyon szépen felszerelt műhelyük van, és mi is készítettünk ugye saját bábokat, akár kesztyűs bábokat, óriás bábokat, gapitos bábokat, tehát lényegében mi is meg tudunk mindent csinálni. A díszletkészítés, az viszont csak itt folyik a bábszínházban, azt nem adjuk ki másnak. Mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon szép, tehát egy nagyon szép asztalos munka, de ha ide bejön egy asztalos, az nem fogja tudni megcsinálni azt, ami egyébként a bábszínpadra kell. Itt nagyon olyan kollégáim vannak, hogy amikor azon ötletelnek 2-3 napot, hogy a rendezőnek és a tervezőnek van egy kérése, és hogy ők ezt hogyan tudják megvalósítani, mert itt mindent meg lehet valósítani, csak ötletelni kell rajta egy kicsit.
0: a névről beszéljünk. Miért csoda malom, ezt tudod?
1: Szerintem azért, mert ugye ez a régi malom épületébe költöztek be, méghozzá ugye a Fábián malomba, és szerintem onnan, vagy legalábbis emlékeim szerint, és ahogy a nagy öregek elmondták, tehát onnan kapta a nevét egyébként, hogy a Fábián malomban kezdett el először működni.
0: Önkéntesekkel dolgoztok akár díszlet kidolgozásnál, vagy bármilyen kelléknél?
1: Önkéntesekkel nem nagyon szoktunk dolgozni. Ha mondjuk önkéntesnek vesszük a középiskolában ezt a kötelező 50 órás közösségi szolgálat, tehát olyan fiataljaink már voltak, akik jöttek és segítettek nekünk egy hétvégi ültetésnél, egy nagyobb rendezvénynél, mint például a Bábszínházi Világnapnál, és támogatókat, tehát amíg kérdezted az önkéntest, tehát támogatókat is iszonyatosan nehéz találni, akik így azt mondanák, hogy a Bábszínház az megéri nekik ezt a befektetést. Támogatóknál szoktunk felajánlani, illetve az is kint van a honlapon, hogyha valaki megnézi, ez a fogadj örökbe egy bábot. Ott van rendszeres támogatónk, annak is megvan a feltétele, hogy milyen összegért mi jár. Azt hiszem, az 50 ezer forintos támogatásért talán már egy ilyen emlékplakettet szoktunk adni, hogy köszönjük, hogy támogattál minket. Az előadások létrehozásánál pedig megint az van, hogy nagyon meg kell találni azokat a támogatókat. Nekünk így most nincs sok támogatónk, sőt, mondanám azt, hogy van ugye a Reform 3D, ők a Vitéz László utolsó kalandja című előadásunkba segítettek be, ami egy nagyon érdekes dolog, ugye mindenki azt tudja, hogy a Vitéz László az Isten igazából egy klasszikus faragott bábfej. Na, ebben az előadásban nagyon sok bábfej 3D-s nyomtatási technikával készült, és ebbe ők segítettek be. Van egy másik előadásunk, a Grafaló című előadás. Ott a tervező azt álmodta meg, hogy olyan legyen a színpad, vagy egy szerkezet, ami ilyen futószalagszerűként működik. Ott pedig az Integra Belt segített nekünk, ők adták a futószalagot is hozzá, a görgőket és egyéb eszközöket.

0: Temesvári Évával, a Csodamalom Bábszínház ügyvezetőjével beszélgetünk. Úgy látom, hogy emléket és emléklapot is kapnak a gyerekek.
1: Emléklapot? Igen, itt látod az asztalon, ez nem emléklap lesz, és ez úgy de jó, hogy felhívtad rá a figyelmemet. Ugyanúgy ebben az évben is van nem akciónk, hanem ez a pecsétgyűjtő füzetünk, aminek ugye az az érdekesség, hogy 6 darab pecsétet, illetve majd ilyen, ahogy Miskolcon mondják, levonóst, ahogy máshol mondják, vinyetát kell majd összegyűjteni, ráragasztani a hátára, bedobni majd ugye a megfelelő dobozba, és évad végén sorsolunk. Illetve ebben az évben úgy terveztük, hogy 2-szer fogunk sorsolni, sorsolunk egyszer december 19-e vagy 20-a, amikor az utolsó decemberi előadásunk lesz, és most sorsolunk egyet az év végén. A nyeremények, tárgyi nyereményeket még nem tudom megmondani, hogy lesznek-e, de mindig szoktunk bábszínházi belépőket adni, ilyen családi belépőket. 4 fős, 2 fős, vagy 2x4 fő, 2x2 fő, tehát így vegyesben, és ez érvényes a színháztermi előadásokra, és ugyanúgy a baba előadásokra is érvényes. Ilyenkor 2 különböző ilyen kártyagyűjtőt kapnak a gyerekek. Egy nincs lekötve, hogy csak egyet lehet bedobni. Nagyon szeretnénk, ha többet is bedobna esetleg egy gyerek, mert mondjuk 2 is megtelik. Van rá lehetőség, van annyi előadásunk hétvégén.
0: Az előadások időpontját gondolom úgy kell kiválasztanatok, hogy megfelelő legyen a gyermekeknek, akár ha iskolás óvodás csoportok jönnek hozzátok, akár inkább délután, amikor jobban ráérnek, ugye?
1: Nagyon érdekes volt a kérdésed, és pont nem így választjuk ki az előadásoknak az időpontját. A gyerekek ugye most már 8-tól 4-ig járnak iskolába, 4 óra után, meg már ugye a délutáni órákon már csak ilyen külön foglalkozások vannak, ilyen-olyan szakkörök voltak régen, tehát tök mindegy, ilyen külön órák vannak. Szervezett csoportoknak szoktunk játszani hétköznap, kedszer a csütörtök péntek, délelőtt 10 órától, és délután 2-től. A délelőtt 10 óra az mindig egy fix időpont, a délután 2-es pedig attól függ, hogy esetleg a gyerekeknek milyen egyéb programjuk van az iskolában, úgyhogy ők jönnek délután 2 órára általában az iskolások, óvodások délelőtt 10 órára. Minden csütörtökön tartunk 9-től és 11:30-tól baba előadásokat. Ez a 0-3 éves korig szoktuk ide várni a nézőket, vagy a gyerekeket, vagy a szülőket gyerekkel, tehát nem is tudom, hogy mondjam. Ezek az előadások kifejezetten arra épülnek, hogy ugye a gyerekeknek, a piciknek a mozgása, a tapintása, a hallása, a látása, az érzékeikre épül. Van olyan előadásunk, amiben direkt olyan kis bábok vannak, amit utána a gyerekek megfognak, és meg lehet érinteni, és meg lehet gyömözkélni, tehát a csütörtök az a piciké. Szombaton pedig minden szombaton 10 óra 30-tól tartunk előadást, úgymond a nagy közönségnek. De nincs kizárva se, hogy egy anyuka, ha mondjuk ráér hétköznap, volt ilyenre is példa, hogy unokák itt nyaraltak, és akkor egy csoportosan szervezett előadás mellé ültettük be a nagymamát a 3 unokával, mert ők így tudtak jönni. Úgyhogy így játszunk, amit én mindig fontosnak tartok kiemelni. Mindenféle világnapot megünneplünk. Bábszínházi világnap március 21. Olyankor mindig nyitva vagyunk, illetve hogyha az mondjuk vasárnapra esik, mert az munkaszüneti nap is problémákat okoz, akkor előtte egy nappal megtartjuk. De a Bábszínházi világnapon mindig csinálunk színpadbejárást, regisztrációval egybekötve. Ilyenkor, amikor bejárást tartunk, meg lehet ismerni magát a színház termet, de hát azt ugye úgy is ismerik a nézők, magát a színpadot, hogy ott hogyan vannak a függönyök, hogyan van felrakva egy paraván, hogyan van felrakva akár egy fény, fel lehet menni a hang- és fénytechnikába, és azt nagyon szeretik a gyerekek ugye húzogatni a potmétereket, hogy van fény, nincs fény, be lehet menni a műhelybe, hogy hogyan készülnek a díszletek, a bábok, vagy a kellékek, mert ugyanarról nem beszéltünk, hogy a kellékek is itt készülnek javarészt, nagyon ritka az a dolog, amit megvásárolunk. És amikor szeretettel várjuk őket, mindenkit is. És lehet bábot simogatni.
0: Kipróbálni lehet? Tehát tartotok olyan foglalkozásokat, hogy a gyerekek kipróbálhatják magukat akár bábszínészként?
1: Kétfajtát szoktunk tartani. Vannak ugye ezek a színpadbejárások, és van a... Mi úgy szoktuk írni, hogy interaktív bábsimogató, amikor általában mi megyünk ki valahova osztályterembe, vagy egy volt már művelődési házas meghívás is, ahol bemutatjuk a bábokat, kiviszünk többfajta bábot, és tényleg mindegyik gyerek kipróbálhatja. És amikor ha meg azt kérdezett, hogy kipróbálhatja magát bábszínészként, minden nyáron tartunk nyári tábort. Ami ez egyhetes tábor, 8-tól 4-ig, hétfőtől péntekig. Ez minden nyáron van. 4 hetet szoktunk így bevállalni, mert több már a mi energiánkat is felemészteni, és a színészeknek is kell egy kis pihenés. Itt arról szól, hogy a gyerek úgy belekapcsolódik magába a bábszínházba, hogy kis csoportra vannak osztva, kitalálják a mesét, megírják a mesét, kitalálják a bábokat, megcsinálják a bábokat, kitalálják azt, hogy milyen díszletben szeretnének alkotni, vagy játszani. Ebben ugye azért segítünk, de egyébként ők csinálják meg a díszletet, tehát ezt úgy képzeld el, hogy ők festik, vagy ők rajzolják. Van, amikor a műhely is megengedi, hogy segítsenek, tehát egy-két szöget azért be lehet verni. Próbálnak, és pénteken bemutatót tartanak a szülőknek. És van olyan kislányunk, aki, ugye ez nagyon sokáig ment, ez a nyári tábor, és 2022-ben hoztuk vissza először, és ugye a korhatár az 12 év, és volt olyan kislány, meg többen is vannak, akik most töltötték be a 12. életévüket, és itt keseregtek, hogy akkor velük jövőre mi lesz, mert ők azért szeretnének jönni, de ő már 12 elmúlt, úgyhogy jövőre az a terv, hogy indítunk egy olyan csoportot, vagy minden turnusban egy olyan csoportot, vagy egy olyan turnust, ahol a 12 és 16 év közötti gyerekeket fogjuk várni. Ennek még a menete kidolgozás alatt van, de ez egy nagyon nagy terv.
0: Mondjuk elérhetőségeket, hol lehet akár a bérleti információkat megkapni?
1: A bérleti információkat legkönnyebben a szervezőirodában, ez a szervezés@csodamalom.hu, iszonyatosan nehéz e-mail címeink vannak, a titkárságon info@csodamalom.hu, de egyébként bárki felmegy a honlapunkra, megtalálja a telefonszámokat, elérhetőségeket, és szerintem név szerint is megtalálja ezeket.
0: Éva, köszönöm szépen a beszélgetést, és jó évad nyitogatást kívánok nektek!
1: Köszönöm szépen, és remélem kicsit felkeltettem a hallgatók érdeklődését a bábszínház iránt.
0: Az elmúlt percekben Temesvári Évával, a Miskolci Csodamalom Bábszínház ügyvezetőjével beszélgettünk. Most zenélünk és moziajánlónk következik.

A folytatásból kiderül, hogy milyen filmeket vetít szeptember 24-e után az Uránia terem és a Béketerem Miskolcon. Félrelépni szabad címmel magyar vígjátékot nézhettek meg az Urániában Miskolcon csütörtöktől 16:30 perces kezdettel és 19 órától is van egy-egy vetítés. A Bárány, amit akarsz címmel feliratos japán filmet vetít a Béketerem Miskolcon 17 órától, 19:30-tól a Torrente 6, az Elnöki ügy című szinkronizált spanyol vígjátékra ülhettek be minden nap. Hétfőtől vetíti a Béketerem 17 órai kezdettel a Neon Pokol című feliratos dán-angol sci-fi thriller horrort. Mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában folytattuk és befejeztük beszélgetésünket Temesvári Éva ügyvezetővel a Miskolci Csodamalom Báb Színházban. Adásunk végén pedig mozi ajánlóval vártunk titeket a készülékek elé. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Elképzelhető, hogy újra megnyit az EGRI börtön. Fontos a védőnő és ápolóképzés sátora a Jóújhelyen. 20 éves fennállását ünnepelte a Miskolci Szépkorúak háza. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Megrendelte a debreceni nagyállomás felújításának megvalósíthatósági tanulmányát a minisztérium, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási tárcavezető. A tervek szerint az állomás a tramtrain, a repülőtér és Debrecen új gazdasági övezeteinek kiszolgálásában is szerepet kaphat. A tanulmány a vasút, a villamos és busz közlekedés, valamint a P plusz R és B plusz R parkolók összehangolását is vizsgálja. Másfél év telt el azóta, hogy kattant a lakat az EGRI börtön kapuján, vele együtt pedig bezárták a Szekszárdi és a Győri intézményt is. Az indoklás szerint az épületek korszerűtlenek voltak és nem kifizetődő a fenntartásuk, emellett épült egy újabb büntetésvégrehajtási intézet Csengeren is. Néhány másik telephelyen ideiglenes elhelyezést biztosítanak a raboknak, a hazai büntetésvégrehajtás intézmények férőhelyei azonban továbbra is korlátozottak, írja a Heol, Heves megyei portál. Hozzátéve, ezért reppenhetett fel a pletyka, hogy a bezárt EGRI börtönt újra nyitnák. Megkérdezték a büntetésvégrehajtás országos parancsnokságát, valóban tervezik-e a Törvényház utca épület újbóli benépesítését. Mint írták, az EGRI épület újbóli büntetésvégrehajtási célú használatba vételét jelenleg vizsgálják, kizárólag az épület teljes körű műszaki, biztonságtechnikai és energetikai szempontú felmérését követően hozható döntés ebben a kérdésben. Emellett az ingatlan további hasznosításáról az állami tulajdonosi joggyakorló, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel is egyeztetni kell. A parancsnokság szerint a férőhely kapacitás bővítése folyamatosan kiemelt feladata a büntetésvégrehajtási szervezetnek, annál is inkább, mert jelenleg is országos szinten a telítettségi mutató meghaladja a 115%-ot. Elkezdődött az újabb tanév a Miskolci Egyetem Sátora-Jóhelyi Képzési Központjában is. A közel egy évtizede indult kezdeményezés már a bebizonyította létjogosultságát, a helyben elérhető védőnő és ápolóképzés fontos szerepet tölt be a térség egészségügyi szakember utánpótlásában, és távolabbról is vonzza a hallgatókat. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
2: Közel 10 éve biztosít felsőoktatási lehetőséget helyben a Miskolci Egyetem sátorai a Újhelyen. A 2017-ben létrehozott közösségi felsőoktatási képzési központban gépészmérnöki és védőnő képzéssel indult az oktatás, utóbbi ráadásul országosan is úttörő kezdeményezésnek számított, hiszen a védőnői végzettséget itt lehetett először levelező munkarendben megszerezni. Később diplomás ápoló képzésével bővült a kínálat, az egészségügyi szakok pedig mára meghatározóvá váltak. A jelenlegi tanévben 182 hallgató tanul védőnőnek vagy ápolónak sátorai a Újhelyen. A helyben elérhető levelező rendszerű felsőoktatás a térség egészségügyi szakember utánpótlását is segíti, miközben az ország távolabbi részeiről is vonz hallgatókat. A képzés jelentőségéről és az elmúlt évek tapasztalatairól Szamosvölgyi Pétert, sátoraljaújhelyi polgármesterét hallják.
3: Ez nem nappali képzés, hanem levelezős képzés. Nagyon nagy szám. Hát sose hittük volna, hogy ez így alakulhat, de így alakult. Nagyon örülünk neki, hiszen rangot ad egy városnak, pláne a Miskolci Egyetem, amely az ország egyik legjobb egyeteme, de a vidékiek között szerintem a legjobb. És régóta megvan a kapcsolatunk velük. Nagyszerű vezetése van az egyetemnek, kiváló tanárok, dékán és rektorasszony is. Mindent oda tesznek, külön figyelnek a hallgatókra, kiváló szakképzőik vannak szintén az egyetem foglalkoztatásában, és két szak. Ugye a diplomás ápoló és a diplomás védőnő szak. És bizony ezekből nem sok van az országban, levelezősen meg különösen nem. Úgyhogy bizony távoli megyékből is, vármegyékből is jönnek hallgatók. Természetesen a legtöbben, én úgy gondolom, hogy a miénkből, tehát Borsodobó-Zemplénből, de az, aki el szeretné végezni ezt a képzést, annak van olyan, hogy több óra vonatozás vagy autózás, amíg ide érhet. Örülünk neki. Örülünk neki, mert ez is csak azt mutatja, hogy nem csak kenyéren él az ember, ahogy szokták mondani, vagy illetve a Bibliában benne van. Itt ebben az esetben ezt úgy fordítanám, hogy a tudást is ide tudtuk hozni Sátoraljóhelyben.
1: Húsz éves fennállását ünnepelte a Miskolci Szépkorúak Háza. Az ünnepi rendezvényen Matiscsák Éva, Miskolc megyei jogúváros alpolgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében méltatta az intézmény két évtizedes szakmai munkáját, és köszönetet mondott a dolgozók gondoskodásáért. A 200 idős embernek otthont adó intézmény Miskolc egyik legfontosabb szociális bázisává vált az elmúlt két évtizedben.
4: 20 év bizony nagyon nagy idő, és még egy intézmény életébe is hosszú idő, és belegondolni is nehéz, hogy ez alatt a 20 év alatt hány embernek adott biztonságot, törődést, szeretetet és otthont ez a hely, ahol ma vagyunk. Otthont azoknak a miskolciaknak, akik hosszú évtizedeken át dolgoztak a családjukért és a mi városunkért. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Miskolcnak van egy ilyen kiváló intézménye, ahol idős honfitársaink figyelmet, tiszteletet és méltó gondoskodást kapnak. Azt szokták mondani, hogy minél nagyobb valaki árnyéka, annál több szó esik a háta mögött. És egy otthont nem ez határoz meg, és nem az határozza meg, hogy mit beszélnek róla kint az utcán, vagy a háta mögött, vagy előtte, hanem az a fontos, és az a legfontosabb, hogy az itt lakók az otthon melegének szeretetébe és családias gondoskodásába részesüljenek. Az a fontos, ahogyan az ápolók és a gondozók az itt élőkhez fordulnak, ahogy segítenek nekik, ahogy meghallgatják őket, és ahogyan szeretettel veszik őket körül. A Szépkorúak Háza 20 éve ezt a gondoskodást jelenti sok miskolci számára. Én szívből gratulálok a 20. évfordulóhoz, és engedjék meg, hogy külön megköszönjem az intézmény valamennyi dolgozójának azt az áldozatos, sokszor láthatatlan munkát, amelyel nap mint nap tesznek az itt élőkért. Isten éltesse a Szépkorúak Házát, az itt élőket és mindazokat, akik ezt az otthont szeretettel és emberséggel építik tovább. Boldog születésnapot, Szépkorúak Házat!
1: Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella, a Szépkorúak Házának vezetője köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a színvonalas otthon működtetéséért.
5: Ünnepi gondolataimat Müller Péter örökérvényű szavaival nyitom. A fejlődés végtelen, és az emberben lévő szellem örökké fiatal, és teremt, alkot és él, és örökké élni akar. Ahogy a alpolgármester asszony is mondta, 20 év az sok idő. Ha belegondolunk abba, hogy egy ember életében ez egy meghatározó időszak, valóban egy intézmény életében is egy meghatározó idő, tartalmas együttlét, közösségi élmény és egy mérföldkő. Miskolc megyei jogúváros önkormányzata kiemelten fontosnak tartotta, hogy egy színvonalas, a 21. század idősellátásának megfelelő otthont hozzon létre a dr. Hirschler Rezső közalapítvány alapítójával együtt, és vele együtt működve. A Szépkorúak Ház idősek otthona 2006. június 1-én nyitotta meg hivatalosan kapuit. Az elmúlt 20 év számtalan szép emléket, tartalmas együttöltött időt adott nekünk. Voltak kihívások, és akadtak nehéz pillanatok. De volt valami, ami mindenen át segített bennünket. A hit, a kitartás, a közös cél, ami a legelső naptól kezdve velünk volt. Együtt alkottunk, és együtt dolgoztunk. Az elmúlt két évtized nem a magányos sikerekről szól, hanem a közösségről. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki az út során velünk tartott. Köszönjük azoknak, akik az első pillanatban itt voltak, hittel, reménnyel, szeretettel segítették ezt az otthont, és köszönöm azoknak is, akik menet közben csatlakoztak hozzánk. 20 év alatt megváltozott a világ, és mi is megváltoztunk benne. Az igényekhez, az elvárásokhoz, az idősellátáshoz alkalmazkodnunk kell. De a jubileum nem csak a visszatekintésről szól. Ez a nap egy új fejezet kezdete is. Az előttünk álló évek új célok, új álmok, új lehetőséget biztosítanak nekünk. Köszönjük lakóinknak, hozzátartozóknak, ismerőseinknek, az itt dolgozóknak, hogy ezt az intézményt választották. Hogy adhatunk, hogy szerethetünk, hogy szolgáltathatunk. Köszönöm a kollégáim mindennapi áldozatos munkáját, ami nem munka, egy hivatás, egy szolgálat, egy segítségnyújtás, egy kéz önök felé. Tehát legyen ez a nap ünnep, és ünnepeljünk, mert ünnepelni jó. Isten éltesse közösségünket, Isten éltesse a Szépkorúak Háza idősek otthonát, jó egészséget, boldog, szeretetteljes életet kívánok mindenkinek.
1: Az Egri Testedző Klub a város egyik legnagyobb és legrégebbi futóversenyét idén szeptember 27-én vasárnap rendezi meg. A 29. barokk futóparádé 3 távon kínál kihívást. A cél a kezdetek óta változatlan, Eger gyönyörű barokk belvárosának bemutatása, az egészséges életmódra történő felhívás, valamint a versenyzési lehetőség biztosítása a futás szerelmeseinek. A versenyen bárki indulhat, nevezni az e-nevezés oldalon lehet. 3 távra, az A futam, csákókör vagy gyalogbarok 3 km, a B futam minimaraton 7 km, és a C futam a kismaraton 14 km. A leggyorsabb teljesítőkre érmek és tárgyutalmak várnak, a versenyre a legtöbb, de legalább 50 főt benevező, elsőtől a harmadik tanintézet pedig 50-30-20 ezer forintos sportszervásárlási lehetőséget kap. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, észak-keleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 5-7, napközben 18-20 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 22-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Színes programokkal ünneplik a turizmus világnapját Gyöngyösön. Idén 9

0: korlátaira, a turizmusra, de természetesen színes program kínálattal is szoktak készülni a különböző turisztikai szervezetek. Az korábbi években is mindig valamit már kitaláltunk. Kicsit könnyítés van az elmúlt évekhez képest, illetve az elmúlt években is már lehetett egy héten keresztül programokat szervezni ennek az eseménynek az apropójából. Volt már nekünk Nordic túránk, erdei sétánk, kisvonatozás, minden egyéb. Mindig megpróbálunk valami új újdonsággal előrukkolni, de most nem csak a turizmus világnapjára 27-ére koncentrálunk, hanem előtte lévő héten, tehát ezen a héten is lesznek már programok ennek az eseménynek az égisze alatt. A következő programunk az pedig a Borpalota titkai városi séta lenne. Ez szeptember 24-én csütörtökön 14 órától van, hiszen sokan, akik erre járnak vagy elmennek előtte, láthatják, hogy ez az épület megújult, ugye a város, a bortermelés és ez az épület is szorosan összefonódnak, és ez a séta lehetőséget kínál arra, hogy ezt a felújított épületet, illetve a belső teret felfedezhessük. Itt nincs regisztráció, mindenkit nagyon szívesen és szeretettel látunk, garantált program két fő esetén is megszervezésre kerül. És hogy ne kanyarodjunk el túlságosan messzire, természetesen a turizmus világnapján is lesz egy városi sétánk, ez szeptember 27-én, vasárnap 16 órakor, ahol a találkozó a Gyöngyös Mátra Múzeum bejáratánál lesz, és ennek a sétának a címe az elrejtett kincsek nyomába. Próbáltunk olyan témát előhozni, ami a 10-7-14 program keretében nagyon népszerű volt, de előfordult, hogy valaki nem tudott azon az eseményen részt venni, ezért, mivel ez egy jó népszerű program, egy kicsit titokzatos, kicsit kalandozós, rejtélyes és nyomozós, ezért gondoltunk erre, hiszen ha belegondolunk, akkor rengeteg kincset rejtettek el különböző történelmi viharos évszázadokban itt a városban, és hogy találták meg ezeket a kincseket, amiből egyébként sok kiállítás is van, vagyis elérhető kiállítás is van jelenleg a városban. Ez az, amit szeretnénk most bemutatni.
1: Nyíregyháza önkormányzata és a Bringa sziget szervezésében idén immár 9. alkalommal rendezik meg a Bringa várost, Nyíregyháza hagyományos őszi családi kerékpáros szabadidős sportrendezvényét. A Bringa város célja ezúttal is az aktív, egészséges életmód és a kerékpározás népszerűsítése, miközben a résztvevők két keréken fedezhetik fel Nyíregyháza különböző pontjait. Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza megyei jogú várospolgármesterét hallják.
2: Ez olyan hagyomány Nyíregyházán, 9. alkalommal szervezzük meg, ami ezt igazolja, és hát nagyon-nagyon népszerű. A szponzorok tekintetében is, most is van két új szponzorpontunk, de a civil szervezeteket emelném ki, hogy az egyes városrészekbe, a pecsétgyűjtő helyeken külön programokat szerveznek, azért is érdemes elmenni, és hát ugye itt a Kossuth téren meg újra lesz a görgős kerékpáron a városrészek versenye. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ha főleg a ilyen időnk lesz, mint ma, ez nagyon nagyon jó egésznapos program lesz. A pecsétgyűjtés idejét is éppen ezért, mert egy-egy ponton elidőznek az emberek, hát délután 3 óráig hosszabbítottuk meg, és hát itt a mozgás, az egészség, a közlekedés biztonság az mindig egy kiemelt célunk, és a közösség az mind a három megjelenik ebben a napban.
1: A rendezvényen résztvevők pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, amellyel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek. Összesen 24 pecsétgyűjtő hely van, ebből 14 regisztrációs pont is. Pusztai Barbara szervezőt hallják.
3: Az elmúlt évek során láttuk, hogy egyre népszerűbb, hiszen ahogy a kisebb gyerekek nőnek, már kiskorban kedvet kaptak hozzá, ezáltal a családok is buzdítják egymást, hiszen hogyha már az egyik gyermek barátja akar menni, akkor megy a másik gyermek barátja is. Ez egy teljesen jó közösségépítő program lehetőség, és egy szabadidős program. Egy szombat délután végigtekerni Nyíregyházán azt gondolom, hogy nem minden hétvégén teszi ezt meg az ember. Idén is a legaktívabb iskolát majd jutalomban részesítjük. Ez azt jelenti, hogy az az iskola, amelyik a legnagyobb létszámmal jelen van a rendezvényen, az a 3 iskola díjazásban részesül.
1: Újabb keresztény képzőművész munkáit mutatja be a Sárospataki Szent Erzsébet ház. Berend Iván alkotásaiban a művészet és a hit szorosan összekapcsolódik. A január végéig látható kiállítás pedig az elhunyt festőművész gazdag örök

0: betegségéből ad ízelítőt. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
1: Újabb képzőművészeti kiállításnak ad otthont a Sárospataki Szent Erzsébet ház, ahol ezúttal Berend Iván festőművész alkotásaiból nyílt tárlat. Az intézmény időről időre olyan művészek munkáit mutatja be, akiknek alkotásaiban a keresztény ihletettség, a hit és a spiritualitás is megjelenik. Berend Iván képei is túlmutatnak a látható világ ábrázolásán, és lehetőséget kínálnak arra, hogy a látogató a művészeten keresztül lelki tartalmakkal is találkozzon. A hit és a művészet kapcsolatáról főtisztelendő Beleckei Miklós plébánost, a Szent Erzsébet ház vezetőit hallják.
2: Egy olyan ember műveit, egy olyan művésznek a műveit láthatjuk itt, aki nincs már itt közöttünk. De akit a művei egyértelműen élővé tesznek, és valahol a látomásban természetesen ott van az embernek a múltja, a léte. Aztán az, amit benne az Isten művel, és minden művészben, és ez egy csodálatos adottságuk, ott van a jövő. A művészeknek az alkotásai, én úgy gondolom, hogy a mai itt látható művek is, valahol proféciák, amelyek megérintik az embert, az embernek a belső világát, és föltárnak számunkra valami olyat, amit Exupérénél olvashatunk, hogy ami a szemnek láthatatlan.
1: Berend Iván életében meghatározó szerepet játszott katolikus hite, amely művészi gondolkodásában és számos alkotásában is tetten érhető. A 2022-ben elhunyt festő művészi hagyatékának gondozását Jobbágy Ilona vállalta magára, aki azóta azon dolgozik, hogy az életmű minél több helyen bemutatkozhasson. Ebben a munkában a Muravidék Baráti Körkulturális Egyesület is közreműködik. A Sárospatakon január végéig látható kiállítás hátteréről és Berend Iván személyéről Jobbágy Ilonát, a művész hagyatékának gondozóját hallják.
3: Berend Iván nagyon mélyen hívő katolikus ember volt egész életében, és az a képei nagyon erősen tükröződik. Én úgy érzem, hogy az egészen egyszerűbb témák is, amelyek előkerültek az ő életében, valami olyan fénnyel és belső tartással jelennek meg a képein, ami mutatja az ő teljesen biztos és igaz hitét a katolikus egyház tanításaiban. Boldogan vállaltam ennek a kiállításnak az összeállítását, mert szinte nagyon kevés az a kép, amelyet ne tudtam volna benevezni ehhez a keresztényi gondolatokat összegyűjtő kiállításhoz. Nem csak a téma választásában, hanem, mint az előbb is említettem, hanem a színeiben, a fényeknek a használatában olyan átütő erejű a véleményem szerint a képeinél való megjelenítése ezeknek, hogy azonnal az első gondolata az embernek az, hogy igen, valami van a túlvilágon is.
0: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Eredményes volt a Szent István Rádió és Televízió véradása tegnap. 11. alkalommal szerveztük meg az akciót a Magyar Vöröskereszt és a Területi Vérellátó, valamint az Egriesseki Palota Turisztikai Látogatóközpont közreműködésével. A tapasztalatok szerint a kihelyezett véradásokra szívesen jönnek a donorok, sokakat az önzetlen segítségnyújtás lehetősége sarkal arra, hogy vállalják a tűszúrással járó apró kellemetlenséget. Rezs Tamás erdőtelki plébániai kormányzó televízión kérdésére úgy fogalmazott, 18 éves kora óta véradó, és jó érzés, hogy tud segíteni. Hozzátettem, ahhoz nem kell kereszténynek lenni, hogy az ember szeressen segítséget nyújtani, a kereszténység egy plusz sürgetés arra, hogy tegyük meg, amit tudunk másokért. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége valamennyi véradás alkalmával egy kis ajándékcsomaggal köszönöm meg a véradóknak, hogy eljöttek. Idén is a tervezetten felüli létszámban összesen 48-an jelentkeztek véradásra. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium B épületének földszinti folyosója egészen különleges látvánnyal fogadja az arra járókat. Egy impozáns élő növényekből kialakított zöld fal kapott helyet az épületben, írja az Egri Főegyházmegye honlapja a bon.hu portál cikke alapján. A beruházás mögött nem egyszerű iskolafejlesztés áll, hanem a Fráter diákjainak nemzetközi sikere. A zöld fal a Mount Greenfra Project keretében valósult meg, értéke 35 000 euró. Az iskola Zöldikék nevű csapata a Via Carpatia EGTC által szervezett nemzetközi Eco Challenge versenyen nyerte el a különleges díjat. A tavaly decemberben Kassán megrendezett megmérettetésen 25 magyarországi és szlovákiai középiskola versenyzett egymással. A fráteres diákok a harmadik helyen végeztek, teljesítményüknek köszönhetően pedig most már az egész iskolai közösség élvezheti a sikerük eredményét. A díjazott csapatot Ádámcsó Dóra, Kövesdi Emma, Paska Jázmin, Szilágyi Anna, Török Balázs, Vince Emma és Zárdai Liliana alkotta. A nyírcsászári Szent Pió atya templom búcsúját minden évben szeptember 23-án Szent Pió emléknapján tartják. Idén ez a nap majd szerdára esik, amikor az ország minden részéről érkező zarándokok gyűlnek össze a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei településen az ünnepi szentmisére, amely 11 órakor kezdődik, tehát holnap, és rádiónk élőben közvetíti majd. Szombaton tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek mottója Áldott légy Uram. A találkozó meghívott vendége Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában szeptember 27-én most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is a fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt is várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdése irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljesíten járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A program október 3-án 9 órakor kezdődik majd a Nagymarosi Plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő fő előadást Ferenci István és a Korát Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségivárás, gyónás és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja napot. Tehát 9 órakor napkezdés a plébáni udvarán, 10 órától a főelőadás, 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután 00:30 ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2 órától fakultációk, műhelyek, 15 óra 15 perctől tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, 16 órakor kezdődik a szentmise, amely után tehát jöhet a közös éneklés. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3-tól 16 éveseknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programot. A gyerekeket már 8:30-tól fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein, ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a nagymarosi réten. A szentmisén részt nem vevő gyerekeket délután 3:30-tól, a szentmisén részvevőket pedig 17 óra 45 perctől adják át a kísérőknek, a részételhez előzetes regisztráció szükséges. A Gyerekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár. A felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyerekeket. Jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát, Horti plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakástéri templomban. Az Assisi Szent Ferenc plébánia templomról van szó. A programsorozatban zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje október 3-án szombaton 19 órától. Ő karmester, zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül a budapesti koncertjére. Aztán Szent Ferenc 800 búcsú szentmise október 4-én vasárnap 10 órától. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Korábban ő esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jó szándékú embert. Aztán Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztérium játék, október 8-án csütörtökön 19 órától. Fabók Mancsi Bábszínház egy különleges előadást készül bemutatni a Bakástéri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink és legendáink idézik meg az Istenszülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fa bábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenlét alakítja az eseményeket, úgyhogy a szentséges történetben a humor is felfelfénylik, hiszen a néplélekben a kettő elválaszthatatlan egymástól. És aztán német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje október 17-én szombaton este 7 órától a Bakástéri templomban. A Komói tópartján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik a magyar fővárosba. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. 15 és 19 órakor lesz ez majd a Szent Bertalan templomban a főtéren. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, majd este 6 órától szentmise. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és sok szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy ahogy az okos eszközök elterjedtek, egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik már előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook vagy Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor, Kolászár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
5: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence is azon öt versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. A nyári zárvatartás után kinyitott az úszoda Ózdon. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon öt versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal egyben a világidei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A dobóatléta mellett további négy Európa-bajnokra lehet szavazni. A rudugró sztár svéd Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. A nyári zárvatartás után kinyitott az úszoda Ózdon. Azonban, ahogy a strandon, ebben a létesítményben is gondot okozott az úszoda szagért felelős trihalometánok jelenléte, amelyet itt is a pótvíz szellőztetésével oldottak meg. Losonci Lászlót, az Ózdi Sport és Élményközpont műszaki vezetőjét hallják.
2: A meglévő úszodában egy kicsit bonyolultabb volt, mert padlófűtés van mindenhol. A Tammedencénél egy kicsit egyszerűbb volt a dolgunk, mert ott a túlfolyó víznek a bájújából le tudtunk jutni a pótvízhez, valamint az úszómedencénél ott kimértük a padlófűtést, és egy olyan helyet találtunk, egy kockát, ahol azt szépen kivéstük, és ott sikerült egy 110-es csővel lemennünk, és ott is kialakítani a légtechnikát.
1: Emellett általános nagy takarítást is tartottak, a kisebb kopóeszközöket javították, illetve tisztasági festést végeztek, ahol szükség volt rá. Az évelei leállás és a nagy karbantartás miatt a nyáron a gépházban nem kellett különösebb javításokat végezni. Így rendben elindulhatott a szezon a létesítményben, ahol augusztus 31-től az Ózdi Úszóklub is újra várja azokat, akik mozogni szeretnének, ugyanis az elmúlt hónapban szünetelt az oktatás és az edzés is. A foglalkozásokat délután és hétvégén tartják, a baba úszástól a versenysportig minden korosztály megtalálhatja a számára leginkább megfelelő programot. A baba úszást 4 éves korig szombat délelőttönként tartják, még a gyerek és felnőtt oktatás hétköznap délutánonként hétfőtől csütörtökig zajlik, 4:45 és 3:46 között. A beosztás egyébként rugalmas, alkalmazkodnak az igényekhez, természetesen a megadott keretek között. A kezdőktől fogva a versenysportolókig mindenki számára igyekeznek a felkészülésüknek megfelelő lehetőséget biztosítani. Schiffer Tamást, az Ózdi Úszóklub elnökét hallják.
3: Várjuk szeretettel mindazokat, akik érdeklődnek az úszás sportág iránt, szeretnének megtanulni úszni, vagy csak azt szeretnék, hogy a gyermekük, ha elmennek nyáron víz közelben, akkor biztonságban tudjanak úszni, vagy azért, mert ugye nyilván mivel minden izmot és légzőszervet is megmozgat az úszás, ezért nagyon egészséges, szóval mindenkit várunk szeretettel.
1: A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Az elmúlt tanévben is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerű foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést. A program a tanévben is folytatódik az iskolában, mondta Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
4: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott, beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van, igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk, szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Új összetételben tartotta ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyész Röplabda Klub Kazincbarcika sportigazgatóját választották. Most őt hallják.
0: Nagyon nagy a lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbarcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvényekkel szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jókedvel jöjjenek a gyerekek sportolni bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni, tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
1: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbarcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett immár 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós, a Kazincbarcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbarcikán és a térségben élnek.
5: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégákkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbarcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
1: Halász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke kiemelte, a Kazincbarcikai Vízi Komplexum új lehetőségeket nyitott az utánpótlás nevelésben, miközben a sporttanács munkájában egyre nagyobb szerepet kap a sportágok közötti együttműködés és a közös programok szervezése.
6: Kiemelt szerepünk van az utánpótlás nevelésben, főleg a tau sportágaknak, így az együttműködés lehetőségei mindenki számára nyitottak. Ezt szeretnénk folytatni, és nagyon örülünk neki, hogy az együttműködésben arra is sor került, hogy a különböző ötletekkel, lehetőségekkel összeegyeztetve a városi támogatást is egy olyan formában használjuk fel, ami a leghasznosabb az utánpótlás nevelés szempontjából.
1: Kovács László önkormányzati sporttanácsadó szerint szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy aki egy sportágot elhagy, könnyebben találjon helyette másikat, így minél tovább a rendszeres sportolásban maradhasson.
7: Mindenkinek előzetesen kiküldtünk egy adatlapot. Az adatlap jó volt arra, hogy bepillantást nyerjünk egymás terveibe, mi az elképzelés a következő évre, és ennek alapján döntöttünk úgy, hogy meghatározottuk, hogy kinek mi az elsődleges célja, kinek mi a másodlagos célja, és próbáltunk egy olyan kompromisszumos helyzetet teremteni, ami mindenkinek megfelelő.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában Rózsa Fűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Andornaktájai Egyházközség ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi imaszándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiunk és televíziunk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy hallgató kéri a Jóisten segítségét és a szűzanya közbejárását, hogy a gonosz hatalma megtörjön a család felett. Ugyanebben a tizedben egy édesapa súlyos betegségéből való gyógyulásáért kérjük a szűzanya oltalmát, valamint egy hallgató látásának javulásáért imádkozzunk.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy kisgyermekes édesanyja mielőbbi testi-lelki gyógyulásáért imádkozzunk. Ugyanebben a tizedben egy 98 éves hallgató hálát ad a szűzanyának az eddigi segítségéért, és kéri további oltalmát életére, egészségére, valamint kéri a szűzanya közbenjárását, hogy távoli családtagjai közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék Isten, és befogadják az ő végtelen szeretetét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közbenjárását lányának gyermek áldásáért. Ugyanebben a tizedben egy hallgató kéri a szűzanya oltalmát és a Jóisten segítségét egy orvos gyógyulásáért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Andornak Tájai Egyházközség ima csoportjával imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szombaton tartják a Főegyház megyei minisztráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 7:45-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez gyertyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. 3 országgyűlési képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Honkó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, között a legfőbb ügyészség az MT-vel. Honkó az NK ügy miatt kerülhet a vádlottak padjára, Seszták neve a Volánbusz ügyben került elő, Magyar ellen pedig a 2024-es 5. kerületi buli után történt telefonlopás miatt folytatnának nyomozást. Foglalja össze az indokokat a sajtó. A központi nyomozó főügyészség megerősítette az ATV-nek, hogy nyomozati cselekményre került sor a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatti büntetőügyben. A csatorna úgy értesült, a Matolcsy Györgyhöz köthető körökben tartottak házkutatást. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamat szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte az előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, észak-keleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Villanovai Szent Tamás érsek. 1488-ban született, Valenciában 1555. szeptember 8-án halt meg, 67 évet élt. Édesapja jószívű molnár volt, aki a pénteken őrölt lisztet mindig kiosztotta a szegényeknek. Édesanyja is bőkezű volt. Gyermekük is gyakran másnak adta reggeliét, sőt ruhadarabjait is odajándékozta a szegényeknek. 16 éves korában az Alkalai Egyetemre küldték tanulni. 2 év múlva meghalt az édesapja. Ekkor vagyonukat eladták, szétosztották a szegényeknek, és a családi házban édesanyjával kórházat állítottak fel. Ezt követően visszament a teológiára. Kitűnő tanár lett belőle. 2 év múlva belépett az ágostonosok rendjébe, és 1518-ban pappá szentelték. Keresett gyóntató és szónok lett. Többször volt rendjének elöljárója. Szent misé alatt misztikus látomásai voltak. 1542-ben granadai érsek lehetett volna, de ezt szerényen elutasította. 2 év múlva azonban Valladolidban mégis püspökké szentelték, és valenciai püspök lett. A nép öröm újongása közepette, kopott szerzetesi ruhában vonult be a templomába. Kanonokjai sajnálatukban azonnal 4000 koronát adtak neki, hogy hozza rendbe magát palotájával együtt. Ő a pénzt egy kórháznak adta. A székesegyházi kanonokok pedig továbbra is szégyenkeztek szegénysége miatt. Tamás érsek lelkiismeretesen meglátogatta egyházmegyéje minden plébániáját. Prédikált és buzdította a papokat. Sokat imádkozott az oltári szentség előtt. Naponta sok száz szegényt etetett érseki palotájában. Gondozta az árvákat, összeszedte a kitett gyermekeket, szelídségével mindenkit megnyert. Egy szegény nemes ember, akit egyébként is segített, ének idején állított be egyszer hozzá. Nem mert nappal menni, mert restelte, hogy ismét segítségre szorul. Jaj, de nagy nyomorúságban lehet szegény, mondta titkárjának a szent, hogy ilyen időben jön, adj neki 20 tallért. De még mielőtt elő sem szedték a pénzt, már ismét megszólalt. Mégis inkább 40-et adj neki, mert ha nem lenne nagyon megszorulva, nem jött volna most, ének idején. És vigasztald meg, hogy csak bízzék az Úristenben. Többször szemére vetették, hogy könnyelmi az adakozásban. Sok csaló is akad azok között, akiket támogat. Nem tudták más útra téríteni. Ezt mondta, ha csalók vannak közöttük, azokat intézze el a helytartó meg a rendőrség. Ez az ő kötelességük. Az én kötelességem, hogy mindenkit támogassak, aki az ajtómon zörget. Mit számít az, ha becsapnak, mikor mi az alamizsnát jó szívvel és az Úr Jézus nevében adjuk? Azt is szokta mondani, ha azt akarod, hogy Isten meghallgassa kérésedet, hallgasd meg te is a szegénynek szavát. Kisboldogasszony ünnepén betegágya előtt misét mondtak. Úr fölmutatáskor még fölsóhajtott. Benned bíztam, Uram! Amikor áldozásra került a sor, már a mennyországban egyesült lelke Istenével.

0: szülőföldemen. Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha Dajkán dalával von tele. Most is hallom e dalt, elhangzott bár. Cserebogár, sárga cserebogár. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, és mint meglett ember, úgy jöttem meg. Hely, azóta 20 esztendő telt el, megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő. Az idő hogy lejár? Cserebogár, sárga cserebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássak. Foglaljatok helyet itt mellettem. Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem, hogy vállamon 25 év van már. Cserebogár, sárga cserebogár. Mint nyugtalan madár az ágakon, helyről helyre röpköd gondolatom, szedegeti a sok szép emléket, mint a méh a virágról a mézet. Minden régi, kedves helyedbe jár, cserebogár, sárga cserebogár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra, lovagolok fűzfasípot fújva, lovagolok szilaj nádparipán, vájúhoz még, lova mindig kíván, megitatom, gyilovam, gyibetyár, cserebogár, sárga cserebogár. Megkondul az esteli harangszó, kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe vesz Dajkám, az altató nóta hangzik ajkán. Hallgatom, félálomban vagyok már. Cserebogár, sárga cserebogár.
1: Petőfi Sándor szülőföldemen című versét Básti Lajos mondta el. Petőfi 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai csődbe jutottak, levette róla a kezét, s ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándorévei. Az 1842-es esztendő meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál lett segédszerkesztő, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket és foglalkozott műfordítással is. A később ismerté vált kokárda első példányát, a párizsi trikolor mintájára ő varta és tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a Pesti forradalom és egyszer s mint Petőfi napja volt. Később a költő király ellenessége és radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált, és részt vett az 1849. július 31-i Segesvár ütközetben. Akkor látták utoljára.

0: A nap imája.
1: Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel, este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. Ha gyötri, bántja szívünket a régi, és múlt napoknak terhe ránk szakad, megrettent lelkünk vigasztodat kéri, mit nékünk szerzett, atyánk, szent fiad. S ha szenvedések kelyhét adod inni, mely színig töltött, keserű s nehéz, te segíts békén hálával elvenni, hisz áldva nyújtja hű atyai kéz. És ha az úton örömöt adsz nékünk, ha szép napod ragyogba ránk nevet, biztasson, nincsen sok nehéz emlékünk, hogy életünket szenteljük neked. A csend köröttünk mélyen szerte árad, hadd halljuk azt a tiszta éneket, amely betölti rejtett, szép világod, hol téged dicsér minden gyermeket.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. 3 országgyűlési képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Honkó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklóst mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, között a legfőbb ügyészség az MT-vel. Hankó az NK ügy miatt kerülhet a vádlottak padjára, Seszták neve a Volánbusz ügyben került elő, Magyar ellen pedig a 2024-es 5. kerületi buli után történt telefonlopás miatt folytatnának nyomozást, foglalja össze az indokokat a sajtó. A Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette az ATV-nek, hogy nyomozati cselekményre került sor a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatti büntetőügyben. A csatorna úgy értesült, a Matolcsi Györgyhöz köthető körökben tartottak házkutatást. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamat szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte az előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve felszólal az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Baka András egyúttal a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyalásokon vesz részt. A digitális állampolgárság program új, hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, közölte a fejlesztő cég az MT-vel. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebbet kell azok közül újra megadni, vagy éppen kevesebb igazolást kell beszerezni, illetve kevesebb dokumentumot kell feltölteni. Nincs már az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertésállományokban, a védekezés azonban folytatódik a vaddisznók miatt. A Világbank 841 millió dollárt utalt át Ukrajnának kanadai kormány garanciával, közölt az ukrán miniszterelnök. Szerhij Korecki szerint a nyugati országok garanciáival az Ukrajnának folyósított világbanki támogatás teljes összege elérte már az 54 milliárd 300 millió dollárt. A frissen megadott támogatás egy részét a költségvetés szociális kiadásaira fordítják. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, észak-keleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 18-20 fok körül alakul. Ismét megerősödhet a magas légnyomás Európa fölött, így a Földközi-tenger és Észak-Afrika térségéből szokatlanul meleg levegő indulhat észak felé. Magyarországon és a környező országokban szeptember végén akár 28-30 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak, írja az Origó. Híreinket hallották.
1: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
8: Tanévnyitó ünnepséget tartottak az Egri Elseki Papnevelő Intézet és Redemptorist Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium előjárói és növendékei szeptember 12-én. Műsorunk első részében Varga Pál atyát, a Redemptorist Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium spirituálisát hallják, aki homiliájában a lelkipásztori szolgálat kihívásairól beszélt.
9: Kérdés, amit valaki egy eladáson föltett, hogy ha az ördög lennél, és lelkileg el akarnád pusztítani a következő generációt, mit tennél? Amit a AI kidobott, az első részt a szó szerint idézném: ha az ördög lennék, és a következő generáció teljes lelki pusztulását céloznám meg, nem látványos gonoszsággal támadnék. A hangsúlyt a csendes, fokozatos elszigetelésre és a belső értékek kiüresítésére helyeznem. És négy fő pontot, alpontokkal sorolt föl, én csak a szalag címeket mondanám. Az első: a kapcsolatok és a jelenlét felszámolása. Állandó digitális zaj, virtuális illúzió, a magány normalizálása. A második: az önbecsülés és a figyelem megtörése. Összehasonlítási csapda, a figyelem szétdarabolása, azonnali dopamin, vagyis ilyen jó érzés. A harmadik: az igazság és a felelősség elmosása, célvesztettség, áldozatszerep, a valóság eltorzítása. A negyedik: az érzelmi teherbírás leépítése, a kényelem csapdája, túlzott érzékenység. Természetesen ezek az AI-nak a válaszai. Ha valakit érdekel, hogy ezek mit jelentenek pontosan, javaslom, hogy próbálja ki otthon. Miért segítség ez? Ez egyfajta negatív megközelítés, és természetesen a saját ötleteink is épp úgy lehetségesek. Talán érdemes kiemelni ezt a csendes, fokozatos támadást, mert valamilyen módon azért erre kell felkészülnünk. Persze, akire nem alkalmazható egyik előző pont sem, annak nincs szüksége gyógyszerre. Sajnos én azért több ponton is fölismertem magamat, ezért megkérdeztem az AI-t, hogy mit javasol ellenszerként. És itt még kevésbé belemenve a részletekbe, a figyelem és a csend visszaszerzése, valódi emberi kapcsolatok, az online és offline valóság szétválasztása, mentális és érzelmi megerősítése. És bár én, hogy mondják, nagyon béna vagyok az ilyen új technológiákkal, de mégis magamon érzem ezt a kísértést, hogyha az emberbe fölmerül valami kérdés, és nem csak az, hogy a vízcsapot hogyan kell szétszedni, vagy az akkumulátor miért hal meg hirtelen az autóban, hogy egyre inkább ez a instant válasz és egy nagyon kényelmes megoldás nyújt ez az AI. És tulajdonképpen ez egy általános kísértés, legalábbis az én életemben, hogy egyszerű, gyors válaszokat, megoldásokat találni, talán néha nehéz kérdésekre. És a szemináriumi életben is sok aspektus van, és egy kicsit ez a nehézség, hogy bizonyos dolgok mérhetők, de talán a leglényegesebbek nem. A szemináriumi élet mérhető része a tanulás. Erre van a vizsga, ahol a vizsgáztató, a professzor fölméri, hogy az ember mit tud. Teljesen elképzelhető, hogy egy AI-jal létrehozott tesztet adunk a szemináristáknak, amit az AI kiértékel és a professzor átnézi. Azért ez egy viszonylag objektív, mérhető dolog, hogy az ember megtanult-e a tananyagot úgy, ahogyan elvárják tőle. Sajnos más aspektusok, amik talán legalább ennyire fontosak, ha nem is fontosabbak, azok nem mérhetők. Például ilyen az imádság. Nem működik az, hogy felszerelünk valahova egy kamerát, és akkor az fölismeri az arcát a belépő szemináristáknak, és jelzi az időt, hogy hány percet töltött hetente a kápolnában, ebből mennyit aludt. Nem lehet ezt így lemérni. Nem lehet azt mondani, hogy a jó lelki élethez heti x órát kell a kápolnába tölteni. Ez is mutatja azt, hogy az életben, és különösen is a hivatásban nincsenek ilyen instant válaszok, hogy ez szenvedéssel jár, ez nehézséggel, megválaszolatlan kérdésekkel, amit végig kell küzdeni, amit nem tudunk előre. És pozitívan megfogalmazva ugyanezt a kérdést, hogy mire hív az Úr bennünket ebben a tanévben? Mi az, amire fel akar készíteni bennünket, és talán ezek a negatív dolgok egy kicsit támpontot jelentenek. Emlékeztetnék mindenkit, 14. Leó pápa február 28-án a négy spanyol szemináriumi küldöttségnek mondott beszédéből. És a Szent Atya kiemel egy képet, hogy a lelki élet akkor terem gyümölcsöt, ha Istenben gyökerezik, ami talán nem látványos, de látjuk a hatását. Emlékezünk az első Zsoltára, ahol a Zsoltáros összehasonlítja a vízpart mellé ültetett fát, ami levelet hoz, gyümölcsöt hoz, még hogyha szárasság, nehézség veszi is körül. És a Szent Atya ezt emeli ki nagyon erősen, hogy Isten jelenlétének a begyakorlását, ami ébren tartja a szívet, és állandóan feléje irányítja az életet. Mert a legveszélyesebb dolog, ahogy a fáknál nem látjuk, hogy a gyökér az elér a vízhez, vagy nem, ugye a mi lelki életünkben is, hogy valóban Istenben gyökerezik, vagy ahogy az ember sokszor érzi, hogy meg lehet szokni az Isten dolgait, hogy nagyon szépen lehet beszélni az Istenről, nagyon okos vagy mély gondolatokat mondani, anélkül, hogy bármi tapasztalatunk lenne. És sajnos ez a mi életünkben is mindig egy állandó veszély, hogy könnyű beszélni, könnyű viselkedni, de hogy valóban a mélyén, a gyökerénél ott van-e ez az Isten kapcsolat. És a másik nagyon fontos gondolat, amit kiemel Leó pápa, hogy Jézus arra hívta a tanítványokat, hogy vele legyenek. Ahogyan Márknál olvassuk, ezután fölment a hegyre, magához szívta az apostolokat, azokat, akiket akart. Azok hozzám mentek. 12-t rendelt, akiknek apostolokat nevezett, hogy vele legyenek, és hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hogy ez egy nagyon lényeges része az apostolok életének, a küldetésének, hogy Jézussal vannak. Az apostolok nevelésében, az ő alakulásukban alapvető szerepe volt annak, hogy Jézussal voltak, hogy vele élték a napjaikat. És ez számunkra is ez az elsődleges hívás, hogy természetesen nagyon sok feladat van a szemináriumban, amit fontos megtenni. És ahogy Avila Teréz is mondta, hogy nem onnan tudjuk, hogy szeretjük az Istent, hogy sokat vagyunk a kápolnában, hanem arról, hogy mit teszünk a másiknak, hogyan mutatjuk meg a szeretetünket a másik iránt, amely mindenképpen ebből a Krisztus kapcsolatból gyökerezik. Ezért erre a tanévre kívánom, hogy kövessük a szűzanya példáját, a segítségét kérve, hogy gyökeret tudjunk verni Krisztusban, hogy valóban találkozunk Krisztussal, hogy ne ilyen kiszáradt fák legyünk, hanem az életünk belőle táplálkozzon, belőle tudjuk meríteni.

0: A 2025-26-os tanévet dr. Dolhai Lajos, az EGRI Hittudományi Főiskola rektora nyitotta meg. Őt hallják most.
1: A szeminárium múltja és jelene is szorosan kapcsolódik a liceumhoz. Nem az egyetem, hanem mi, az EGRI Hittudományi Főiskola vagyunk a város

mondom, rendszeresen tartanak a keresztény hitbe bevezető előadásokat az egyetemi hallgatók számára. Az elmúlt fél évben például 30 kurzus kellett tartanunk az egyetemistáknak. Nem csak az elsősöknek, hanem a felsőbb éveseknek is szívesen idézem Ferencsik Jánost, aki a múlt század második felében híres és ünnepelt karmester volt Magyarországon. Egy alkalommal a zeneművészek hivatásáról, amikor interjút adott, így nyilatkozott, idézem, azt is csak úgy lehet gyakorolni, kedveseim, mint a vallást. Teljes szívvel és lélekkel. Inkább túlozva, mint félig meddig. Inkább fanatikusan, mint józanul. Azt hiszem, hogy a papi hivatásról és a kispapok felkészüléséről ugyanezt el lehet, illetve el kell mondanunk. Csak akkor érezhetjük magunkat jól ebben a házban. Csak akkor értjük meg a papi hivatás lényegét, ha fenntartások, ilyen-olyan feltételek nélkül teljesen átadjuk önmagunkat, egész életünket, Isten és az egyház szolgálatára. Ha csak a se hideg, se meleg, illetve a langyos elkötelezettség jellemző ránk, mint a laodiceai egyházra, akkor biztos, hogy nem leszünk elégedett kispapok és jó papok. Hasznos lenne, ha rendszeresen elimádkoznánk szíriai Efrém imáját, amit tavaly előtt az országos kispap találkozó alkalmából Nyíregyházán minnyájan megkaptunk. Így hangzik ez a szép imádság. Uram, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét. Ajándékozz inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelkét. Uram Istenem, add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem fele barátomat, mert áldott vagy örökkön örökké. Ámen. Testvéreim, tehát ne immel ámmal, hanem megújult lelkesedéssel kezdjük meg ezt az évet. Az új tanév új lehetőség, hogy többek és jobbak legyünk, jobban megismerjük önmagunkat és egymást, és igazi testvéri közösséget építsünk, amely segít bennünket a papság felé vezető úton. Azt kérem és kívánom kispapjainknak, hogy szítsuk fel újra önmagunkban a tudás utáni őszinte vágyakozást, és legyen meg bennünk a tanulékonyság, a készség az új ismeretek befogadására és elsajátítására. A Nikolaus Kuzánus féle dokta ignorancia, a belátott tudós tudatlanságnak az érzése. Kedves testvérek, kis, csak hitéleti képzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmény vagyunk, de mégis négyféle képzési formában 94 aktív hallgatóval kezdjük meg az új szemesztert, akik közül 19 kispap készül a papi szolgálatra. Levelező tagozaton 75 hallgatónk van, 42 katekéta és 23 hittanárszakos hallgató, továbbá 10 pedagógust vettünk fel a katolikus hit és erkölcsoktató szakirányú képzésre. A papképzés mellett fontosnak tartjuk a hitoktatók és hittanárok levelező képzését, mert nem csak jó papokra, hanem jó felkészült hitoktatókra is szüksége van helyi egyházunknak. És ezek képzése is az Egri Hittudományi Főiskola feladata, amelyben segítségünkre van az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézete. Különösen szeretném kiemelni itt ebben a bevezető tanévkezdő beszédemben, hogy Szent Ferenc jubileumi évében kezdjük meg ezt a tanévet. Talán nem mindnyájan tudjuk, hogy ez az év január 10-én az Assisi Santa Maria dei Angeli Bazilikában ünnepélyes szertartás keretében nyitották meg a Szent Ferenc tranzitusának, vagyis boldog halálának 800. jubileumi évét. Mindnyájan tiszteljük és szeretjük Szent Ferencet, ő az egyik legnépszerűbb szentünk, akit még a kevésbé vallásos emberek is tisztelnek.
a Napfirély hódnővér című film

különösen is vonzóvá tette az ő személyiségét. Nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek kell Assisi Szent Ferencnek lennie. Minden embernek megvan a maga sajátos hivatása, amelyet senki más nem tud helyette, illetve helyettünk betölteni. Valakit arra hív az Úr, hogy családot alapítson, mást arra, hogy pap vagy szerzetes legyen, van, akit arra küld, hogy tanítson, gyógyítson, vigasztaljon, énekeljen, vagy egyszerűen jó emberként jelen legyen ott, ahol él. A kérdés tehát nem az, hogy mi és mekkora a feladatunk, hanem az, hogy hűségesen, Istennek tetsző módon élünk-e abban az élet állapotban, illetve hivatásban, amelyet a gondviselő Isten nekünk szánt. A ferences hagyomány alapján Szent Ferenc halálát tranzitusnak szoktuk mondani. Ez a latin szó magyarul átmenetet jelent, és arra emlékeztet bennünket, hogy Szent Ferenc nem úgy halt meg, mint általában az emberek. Nem félt, nem rettegett a haláltól, a naphimnuszban a halált is halál nővérnek köszönti, mert azt az Istennel való találkozás kapujának látja. Nyilvánvaló, Ferenc tranzitusa nem csupán egy történelmi esemény, hanem tükör lehet minden keresztény ember számára. Szent Ferenc tranzitus arra emlékeztethet bennünket például, hogy a keresztény élet folyamatos átmenet. A kegyelmi életben nincs megállás. Az életszentség útján állandóan törekednünk kell a fejlődésre. A kegyelmi élet azt jelenti, hogy törekszünk az önzéstől a szeretet felé, a birtoklástól az ajándékávállás felé, a félelemtől a bizalom felé, végül az időből az örökké valóságba eljutni. Talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy nem a szeminárium, a papnevelő intézet az életünk célja. Még akkor sem, ha éveken keresztül készültünk arra, hogy kispapok leszünk, és a szemináriumban fogunk élni 6 éven keresztül. Nyilvánvaló, hogy papok, és nem kispapok akarunk lenni. A szemináriumi életforma az csak átmeneti állapot, tranzitus a mi életünkben. De egy nagyon fontos tranzitus, egy nagyon fontos állapot. Már most a tanév kezdetén érdemes azon is elgondolkodnunk, hogy melyek azok a ragaszkodások, félelmek vagy megszokások az életemben, amelyek megakadályozzák, hogy én is elinduljak azon a lelki tranzituson, amely önmagamtól Krisztus felé vezet. Ha ma nekem kellene kimondanom Szent Ferenc szavait, állítólag egy alkalommal ezt mondta élete végén, én megtettem a magam részét, akkor milyen konkrét döntések, mulasztások vagy hűségek jutnának eszembe? És mit szeretne még Krisztus megtanítani nekem a rám bízott küldetésből? Hogyan válhatna személyes életemben, közösségemben vagy szolgálatomban Szent Ferenc lelkülete, Greccio egyszerűsége, Alverna önátadó szeretete és a naphimnusz hálája egyetlen egységes életprogrammá, amely már itt a Földön az örök hazafelé vezet bennünket. Biztos vagyok benne, hogy az új tanévben egyén és közösségi életünk számára nagy áldás, nagy segítség lenne Szent Ferencnek az az imája, amelyet Teréz anya is minden nap elimádkozott. Milyen jó lenne nekünk is minden nap nem csak elmondani, de ennek a szellemében is élni. Ismerjük ezt az imádságot, de azért felolvasnám. Uram, tégy engem békéd eszközévé. Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés, oda megbocsájtást. Ahol széthúzás, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot. Ahol kételj, oda hitet. Ahol kétségbeesés, oda reményt. Ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak. Inkább én törekedjek másokat megérteni,
mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsájtunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Az új kispapokat talán zavarhatja, hogy hát ebben az esztendőben is elég kevesen vagyunk. Ezzel kapcsolatban gondoljunk arra, hogy 1704-ben, amikor telekesi püspök megalapította a szemináriumot, csak 4 kispappal kezdődött a tanév. 1919-ben is csak 18 kispap élt az érseki papnevelő intézetben. De 1952-ben 132 kispap, 2000-ben pedig 80 papnövendék élt ebben a házban. Most pedig 19-en kezdjük meg az új tanévet. Éppen ezért Jézus biztató, bátorító szavai egyre inkább hozzánk szólnak. Ne féltek is, de nyáj! Úgy tetszett atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Jézus hasonlata az apostolokból és az első tanítványokból álló kis közösséget bátorította annak idején. Az Úr biztatja őket, hogy ne aggodalmaskodjanak amiatt, hogy kevesen vannak, hanem inkább gondoljanak arra, hogy ők Isten új választott népe, akik által jelen van, és megvalósul már itt a földön az Isten országa. Az ember teremtő és üdvözíteni akaró Isten általuk akarja megvalósítani az üdvözítő tervét. Ugyan a fogság idején csak kevesen, csak egy szent maradék, a Seár Jasub marad hűséges az Istennel kötött szövetséghez, ugyanúgy napjainkban is látjuk, tapasztaljuk, hogy megfogyatkozott az Istenfélő emberek száma. A történelem tanúsága szerint az egyház életében mindig voltak hullámhegyek és hullámvölgyek. Úgy tűnik, hogy napjainkban átmenetileg a hit válságának időszakát éljük. Az evangéliumokban Jézus más hasonlatokkal is érzékeltette, hogy az Isten országában, az Isten uralmának megvalósulásában nem a számok, nem a mennyiség a fontos. Gondoljunk csak arra, hogy a tanítványok közösségét kovászhoz, sóhoz és mustármaghoz hasonlította. Mindnyájan tudjuk, hogy a kovászból egy kevés is elég. A kis mennyiség is milyen nagy hatással van a tésztára. A csipetnyi só is jelentéktelen tömeg az ételhez viszonyítva, de mégis mennyire fontos és nélkülözhetetlen. Szerény véleményem szerint a szociológusok sok mindent mondanak és mondhatnak a hit és a vallás jelenéről és jövőjéről, de ha a hit kegyelem, Isten ajándéka, akkor Isten bárhol és bárkinek megadhatja. Tehát a hit jövőjét semmiképpen sem lehet a szociológia törvényeivel meghatározni. A szél ott fúj, ahol akar. És ha az emberfia azt jött keresni, ami elveszett, akkor biztos, hogy mindig lesznek olyanok, akikre a jó pásztor rátalál.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban az Egri Érseki Papnevelő Intézet és Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium tanévnyitó ünnepségét idéztük fel.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este Móra Ferenc a Mi pókunk című történetével kívánunk nektek jó éjszakát.
2: A Mi pókunk. Minap, ahogy ballagok hazafelé, nagy jajveszékeléssel szalad elejben a lépcsőn Panka leányom. Lébeg-lobog az aranyhaja, tele van könnyel a buzavirág szeme, panasszal a pici szája. Jaj, apuka, nagy szégyen érte a házunkat. Micsoda szentem, tudakoltam tőle ijedten. Talán elfelejtett delet kukorékolni a kakasunk. Jaj, nagyobb ez még annál is. Talán leágta a sarkát a bádókuszára porcelán király kisasszonynak. Jaj, édesapukám, ne is találgasd, mert azt ki nem találod. Azt mondta ránk a házmester Böske, hogy nekünk még pókunk sincs. Ejnye, söprű meg a kefe, mordulok el haragosan. Ez már csak ugyan nagy csúfság. Hamar-hamar, édesanyja, teremts ide nekünk egy pókot. Nem bánjuk, mintha csupán akkorácska lesz is, mint egy kétfelé tört mákszem, csak pók legyen. Olyan áldott lélek ez az anya, hogy a mi kedvünkért tán még a csillagokat is ide hordaná az asztalra játéknak, de pókot nem tudott keríteni sehol sem, pedig majd sírva fakadt szegény a nagy igyekezetben. Édes lelkem, hol vegyek én nektek pókot, ha csak a padláson nem alszik valami zugolyban? Nem aludt az se padláson, se pincében. Kifordítottuk a papírkosarat, fölkutattuk a tulipántos ládát, nem volt ott egy fiapók se. Hanem találtam a láda nagyfiókjának a kisfiókjában egy icipicis katuját. Aranya teteje, bársonya bélése, de már ezt az Isten is pókistállónak szánta. Nézd, de tartom oda a Panka kisírt szem elé. Ebben tartjuk a pókunkat, ha lesz. Nem ér a semmit, eredett el a könnye megint a drágámnak. Nem lesz már nekünk pókunk az életben. De már erre magamon is erőt vett a keserűség, s alig, hanem megkérem a jó Istent, hogy változtasson pókká, ha Panka bizakodva föl nem kapaszkodik hozzám.
3: Apuka, van pénzed?
2: Annyi, mint szőr a békán. Pankának szinte szikrát szórt örömében a csillag szeme.
3: Hisz akkor nincs baj.
2: Kimégy a piacra, és megveszed a pókot. Mondom. Nem vagyok ám bizonyos benne, hogy árulnak-e pókot a piacon. Én azt se tudom, hogy mázsával mérik-e, vagy vékával.
3: Mindegy az apuka, csak te pók nélkül haza ne gyere.
2: Isten neki, gondoltam magamban, amit Panka kíván, meg kell azt fogadni. Éppen csak annyi kikötésem volt, hogy mire hazahozom a pókot, le legyen írva a lecke.
3: Úgy vedd, mintha már le is volna, fogadkozott Panka, s lekapta a szögről a táskáját. Hát, ahogy ki akarja nyitni, uram, fia, ereszkedik ám le róla nagysebesen egy icipici pókocska.
2: Bizaz egészen beszőtte a táskáját a húsvéti vakáció alatt. Mi az, drágám? Ugrok oda sebesen.
3: Semmi, apuka, csak egy legyecske, vörösödött el Panka a füle bubjáig.
2: Hanem tudod mit, apukám? Ne menj a piacra, mert már nem kívánok pókot látni.
3: Azt hiszem, rá se tudnék nézni arra a csúnya kis takácsmesterre.
2: Így maradt mi nálunk lakó nélkül a pókistálló. Aranya teteje, bársonya bélése.
3: Amelyiktek belefér, jöjjön el hozzánk póknak.
1: Kedves gyerekek! Móra Ferenc, a Mi pókunk című mesét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a családról. Talán több rádió hallgatóban fölvetődhet a kérdés, hogy miért kell ennyire visszamenni a Bibliához, és újra és újra megnézni, hogy mit jelent a család abban a korban, a bibliai korban, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben. Én úgy vélem, hogy egy keresztény ember mindenben az Istennek a szándékát, akaratát próbálja keresni. Márpedig az Isten akarata a családról elsősorban a Bibliában mutatkozik meg. Milyen is volt az Isten elképzelése a családról, mit akart, és hogy az emberek mivé tették. Az sem érv a bibliai tárgyalás elvetéséhez, hogy bizonyára az korának megfelelő társadalmi képet mutat a családról. Mert van örök isteni akarat, örök tanítás a Bibliában, amiben tévedhetetlen, amiben Isten akarata mutatkozik meg. Ezért, hogy a modern problémákkal szembe tudjunk nézni, igenis szükséges, hogy megnézzük, mit mond a Szentírás a családról. Folytatjuk tehát bibliai gondolatmenetünket a házasságról. Ezen alkalommal szintén folytatjuk a keresztény bibliai lexikon alapján a családról való gondolatainkat. Talán néha ismétlés is van, de ez is azt jelzi, hogy a különböző bibliai lexikonok, kommentárok ugyanazokat a dolgokat hangsúlyozzák a családdal kapcsolatban, vagyis megtalálták az örök isteni akaratot. Folytatva az előző elmélkedésben abba hagyott gondolatmenetet, a családról beszéltünk, amely egy nagy család és egy nemzetség képét is bemutatja. Megjegyzi azonban a keresztény bibliai lexikon, hogy megvan a Bibliában a szűkebb értelemben vett család, férfi, nő, gyermek. A társadalom legkisebb egysége, sejtje, Isten áldása. Ő teremti az embert férfivá és nővé. Ő tette az asszonyt az ember segítő társává. Az ő áldása a gyermek, első Mózes könyve, teremtés könyve, 4. fejezet első vers, vagy a Zsoltárok 127. Zsoltár 3. verse. Vagyis Isten áldja meg a családot gyermekkel. Végső soron tehát a családból nő ki az atyai ház, a nagyobb család, és végső soron ebből épül föl a társadalom. A keresztény bibliai lexikon is megjegyzi, hogy a házasság alapvetően monogám. Lesznek egy testi. Ez két ember teljes, nem csak szexuális életközösségét jelenti. Ezt védi a ne paráználkodj parancsa is, Kivonulás könyve, 20. fejezet, 14. vers, vagy másodtörvénykönyv, 5. fejezet, 18. vers. Megjegyzi azt is a lexikon, hogy az Isten és az ember szövetsége is csak a monogám házasság felől érthető. Miről van szó? Arról, hogy az Istennek a népe iránti szeretetét, hűségét, vagy a nép hűtlenségét házassági viszonyhoz hasonlítja. Izaiás próféta könyvének 54. versének 5. fejezetétől 6. verséig, vagy 62. fejezetének 5. verse, vagy Jeremiás könyvének 2. fejezetének 2. verse, vagy Ezekiel könyvének 16. fejezete. Van több igehely is, megjegyzi a lexikon, amely inkább egy nejűséget föltételez, mint több nejűséget. Kiemelkedik ezek közül Malakiás próféta könyvének 2. fejezetének 14. verse, amely úgy szól a házasságról, mint ifjú korban kötött szövetségről. Mégis kialakult a több nejűség, a poligámia. Erről nem csak elbeszélések beszélnek, mutatják be, de a törvény is szabályozza a több nejűséget, és a már említett sógorházasság is erre mutat. Lehet ezen kívül a férfinek másodfelesége is, ha a felesége meddő, erről is beszéltünk már, hogy a feleség hozzáadhatja saját szolgálóját férjéhez, és a születendő gyermek az övének számít. Az ő révén lesz nekem is fiam, mondja Sára a Teremtés könyvének 16. fejezetének 2. versében. Többeknek volt másodfelesége. Természetesen politikai okból is volt több feleség, például egy uralkodónak, például Salamonnak. A következő 4. pontban a családnál a lexikon a vállásról beszél. Megjegyzi, hogy az ószövetségi törvény megengedi a vállást azzal a föltétellel, hogy a férnek váló levelet kell adnia. Megjegyzendő, hogy az asszony nem válhatott. Az is érdekes kitétel, hogy ha az elbocsátott asszonyt az új férje elbocsátja, szabaddá válik, akkor az első férj nem vehette el újra. Utálatos dolognak tartja a törvény ezt a fajta új házasságot. A másodtörvény könyv 24. fejezetének 4. verse. Majd azonnal beszél az új szövetségről, Jézusról, mi ezt majd később szeretnénk megtenni, hogy utaljunk Jézus tanítására a házassággal kapcsolatban. Az 5. pontban arról beszél, arról ír a lexikon, hogy a házasságot lehetőleg a nemzetségen belül kötötték meg. Ábrahám elhagyott nemzetségéhez küldi vissza hűséges szolgáját, hogy Izsáknak feleséget hozzon. Teremtés könyvének 24. fejezetének 4. verse. De oda tér vissza Jákob is. 28. fejezet 2. verse a Teremtés könyvének, illetve 29. fejezetének 12. verse. A rokonságból, vagy legalábbis saját népből való nősülést kívánják meg később Sámsontól is a szülei. Bírák könyvének 14. fejezetének 3. verse. Néhány közeli rokonnal való nemi életet, házasságot azonban megtilt a törvény. Természetesen anya, apa, feleség esetén, vagy nővérrel, vagy apa leánya, vagy anya leánya féltestvérrel, unokával, nagynénivel, az apa sógornőjével, a mennyel, a sógornővel nem lehet házasságot kötni. Ugyanez a törvény tiltja az anya és a leánya egyszerre való elvételét, poligámia, többnejűség esetén. Így akarja kiküszöbölni a törvény a családon belüli kísértéseket. Természetesen beszél a lexikon vegyes házasságokról is, amikor nem zsidó vallású, nem a választott népből származó feleségeket vesznek maguktól az Ószövetség alakjai. Ilyen például az Ézsaúnak a házassága, aki Hetita feleségeket vett magához. József egyiptomi pap leányát veszi el, Mózes midjáni főpapét, érdekes módon azonban ezt a kettőt a Szentírás nem ítéli el. De ugyanígy nem ítéli el azt a házasságkötésem, hogy Elkána fiai moábi leányokat vesznek feleségül, sőt, ezek közül az egyik Rútnak a csatlakozása Izrael népéhez, majd Dávid fiának, vagy Dávidnak is, bocsánat, a születését is lehetővé teszi, ha szabad így mondani. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal elmélkedésünket a családról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szombaton tartják a Főegyházmegyei Ministráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 7:45-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez Gyártyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. 3 országgyűlési képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Honkó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklóst mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, között a legfőbb ügyészség az MT-vel. Honkó az NK ügy miatt kerülhet a vádlottak padjára, Seszták neve a Volánbusz ügyben került elő, Magyar ellen pedig a 2024-es 5. kerületi buli után történt telefonlopás miatt folytatnának nyomozást, foglalja össze az indokokat a sajtó. A Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette az ATV-nek, hogy nyomozati cselekményre került sor a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatti büntetőügyben. A csatorna úgy értesült, a Matolcsi Györgyhöz köthető körökben tartottak házkutatást. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamat szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte az előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve felszólal az ENSZ közgyűlésé New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Baka András egyúttal a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyalásokon vesz részt. A digitális állampolgárság program új, hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, közölte a fejlesztő cég az MT-vel. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebbet kell azok közül újra megadni, vagy éppen kevesebb igazolást kell beszerezni, illetve kevesebb dokumentumot kell feltölteni. Nincs már az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban, a védekezés azonban folytatódik a vaddisznók miatt. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, északkeleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Netrán István, a hírszerkesztő hírolvasó pedig Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Pap Miklós görögkatolikus parókus, morálteológus az irgalmasságról és a cselekvő szeretetről beszél. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják. Mai műsorunkban a Változtasd meg az életed című előadása kapcsán beszélget dr. Pankucsi Márta jogász-szociológussal az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
1: A cím, ez a Változtasd meg az életed, ez tulajdonképpen egy Rilke idézet. Rilke szerint a művészeteknek ez az alapvető feladata, hogy arra biztassanak bennünket, hogy változtassuk meg az életünket. És én azt gondolom, hogy ez tényleg egy elég fontos kihívás a mai életben, egy fontos kérdés, dilemma szerintem majdnem mindegyikünknek az életében, hogy kialakul egyfajta rutin, kialakul egyfajta megszokás, ami szerint élünk.
0: 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják. Példátlan összefogással összegyűlt a 70 millió forint a gyomorrákkal küzdő 38 éves debreceni aneszteziológus dr. Subec Levente gyógykezelésére, így a családapa el is utazhatott Kínába az életmentő sejtterápiás beavatkozásra. Professzor dr. Fülesdi Bélát, a Debreceni Egyetem aneszteziológiai és intenzív terápiás klinikájának igazgatóját hallják.
2: Nagyon érdekes volt, én nem tudtam, hogy Levente milyen vallású, és amikor kivittem most a kárlóképet neki, akkor mondtam neki, hogy Levente, én csak arra kérlek, hogy szeretném, hogy elvidd ezt magaddal ezt a képet, ide, ha nem hiszel benne, akkor is fog segíteni. És akkor azt mondta, hogy ne viccelj, már most éppen Szent II. János pápa gondolatait olvastam, mielőtt jöttél, úgyhogy ez újabb reményt ad arra nekem, hogy hát ha nem csak földi, hanem égi segítséget is fog kapni.
0: Ugyanebben az órában Tokai frekvenciánkon a görögkatolikus rádióadása szól. A 22 órai hírek után Mindennapi Egészségünk című műsorunk kezdődik, melyben Kubecki Krisztinával, az Egri Markot Ferenc Kórház népegészségügyi felügyelőjével beszélgetünk. Bejátszásunkban arról beszél a szakember, miért nem higiénikus a műkörmök géllakkok viselése.
3: Nézték, hogy mennyire befolyásolja a készfertőtlenítés hatékonyságát, ha mi is ilyen lakos körömmel, műkörömmel dolgoznánk, és tényleg azt állapították meg, hogy nagyban befolyásolja, ugyanis ezek műdolgok, amit ráteszünk, műanyag tulajdonképpen, és a mikrobák a műanyagot azt nagyon szeretik, nagyon szeretnek hozzá tapadni, és ezek az alkoholos szerek, ezeket a kézbőrére találták ki őket, tehát a kézbőrének a fertőtlenítésére, úgyhogy azok azt találták, hogy nem megfelelő, hogyha ilyen műdolgok vannak a kezünkön.
0: 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvallót hallgathatják meg, melyben Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az önfeláldozó szeretetről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
5: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban Pap Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus az irgalmasság és a cselekvő szeretet kapcsolatáról beszél.
6: Nagy tisztelettel jöttem ide önökhöz, és jöttünk Somogyiné Peti Krisztinával és Kézdi Anikó pszichológusokkal. Teleírhatjuk mi az összes könyvtárat szaktudományos kérdésekkel, ha nem jut el terepen azokhoz a családokhoz, azokhoz a gyerekekhez, azokhoz a hittanórákhoz. Szóval önök szolgálnak terepen, és ez egy óriási dolog. Ahogy szokták mondani, a háborút azok nyerik meg, akik a terepen vannak. A háttér az nagyon fontos, logisztikailag támogatja őket, de akik terepen vannak, azok húzzák ki magukat, mert nagyon fontos dolgot tesznek. Az irgalomról szeretném, hogy együtt töprengjünk. Ferenc pápánk ránk szólt, hogy hogy a teológiából hiányzik az irgalom. Aki olvasta Walter Kaspernak az írását az irgalomról, önkritikusan ő maga is megjegyzi, hogy még a saját nagy műveiből is hiányzik az irgalom, mint fejezet. És zárójelben mondom, és tessenek töprengeni rajta, én úgy gondolom, akik imádkoznak, azok tudnak az irgalomról. Uram, irgalmaz, milliószor énekeljük mi görög katolikusok, római testvérek is. Aki imádkozik, tud az irgalomról. Aki terepen szolgál, gyóntat, pasztorál, ott van a családok, az emberek életében, az is tud az irgalomról. A teológusok nem tudnak róla. Itt a teológusoknak, és akik teológusokat nevelnek, kineveznek, óriási a felelősségük, hogy nehogy íróasztal szagú legyen a teológiánk, és elfelejtsük az irgalmat. Ferenc pápánk csodaszépen ránk szólt, hogy vegyük csak elő ezt a fogalmat. Amiről én szeretnék beszélni, az nem egy szisztematikus teológiája az irgalomnak, azt Walter Kasper nagyon szépen megírta. Én ikonokat szeretnék vetíteni, mert az ikonok azok nem egyszerűen képek, hanem megszólítanak minket. Festett teológia, mi így mondjuk. Teológia és etika van az ikonokra ráfestve, és ezeket az ikonokat fogjuk szemlélni, és egy-egy sarokpontot szeretnék kiemelni, amit szerintem ma jobban kell hangsúlyozni. Na hát kezdjük el. Először is azzal, hogy mi nem az irgalom. Nem irgalom a lenézés. Ez a lenéző elnézés. Ó, te csak erre vagy képes, hát tőled nem is várok többet, te csak ennyi vagy. Mindig eszembe jut ilyenkor Sólya Miklós bácsi, aki 40 évig élt cigányok között, és az íróasztalomnál én is őrzök egy fényképet róla, minden nap nyakkendőben, fehér ringben ment a cigányok közé. És nem úgy ment közéjük, hogy ti csak ezek vagytok, nektek jó lesz az is. Testileg, lelkileg ő vitte oda be a nívót, a színvonalat. Megtisztelte őket azzal. Azt mondta, ebbe a sárba döngölt templomba, amikor imádkozzuk a Szentmisét, ugyanaz, mint a párizsi Notre Dame. Ugyanaz. Fölemelte őket. Szóval nem az az irgalom, hogy valakikből, szociális rétegből, családból, vagy emberből azt mondja, ó, belőled csak ennyit nézek ki. Az irgalom nem ilyen lenézés. Aztán az irgalom nem az, hogy megbocsátok, de nem feledek. Megbocsátok szóban, mert ezt ki kell mondanom, én jó katolikus vagyok, és aztán igazából belül mégsem bocsátok meg. A pszichológusok úgy szokták mondani, hogy ezek lesznek a passzív-agresszívek. Ez anyós, meg tudunk mi előjárók is lenni az egyházban, és ilyenek, hogy azért a háttérből, ahol lehet, itt-ott szurkálunk egyet, meg beszólunk, meg kritizáljuk a másikat. Irgalmas vagyok, persze, de azért, ahogy csak lehet, a háttérben agresszív vagyok. Ez nem irgalom. Aztán nem irgalom, amikor azt mondom, hogy majd én megmondom, hogy neked mi a jó. Helyetted eldöntöm, hogy mi a jó. Két sarokpontot hadd mondjak. Ilyen az abortusz, hogy majd mi megmondjuk, hogy jobb annak a gyereknek, ha nem születik meg. Neki is jobb, kismama. Ne tessék szenvedni vele. Neki is jobb. És ugyanígy az eutanázia az élet vége, hogy ne szenvedjen a mama, majd mi eldöntjük, jobb úgy neki. És ezen túl is számtalan olyan helyzet van, mintha mi tudnánk, hogy a másiknak mi a jobb. Amikor én eldöntöm neki, hogy mi a jobb, akkor mindig kiskorúsítom a másikat. Az irgalom nem kiskorúsít, majd mindjárt mutatunk erre példákat, hanem az nem irgalom. Nem irgalom, amikor hatalomszövésre használjuk, hogy egyiknek irgalmas vagyok, másik felé nem. Valakinek többet szabad, van akinek nem. Egyházban is tudjuk ezt nagyon szépen művelni, hogy valamit valakiknek jobban lehet, és másoknak nem. Amikor erre használjuk az irgalmat, az egy gyalázat. Hogy nem a szeretet rendjét, az ordo caritatist építjük, hanem hatalomszövésre használjuk az irgalmat. És nem az, ami katolikus körökben, legyünk önkritikusak, végig önkritikus leszek, jó? Ferenc pápa ezért mondta, hogy beszéljünk csak az irgalomról, hogy majd magától elmúlik. Családokon belül, hogy alszunk rá egyet, meg kicsit összerúgjuk a patkót, külön megyünk, és majd magától elsimulnak a dolgok. Ez a magától, ez kérem, ez a jámborkodás, hogy atya köztünk nincs hangos szó soha. Hát én nem lennék a te férjed, az biztos, hogy nem lehet visszaszólni, vitatkozni, nem veszekedni, vitázni. Tehát, hogy ez a magától majd csöndben vagyunk, és alszunk rá, és a távolság, meg gyógy, ez nem. Nagyon szeretném mondani, hogy az egyházban azt látjuk, hogy a sebeket komolyan kell venni. Pió atya, Teréz nővér, Szent Ferenc. Nem olyanok, akik a sebeket semmibe veszik. Nagyon komolyan veszik a világ sebeit. Nem az az irgalom, hogy legyintünk, hogy semmi nem történt, elfelejtjük. Az irgalom a sebeket komolyan akarja venni. Tehát ne legyintsünk. Ezek nem jók. Ezek nem jók, és az a baj, ezt így hívja Kasper, hogy ezek ilyen pseudo-irgalmat jelentenek, ilyen álirgalmasságot. És ezzel az a baj, testvérek, hogy sokkal rosszabb, mintha semmit nem csinálsz. Mert azzal ámítod magad, hogy megtettem, irgalmas vagyok. Hogy lenéztem, meg kiokítottam másikat, meg én helyette. Rosszabb, mert azt hiszed, valamit tettél. Ugyanilyen az imádság, hogy rosszabb, amikor az ember azt hiszi, imádkozott, mikor elhadart szavakat, és kipipálja, hogy teljesítettem. Tehát a pseudo-irgalmat nem akarjuk. Ezt nem akarjuk. Bonhoeffer, úgy mondja evangélikus teológus, ezt úgy hívja, hogy olcsó kegyelem. Hogy Isten a bűnt, ez semmibe veszi, és mindenkit behajt a mennyországba, ez olcsó kegyelem. És nem akarjuk az olcsó kegyelmet. És hadd mondjam azt, amit mond Kasper, hogy ha az egyház elkezdi hirdetni az apokatasztászis tant, hogy Isten a végén mindenkinek minden szépen megbocsát, és semmi nem történt, tehát ha az Isten is ilyen könnyedén veszi a bajt, a sebeket, azt mondja Kasper, ha az egyház úgy beszél a bűnökről, a sebekről, hogy semmi nem történt, akkor az egyház nem emberbarátabb lesz, hanem felesleges. Tehát ha mi az irgalomról úgy beszélünk, hogy semmi baj nem számít, nem közelebb kerülünk az emberekhez, és emberbarátabbak leszünk, hanem saját magunkat tesszük fölöslegessé. És az egész nagypénteket tesszük fölöslegessé. Tehát nem célunk egy olcsó irgalmasságról beszélni. Az irgalmas

Tehát a Szent Háromság felénk irgalmas, a felénk fordulásában irgalmas. Ez az egyik. A másik, hogy ez a felénk fordulás, ez tulajdonképpen maga Krisztus. Ugye az önközlésnek, a Szent Háromságos önközlésnek a csúcsa a Krisztus esemény. Az irgalom csúcsa az nem szabály, hanem maga Krisztus. Ezért nagyon nehéz irgalmasnak lenni, mert nem szabályokat akarunk alkalmazni, az irgalmasság elnéző szabályait, hanem Krisztus szeretetét. Ezt jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy semmiféle morális szabály, egyházi törvényhozás, családi szokások, semmik nem tudják utolérni egy személy szeretetét. Krisztus Urunknak a szeretetét. Tehát ezért küszködünk, hogy Krisztus szívével én hogy szeressek. De ez egy jó küzdelem, tehát az irgalom maga Krisztus személy, nem elveknek, szabályoknak az alkalmazása. Aztán, hát ez egy nehezebb ábra, ez arról szól, hogy tessenek nézni, Istennek két kinyilatkoztatása van. Van az általános, a teremtéssel, és van a kategoriális, konkrétan Ó és Új Szövetség. A teremtésben kapunk eszet, értelmet, és megalkotjuk a filozófiai istenképet, eszerint Isten maga a lét, Arisztotelész, a tökéletes lét, az abszolútum, és ennek a tökéletes létnek a filozófia, a természetes kegyelem, a filozófia alapján mik a jellemzői ennek az Istennek, hogy Isten igaz, jó, szép, egy, tökéletes, transzcendentálék. És jön a bibliai kinyilatkoztatás, a kategoriális. Ó és Új Szövetségben milyen Istent látunk? Isten az a Jahve, aki velünk van. Együtt zarándokol a népével Ószövetségben, és Krisztusban is azt kapjuk, hogy velünk zarándokol a történelemben, fölveszi az emberi természet az unió hipostatikában. Isten egy olyan lét, aki velünk lét. Isten irgalmas, együtt szenved. Vándorol velünk. És tetszenek látni, hogy itt van, a kettő között bizony itt van összetartozás, de itt van egy különbség, az igazság és az irgalmasság. Tehát, hogy Isten hogy irgalmas, hogy igazságos, ezt nehéz összeegyeztetni, de szeretném hangsúlyozni, hogy ezek nem egy szinten vannak, ezek a fogalmak, hanem Isten milyennek mutatja maga, ez több, ez mindig több, amit Isten konkrétan mond magáról, mint az általános kinyilatkoztatás, ebben a többen milyennek mutatja magát, nem ilyennek, hogy én vagyok a mozdulatlan mozgató, a szenftelen abszolútum, a matematikailag igazságos, hanem olyannak mutatja magát, mint aki irgalmas. Tetszenek érteni, a hangsúly hol van? Az irgalmasságon van. Egy dráma, hogy az irgalmat és az igazságost hogyan lehet összeegyeztetni. De ezek nem egyenrangú fogalmak. Isten a kategoriális kinyilatkoztatásban az irgalmas oldalát mutatja nekünk. Szó sincs arról, hogy ezt semmibe vesszük. Szó sincs arról, hogy a Biblián kívül ne kellene a filozófia. Nem vagyunk protestánsok. Tehát igenis kell a filozófia is, nem csak a sola scriptura, kell az egész hagyomány, kell az emberi bölcsesség, kell mind a kettő, ezek egymást tisztítják, csak ha hangsúlyt kell tennem, akkor azt mondom, hogy az irgalmasság az első. Krisztus Urunkon végig azt látjuk, hogy inkább ezt képviseli, inkább az irgalmasságot.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Papp Miklós atya előadását az irgalom és a cselekvő szeretet kapcsolatáról.
1: Irgalom a tett után. Hát ha ezt a szót kimondjuk, hogy irgalom, akkor tulajdonképpen az jut eszünkbe, hogy a baj után, a bűn után Isten hogyan irgalmas hozzánk.

Jelent a bűn. Hát aki nálam vizsgázott, vannak itt egy páran, tudják, hogy aki a bűnt nekem úgy definiálja morális vizsgán, hogy aki szándékosan és tudatosan megszegi Isten parancsát, az páros lábbal rúgom ki. Tehát a parancsok mire valók? A katekizmus így mondja, a bűn szeretetlenség. Az összes első áldozónknak ezt kéne elragozni, a lopás miért bűn, mert megszegtem a 8. parancsot, vagy hanyadikat. Hanem azért, mert megsérted a másikat, elveszed az övét, sérted a saját becsületedet, meg sérted az isteni rendet, hogy szeretetlen vagy az alapvető szeretet irányokba. Az első áldozókkal így az összes bűnt, az ők is szintjüknek megfelelő bűnt végig szoktuk venni, hogy miért bűn a hazugság, miért bűn a szemetelés, hogy miért szeretetlenség, mert megszegtük az 5. parancsot. Tehát nem értik, nem is bánják. Tehát a bűn szeretetlenség. A szeretetlenség az egyik definíció. A másik pedig az, hogy ehhez tartozik szorosan, hogy egészen még János is erről beszél, János apostol, hogy a bűn hitetlenség, elfordulás az Istentől, és ezt fölveszi majd Szent Ágoston, Szent Tamás, és megjelenik a katekizmusban is, a bűn averzió, elfordulás az Istentől. Tehát ez a lejtő, ez a bűn. Hogy a Szent Háromság hív önmagához, és én itt elkezdek ebből kicsúszni, lecsúszni, elcsúszni. Averzió, elfordulok Istentől, elfordulok a szeretettől, szeretetlen vagyok. Az első áldozó hittankönyveket, de középiskolás felnőtteknél is át kell írni ezt a fogalmat, hogy a bűn az nem átírni, visszahozni az eredetit. Nyilván a parancsok Isten szeretetét akarják tükrözni. És ilyen értelemben jó az a definíció, hogy a bűn Isten parancsának a megszegése, de melyik parancsának? Hát a szeretet parancsának. Rendkívül morgok arra, mindegy, nem akarok erről beszélni, hogy a hegyi beszédet, a krisztusi töbletet mi a 10 parancs alapján tanítjuk a gyerekeinknek. Még mindig a 10 parancs is, a hegyi beszédet csodaszépen elfelejtjük. Ránk az új hegyi beszéd, az új Mózes, az új morál, az a hegyi beszéd, a 8 boldogság. Abból kellene levezetni. Na, tehát a bűn ez. Na most az a kérdés, hogy itt mit csinál az Isten? Tehát amikor elkezdünk lecsúszni el, és mély ponton vagyunk, ott hogy irgalmas hozzánk az Isten, amikor mi szeretetlenek vagyunk? Hát az első az, hogy fárad értünk. Tehát nem az a mozdulatlan mozgató, aki ott ül dicsőséges trónján, és azt várja, hogy Pista fiam, ezt jól elbénáztad, majd megítélek, hanem tessenek nézni, ide lejön értünk, pokolra száll. Nagypénteken ezt ünnepeljük, hogy Isten fárad a bűnösért. Fárad értünk. Sokat kellene mondani gyerekeinknek, családjainknak, híveinknek azt, hogy mély ponton értünk jön az Isten. Mély ponton értünk jön az Isten. Tehát, hogy fárad, nem egyszerűen vár, hogy én megmondtam, amit megmondtam, aztán aki megtartja, megtartja, hanem jön értünk. Most ez azért fontos, mert az egész Krisztus esemény, az egész nagypéntek, az mind ez a fáradtság, hogy megyek értetek, megyek a bűnösért, és a jó pásztor ikonját raktam ide, aki ugye megy, fárad az elveszett bárányért, és itt szeretjük az ikonográfiában mutatni, ahogy megragadja itt ennek a báránynak a lábát, majd ugyanezt a megragadást fogjuk látni a húsvéti ikonon, ahogy megragadja a mélyponton, a halálban lévő Ádám Évát, és így ragadja őket föl a föltámadásba. Tehát Isten fárad a bűnösért. Nem azt mondja, hogy alszunk rá egyet, majd lesz valahogy, elfelejtjük, hanem fárad érte. Tehát aki irgalmat akar családban, egyházközségében, tessék fáradni érte. Nagyon szeretem Barsi Balázsnak ezt a definícióját. Azt mondja, hogy a pap tulajdonképpen Isten megesett szíve. Többször olvassuk azt, hogy Krisztus látja a népet, és megesett a szíve rajtuk. És azt mondja Balázs, hogy nagyon szép ez a definíció, hogy mi papok tulajdonképpen Isten megesett szívei vagyunk. A népen, ahogy megesik Istennek a szíve. Ezt kellene folytatnunk. Ezt az irgalmas, érted jövök, érted lettem pap, érted adtam az életemet, ezt folytatni. Ebben, ahogy fárad az elveszettért, ebben van egy dráma, ami majd nagypénteken fog kicsúsosodni, és a kereszténységből ne lopjuk ki ezt a drámát. Elénk jön ennek a tékozló fiú
az egyik legszebb példabeszéde, ahogy elénk értünk jön a mélypontra. A dogmatika ezt úgy hívja, hogy gratia preveniens, elénk siető kegyelem. Ahogy ez az atya siet a fia elé, az nem egyszerűen egy ilyen barátságos lépegetés, hanem úgy mondják, hogy ahogy a harci szekerek mentek az ókorban, ellenállhatatlanul, nincsen bucka, meg semmi, megyünk, ez az atya így futott a fia elé. Futott elé, ellenállhatatlanul futott elé. Bloom atya úgy mondja, Anthony Bloom, ez nekem sokat jelentett, mikor ilyen száraz lelki időszakon volt, azt mondja, nincs hatalmadban megidézni az Istent, de elűzni se tudod. Tehát az sincs a hatalmadban, hogy elzavard az Istent. Hogy én bűnös vagyok, méltatlan vagyok, és én nem vagyok méltó, hogy templomba menjek meg. El se tudod zavarni az Istent. Ellenállhatatlanul jön érted. Nagyon nagy vigasztalást tud ez jelenteni mélyponton. A gratia preveniens mit jelent? Azt jelenti, hogy a nulladik lépést az irgalom teszi meg. Tehát nem azt mondja, ha majd megjavultál, akkor megbocsátok, hanem előbb irgalmas vagyok, előbb átölellek és érted jövök. Előbb. Hogy majd gyere ki ebből a mélypontból. Ez az elénk siető kegyelem, ez miért fontos? Mert a metanoia fogalmat úgy szoktuk lefordítani, a metanús azt jelenti, hogy a gondolkodás módnak az átfordítása. Magyarul úgy szoktuk mondani, hogy szedd össze magad, gondold át az életed, meg ilyenek. Hölgyek, urak, ez nem egy semleges történés. Ez nem egy pszichológiai folyamat, hogy szedd össze magad, gondold át az életed, hanem engem már körülvesz az irgalomnak a légköre. Magyarul azért tudom összeszedni magam, azért tudom átgondolni az életem, mert már az irgalom áttölel engem. Tehát ne beszéljünk úgy az irgalom a megtérésről, mintha ez egy emberi teljesítmény lenne, aki majd oda talál az Istenhez, hanem tök fordítva van. Előbb értünk jön az Isten, és azért fogunk tudni megtérni. Zsoltáros is mondja, hogy téríts meg minket, Urunk, és mi megtérünk. Tehát morálisból szeretnénk képviselni, hogy nem önmegváltás van. Nem önmegváltás, hogy én nagyon felvilágosodom, Szokratésznak az intellektualizmusa a mai napig kísért minket, hogy én nagyon felvilágosodom, azt mondja, hogy Szokratész, bűnt csak tudatlanságból követünk el. Ha elég sokat tanulunk, tapasztalunk, akkor már nem leszünk rosszak. Hát dehogy nem. Tehát, hogy intellektualizáljuk a gonoszt, a rosszat. Hogy rengeteg pszichológiai könyvet elolvasunk, és ilyen önjelölt pszichológusok leszünk, hogy ez nem így megy. Hogy az ember önerőből a mélypontról ki tudja húzni magát, hanem ahhoz, hogy én helyesen térjek meg, helyesen gondolkodjak, helyesen szedjem össze magam, ahhoz előbb van az Istennek az áttölelő irgalma. Tehát az egész megtérés, az egész etika, úgy is mondhatnám, hogy a kegyelem tannak a következménye. Az első a kegyelem tan, az irgalmasság, és utána jön minden más. Ezt a mondatot, hogy mélyponton értünk jön az Isten, én ezt nagyon sokat szoktam mondani. Mert ugye az marad meg, amit a tanár meg a pap sokat mond. És én ezt nagyon sokat mondom, mélyponton sarokba szorítva, mindegyikünknek ilyen sarokba szorított gondolatai vannak. Mélyponton sötét gond, mindenkinek sötét gondolata. Bűnnel hogy lehetne kitörni? Sarokba szorítva nincsenek jó gondolataink. Hogy ez adjon már egy nyugalmat, hát ha eszébe jut az embernek mélyponton, hogy elénk jön az Isten. Értünk jön az Isten. És akkor utána meglátjuk, hogy hogy kell innen kijönni. Aztán az irgalomra jellemző, menteni a menthetőt. Ez egy régi morális alapszabály, hogyha már tört bármi, elváltál, megözvegyültél, bűnös voltál, mindegy, bármi miatt is tört, a morális alapszabály tovább. Menteni a menthetőt. Nem, ugyanaz már talán nem lesz, de hogy van tovább. Amit Krisztus Urunknál látunk itt az asszonnyal, hogy nem azonosítja a bűnöst a bűnnel. A bűnöst szeretem, a bűnt nem. Tehát ez a differenciálás, ez a személyes méltóságunkhoz tartozik. Kell lesz nekünk sokat képviselni, hogy nem attól ember az ember, hogy mennyit dolgozik, meg hány gyereket szült, meg cigány vagy nem cigány, meg rokonom, meg nem rokonom. Előbb van a személyes méltóság, utána a teljesítmény.
Ezt válasszuk külön saját magunkban, gyerekeinkben, tanítványainkban, az Isten képiség, ikonarcúság, az az első. És csak utána jönnek a tetteink és a teljesítményeink. Ilyen értelemben az időnek hangsúlyozni kellene a remény jellegét, reményt, hogy mindig arról beszélünk, hogy az idő múlik. Borzasztó, mintha hitetlenek lennénk. Kérem, mióta Krisztus elment a mennybe, és azt mondta, hogy az idők végén találkozunk, onnantól kezdve az idő, ahogy múlik az idő, nem egyszerűen a halál felé megyünk, hanem Krisztus felé megyünk. És mindegy, hogy ő jön hamarabb, vagy én halok meg hamarabb, de hogy az időm múlik, az egyszerűen azt mondom, visz Krisztushoz az idő. Az időben van egy remény. Megyünk Krisztushoz. Ez úgy hiányzik a beszédünkből, hanem múlik. Múlik, mint a hitetleneknél, halál felé. Tehát amikor találkozom egy bűnössel, és neked jé, van még egy napod. Mindegy, hány éves vagy, mi történt. Megnyílt még egy napod. Megnyílt még egy órád, elkezdheted az új évet. Az idő megnyílik, és még ad sanszokat, lehetőségeket. Az idő a remény hordozója, hogy te még mentheted a menthetőt, még neked is van valahogy tovább, és még lehetsz boldog.

0: Kedves hallgatóink, Papp Miklós morálteológus előadását folytatjuk.
1: Aztán a tökéletesség. Hát ezzel, ez pszichológus hölgyekkel sokat beszélgettünk arról, hogy a katolicizmusban van egy olyan görcsös perfekcionizmus, ami árnyékot vet ránk. Nem véletlenül veszi elő Ferenc pápa. Mit látunk? A konkolynak a példabeszédét látjuk, ahogy itt együtt nő a konkoly a búzával, és majd utána ugye a konkolyt bedobják a kemencébe, a búzát beviszik az Isten csűrébe, de hogy itt az Isten irgalmas, türelmes, a konkolyt megtűri. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tökéletesség mit jelent a kereszténységben. A görög tökéletesség hibátlanságot jelent. Tessenek megnézni egy Vénusz szobrot, csodaszép női test, vagy egy Zeus szobrot, Bécsben van egy csodaszép, mint egy Isten, olyan csodaszép férfi test. A görög tökéletesség hibátlanságot jelent. És nekünk nem arra kell törekedni. Péter apostolunk hol volt hibátlan? A szentjeinken azt látjuk, hogy nem hibátlan emberek, viszont miben hibátlanok? A bibliai tökéletesség azt jelenti, hogy tökéletesen ráhagyatkozom az Istenre. Így konkolyokkal együtt. Hogy együtt működök ezzel az is, szövetség, együtt működök ezzel az irgalmas Istennel. Abban legyél tökéletes. Tulajdonképpen ezt hívjuk lelki szegénységnek. Erről annyi zöldséget összehordtunk. A lelki szegénység, ez a ráhagyatkozás az Istenre, és nem csak egy passzivitás, egy együttműködés, ahogy Mária csinálja. Passzívan engedi, hogy megtermékenyítse őt az Isten, mi az ő hivatása, és utána Mária aktívan megszüli azt a gyereket, felneveli, ott áll a keresztje alatt, eltemeti. Mária aktív, de hogy így együtt működik a kegyelemmel. Ez a Máriás lelkület. Na, szóval ez a tökéletesség, ez a lelki szegénység, és nekünk erre kell törekedni. Tehát ezt azért mondom, mert kutyuljuk, és azt hiszük, a morálisnak is az a célja, és szoktam ilyet kapni, hogy nem kell moralizálni, hanem szentté kell válni. Óvat, a morálist ki ne szakítsuk a kereszténységből. Kell moralizálni. Csak nem az a cél, hogy minden konkolyra lecsapjunk. Bocsánat, mikor jönnek hozzánk, mi atyák tudjuk ilyen piszmogó bűnöket gyónni, amit meg se kéne gyónni. A piszmogó bűnöket meggyónom, mert az orrom előtt vannak, anyámmal összevesztem, de az, hogy nem hozok meg nagy döntéseket, például nem is bűn. Nincs ilyen a bűnkatalógusba, hogy nem hozok meg életkoromnak megfelelő nagy döntéseket. Nincs ilyen bűn. És 8 évig meddő vagyok, nem veszem el a piroskát, nem lépek be Ferencesnek, ott topogok, és nem hozok nagy döntést, és meg se gyónom, hogy életemnek ez a rákfenéje. Meggyónok piszmogó bűnöket. A trienti zsinat nem viccből mondja, hogy a piszmogó bűnökkel nem kell annyit foglalkozni, mert sokat foglalkozunk vele. Perfektek akarunk lenni, így. A nagy bűnökkel kell foglalkozni. A konkoly nem azt jelenti, hogy minden bűnt megtűrünk, hanem akarunk búzát. Tehát az számít konkolynak, ami megöli a búzát, amivel lehet együtt élni, úgy hívjuk a bocsánatos bűnök, a piszmogó bűnök. Hogy azokat úgy tűri az ember az életében, szemmel tartom, de nem azzal kéne foglalkozni, hanem olyan konkolyt nem akarok megengedni, ami megöli a termést. Azt nem. Az irgalmasság nem ezt jelenti. Na, szóval mi úgy tartjuk magunkról, katolikusok, hogy a keresztény vallás abszolút vallás. Mert nem egyszerűen, hogy mondjam, alulról tapogatózik, hanem föntről Krisztus Urunk alapítja. Abszolút vallásnak tartjuk magunkat. Az ortodoxok nem is szeretik a kereszténységet vallásnak nevezni, hogy ők nem egy vallás a többi közt. Ők ortodoxiának hívják magukat. Igaz hitnek. Tehát, hogy a kereszténységben ott van ez, hogy a teljes vallás. Ott van bennünk, minden pap arról prédikál, hogy tessék meggyóni, megjavulni, minden bűnt letenni, ott van bennünk egy állandó perfekcionizmus. És ez nyomot üt rajtam, nincs önbizalmunk keresztényeknek, önbecsülésünk, nyomot hagy a házasságunkon, állandóan noszogatjuk egymást, otthon nem lehet hibázni, az egyházban, ha valami rosszat csinálsz, azonnal koppintanak a fejedre. Szóval én értem, hogy a kereszténységben ott van a tökéletes vallás, értem. De hogy ne erre törekedjünk, erre a hibátlanságra, hanem abban akarok hibátlan lenni, ahogy ráhagyatkozom az Istenre, és együttműködök vele. Ki nézze csak meg, hogy ő hol nagyon, nagyon perfekcionista. Aztán az irgalom nem arra való, itt a legfontosabb a korbács, ugye megfogja a korbácsot és kihajtja a népet. Az irgalom nem arra való, hogy a rosszat, a rossz működését állandósítja. Magyarul, hogy minden este félholtra ver a férjem, de én milyen irgalmas vagyok. Az irgalom nem erre való. Nem azt látjuk Krisztus Urunkon, hogy bántani akarja ezeket, hanem többet néz ki belőlük. Tudnátok ti itt imádkozni is akár. Tehát az irgalom nem bántani akar megtorolni, hanem többet akar kinézni a másik. Képesek lennétek itt imádkozni, de nem arra való az irgalom, hogy van egy rossz, és akkor állandósítjuk, hozzájárulunk a rossznak a működéséhez. Ratzinger így mondja, hogy az irgalom határt szab a rossznak. Így. Határt szab a rossznak. Tehát az, hogy drámai helyzetben igenis az ember megteheti azt, hogy polgárilag lehet, hogy el kell válni. Azokat a kiskorú gyerekeket menteni kell. Tehát lehet olyan helyzet, ahogy cselekedni kell, mert az irgalom nem jelent butaságot, hanem igenis olykor cselekszik. Itt nagyon nehéz okosnak lenni, és mikor hitoktatóként, lelkipásztorként tanácsot kell adnunk, itt nagyon-nagyon nehéz okosnak lenni, hogy okos is legyek, meg irgalmas is. De szeretném azt a szöveget leszúrni, hogy az irgalom nem buta. Nem buta, hanem a rosszat nem akarja fönntartani. Aztán irgalom, hát bármivel fordulhatunk az irgalmas Krisztushoz. Bármivel. Tehát az irgalom előtt nem kell szégyenkeznünk. Ez az egyházunkra vonatkozóan, itt látunk ugye a vérfolyásos asszonyt, látunk itt vakokat, púpos asszonyt, ott van az ördögtől megszállott, tehát látunk itt mindent. Nem szégyelnek Krisztushoz fordulni. Az egyház ne legyen az a perfekcionista közösség, az az elit zárt közösség, akihez csak bizonyos emberek tartoznak. Ferenc pápánk ezért noszogat minket. Elég zárt klub lettünk. Hanem folytassuk csak a legszebb hagyományunkat, az egyház bűnösökből álló közösség. Szent egyház, de bűnösökből áll. Tehát van helyed neked is, mindenkinek van helye ebben az egyházban, nem kell szégyenkeznünk. Aztán az irgalom okos, megint csak előhozom ezt a fogalmat. Ma már mindenre azt mondják, okos telefon, okos hűtőszekrény, okos izé, ezt a Biblia régebb óta használja. Az irgalom legyen okos. Tehát azt látjuk az irgalmas szamaritánuson, ugye itt kifosztják őt a rablók, ott vannak a sebei, Krisztus bort, olajat tölt a sebekre, elviszi a fogadóba, ott hagy egy kis pezetát. Hogy nem azt látjuk, hogy az irgalom ott elkezdi mondani a mi atyánkot, jámborkodik, és nem azt látjuk, hogy a fél vagyonát itt hagyja, hanem egy szakszerű okosságot látunk. Tudja, hogy mit kell csinálni, a sebeket hogy kell fertőtleníteni, és hölgyek, urak, itt egy elég jól kiszámolt összeget hagy. Nem egy esztelen összeget. Tehát az irgalom szakszerű. És igenis, ha akarunk szakszerűen irgalmasak lenni, továbbképzés, felnőtt tanulás, a munkatársainknak az állandó képzése, szakszerűnek lenni, és bizony a pénzt is beosztani, hogy mennyit költünk migránsokra, mennyit a saját családjainkra, okosnak kell lenni. Tehát a véges lény akar szeretni, akarunk mi jól szeretni, hogy a hegyi beszédben mondja Krisztus, de mivel nem vagyok Isten, be kell osztanom szívemet, idegeimet, energiámat, életemet, pénzemet, be kell osztanom, és azt szeretném, hogy pont oda jusson, ahová kell. Tehát, hogy okosan akar az irgalom működni. Ne lopjuk ki az irgalmasságból az okosságot. Aquinói Szent Tamás így mondja, az irgalom nem csak affektív, hanem effektív. Tehát nem csak ilyen együttérző jámborkodás, hanem cselekvés, együttműködés az isteni szinergiában, az isteni kegyelemmel, hatékony akar lenni. Az irgalomnak mi a célja, tessenek nézni, ezt az embert talpra állítani. Tehát nem jámborkodni és nagy érzelmekkel mellette lenni pusztán, hanem azt akarja, hogy menjél holnap dolgozni, állj a talpadra, hozzál döntéseket, menjél gyereket szülni. Tehát, hogy tessék, menjél tovább. Az irgalomnak célja az, hogy talpra állítsam a másikat, és effektív akarok lenni, nem csak affektív. Az irgalomnak a csúcsa az a keresztfán jelenik meg. A keresztfa egy kimeríthetetlen misztérium. Mindannyian tudjuk, csak a körmeneteinket ezért szeretjük a templomban, akár hogy megspóroljuk, tessenek csak tartani azokat a körmeneteket. Azt jelenti a körmenet, hogy nem belemegyek a misztériumba, hanem körüljárom a misztériumot. Egész életünkben körüljárogatjuk újra és újra mindig a misztériumot. És a kereszt is egy ilyen misztérium. Annyit hadd mondjak hozzá, hogy egyrészt a kereszt az a szabadság fája. Hogy felszabadít, hogy tudsz te keresztre feszített állapotban is, tudsz te is szeretni. Tehát a préselő körülmények lehetnek, ilyen a te férjed, a főnököd, hogy a körülmények lehetnek nagyon préselőek, de pont azt látjuk a keresztnél, hogy Krisztus a préselő körülmények közepette is szeret. A szabadság fája a kereszt. Hogy én akkor is tudok irgalmas lenni, és máshogy gondolkodni, és viszonyulni mindenhez. Tehát egyrészt a szabadság fája, másrészt, hogy itt Krisztus Urunk nem csak egy bölcs tanár, próféta, hanem ő a megváltó. Ő nem csak példát mutat, hogy emberek így is lehet irgalmasnak lenni a végsőkig, hanem ő ontológiailag megvált minket. Magyarul nem csak példát hagy ránk, hanem minket képessé tesz. Tudok én is így viselkedni. A legbrutálisabb körülmények között is tudok irgalmas lenni. Nekünk ez a dolgunk. Tehát Krisztusra úgy tekintsük, hogy tudok én is. Az unió hipostatika, hogy vitte az emberi természetemet a megdicsőlésbe. Az én természetem is képes arra, hogy ne agresszívan vagy szeretetlenül, gonoszul viselkedjem. A keresztről még egyet hadd mondjak, Baltazár azt mondja, hogy a kereszt a győzelem fája, és a győzelem fáját azt a győzelem egyházában ünnepeljük. Ez azért fontos, hogy azt mondja Baltazár, az egyházban mi nem egy kétes ajánlatot kapunk, a yin és yang jel, tudják, volt egy ilyen keresztény oskola, ez volt a ballagási tablójukon, yin és yang jel. És úgy szóltak a városi emberek, hogy keresztény iskolában yin és yang jel, semmi közünk a yin és yang jelhez. Na, a yin és yang jelben nem lehet tudni, hogy a fekete fog győzni, vagy a fehér. A jó vagy a rossz, nem lehet tudni. A keresztfában azt látjuk, hogy ez egy győztes fa. Tehát magyarul az egyházban mi egy győztes ajánlatot kapunk. És nem egy kétes ajánlathoz csatlakozunk, hanem a győztes ajánlathoz csatlakozunk. Szóval hihetetlen erő van abban, ha a keresztet sokat szemléljük. Aztán Tamás apostolnak a története. Hát ez nagyon izgalmas. Ugye az történik, hogy Tamás nem hiszi azt, hogy Krisztus föltámad, csak Tamás mit csinál? Együtt marad a többi apostollal. Hölgyek, urak, ez nagyon fontos. Tehát, hogy előbb együtt maradni, és majd berken belül kinek érettebb a lelkiismerete, kinek éretlenebb, vagy a hite, vagy a házassága, előbb együtt lenni, berkeken belül, és majd utána fogtok fejlődni. Ezt én egy evangélikus moralistánál találtam, aki a kompromisszumról írt, mi katolikusok alig merünk írni a kompromisszumról, és azt írja, hogy Pál miben enged kompromisszumot, és miben nem. Abban nem enged kompromisszumot, hogy ti maradjatok együtt. Az egyik ugye mer enni a bálvány húsból, a másik nem mer enni, és akkor azt mondja, hogy az erősek azok legyenek tekintettel a gyengékre. A gyengék meg tanuljanak az erősektől. Tehát majd maradjatok együtt, majd egymást viszitek fölfelé. Hogy abban van kompromisszum egyelőre, hogy most egy morális szabályt hogy tartunk be, hogy nem. Abban nincs kompromisszum, hogy maradjatok együtt. Tetszenek érteni? Előbb együtt lenni, és majd akkor itt fölkaroljuk azt, akinek a hite, a moralitása, az még nem jár olyan szinten. Még egyszer mondom, úgy érzem, szerintem Argentinából kellett az a pápa, aki jobban rálátott Európára és az európai katolicizmusra, hogy egy zárt klub lettünk. Az a jó katolikus, akinek a hite úgy van, ahogy a katekizmusban benne van. Azért tetszenek tudni, nem tudom, Magyarországon szerintem a legjobb dogmatanár Puskás Attila, ha bármelyikünknek le kéne nála szigorlatozni dogmatikából, nem tudom, hányan mennénk át. Mindent pontosan úgy hiszünk, ahogy azt az egyház előírja. Mindegyikünk hitében vannak cölöpök, vannak ingoványok, vannak homályok. Az a jó katolikus, aki morálisan, tökéletesen hibátlan, és az a jó katolikus, aki kánonjogilag a keresztsége, bérmálása, házassága tökéletesen rendben van. Tetszenek érteni, ha ezt keressük, az nagyon kevés ember. És szerintem Ferenc pápa ezt látta meg, hogy magunkra zárjuk az ajtót. Hogy csak aki katolikus, aki mindent úgy hisz, morálisan és kánonjogilag és házassága és minden tökéletes rendben, az a katolikus. Ez így nem jó. Nyilván koncentrikus körökben igyekszünk egyre közelebb kerülni a Szent Háromsághoz, de az is hozzám tartozik, aki évente egyszer jön el pászkát szentelni húsvétkor. Az is hozzám tartozik. És keresem azt, hogy hogy lehetne őt egy körrel beljebb hozni, meg még egy körrel beljebb hozni. Tehát ne zárjuk magunkra az ajtót, hogy egy ilyen zárt klub legyünk. Először tartozzatok hozzánk, ezt az apostolok nagyon jól csinálták, és aztán majd Tamásunknak a hite ott fog érlelődni a közösségen belül. Morális. A morálisban nagyon fontos, ugye ez az alapdöntés, az opció fundamentális, a mai morálteológiában ez ennek nagyon fontos tehát ez egy nagyon fontos fejezet. Az opció fundamentális azt jelenti, hogy mindenkinek van egy transzcendens alapdöntése a Szent Háromság, a jóság, az igazság felé, a szeretet felé, és annak is, aki ebből ki akar csúszni, annak is van egy alapdöntés, egy negatív alapdöntése. Van mindenkinek ez a meghívottsága, alapdöntése a Szent Háromság felé, és elindulunk, és tetszenek tudni, van úgy, hogy megtörik az A terv, és akkor jön a B terv. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy van B-terv, tehát ha megtört bármilyen bűn miatt is az életed, van valahogy tovább. Az opció fundamentális ezt akarja hangsúlyozni, hogy te ebből, ha nem akarsz, nem tudsz kipottyanni. Tehát mikor jönnek hozzánk, hogy atya, összetört az életem, kicsúszott a lábam, a talaj, minden összedőlt, minden nem. Az opció fundamentálisod lehet, hogy nem tört össze. Az, hogy hív téged az Isten, biztos, hogy nem tört össze, mert az nem rajtad múlik. Elzavarni se tudod. Tehát ez egy kapaszkodó, hogy minden nem tört össze, minden elveszett, nem érdemes tovább élnem, nincs tovább jövőm. Ezek a dumák nem, ez nem keresztény. Az opció fundamentális, te úton vagy a Szent Háromság felé. Eltört valami, a te bűnöd miatt, a másik bűne miatt, de van tovább. Ez az irgalom, hogy van valahogy tovább. És te még üdvözülhetsz, te még lehetsz boldog. Nagyon szeretném azt hangsúlyozni, hogy az A és a B tervhez, ha már most én nagyon leegyszerűsítve mondom, sematikusan, bocsánat, más a hangnem. Az A tervet igényesen kell tanítani. Gyermekem, te csak válasszál igényes pályát, igényesen házasodjál, vagy hozd meg a szerzetesi papi döntésedet. Tehát igényesnek lenni, és ha megtört az A terv bármi miatt, akkor itt már az jön, hogy menteni a menthetőt. Itt jön az irgalom. Hölgyek, urak, néha azt érzem, fordítva csináljuk, hogy az A-tervnél ilyen lagymatag hangon beszélünk, hát lehet azt így is, meg nem olyan nagy baj az, hogy az A-tervnél vagyunk ilyen tutyimutyik, és mikor eltört a szegény gyermekünknek az élete, akkor itt kezdünk el keménykedni. Nem ott kell keménykedni. Előtte hogy beszéltél hozzá? Mondok példát, volt egy diákom, 17 évesen terhes lett. És ilyen gömbölyű hassal elkezdett járni egyházi iskolába, és hát én mondta, tehát az összes tanár hogy viszonyult hozzá, hogy képzeled, micsoda bűnös és fertő, és jössz ide a többiek közé. És én voltam az egyetlen, aki megkérdeztem tőle, hogy hozhatok egy kis babaruhát. És örülök, hogy nem dobtad ki egy kukába. Nehéz lesz fölnevelni. Hogy nem itt kell keménykedni, előtte hogy beszéltél az értékekről, a nívóról, a hűségről, törödő. Tehát fordítva, ha már eltört, ott már hagyjad a keménykedést. A keleti teológia, hogy idehozzam, ezt úgy mondja, hogy van akribeia és oikonómia. Az akribeia pontosságot jelent. Tehát a papnak az a dolga, moralistának, hitoktatónak, hogy az egyház tanítását pontosan tanítsa. Nem jobban, nem kevésbé. Pontosan tanítsa, ez a dolga. És ha bárkinek nem sikerül ezt az egyházi tanítást megélni, akkor van az oikonómia, akkor van az irgalmasság, akkor van a szelídség, így mondják, a szelídség, hogy akkor mentsük a menthetőt, mit lehet ebből kihozni. Tehát a szó sincs arról, hogy a kettőt összekutyuljuk, hanem a dolgunk mindig az, hogy az egyház tanítását pontosan tanítsuk.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Papp Miklós, görögkatolikus parókus morálteológust hallották. A hangfelvétel 2016. január 26-án az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon készült Egerben. Adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. 3 országgyűlési képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Honkó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, között a legfőbb ügyészség az MT-vel. Hankó az NK ügy miatt kerülhet a vádlottak padjára, Seszták neve a Volánbusz ügyben került elő, Magyar ellen pedig a 2024-es 5. kerületi buli után történt telefonlopás miatt folytatnának nyomozást. Foglalja össze az indokokat a sajtó. A központi nyomozó főügyészség megerősítette az ATV-nek, hogy nyomozati cselekményre került sor a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatti büntetőügyben. A csatorna úgy értesült, a Matolcsi Györgyhöz köthető körökben tartottak házkutatást. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamat szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte az előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve felszólal az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Baka András egyúttal a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyalásokon vesz részt. A digitális állampolgárság program új, hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, közölte a fejlesztő cég az MT-vel. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebbet kell azok közül újra megadni, vagy éppen kevesebb igazolást kell beszerezni, illetve kevesebb dokumentumot kell feltölteni. Nincs már az afrikai sertéspest is miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban, a védekezés azonban folytatódik a vaddisznók miatt. A Világbank 841 millió dollárt utalt át Ukrajnának kanadai kormány garanciával, közölt az ukrán miniszterelnök. Szerhij Korecki szerint a nyugati országok garanciáival az Ukrajnának folyósított világbanki támogatás teljes összege elérte már az 54 milliárd 300 millió dollárt. A frissen megadott támogatás egy részét a költségvetés szociális kiadásaira fordítják. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, észak-keleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 18-20 fok körül alakul. Ismét megerősödhet a magas légnyomás Európa fölött, így a Földközi-tenger és Észak-Afrika térségéből szokatlanul meleg levegő indulhat észak felé. Magyarországon és a környező országokban szeptember végén akár 28-30 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak, írja az Origó. Híreinket hallották.
1: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológussal beszélgetek, beszélgetésünk témája pedig Változtasd meg az életed. Apropóját az adja találkozásunknak, hogy a közelmúltban egy ilyen című előadást tartott Ön a mentakörön belül. Először is mit tudhatunk a mentakörről?
4: A mentakör egy olyan kezdeményezés, aminek az a célja, hogy tegyük jobbá az életünket. Ez egy ilyen nagyon egyszerű cél, de azt hiszem, hogy szinte minden ember számára fontos, hogy az életének a minősége, a közérzete jobbá váljon, vagy akinek éppen aktuálisan jó, az meg tudja ezt őrizni. És amikor az emberek erről gondolkodnak, hogy hogyan is tehetnék jobbá az életüket, akkor rendszerint arra gondolnak, hogy az anyagi körülményeiken kellene változtatni, például, hogyha egy öttalálatosuk lenne a lottón, akkor az biztos sokat segítene, vagy magasabb pozícióba kerülnének, több fizetésük lenne, tehát az anyagiakra gondolnak. A másik pedig, azt hiszem nagyon gyakori, hogy arra gondolunk, hogy a körülöttünk lévő emberek, hogyha egy kicsit megértőbbek lennének, hogyha elnézőbb lenne a főnökünk, ha szófogadóbb lenne a gyerekünk, ha segítőkészebb lenne a párunk, akkor úgy gondoljuk, hogy rögtön jobb lenne az életünk. Nos, mi néhányan a barátaimmal úgy gondoltuk, hogy a saját életünket nem csak ilyen módon tehetjük jobbá, hanem sokszor az is segít, hogyha a mentalitásunkon, a nézőpontunkon, a beállítódásunkon változtatunk. Egészen konkrétan azt tapasztaljuk, hogy sokszor az a fajta negatív beállítódás, az a fajta eleve a rosszra számítás, a rossznak a feltételezése is megkeseríti az életünket, ami valljuk be eléggé jellemző a mai világra, és talán itt Magyarországon ránk még inkább. Tudom persze, hogy erre jó okunk van, sok-sok negatív tapasztalat, ha tetszik az egész történelmünk, ami rögzítette bennünk ezt a óckodó, inkább a rosszra számító mentalitást, mégis azt gondoljuk, vagy éppen ilyen okok miatt, hogy nagyon fontos lenne, hogyha megpróbálnánk változtatni azon, hogy a körülöttünk lévő emberekhez, egyáltalán a világhoz, és azon belül saját magunkhoz lehet másként is viszonyulni, mint ahogy aktuálisan viszonyulunk, és a mentalkör pontosan abból a célból jött létre, hogy ezt próbáljuk segíteni, erre próbáljuk meg felhívni az emberek figyelmét.
2: Tehát a mentalitásunkon kell változtatni, és ebben segíthet a mentakör?
4: Igen, igen, maga az elnevezés a menta, persze erre a nagyon kellemes növényre, gyógynövényre utal, hogy mint egy mentaszörp, egy mentateja, mi is szeretnénk ilyen frissítőek lenni, lélekfrissítőek lenni, és hát a mentalitás mellett a mentális egészség az még, ami az érdeklődésünk középpontjában áll. Tulajdonképpen öten hoztuk létre ezt a kört, Karácsonyi Csilla, Szolnoki Beáta, Homovics Dóra, Képes Norbert és én. Ők különböző területeknek a szakemberei, van közöttük tanítványom, tehát aki szociológus, pszichológia szakot végzett, van pedagógus, aztán szociális munkás, mediátor, tehát az élet különböző területein dolgozunk, de mégis olyan kérdésekkel foglalkozunk, olyan emberekkel találkozunk nap mint nap, akár a munkánk során, akár a mindennapi életben, akiknél úgy tapasztaljuk, hogy ezek a gondok előjönnek. És a mentakörön belül három típusú tevékenységet próbálunk megvalósítani. Az első, hogy ilyen előadásokkal hívjuk föl az emberek figyelmét egy-egy kérdésre. Az első előadásnak az volt a címe, hogy gondok. Miért találjuk úgy, hogy az élet túl nehéz? Aztán volt szó a szeretetnek a fontosságáról, szeretném, hogyha szeretnének, de vajon miért, illetve ez a Változtasd meg az életet című előadás, amit több helyszínen, könyvtárakban, Erzsébet fürdőben, itt Miskolcon, és hát ahová hívnak bennünket, ott szívesen előadjuk. És alakulnak a mentaklubok, amelyek már kifejezetten egy-egy témára szerveződnek, és nem előadások, hanem tematikus beszélgetések. Működik egy szülőklubunk, ahol a gyermek-szülő kapcsolatról esik leginkább szó, létrejött az egészségklubunk, tehát vannak ilyen típusú kis csoportos tevékenységek, és aztán egyéni szolgáltatásokat is kínálunk. Létrehoztunk egy úgynevezett programot, egy ilyen egyéni szolgáltatásra épülő programot, amit összevontan úgy hívunk, hogy lelki szépségszalon. Azt gondoljuk ugyanis, hogy miközben az emberek a testi szépségükkel, a testi egészségükkel sokat törődnek, divattá vált a fitness szalonokba járás, a testmozgás, sokan járnak, szinte mindenki fodrászhoz, a nők általában kozmetikushoz, és ki tudja, hányféle módja van annak, ruhák vásárlása, tárgyak beszerzése, amivel próbálunk testileg vonzóbbá válni, mert hogy azt reméljük, hogy ettől szeretetre méltóbbakká válunk. Mi egy kicsit arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy ahhoz, hogy a többi ember jobban szeressen bennünket, és mi magunk jobban el tudjuk fogadni önmagunkat, ahhoz a lelki szépségünkkel legalább annyit, sőt, szerintem többet kellene foglalkozni, mint a testi szépségünkkel, külsőnkkel. Ezért gondoltuk, hogy egy ilyen lelki szépségszalonra talán szinte mindenkinek szüksége lenne, ahol a lelki ráncainkat simíthatjuk ki, ahol ahhoz kapunk segítséget, hogy azok a megfáradt, esetleg nem annyira vonzó lelki sajátosságok szépüljenek, amelyek ránk rakódtak. És akkor ennek a lelki szépségszalonnak a keretében indított el Homovics Dóra a Királylány képzőt, ami nem a külsőségekre, hanem megint csak itt a lelki szépségre koncentrál. Karácsonyi Csilla szülőneveldét hirdet, ami arra irányul, hogy a szülőket arra készítse föl, hogy hogyan nevelhetnek boldog felnőtteket, hogy a gyerekeik majd valamikor boldog felnőttek legyenek. Aztán Szolnoki Beáta egy párkapcsolat tartósító módszereket és praktikákat tartalmazó szolgáltatással várja az érdeklődőket. Képes Norbert, ő magyarról magyarra tolmácsol azért, hogy jobban megértsük egymást, tehát egyfajta ilyen mediációs tevékenységet kínál, mert hogy sokszor az emberek nem is abból kerekítenek konfliktust, hogy annyira ellentétes lenne az érdekük, hanem félreértjük egymás szavait, és ilyenkor jól jön egy harmadik, aki segít tolmácsolni, hiába magyarul beszélünk, így is félreérthetjük egymást. Én pedig ilyen életreceptekkel várom azokat, akik változtatni szeretnének az életükön, vagy netán olyan helyzetbe kerültek, hogy kénytelenek változtatni az életen. Sajnos nagyon sok ember kerül olyan helyzetbe, amikor nem ő dönt úgy, hogy na most akkor változtatok az életemen, hanem elveszíti a munkahelyét, meghal egy számára fontos személy, megszűnik egy olyan párkapcsolat, ami neki még sokat jelentett. Tehát olyan változások történhetnek az életünkben, amelyek arra kényszerítenek, hogy újra gondoljuk, hogy hogyan is éltünk, milyen életrecepteket használtunk eddig, és a általam kínált szépségszalonbeli szolgáltatás, hogy nem mondjam terápia, abban próbál segíteni, hogy együtt rájöjjünk, hogy mi az, amin lehet változtatni, milyen új megközelítési módokkal, ha tetszik életreceptekkel, tudjuk elviselhetővé tenni az ilyen válságokat, tragédiákat az életünkben.
2: Ezekkel a lehetőségekkel hogyan élhetnek és hol élhetnek az érdeklődők? Mit Miskolcon és környékére fókuszál elsősorban a mentakör és a mentaklubok?
4: Igen, egyelőre itt Miskolcon működik a klub is, a klubjaink is, illetve ez a szolgáltatás is a Miskolci Erzsébet fürdőben, ami most ilyen egészségcentrumként működik, ott vehetők igénybe a szolgáltatásaink, de természetesen szívesen megyünk más helyre is, több településen szerveződőben vannak klubok, illetve érdekes módon Budapestről érkezett már néhány megkeresés, hogy ott is igényelnének ilyen fajta szolgáltatásokat. Nos, tehát ez az élet megváltoztatása, lehetősége, problémaköre így a mentakörben vetődött föl, de hát ettől azt hiszem, hogy sokkal szélesebb kérdéskör ez.

Kérdés, dilemma szerintem majdnem mindegyikünknek az életében, hogy kialakul egyfajta rutin, kialakul egyfajta megszokás, ami szerint élünk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy nem is élhetnénk másként, annyira természetesek, annyira magától értetődőek azok a sémák, azok a berögzültségek, amelyek szerint egyenként ki, ahogy élünk. Csak gondoljuk végig a mindennapjainkat, az egyik ember számára az a természetes, hogy reggel 6-kor csörög az óra, arra ébred, utána félálomban nyúl a cigarettáért, főzi a kávét, kitámolyog, és hát kell egy óra is, amíg összeszedi magát. A másik ember az kipihenten ébred, narancs dzsúszt vagy más frissen facsar gyümölcs italt iszik, és reggeli tornázik, és aztán elindulunk dolgozni, az egyik ember zsúfol, autóbuszon utazik, a másik a saját kocsijába ül be, és akár a szomszéd utcába lévő munkahelyéig is autóval megy, mert mindenüvé autóval megy, vagy van, aki kerékpárra pattan, esetleg gyalog indul el, vagy amiket eszünk, szinte automatizmus, hogy egy hétvégi vasárnapi ebédhez mit veszünk, az egyik helyen mindig húsleves és rántott hús, és a hagyományos magyar konyha szerinti ételeket, a másik helyen esetleg vegetáriánus ételeket készítenek, a harmadik helyen meg rendelnek egy pizzát, vagy hotdogot, vagy ki tudja miféle ételeket, de a lényeg az, hogy amiben élünk, az szinte rutinszerűen megy tovább, és nem nagyon gondolkodunk el, hogy nem lehetne másként. Csak akkor gondolkodunk el, amikor valami megállít bennünket. Ha mondjuk egy súlyos betegségnek a diagnózisát közlik velünk, akkor elgondolkodunk, hogy jól éltünk így? Helyes volt ez, hogy nem kellett volna tényleg többet aludni és kevesebbet rohanni, hogy kevesebb kávét inni, kevesebb cigarettázni, vagy kinek mi az a saját életére jellemző rutin, amit így megszakít egy-egy ilyen általában negatív esemény. Most én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ne várjuk meg, amíg ilyen külső kényszerek késztetnek gondolkodásra bennünket, hogy esetleg nem élhetnénk-e másként, hanem nagyon fontos, hogy időnként ettől függetlenül is végig gondoljuk az életünket. Most nem egyszerűen az ilyen káros szokások elhagyása miatt, hanem azért, hogy nehogy véletlenül belesüppedjünk egy olyan a napi kihívásoknak megfelelni akaró, örökösen lótó, futó, tevő, vevő, igyekvő, törekvő életformába, ami olyan sok emberre jellemző, az a fajta pörgés, aminek esetleg nem is tudjuk az igazi értelmét. Tehát, hogy ebből fontos szerintem, hogy időnként egy kicsit kilépjünk, és végig gondoljuk a saját életünket, hogy vajon nem élhetnénk másként is? Hogy vannak más lehetőségek? Hogy egyáltalán biztos, hogy az a jó, ahogy élünk? És én azt hiszem, hogy ebben a mai világban, a fogyasztói tömegtársadalomban már az is egy nagy dolog, hogyha az emberek képesek odáig eljutni, hogy ezen eltöprengenek. Hiszen az a reklámok, kereskedelmi médiumok által uralt világ, ami állandóan a fogyasztásra, az anyagi javak megszerzésére, habsolására késztet és kényszerít bennünket, plusz azok a minták is, amik akár közvetlenül körülöttünk vannak, azok is abba, mint egy kényszerítik bele az embert, hogy így és csak így lehet élni. És ezért nagyon fontos, hogy esetleg egy-egy művészeti alkotás keltette katarzis, vagy akár reményeim szerint egy-egy ilyen előadás kapcsán az emberek elgondolkodjanak a saját életükön, hogy mit miért csinálnak, és mi az, amin változtatni lenne érdemes. Amin én aggódok, amit én fenyegetőnek találok, hogy esetleg nagyon sok ember úgy éri végig az életét, hogy mindig ezekhez a külső
manipulációkhoz alkalmazkodik, és közben elfelejti megélni a saját valódi életét, végig sem gondolja, hogy ő mire hivatott, hogy mi lenne a dolga a világban, hogy mi lenne az, amitől az ő élete több lenne, mint egyfajta biológiai létezés, egyfajta vegetáció, egyfajta anyagi

létfeltételek megteremtése, sárga csekkek befizetése és más hasonló mindennapi célokért való küzdelem. Tudom, hogy nagyon sok embernek ez tényleg annyira nehéz probléma, hogy ez egy egész életet igényel, de tudom, hogy nagyon sok ember meg messze túl van azon az anyagi szinten, hogy kényszer számára ez a csak az anyagiakkal való foglalkozás, és mégis nagyon sokan ezen a szinten rekednek meg, és azt gondolom, hogy még akik nehéz anyagi körülmények között élnek, azoknak is mindig, minden helyzetben van lehetőségük arra, hogy egy kicsit mássá, jobbá, emelkedettebbé tegyék az életüket.

0: Szerintem sokakban felkeltjük az érdeklődést, hogy változtassuk meg az életünket, na de hogyan? Hívő emberek hallgatják elsősorban beszélgetésünket, és mindketten hívő emberek vagyunk. Milyen receptet tudnánk ezzel kapcsolatosan adni hallgatóink számára? A hívő ember hogyan változtathatja meg az életét? Természetesen jó irányba.
1: Így van. A hívő emberek számára van egy nagyon nagy kapaszkodó, egy nagyon nagy erőforrás, hiszen a keresztény vallás tanítása szerint mindannyian alkalmasak vagyunk az életünk jobbátételére, annak a magasabb rendű, ha tetszik, örök életnek a már földi, evilági elkezdésére, amire igaziból rendeltetve vagyunk, és ami megadatik nekünk. Ezt az előadást egyébként Pünkösd közelében tartottam, és akkor különösen jó apropó volt számomra, hogy miről is szól Pünkösd. Hogy Pünkösdnek az egyik üzenete, azt hiszem az, hogy a Biblia tanítása szerint a megváltáshoz, a valóban hívő emberi élethez, az újjászületéshez, ahhoz kevés volt Jézus megszületése, kevés a karácsony ünnepe, sőt kevés húsvét is. Önmagában a kereszthalál, az, hogy a halálával megváltott bennünket a bűneink alól Jézus, az önmagában még nem tette meg akkor ott sem a megfelelő hatást. Ugye mindannyian emlékszünk a bibliai történetre, hogy amikor Mária és a többi asszony üresen találják Jézusnak a sírját, és mennek vissza, és elújságolják a tanítványoknak, hogy hát feltámadott, hát üres a sír, akkor a tanítványok csak legyingetnek, asszony beszéd, mondják, ők sem hiszik el. Tulajdonképpen Pünkösdig ott volt a bizonytalanság, hogy mi is történt valójában. Ahhoz, hogy bizonyossá váljon az emberek számára, hogy értünk áldozta fel önmagát Jézus, hogy értünk halt meg, és ezáltal bűnbocsánatot nyertünk, az akkor válik az egyes ember meggyőződésévé, hitévé, amikor megtörténik a Szentlélek kiteljesedése, amikor mindannyian részesülünk a Szentlélekből, hogyha ezt elhiszem, hogyha ez a bizonyosság megvan bennem, hogy bennem is itt van a Szentlélek, hogy amikor a tükörbe nézek, akkor nem a saját ráncaimat és őszhajszálaimat keresem és nézem, hanem azt, hogy az Isten a saját képére alkotott engem, hogy mit is jelent ez? Hogy nyilván nem azt, hogy két szemünk és egy órunk és egy szánk van, mit jelent az, hogy Isten képére teremtődtünk? Én azt remélem, hogy ez mindenek előtt azt jelenti, hogy mi is képesek vagyunk alkotni, ha nem is a világot, ha nem is mindenhatóként, de mégis az Isten képére teremtettségünk, az, hogy többek vagyunk minden más élőlénynél, hogy lélekkel bírunk, hogy a Szentlélek valamilyen módon bennünk is felcsillanhat, ez azt jelenti, hogy valamire hivatottak vagyunk, valaminek a megteremtésére, valaminek a megalkotására. Ezek persze emberi mércéjű dolgok, de mégiscsak túlmutatnak ha tetszik, a biológiai létezés szintjén, mégiscsak az Istenhez való felemelkedés útján járó ember, aki elhiszi, hogy bűnbocsánatot nyert, az azt gondolom, hogy képes és kész azon munkálkodni, hogy keresse, hogy ő mit tud alkotni, hogy ő mit tud változtatni a világon, mit tud jobbá tenni, az hisz abban, hogy valamire hivatott, hogy a Jóisten, hogyha ide küldött bennünket, hogyha megtart bennünket, akkor ezzel feltehetően valamiféle célja van, hogy akkor nem tékozolhatjuk el az életünket, hogy akkor nem arra való az életidőnk, hogy plázákban ügyelegjünk, hogy reklámokban nézegessük, hogy hol, mit lehet olcsóbban kapni, és rohanjunk vásárolni, és a vacsora főzési gondokon túl, akkor valami több is kell, hogy legyen az életünkben, és az életünk megváltoztatását én így értelmezem, hogy felemelkedni ezen a mai körülöttünk lévő világ által sugallt és mintegy ránk kényszeríteni akaró, elanyagiasodott életformán túl, a pénz hajszolásán túl, hogy nekünk hívő embereknek már csak a hitünk miatt is muszáj valami magasabb rendűt keresni, és olyan irányba változtatni az életünket, hogy ezt a magasabb rendű tevékenységet is beépítsük az életünkbe. Persze nekünk is kell a lakásunkat rendbe tartani, kell a családunk élelmezéséről gondoskodni, de hogy legyen érkezésünk, és nehogy csak amikor éppen már kilépünk a földi létből, akkor döbbenjünk rá, hogy elmulasztottunk valamit, tehát hogy időbe kezdjünk el azon gondolkodni, hogy hogyan és milyen irányba változtathatunk a saját életünkön úgy, hogy jobban éljünk, hogy jobban eleget tegyünk ennek a valóban emberhez méltó hivatott életnek, hogy segítsünk a többi emberen, hogy ültessünk egy fát, hogy kinek mi adatot, hogy valamilyen módon éljük meg a saját életünkben azt a lehetőséget, amit a megváltás adott. Egyébként nagyon érdekes, épp a napokban egy jogász kolléganőmmel beszélgettem a keresztény vallásnak erről a tanításáról, a bűnbocsánatról, és ő jogászként valahogy úgy fogta föl, és azon bizonytalanodott el, hogy ez a nagy bűnbocsánat, ez vajon nem azt jelenti-e, hogy akkor bárki tehet bármit, lehet bűnös, lehet vétkezni, hiszen hogyha eleve adott a bűnbocsánat, a kegyelem, akkor úgyis mindannyiunknak minden meg lesz bocsájtva. Én ezzel nagyon megdöbbentem, mert én ezt egészen másként értelmezem. Én úgy értelmezem, hogy a bűnbocsánat az éppen hogy arról szól, hogy nem merülhetünk el abban a negatív én képben, hogy úgyis bűnösek vagyunk, úgyis nehéz, megváltoztathatatlan, bűnös a mi életünk, hiszen olyan biológiai szükségleteink vannak, olyan világban élünk, ami tele van ügyeskedéssel, mások átverésével, hazugságokkal, könyöklő önérdekérvényesítéssel. Tehát, ha egy bűnös világban élünk, és mi magunk is bűnösek vagyunk, akkor szerintem éppen ez ad önfelmentést, ez sugallja azt, hogy mi is determinálva vagyunk, hogy úgy éljünk, ahogy lehet, ahogy szokták mondani, ahogy mások élnek. Én azt gondolom, hogy a bűnbocsánat, vagy számomra azt jelenti, hogy azáltal, hogy megváltottunk, hogy meghalt értünk Jézus, ez azt a felelősséget rója ránk, hogy akár jók is lehetünk, akár azt az életet is választhatjuk, mert hogy nem vagyunk determinálva valamiféle bűnös, földhöz ragadt, evilági, simlisségekkel teli életre, nem erre vagyunk determinálva, hanem adott a lehetőség, adott az esély, hogy egy másfajta életet éljünk, hogy nyitva áll az út, hogy nyitott a kapu, ahogy a múlt vasárnap, én ugye református vagyok itt a miskolci csabai kapui gyülekezetben, arról szólt Gecse Attila prédikációja, hogy nyitott a kapu, hogy nyitott az út, hogy választhatjuk a jót, választhatjuk azt, hogy olyan életet élünk, ami Istennek tetsző, ami bennünket felemelő, ami egy valóban emberhez méltó alkotó élet, hogy nem muszáj azt a sok ezer más utat választani, ami szintén nyitva van, ami esetleg csábítóbb, ami pillanatnyi örömökkel jobban kecsegtet, de ott van az az út, ami a szeretetnek az útja, ami az Istenhez való út, ami az örök élet, és az én meggyőződésem szerint az evilági jobb minőségű életnek az útja, de hát miután sajnos a legtöbb ember még nem ezen az úton jár, vagy hogyha próbálkozunk is ezen az úton járni, akkor is tapasztaljuk, hogy mennyire nehéz, hogy mennyire sok a csábítás, mennyire sok az akadály, mennyire sok az önfelmentő körülmény, hogy miért nem, hogy majd holnaptól persze igen, meg majd szeretettel leszünk mások iránt, csak ma még nagyon fájt, amikor nekünk szóltak be, amikor bennünket bántottak, ma még azt visszaadjuk, ma még egy kicsit mi is belé rúgunk azokba, akik belénk rúgtak, és persze holnaptól majd kenyérrel dobjuk vissza, aki bennünket kővel. Ugye, hogy nekünk, hívő embereknek is nagyon nehéz ezt az utat járni. Tehát azért gondolom, hogy megújulása, az életünk megújulására, és ebben az értelemben való változtatásra szüntelenül szükség van, és hogy nagyon fontosnak tartom, hogy esetleg azoknak az embereknek, akik nem hívők, akiket nem segít a vallásuk, akiknek nincs ilyen erős kapaszkodójuk, nincs ilyen kősziklájuk, amire építhetik a saját életüket, vagy akik számára a művészet ti alkotások keltette katarzis sem nyújtja, vagy nem elég gyakran nyújtja azt a felemelkedett lelkiállapotot, amikor rádöbbenünk, hogy egy a sorsunk, hogy mindannyian emberek vagyunk, hogy érdemes összefogni, hogy érdemes a másikra tekintettel lenni, és hogy nem egymás ellen, hanem együtt kell valamiféle jobb életet teremteni. Tehát akiknek a művészeti alkotások sem adják meg ezt az erőforrást, azok megpróbáljuk a magunk kis, apró lépéseivel a mentakör keretein belül ezt a fajta biztató üzenetet elvinni, és ebben segíteni. Hát ilyesfélékről szólt ez a fajta előadás.

0: Ha jól veszem ki a szavaiból, változtathatjuk úgy is az életünket, hogy változtatunk a fontossági sorrenden. Mi számunkra a fontos, mi legyen fontosabb, és a hívő ember számára a változtatás egyértelműen úgy is megnyilvánulhat, hogy a jó Istenbe bízva és kapaszkodva kell élnünk a mindennapjainkat.
1: Így van, nagyon fontos, hogy milyen szemüvegen átnézzük a világot, hogy valóban azt a sötét szemüveget viseljük, ami különböző szociológiai kutatások szerint annyira jellemző a magyar emberekre, hogy mindig egy kicsit borulátóbban nézzük, hogy mindenben a rosszabbat vesszük észre, hogy bizalmatlanabbak vagyunk, hogy a depresszióra való hajlamosság nem csak mint betegség, hanem mint általános életszemlélet, hogy ez a sötét szemüveg marad rajtunk, vagy szemüveget váltunk, és persze lehet feltenni mindenféle a mai világ által kínált, rózsaszínű, szivárványos, élményeket kereső, folyton a bulit kereső, a happiséget, a boldogságot, a pillanatnyi örömöket élvező szemüvegre. Nyilván mi nem ilyenre szeretnénk biztatni az embereket, hanem valamiféle olyan szemüvegváltásra, ami a hívő emberek esetében nyilván azt helyezni előtérbe, hogy megpróbáljuk Isten szemével nézni a világot és benne önmagunkat. Ugye nagyon szépnek tartom, és itt megint a vallásos hit, a filozófia és az irodalom találkozása Kunderának a Lételviselhetetlen könnyűsége című regénye, ahol itt megint a keresztény hit szerint ugye Isten tekintete, Heidegger szerint a számunkra fontos másik ember tekintete, vagy Kundera regényében a szerelmünk, a szüleink, vagy a közvetlenül velünk élő emberek tekintete az, ami nagyon nagy befolyással, hatással van a saját életünkre. Ugye József Attila ezt úgy írta nagyon szépen, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Tehát önmagunk nagyon nehezen tudunk a saját életünkre, vagy önmagunkra reálisan tekinteni. Az, hogy milyennek látjuk magunkat, a saját életünket, azt mindig mások tekintetén keresztül szűrjük le, hogy mit sugároznak azok a tekintetek, akik ránk néznek, amik számunkra fontosak. A hívő ember mindenek előtt Istennek tetsző életet szeretne élni. Azt szeretnénk, hogy Isten számára elfogadható legyen az az élet, ahogy élünk, akinek a szülei jelentik a meghatározó személyeket az életében, vagy gyerekkorunkban mindannyiunknak. Ugye a szüleink visszajelzésére figyelünk, hogy vajon hogy néz ránk anyuka, apuka, egy-egy cselekedet, akár az egy-két éves gyerek is már ezt nagyon jól tudja venni, hogy mit szabad, mit nem szabad, mi a helyes, mi a helytelen, nem is a szavakból érti meg, hanem a anyuka vagy az apuka tekintetéből, mint ahogy később iskoláskorunkban a tanáraink rosszalló vagy éppen dicsérő tekintete igazíthat el, hogy merre van a jó irány. A mai korban ugye nagyon kivesztek a példaképek, nagyon kevés az a valóban jelentős, fontos személy, akikre a gyerekek, a fiatalok, vagy akár a felnőttek is mérceként tekinthetnek, helyüket inkább a celebek, a médiasztárok vették át, és hát ez meg is látszik sok-sok ember életén, hogy hozzájuk próbálnak igazodni. Ez is egy borzasztó veszély, ezt is nagyon fontos lenne, hogy valakik ellensúlyozzák azoknak is, akik nem járnak templomba, akik nem a színházban, vagy a komoly zenei hangversenyeken jutnak katarzisokhoz, hogy vajon nekik ki ad mércét, ki jelenti azt a tekintetet, ami eligazítja őket a világban, hogy mi a jó, mi a rossz. És akkor már is ott vagyunk az értékek, a normák, a életviteli receptek kérdéskörénél, hogy odáig gyakran eljutunk tudományokban, művészetekben és a mindennapi életben is, hogy igen, hát ez egy ilyen értékhiányos világ, és hogy mennyire nagy baj, hogy relativizálódtak a normák, akár a 10 parancsolat, vagy a jogi törvények sem jelentik azt az erős, korlátot, határt az embereknek, amit régen jelentettek, de hogy akkor mit kínálunk helyette? És akkor itt megint ezek a fajta biztatások, kapaszkodók fontosak szerintem, hogy minél több emberhez eljuttassuk pusztán ezt a gondolatot, hogy érdemes megállni, érdemes elgondolkodni, érdemes végig elemezni, hogy milyen utak állnak nyitva előttünk, hogy nincs determinálva, eleve rendelve az életünk, hanem mindig választhatunk a legkilátástalanabbnak látszó helyzetben is, különböző utak állnak nyitva előttünk, miénk a döntés felelőssége, és tudnunk kell, hogy változtathatunk az életünkön, és érdemes keresni a jó irányt, hogy abba induljunk el, és így változtassunk az életünkön.
0: Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést, és remélhetőleg ezzel a kis beszélgetéssel nekünk is sikerült egyfajta utat nyitnunk a kedves hallgatók számára, hogy hogyan változtathatnak az életükön. Önnek további munkájához és életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen én is önnek és a hallgatóknak is.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

0: út, a sivatagi oroszlán és az ember. Mikor is építették a piramisokat?
1: 4-5 ezer éve a Nílus mellett Egyiptom földjén.
0: És ott állnak még most is. Hirdetik az ember nagyságát, mert a világ gyönyörű.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szombaton tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 4:45-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez Gyártyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. 3 országgyűlési képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklóst mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, között a legfőbb ügyészség az MT-vel. Hankó az NK ügy miatt kerülhet a vádlottak padjára, Seszták neve a Volánbusz ügyben került elő, Magyar ellen pedig a 2024-es 5. kerületi buli után történt telefonlopás miatt folytatnának nyomozást, foglalja össze az indokokat a sajtó. A Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette az ATV-nek, hogy nyomozati cselekményre került sor a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatti büntetőügyben. A csatorna úgy értesült, a Matolcsi Györgyhöz köthető körökben tartottak házkutatást. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamat szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte az előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve felszólal az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Baka András egyúttal a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyalásokon vesz részt. A digitális állampolgárság program új, hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, közölte a fejlesztő cég az MT-vel. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebbet kell azok közül újra megadni, vagy éppen kevesebb igazolást kell beszerezni, illetve kevesebb dokumentumot kell feltölteni. Nincs már az afrikai sertéspest is miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs közölte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban, a védekezés azonban folytatódik a vaddisznók miatt. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, északkeleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Berecz Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban Kubecki Krisztinával, az Egri Markot Ferenc Kórház népegészségügyi felügyelőjével beszélgetünk a higiénia témakörében. Ha velünk maradnak, az előttünk álló közel egy órában megtudhatják, miért kifejezetten fontos a kéz higiéniája, miért nem látunk szilárd szappanokat az egészségügyi intézményekben, és például azt is, miért nem lehet a ma divatos műkörmöket megfelelően fertőtleníteni. Sőt, a beteglátogatás helyes módjáról is szólunk. A 2024. szeptember 9-i adás ismétlését hallják. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, úgy gondolom, hogy egy igen keveset hallott témáról fogunk most beszélgetni. Nem is azért, mert a higiéniával nem foglalkozunk annyira, hanem nagyon sok érdekességgel készültünk most a kedves hallgatóknak. A mai vendégem népegészségügyi felügyelő itt az Egri Markot Ferenc Kórházban. Üdvözlöm itt a stúdióban.
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Kezdjük szerintem onnan a beszélgetésünket, hogy mi is a feladata egy népegészségügyi felügyelőnek.
2: A népegészségügyi felügyelők ugye a kórház higiéniai osztályhoz tartoznak, ugye a mi felügyeletünk alá tartoznak a különböző kórházba kialakult fertőzések, a különböző járványoknak a kezelése, ugye mert hát sajnos kórházban azért előfordulnak ugye olyan fertőző betegségek, amik esetleg járványokat is tudnak okozni, tehát a népegészségügyi felügyelőnek egyrészt ez a feladata, másrészt pedig a kórháznak a higiénés rendjére ügyel, tehát mindenféle olyan beavatkozásoknál, amikor ezekre nagyon oda kell figyelni, akkor ezeket mi ellenőrizzük a kórházi takarításokat, ellenőrizzük a textília kezelést, a veszélyes hulladék kezelést, tehát ez egy nagyon sokrétű feladat, jogszabály előírja, hogy minden kórháznak ugye ágyszámtól függően kell alkalmazni a népegészségügyi felügyelőt, aki ezeket a feladatokat elvégzi.
1: Itt az Egri Kórházban hányan dolgoznak?
2: Mi népegészségügyi felügyelőként ketten dolgozunk, amit hát ugye régen járványügyi felügyelőnek hívtak, igazából közegészségügyi járványügyi felügyelő, aztán később ez változott, tehát ugye népegészségügyi felügyelővel. Itt is két részre vonódik, ez ugye egy főiskolai képzés, van a népegészségügyi ellenőr, ő a főiskolát végezte el, nekem felügyelői végzettségem van, ez mesterképzés, már ez még egy másfél éves képzés volt, azt én a Debreceni Egyetemen végeztem el.
1: Mióta dolgozik itt felügyelőként az Egri Kórházban?
2: 2015 óta dolgozom, én igazából az egészségügyben 1986 óta dolgozom, itt dolgoztam az Egri Kórházban közel 20 évig, akkor műtőbe dolgoztam, egyrészt műtősnő voltam, másrészt pedig anesteziológia asszisztens, majd az életembe jött egy váltás, és akkor kellett váltanom, tehát egy műszakos állás felé kellett orientálódnom, akkor jött ez a lehetőség, ugye 2010-ben végeztem el a népegészségügyi ellenőri főiskolát az Budapesten, és akkor én még akkor az Egri járási népegészségügyi intézetnél dolgoztam, és 2008 és 2015 között, és 15-ben pedig ugye itt az Egri Kórházban megüresedett ez az állás, és akkor kerültem vissza. Tehát 2015 óta folyamatosan dolgozok meg újra az Egri Kórházban.
1: Említette, hogy a higiénés rendet is felügyelik. Mit jelent ez a higiénés rend? Minek kell megfelelni?
2: Tehát itt különböző jogszabályok vannak, aminek meg kell felelni. Ilyenkor ugye nézni kell azt, hogy mennyire biztosítja a kórház, hogy tudja biztosítani például a megfelelő kézfertőtlenítőszereket, ki vannak-e helyezve a kórtermekbe, a mosdókba, hogy vannak kihelyezve különböző beavatkozásnál a fertőtlenítőszereket, hogy használják az eszközöket, hogy készítik elő a sterilizálásra. Ugye nekünk a mi munkánkhoz a sterilnek a felügyelete is hozzátartozik, tehát mi a központi sterilizálóval dolgozunk együtt, ugye ott is a steril gépeknek az ellenőrzése is a mi feladatunk, ugye azokat ilyen megfelelő spórolpreparátumokkal ellenőrizzük, mert ott is szintén jogszabály megszabja, hogy mennyi időnként kell ezeket elvégezni. Illetve hát ami még a legnagyobb feladatunk, az ilyen surveillance tevékenység, tehát a kórházi fertőzéseknek a felügyelete, ezt nem csak mi csináljuk, hanem mi együtt dolgozunk az epidemiológiai szakápolókkal, és hát szintén itt is megvan szabva, hogy mik azok a fertőző betegségek, amiket kötelezően nekünk jelenteni kell a Nemzeti Népegészségügyi Központ felé, mik azok a kórokozók, amiket nekünk jelenteni kell. Tehát ezek szabályozva vannak a mi munkánk, tehát egy keretet adnak ezek a szabályok. vagyok a mi munkánknak. Ezt meg elfelejtettem, nagyon sokat oktatunk, tehát oktatjuk a készhigiénét minden új dolgozónál, aki belép hozzánk, akkor van egy ilyen készhigiéné infekciókontroll oktatásban részt lennek, anélkül nem is kezdhetik meg a munkájukat, illetve hát évente is oktatjuk a dolgozókat a készhigiénével kapcsolatosan, illetve ellenőrizni járunk az osztályokra szintén, a kezek állapotát ellenőrizzük, hogy végzik el a kézfertőtlenítést.
3: Tanítják nekik, hogy hogyan kell a kezüket tisztán tartani, így fertőtleníteni.
2: Van,
3: hogyan
2: így
3: kell
2: van.
3: A kezünket tisztán tartani, vagy megfelelően fertőtleníteni?
2: Hát ugye itt kettő kell bontani, ugye egyrészt beszélünk egy kézmosásról, másrészt pedig beszélünk egy kézfertőtlenítésről. Ugye a kézmosás az nálunk is ugyanaz, mint a mindennapi életben, tehát folyékony szappannal kezet mosunk, tehát amikor látható szennyeződés van a mi kezünkön, tehát effektív tényleg összekoszolódott valami miatt a kezünk, akkor természetesen először megmosom a kezemet, lemosom szappannal ezeket a bármiféle szennyeződést a kezemről, megszárítom a kezemet, ez nagyon fontos, hogy egyszer használatos papírkésztörlővel ugye megtörlöm a kezemet, és utána majd, mikor már száraz a kezem, akkor fogok alkoholos kézfertőtlenítővel fertőtleníteni. Ugye a mi munkánknak a legnagyobb részében ugye nem a szappanos kézmosást használjuk, hanem a kézfertőtlenítést, hiszen ezekben az alkoholos szerekben vannak olyan anyagok, amik ugye elölik azokat a mikrobákat, amik ugye menet közben rákerülhetnek a kezünkre. Illetve ugye magával a váladékokkal mi közvetlenül nem érintkezünk, hiszen gumikesztyűt használunk, mikor tudjuk, hogy olyan beavatkozást végeznek a betegnél, amikor felmerül, hogy vérrel, vagy akármilyen testváladékkal mi kapcsolatba kerülhetünk, akkor a menet az, hogy szabályosan, hogy először fertőtlenítem a kezem, felhúzom a gumikesztyűt a kezemre, elvégzem azt a beavatkozást, ami miatt a kezemen volt a gumikesztyű, majd lehúzom a gumikesztyűt, és újra fertőtlenítem a kezem. És erre tanítjuk a dolgozókat, hogy ezeket a mozdulatokat jól csinálják, hogy ezeket az előírásokat, amiket hát létezik ez a kifejezés, hogy a készhigiéné 5 momentuma, ugye ez az egészségügyi intézményekhez tartozik, ami ugye megmutatja nekünk egy kis iránymutatást azt, hogy mikor is kell a kezünket fertőtleníteni.
3: Egy kicsit megállnék azon a ponton, hogy említette, hogy szappan, de folyékony szappannal mosnak kezet. Ami ugye fontos, ezt kevesen tudják, hogy miért nem szabad szilárd szappant használni, mert hogy ugye nem látjuk ezeket az óvodákban, nem látjuk a bölcsödékben, iskolákban. Miért nem szabad, vagy miért nem jók mondjuk a folyékony szappanhoz képest?
2: Azért nem jók, mert azokon rajta maradhatnak a szennyeződések. Tehát amikor én a rendes szilárd szappannal mosok kezet, ugye az hozzáér az én bőrömhöz, hozzá dörzsölöm, leteszem, azon akár mikrobák is vannak, amik képesek ezt a környezetet is túlélni. Tehát ezért jók a folyékony szappanok, mert abban csak rányomok a kezemre, egy zárt rendszerből tulajdonképpen, rányomom a kezemre a szappant, és a szappannak a többi részével én nem leszek érintkezésbe. Tehát ezért tiltották ki ezeket a szilárd szappanokat az egészségügyi intézményből, tehát nálunk nem szabad használni, csak folyékony szappant, illetve hát a iskolákba, óvodákba is már ezeket a szappanokat használják, mert sokkal higiénikusabb.
3: Mert hogy kémiából egyébként azt tanultuk, hogy a szappannak eleve ezek a részecskéi úgy vannak ugye kialakítva, ilyen kis tüskések, amik ugye leszedik magát a szennyeződéseket. Mit tartalmaz maga a folyékony szappan, hogy nagyjából ugyanezt, hanem jobban el tudja érni a kezünkön?
2: Hát a szappanokban tisztító és zsíroldó hatóanyagok vannak, tehát a szappannal ugye megtisztítom a kezem, lemosom ezt a zsíros valami dolgot, ami rajta maradhatott a kezemen, vagy rajta van a kezemen, valamennyi mikrobát levisz róla, tehát egy szappanos kézmosásnál is, tehát ezért is mondjuk például, hogy a mosdó használata után, szerintem előtte is, de azt ugye hagyjuk, mert előtte azért ritkábban szoktunk kezet mosni, de igazából ugye mosdó használat előtt, után kellene kezet mosni, és hogy akkor ezek a szennyeződések ugye lejönnek a kezemről, bizonyos mikrobaszám is lejön természetesen a szappannal és a vízzel, de fertőtlenítő hatása nincs. Van olyan szappan, aminek van. Ugye a drogériákban is lehet most már kapni, amire rá van írva, hogy fertőtlenítő hatású folyékony szappan. Viszont ebben tisztában kell lenni, hogy annak egy perc a behatási ideje. Tehát ez azt jelenti, hogy nekem egy percig ezt a szappanos habot rajta kell tartani a kezemen, folyamatosan kell dörzsölni a bőrömbe, és egy perc után szabad csak leöblíteni a folyóvízzel, és megszárítani a kezemet, vagy megtörölni a kezemet egyszer használatos papírkésztörlővel. De most mindenki a kezét a szívére teszi, nem mosunk egy percig kezet.
3: Biztos, hogy nem.
2: Maximum 10 másodperc. Ezt ugye próbáltuk mi is, és néztük, tehát nagyjából 10 másodpercig vagyunk képesek, vagy még annál kevesebb ideig a szappant a kezünkön tartani. Na most akkor nincs meg a fertőtlenítő hatása. Tehát ezért mi is a kórházba ezt a típusú szappant csak bizonyos betegség esetén használjuk, mert sajnos van olyan fertőző betegség, amikor muszáj ebben a szappannal kezet mosniunk, kezet fertőtlenítenünk, de a mindennapban nem ezt szoktuk használni, hanem az alkoholosat. Illetve ha állandóan mosnánk ilyen szappannal, vízzel a kezünket, az nagyon kiszárítaná a bőrünket.
3: Mert hogy az alkoholos kézfertőtlenítő az nem
2: szárítja? Az is szárítja, de sokkal kevésbé. És illetve a gyártók most már nagyon odafigyelnek arra, hogy ilyen kézvédő adalékanyagokat is tesznek ezekbe az alkoholos szerekbe, ugye amiket a drogériákba is lehet kapni, azért érzezzük, hogy picit ilyen sejmes, ilyen krémesebb állaga is szokott lenni, tehát tesznek bele kézvédő adalékanyagokat is, mert ha nekem egy műszakba 50-60-szor kell a kezem fertőtleníteni, már pedig kell, akkor azért az nagyon megviseli a kézbőrét, és ebben egy picit azért segítenek, hogy annyira ne száradjon ki a kézbőrünk, hogy ne sebesedjen ki, mert ha kirepedezik, kisebesedik, akkor az alkoholos csípi, akkor nem fogjuk csinálni, mert az nekünk ugye fájdalmat okoz, és akkor elindulhat egy ilyen ördögi kör, és akkor kevesebbet fertőtlenítenénk a kezünket, mint ahányszor kellene.
3: Felmerül a kérdés, hogyha szeretnénk kiválasztani a kézfertőtlenítőszert, amit akár táskába betéve viszünk magunkkal, hogy bármelyik alkalmas-e arra, hogy ellássa ezt a feladatot, mert hogy ugye van különbség az összetételükben, nem csak az adalékanyagokat tekintve, hanem hogy milyen típusú kórokozókra jók ezek.
2: Igazából a mindennapi használatnál mindegy. Tehát én azt szoktam mondani, hogy kezet fertőtleníteni, illetve ezeket a kézfertőtlenítőket otthoni használatra én csak akkor szoktam javasolni, hogyha fertőző beteggel vagyunk otthon. Tehát hogyha beteg lett a kisgyerekünk, vagy hozzátartozunk, egy hányásos hasmenéses megbetegedése, vagy majd légúti megbetegedése, akkor van létjogosultsága, hogy otthon is használjuk ezeket a szereket, illetve hogyha úgy utazunk, hogy nincs alkalmunk, nincs lehetőségünk kezet mosni, akkor érdemes ezeket az alkoholos szereket használni. De túl sokat az otthoni mindennapos életbe, tehát rutinszerűen naponta nincs értelme használni. Ezeket a szereket egészségügyben kell használni, hiszen ott találkozunk a legtöbbet olyan kórokozó mikrobákkal, amik tudnak betegséget okozni, és ugye az egy alap elvárás, hogy egy beteghez csak fertőtlenített kézzel szabad hozzányúlni.

0: Említette, hogy a megmosott kéz törlésére, ugye ezeket az egyszerhasználatos papírkéztörlőket használják. A kórházban nem látni ezeket a légfúvásos kézszárítógépeket. Miért nem?
1: Hát igazából azért nem, mert azt mondják, akik ezekhez jobban értenek, hogy ugye magát a belső levegőt keringetik ezek a kézszárítók, és abban ugye ott lehetnek mindenféle mikrobák, és tulajdon majd, hogy nem visszafújja a kezünkre. Tehát ezért egészségügyi intézményben nem nagyon szoktuk használni, maximum beteg WC-be, tehát rendelőintézet beteg WC-jébe esetleg, mert oda nem tudunk, akármennyire is szeretnénk, de nem tudunk kitenni kész törléshez ezeket az egyszerhasználatos papírkéztörlőket, mert egyszerűen pillanatok alatt elfogy, beledobják a WC-be, eldugítja a WC-t, tehát egyszerűen megoldhatatlan. Mi ezeket a papírkéztörlőket ugye saját használatra szoktuk, tehát a nővérdolgozókba, a rendelőkbe természetesen ki vannak helyezve, de sajnos az ilyen tehát mindenki által használt WC-kbe sajnos nem tudjuk kihelyezni emiatt.
0: Ha már a betegek területét említettük, akkor a betegekhez általában hozzátartozik szorosan a látogatóknak a létszáma, és egyáltalán az, hogy hogyan is látogathatnak ők úgy helyesen, ahogy ezt mondjuk elvárják egy ilyen egészségügyi intézményben.
1: Hát igen, a látogatásnak is vannak szabályai, természetesen mindenkit meg kell látogatni, és nem is szeretnénk soha korlátozni, vagyis csak hát nagyon ritka esetben, amikor tényleg olyan járványos időszak van, akkor viszont a betegek érdekében muszáj, hogy korlátozzuk a látogatást, de általánosságban az elvárható, vagy azt szeretnénk kérni a látogatóktól, hogy tényleg, amikor bejönnek a kórházba, most már a kórház területén szinte minden bejáratnál, vagyis nálunk tökéletesen minden bejáratnál ki vannak téve ezek az alkoholos kézfertőtlenítő automaták vannak kitéve. Tehát ezeket nagyon egyszerű a használata, mert csak egyszerűen bele kell tenni a kezét a látogatónak, be van állítva a megfelelő mennyiségű alkoholos szert rápermetezi a kezére, és akkor elvégez egy ilyen alkoholos kézfertőtlenítést. És így menjen be az osztályra, ahova ugye a látogatás miatt be kell menni. Nagyon fontos az is, hogy amikor a kórterembe megy, és a hozzátartozójához oda megy, hogy akkor is fertőtlenítse. Szintén a kórtermekben ki vannak helyezve alkoholos kézfertőtlenítő szerek. Igaz, ott nem ilyen szenzorosok, hanem ott kézzel rá kell nyomni, de ugyanúgy abban a technikával működnek. Ja, nagyon sokszor látjuk azt, hogy bejönnek a látogatók egyszerre 5-6-an. Tehát ez nem jó se a betegnek, se a kórtermben lévő többi betegnek, tehát egy maximum két ember

0: jöjjön be egyszerre, amikor a hozzátartozójukat látogatják. Ne üljenek rá az ágyra, ne pakoljanak semmit rá az ágyra, mert az ágynemű az a betegnek a mindenféle váladékával rajta lehet. Tehát természetesen minden nap tiszta ágyneműt kapnak, de akkor is rajta lehet. Tehát nem, ez pont azért szoktuk kérni, hogy ne is hozzanak be semmit a beteghez, semmiféle olyan mikrobákat, meg ne is vigyenek haza semmit a kórházból. Amit még szoktunk kérni, és ez sokszor fölmerül kérdésnek is, hogy mit csináljanak például a betegnek a türülközőjével, amit hazavisznek, vagy a pizsomájával, fehér nemükkel. Ezeket otthon is ki lehet mosni. Mi azt szoktuk ajánlani, hogy egyedül mossák, tehát ne a saját otthoni ruhánkkal mossuk együtt a betegnek a kórházból hazavitt textíliáit. Minimum 60 fok. De akár a türülközők a 90 fokot is kibírják ezekbe az automata mosógépekben. Az a mosószer, amit használnak otthon, az megfelelő, tehát annál nem kell mást használni, csak a hőfokra kell odafigyelni, illetve az átvasalás. Tehát a vasalásnál ugye 90-100 fok, amikor vasalunk, tehát ezeket már a mikrobák nem bírják ki. Tehát a magas hőhatásra a legtöbb mikroba elpusztul. Úgyhogy ezeket a textíliákat ilyen hőhatásos mosás után, vasalás után nyugodtan lehet újra használni.
1: Felmerül bennem a kérdés, hogy akkor a fertőtlenítőszer, amit adalékként hozzátehetnek otthon a háziasszonyok a mosáshoz, van-e létjogosultsága ennek, hogy egyáltalán van-e szükségre, vagy hogyha már kimostuk, kivasaltuk, az tökéletesen elég?
0: Lehet ilyen fluoraszeptet szokták alkalmazni otthoni használatra, hogyha valaki nagyon szeretné és még biztosabb akar lenni, természetesen lehet hozzáadni, vagy fehérítőnek domestos szoktak hozzá, hogyha olyan a fehér nemű, nyugodtan lehet ezt is hozzátenni, de igazából a magas hőfok az már elég szokott lenni.
1: Visszatérve még a látogatóknak a számához és tulajdonképpen az életkorához, ugye a gyerekeknek a látogatását nem nagyon szokták engedélyezni, sőt, tulajdonképpen tilos is bevinni kisgyermekeket. Ez miért van? Ez őket védi, vagy inkább a betegeket?
0: Mind a kettőt, mert a kisgyermekek ugye sokkal fogékonyabbak a fertőzésekre az életkoruknál fogva, hiszen még az immunrendszerük nem biztos, hogy kialakult teljesen, vagy megfelelő erősséggel működik, illetve hát ők azért nagyon szeretnek összefogdosni mindent a kórtermekbe, tehát nehéz őket ott egy helybe is azt mondani, hogy innen ugye nem szabad tovább menni, tehát ezért szokták korlátozni mind a betegek, mind a kisgyermekek érdekében, hogy nehogy valami fertőzést esetleg onnan a kórházból ugye összeszedjenek és hazavigyenek magukkal, úgyhogy ezért szokták a gyerekeknek bizonyos életkor alatt nem ajánlatos bevinni a kórházba látogatni.
1: A gyerekek egyébként nagyon hajlamosak arra, hogy rögtön a kezüket a szájukhoz, szemükhöz, erre majd később visszatérek, mert ez a felnőttek szempontjából is nagyon fontos, hiszen ez a legelső útja annak, hogy megfertőződjünk. De hogy a gyerekeknek az edukációja mennyiben van jelen az önök életében?
0: Hát konkrétan a miénkben nincsen, viszont a Népegészségügyi Intézetnek van egészségfejlesztési osztály része, és ők nagyon, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, kijárnak óvodákba, iskolákba, különböző előadásokat tartanak, illetve játékos vetélkedőket készítenek a gyerekeknek, és tanítják őket a kézmosásnak a folyamatára, hogy miért fontos kezet mosni, és a gyerekek nagyon fogékonyak, tehát ők nagyon szeretik ezeket a játékos kis vetélkedőket, és ezeken keresztül ugye bemutatják, hogy lehet könnyen a kezünket megtisztítani, mikor kell a kezünket megtisztítani, hogy nyúljunk bizonyos dolgokhoz, például a szemünkhöz, szánkhoz, ugye, hogyha nem mossuk meg a kezünket, akkor mit okozhatunk vele, vagy ha kisállatunk van otthon, ugye a simogatás után, ugye fontos, hogy megmossuk a kezünket, és ugye ezt a gyerekek nagyon szeretik, mert mindez ugye egy játékos formában történik, kisiskolásoknál is. Aztán valahogy a kamaszkorban ez, azt szoktuk látni, hogy valahogy háttérbe kerül nagyon sok mindennel együtt a kamaszkorban, valahogy visszaesik ez az érdeklődés a kézfertőtlenítés, a kézmosás után, és aztán a felnőtt korban ez újból, ilyenkor már azért tudatosan odafigyelve újra előtérbe kerül, és sokkal tudatosabban fogjuk majd, vagy végzük ezeket a tevékenységeket.
1: Mert egy nagyon érdekes egyébként az a kísérlet tulajdonképpen, amivel megmutatják a gyerekeknek, hogy milyen kórokozók lehetnek a kezünkön.
0: Igen, van nekünk is egy ilyen gépünk, ami egy UV reagenssel működik. Mi ezt, amikor voltunk kint így gyerekeknél, akkor akkor ezt úgy mutattuk be, hogy én ezt az UV-reagánst kézkrémbe tettem bele, és ebből a kézkrémmel én bekentem a kezemet, és utána a kezeket fogtam a gyerekekkel. És akkor ebben illusztráltuk azt, hogy egy-egy kézfokás alkalmával, ugye egyik kézről mi mehet a másikra. És utána a kis kezüket betették ebbe a gépbe, ez az UV-reagánsra ugye reagál, és megmutatta a kezükön, ahogy kezet fogtam velük, hogy ott maradtak ugye az UV-fények, fény lett a kis kezük, és így lehetett megmutatni nekik azt, hogy bizony egy-egy kézfogás alkalmával is át lehet vinni egyik kézről a másikra ezeket a mikrobákat, és ha én nem mosom meg a kezemet, akkor ezek ott maradnak, szaporodnak, és akkor tudnak bajt is okozni.
1: Mert hogy felnőttként sem feltétlenül figyelünk már oda arra, hogy most én is hozzányúltam az arcomhoz, az orromat megvakarom, tehát hogy például egy tömegközlekedésen való utazás után miért is szükséges kezet mosni, és mondjuk nem hozzányúlni a szemünkhöz, az orrunkhoz és a szánkhoz.
0: Így van, mert a külső környezetben, főleg ahol nagyon sok ember megfordul, tehát ott bármi lehet. Tehát ezért is szokták ajánlani, hogy amikor hazamegyünk, ugye az legyen az első, hogy mossuk meg a kezünket, mert az otthoni környezetbe ugye ne vigyük be ezeket a mikrobákat, amik ugye a kezünkre ragadhattak a külső környezetből. Vagy például az otthoni különböző konyhatechnikai dolgoknál is, azért, amikor nyers hússal dolgozunk például, akkor nagyon fontos az, hogy amikor én abban a nyers hússal dolgoztam, akkor utána a pultot ugye letöröljem, lefertőtlenítsem, kezemet megmossam, és utána ne érjek például a nem megfelelően tisztított kezemmel a zsömléhez például, amit már ugye nincs hőkezelve, mert akkor a húsról rávihetek olyan mikrobát a zsömlére, amit utána például megeszek, és akár betegséget is okozhat. Tehát például a konyhatechnikai dolgoknál is érdemes ezekre odafigyelni. Vagy ha kis állatunk van otthon, az állatok simogatása után is, és erre nagyon jó megtanítani, ugye a gyerekeket könnyen meg is tanulják, hogy amikor játszik a kiskutyával, vagy a cicával is megsimogatja, ugye az állatoknak is a szőrén bármi lehet. Tehát ezután nagyon fontos az, hogy megmossa a kis kezét, vagy megmossuk a kezünket, mert ha nem mossuk meg, és utána például étkezünk, szó szerint megesszük azokat a kis mikrobákat, amik aztán akár betegséget is okozhatnak.
1: És ugye nem is látjuk őket. Nem, tehát ezért nem, nagyon, igen. Nagyon érdekes, igen. Hogy ugye nem tudunk ellene másképp védekezni.
0: Hát vannak olyan kimondottan ezt a hányás hasmenést okozó mikrobák, amiket kimondottan állattól lehet például elkapni. Tehát, vagy olyan ételtől, például a szalmonellát is, hogyha vesszük, akkor az biztos az esetek nagy többségben valamilyen nem jól megfelelően kezelt, hőkezelt ételtől szokott előfordulni a megfertőződés.

0: A mögöttünk álló évszázadokban nagyon sokat változott a higiéniához való viszonyulás, a tudomány nagyon sok mindent változtatott ezen. Itt van például Semmelweis, jött a penicillin, és azt gondolom, hogy egy újabb mérföldkő volt a nézőpontunk szempontjából, amikor a világjárvány megérkezett. Ez ott a kórházban hogyan változtatta meg a mindennapi protokollt? Hogyan tudtak rákészülni? Nyilván erről volt egy felsőbb utasítás, hogy hogyan kell, de erre hogyan tudtak mondjuk az első hetekben felkészülni?
1: Hát ez döbbenetes volt, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy hirtelen ennyi beteg, aki akkor beáramlott a fekvőbeteg intézményekbe, az nagyon-nagyon megterhelő volt a dolgozók számára is. Természetesen kaptunk protokollokat, hogy mit kell, hogy kell ezeket a betegeket kezelni, de azért beöltözve, védőruhába, maszkba, gumikesztyűbe dolgozni, betegeket ellátni, hát nagyon megterhelő volt mindenkinek. Sokkal nagyobb hangsúlyt kellett ott is ugye fektetni a kézfertőtlenítésre, hiszen egyértelművé vált, hogy bár levegőn keresztül terjed a kórokozó, de bizony a kezünkkel is tovább tudjuk vinni, pontosan így, hogy esetleg, ha nincs fertőtlenítve a kezem, és akkor a számhoz, orromhoz érek, vagy ugye a tüsszögés, köhögés által ugye a külső környezetbe kerülve, ugye nem mindjárt pusztulnak el ezek a mikrobák, hanem képesek bizonyos ideig életben maradni, és onnan aztán a felületekről akár meg tudjuk magunkat is fertőzni. Tehát akkor én úgy érzem, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a kézfertőtlenítés, a lakosság is sokkal jobban odafigyelt, akár a maszk használatára, ugye akár a megfelelő kézfertőtlenítésnek a használatára. Aztán ahogy ez lecsengett, most azt veszük észre, hogy ebben együtt ez a hajlandóság is visszábesett, tehát már most nem félünk annyira ezektől a dolgoktól. Sokszor nem is nagyon hiszik el az emberek, hogy egy egyszerű kézmosás, egy kézfertőtlenítésnek ekkora nagy jelentősége van, és ugye Semmelweisre visszatérve, ugye akkor sem hitték el neki, igen, hogy egy ilyen dolog, hogy egy klórmeszes kézfertőtlenítést végeznek, pedig hát a klórmész akkor aztán nagyon szétmart a kezüket, tehát azért az a fajta kézfertőtlenítés sokkal jobban megviselte a kezed, de igenis elölte azokat a mikrobákat a kézről, ami később ugye a szülőnőknek a halálát okozta. Tehát, hogy tulajdonképpen egy végtelen egyszerű dologról van szó, és sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni erre a kézfertőtlenítésre, és úgymond komolyabban venni ennek a hatékonyságát.
0: Említette, hogy a kézfertőtlenítésen volt a hangsúly a COVID ideje alatt, de gondolom, hogy más fertőtlenítési eljárásoknak is meg kellett felelni ez idő alatt.
1: Persze, hát az eszközöknek a fertőtlenítése, sterilizálása, ezeknek mindennek, minden sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, és kellett is, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon.
0: Munkája ideje alatt gondolom azt is nagyon jól látta, hogy hogyan változik a fertőtlenítés módszere, hogy hogyan próbálnak új eszközöket bevonni ebbe az időszakba. Mit tapasztaltak, hogy mi volt mondjuk egy kifejezetten nagy újdonság?
1: Nekünk, mi a külső környezetet hidrogénperoxid alapú fertőtlenítőszerekkel, tehát nekünk vannak úgynevezett gázmestereink, akik a külső környezetben, a kórházakban ugye fertőtlenítő takarításról beszélünk, tehát nem úgy takarítunk a kórházakba, meg egészségügyi intézményekbe, mint otthon, hanem ugye meghatározott típusú engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszerrel takarítanak a takarítószolgálatnak a munkatársai. Ezen felül ugye nekünk vannak fertőtlenítő mestereink, ugye ők pedig rásegítenek még erre a takarításra, tehát azokba a kórtermekbe, ami például kiürül egy kórterem, esetleg fertőzőbeteg volt benne, akkor a takarítás után egy záró fertőtlenítést végeznek, és az már egy olyan típusú fertőtlenítő szerrel történik, aminek szélesebb a hatásspektruma, tehát azt szoktuk mondani, hogy sporocit hatása is van, tehát mindenféle mikrobát képes elölni, és ezek ilyen hidrogénperoxid alapú fertőtlenítőszerek, ezek 3 órás behatási idővel dolgoznak, tehát addig a 3 óra hosszáig az a kórterem, vagy akár az a vizsgáló, hogyha fertőzőbeteg volt a vizsgálóba, akkor le van zárva, és ezzel történik az úgynevezett záró fertőtlenítése. És hát mintavételek azért ezt bizonyítják, hogy igen, ilyenkor teljesen jól dolgoznak ezek a fertőtlenítőszerek, és a felületekről is elpusztítják az esetleg ott maradt bármiféle mikrobát.
0: És ugye vannak olyan használatban lévő tárgyak, amiket meg kell semmisíteni. Hogyan zajlik ezeknek a megsemmisítése? Tehát itt már égetésről beszélünk, gondolom.
1: Hát igen, vannak olyanok, hát ezeknek a veszélyes hulladékoknak a kezelése is szabályozva van, minden egészségügyi intézményben, így nálunk is. Tehát vannak olyan hulladékok, amiket igen, meg kell semmisíteni. Itt van egy szerződés a kórháznak, egy olyan céggel, aki ezzel foglalkozik, és megvan, hogy bizonyos időközönként, ugye ezeket naponta elvisszük az osztályról, ezeket a veszélyes hulladékokat, van egy gyűjtőhely, ahol ezeket tárolni kell, és onnan pedig a megsemmisítőbe viszik természetesen.
0: Visszatérve még a COVID időszakára, csak annyiban, hogy mennyire volt könnyű mondjuk az embereket a készfertőtlenítésre egyáltalán, hogy a maszk használatot megfelelően alkalmazzák a maszkokat az arcukon, mennyire volt könnyű őket erre irányítani, edukálni?
1: Hát az elején ugye az nagy ijegység volt, akkor sokkal könnyebben ment, tehát sokkal jobban megértették az emberek, hogy erre miért van szükség. Ugye hát nagy volt mindenkibe a félelem, a bizonytalanság bennünk is, amíg ugye a kutatások, illetve a vizsgálatok el nem kezdték azt mondani, hogy pontosan azért mi a hatása, hogy csinálja ez a kórokozó, hogy lehet ellene védekezni. Ugye amikor bejöttek a védőoltások, akkor utána már ez egy pici megkönnyebbülést hozott minden ki számára, hiszen a védőoltások azért védtek a fertőzésekkel szemben. A maszk használat az mindig is egy problémás dolog, még sokszor egészségügyi dolgozóknál is.
0: Mai napig szerintem anomáliákat vett föl, hogy igen, hova is húzom a tetejét
1: igen,
0: ennek a masznak.
1: Hát hivatalosan a maszkot az orrunkra is rá kell tenni. Tehát ha én nem teszem rá az orromra, csak az orrom alatt a számat védem, az tulajdonképpen olyan, mintha nem csinálnék semmit, hiszen a levegőt az orromon keresztül veszem. Tehát a maszk használatnak akkor van értelme, hogyha az orromat is takarja, az orromat, számat takarja, akkor van érdeme a masznak a használatának. Amúgy nem. Én is szoktam látni, hogy még most is akár boltba is, hogy használnak maszkokat emberek, de az orruk az pedig ki van. Tehát úgy nincs értelme használni. Tehát nagyon fontos az, hogy az orr is takarva legyen.
0: Említettük, hogy kicsit úgy elfelejtették az emberek ezt a készfertőtlenítést, hogy miért is fontos még mindig, tehát nem csak a COVID idején, hanem nyilván más fertőződések is vannak, amiket elkaphatunk. De azt gondolom, hogy a COVID pont edukált is olyan szempontból, hogy megtanultuk, hogyan kell mondjuk helyesen tüsszenteni. Tehát, hogy nem a kezünkbe tüsszentünk, hanem a könyökhajlatunkba. Mi volt az, ami ön szerint megmaradt pozitívumként ebből az időszakból, ha lehet ilyet említeni?
1: A tudatossága azért nagyon sok embernek megmaradt. Tehát azért azt észrevettük, hogy igenis, amikor bejönnek a kórházba, akkor használják ezeket a készfertőtlenítőket. Tehát én úgy gondolom, hogy ebbe azért valamilyen szinten nagyon sok ember jobban odafigyel ezekre a dolgokra, azért jobban tisztában vannak avval, hogy igenis egy kórházi körülmények között sajnos előfordulnak olyan fertőzések, amiket hát bármennyire is igyekszünk, nem tudunk megakadályozni. És nagyon fontos az, hogy tényleg amikor bejönnek hozzánk, vagy egyik osztályról mi is megyünk át másik osztályra, hogy ezeket az alkoholos készfertőtlenítéseket elvégezzük.
0: Ezt már gondolom nem ellenőrzik, tehát hogy arra nincs lehetőség vagy kapacitás, hogy a betérők ők alkalmazzák.
1: Nem, tehát mindenki háta mögött nem állhatunk ott, tehát arra nincs. Időszakos ellenőrzéseket szoktunk végezni, a kézzel kapcsolatosan megyünk osztályra, ellenőrizzük, hogy azokat a szabályokat betartják-e, ami le van, tehát itt a lakos köröm, műköröm, felékszerezett kézzel, ugye egészségügyben mi nem dolgozhatunk, mert ezek mind a készfertőtlenítés hatékonyságát befolyásolják. Illetve, ahogy mondtam, nekünk van ez a kis UV-reagenssel dolgozó handinscannek nevezik ezt a gépet, és mikor megyünk oktatni az osztályokra, akkor ezt szoktuk vinni magunkkal, és akkor a dolgozók előttünk elvégzik a készfertőtlenítést, beteszik ebbe a gépbe a kezüket, és ez a gép nagyon szépen megmutatja, hogyha valahol kimarad a kézen egy-egy terület, és ott nem megfelelően érintkezett az alkoholos készfertőtlenítővel, százalékba kiszámolja, úgyhogy gratulál, hogyha valahol valakinek 98% felett van a készfertőtlenítése. Tehát ezt szeretik a dolgozók, és ez egy jó visszajelzés azzal kapcsolatosan, hogy tényleg jól végzi a készfertőtlenítést, és meg lehet bízni ezekbe a szerekbe.
0: Okoz nekik meglepetést a gép által adott eredmény?
1: Van akinek, igen, mert van, aki úgy gondolja, hogy igen, én ezt jól csinálom, és mégis amikor beteszi a gépbe, akkor mutatni, hogy igen, itt a hüvelykújnál azért ez ugye a hüvelykúj szokott lenni az egyik kritikus pont, tehát hogy ott az kimarad a készfertőtlenítésből, vagy itt az ujjak köze, tehát ez szokott, vagy az új begyeknek a vége, ott szokott a kis piros megjelenni, ha ez kimarad. Úgyhogy igen, ez nagyon jól szemlélteti az, hogy mire kell még egy picit odafigyelni, vagy ott, vagy nagyobb mennyiséget kell rátenni, mert sokszor ugye az is a hiba szokott lenni, hogy keveset teszünk a kezünkre. Tehát azért kell egy 3-5 milli ebből a készfertőtlenítő szerből, hogy ugye az egész kezet megfelelően érje a készfertőtlenítő, illetve hát be kell tartani a félperces behatási időt. Tehát egy fél percen keresztül kell elvégezni ezeket a mozdulatokat, és addigra fog majd ugye ez az alkoholos szer a bőrünknek a felső rétegébe beívódni, és ugye hagyni kell, hogy ez rászáradjon a kezünkre, soha nem szabad lemosni, mert akkor nem értünk semmit a készfertőtlenítéssel.
0: Említette, hogy a dolgozóknál figyelik a műköröm és az ékszereknek a használatát vagy nem használatát, mert hogy befolyásolják magát a higiénét. Nagyon divatos, és nem végeztem felmérést, de szerintem minden második nőnek van valamilyen feltett műköröm, akár géllak a körmén. Miért nem jó? Miért nem tudjuk ezeket megfelelően tisztán tartani?
1: Hát erről különböző vizsgálatok folytak egészségügyi intézményekben, tehát nézték, hogy mennyire befolyásolja a készfertőtlenítés hatékonyságát, ha mi is ilyen lakos körömmel, műkörömmel dolgoznánk, és tényleg azt állapították meg, hogy nagyban befolyásolja, ugyanis ezek műdolgok, amit ráteszünk, műanyag tulajdonképpen, és a mikrobák a műanyagot azt nagyon szeretik, nagyon szeretnek hozzá tapadni, és ezek az alkoholos szerek, ezeket a kézbőrére találták ki őket, tehát a kézbőrének a fertőtlenítésére, úgyhogy azok azt találták, hogy nem megfelelő, hogyha ilyen műdolgok vannak a kezünkön, illetve ugye a hosszom körömmel is ez a probléma, hogyha hosszú a körmöm, akkor pontosan az újbegy részeket nem tudom megfelelően fertőtleníteni. Tehát ez már régen is így volt, tehát én 86-ba kezdtem, és már akkor is ugye úgy volt, hogyha rövidre kellett vágni a körmünket, le kellett kerekíteni, és soha nem lehetett semmi ékszer a kezünkön. Ugye a gyűrűkkel is az a probléma, hogy nem lehet megfelelően fertőtleníteni, tehát a gyűrű alatt, vagy például, hogyha metszettek a gyűrűk ezekbe a kis metszésekbe, bármi ott maradhat. És hiába teszem rá az alkoholos szert, ezeket nem fogja megfelelően fertőtleníteni. Mi próbáltunk, ugye mi is vettünk mintát ilyen kezekről, és mindig kijött valamiféle mikroba a kézről. Tehát nem volt olyan, hogy az jött volna vissza, hogy teljesen baktériummentes a keze a dolgozónak, hogyha ilyen ékszer vagy például lakosköröm volt rajta.
0: Előfordulnak próbálkozások, hogy valahogy a dolgozók mégis ragaszkodnak a karikagyűrűhöz?
1: Persze, előfordulnak, de én úgy gondolom, hogy azért egyre jobban megértik a dolgozók, egyre jobban betartják ezeket a szabályokat, hát 100% nincsen sehol se, tehát én is, ha most végigmennék a kórházon, azért találnék olyan kolléganőt, akinek lakkos körme van, vagy felékszerezett keze van, de én úgy gondolom, hogy egyre tudatosabbak már, és jobban megértik a dolgozók is, hogy amikor dolgozunk, ezt le kell venni a kezünkről. Balesetveszélyes is lehet a gyűrűk is, mert beleakadhat bármibe, tehát a munkavédelem szempontjából sem megfelelő, kiszakítja a gumikesztyűt, tehát csak a baj van vele tulajdonképpen, ahogy fogalmazhatom így, tehát a legjobb tényleg, hogyha semmi nincs a kezünkön, amikor dolgozunk, és akkor biztos, hogy védjük a beteget is, és védjük saját magunkat is.
0: Hasznos egyébként ez az információ is szerintem, nem csak az egészségügyi dolgozók szempontjából, hogy például mi hiába a gyűrűs kezünket, hiába próbáljuk alkoholosan fertőtleníteni, a gyűrűről nem tudjuk lemosni. Ezt szerintem kevesen tudhatták.
1: Hát meg ha most belegondolunk a mindennapi életünkbe is, hogyha olyan munkát végzünk, tehát most ha valaki süteményt süt otthon, vagy bármiféle fasírozottat csinál, például ahova tényleg a kezével kell, akkor is ugye levesszük ezeket az ékszereket a kezünkről, mert ugye bármi alá megy, rá megy.
0: Nagymamáinkra, ha visszagondolunk, gyűrű le,
1: így felköt. Így van. És ők ezt ösztönösen csinálták. Pontosan azért, hogy ezeket az ételeket ugye ne fertőzzék meg, ne legyen semmi probléma, mikor utána elfogyasztjuk ezeket az ételeket.
0: Sokat beszéltünk arról, hogy kell fertőtleníteni, de van ennek egy határa, amikor már túlzottan fertőtlenítünk, és ez okozhatja-e, mondjuk lehet-e ez kontraproduktív?
1: Hát inkább ezt a mindennapi életben mondom, hogy tehát vannak olyanok, akik aztán nagyon félnek mindentől, ez sem jó. Tehát valami középutat kell ebben kapcsolatosan megtalálni. Én ezért is szoktam mondani, hogy én otthoni használatra, például ezeket a fertőtlenítő hatású szappanokat, meg otthon is mindig az alkoholos szer használatát én nem tartom jónak. Tehát kell, hogy hozzászokjunk ezekhez a velünk élő mikrobákhoz, ugye az immunrendszerünknek kell egyfajta stimulálás mindig. Természetesen vannak, amikor komolyabb betegségről van szó, akkor igen, akkor van létjogosultsága, hogy otthoni környezetben is esetleg, ahogy mondtam, egy ilyen hányásos, hasmenéses megbetegedés van otthon, vagy légútiban fertőzéssel otthon vagyunk a kisgyermekünkkel, vagy már a nagyobbal is, hogy akkor igenis, akkor tartsunk otthon ilyen fertőtlenítőszert, amivel tudjuk a kezünket is fertőtleníteni, de ebbe se szabad túlzásba esni.
0: Hajlamosíthat ez a betegségeknek a fogékonyságára?
1: Hát nem biztos, hogy hajlamosít, inkább ez egy ilyen belső kényszerré tud válni, és ez a kényszeresség válhat rossz szokássá, és ez okozhat belső szorongást, majd később akár betegséget is.
0: Nagyon sok hasznos információt kaptunk, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Én is köszönöm szépen.

0: Az elmúlt közel egy órában Kubecki Krisztinával, az EGRI Markot Ferenc Kórház népegészségügyi felügyelőjével beszélgettünk a higiénia témakörében. A 2024. szeptember 9-i adás ismétlését hallották. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
2: Huszonhárom óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Szombaton tartják a Főegyházmegyei Ministráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az EGRI Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az EGRI Bazilikában vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 7:45-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez Gyártyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. 3 országgyűlési képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Honkó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklóst mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, között a legfőbb ügyészség az MT-vel. Honkó az NK ügy miatt kerülhet a vádlottak padjára, Seszták neve a Volánbusz ügyben került elő, Magyar ellen pedig a 2024-es 5. kerületi buli után történt telefonlopás miatt folytatnának nyomozást, foglalja össze az indokokat a sajtó. A központi nyomozó főügyészség megerősítette az ATV-nek, hogy nyomozati cselekményre került sor a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatti büntetőügyben. A csatorna úgy értesült, a Matolcsi Györgyhöz köthető körökben tartottak házkutatást. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamat szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte az előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, észak-keleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

14. Leópápa levele a latin-amerikai főpásztorokhoz. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. 14. Leópápa ellátogatott a kultúra és a nevelés dikasztériumába. Ahogy Jézus Péterre nézett, Szent Mise a vatikáni magyar kápolnában.

14. Leó pápa. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. A latin-amerikai és karibi püspökökhöz intézett levelében 14. Leó pápa Mogrovejo-i Szent Turibius szenti avatásának 300. évfordulója alkalmából a püspöki szolgálatról elmélkedik. Arra buzdítja a főpásztorokat, hogy személyesen keressék fel közösségeiket, ápolják belső életüket, tegyék lelkipásztori prioritássá a szentségimádást, és a hívek lelkiismeretét befolyásoló számtalan hang között világos, türelmes és az egyház közösségében gyökerező tanítást nyújtsanak. A székesegyház küszöbének átlépése egyben belépés egy új közösségbe, amelynek útját a püspöknek is végig kell járnia. A feszület és a szentelt víz átvétele annak a szolgálatnak a jele, amelyben a főpásztornak belső életéről is gondoskodnia kell, és nem engedheti, hogy azt a félelem vagy a személyes érdekek kiszárítsák. A szentségimádás átalakító ereje, valamint az apostoli levélben kapott megbízatás pedig iránytűként szolgál a hívek gondolkodását betöltő számtalan hang között. E képek által elmélkedik 14. Leó a püspöki szolgálatról szeptember 19-én közzétett pápai levelében, amelyet Latin-Amerika és a Karib térség püspökeihez intézett védőszentjük Mogrovejo-i Szent Turibius szentéavatásának 300. évfordulója alkalmából. A pápa a püspök székesegyházába történő ünnepélyes bevonulásának egyes mozzanatait kapcsolja össze a rábízott küldetéssel. 14. Leó saját perui lelkipásztori tapasztalatait is felidézi. Szent Turibius, az andok püspöke, Lima érseke volt. A Szentatya szerint a püspök székesegyházában történő fogadásának rítusa hasonló ahhoz, ahogyan lelkipásztori látogatásai során egyház megyéje közösségei fogadják, mintha az egyház újra és újra vissza akarná vezetni a főpásztort első bevonulásának jelentéséhez. A püspök első találkozása a hívekkel a székesegyház kapujában történik, egy olyan közösséggel, amely már az ő érkezése előtt is járta saját útját. Ahhoz, hogy igazán megismerje, neki magának is végig kell járnia ezt az utat. Szent Turibius is erre törekedett. Fontosnak tartotta, hogy az evangelizáció a helyi nyelveken is történjen, és szoros kapcsolatot épített ki saját földjével és annak népével. Egy egyházmegye bizonyos valóságait nehéz egy íróasztal mögül megérteni. Ezért ügyelnünk kell arra, hogy a lelkipásztori látogatások megőrizzék elevenségüket. Személyesen menjünk el közösségeinkhez, hallgassuk meg nyájunkat, és keressük fel azokat, akiknek ritkán van lehetőségük arra, hogy a püspökhöz forduljanak. Az apostolutód szolgálata azt kívánja, hangsúlyozza a pápa, hogy szívünk az égben, lábunk pedig az úton legyen. A székesegyház kapujában a püspök átveszi és megcsókolja a feszületet. 14. Leó szerint ez az önfeláldozás ígérete. Szent Turibius hosszú útjai és megpróbáltatásai során ezt az odaadást élte meg, amikor közel került az őslakos népekhez, fellépett a visszaélések ellen, és a szegények, valamint a szenvedők mellett maradt. Kedves testvérek, gyakran vissza kell térnünk a kereszt iskolájába. A nyáj elhagyása jóval a látható menekülés előtt elkezdődhet, amikor a kényelem, a félelem vagy az önérdek elsőbséget kap a hívek javával szemben. A szentelt víz ezután a püspököt és híveit ugyanabban a keresztségben egyesíti. Aki mások megszentelésére kapott küldetést, annak magának is szüksége van a megszentelődésre. Ápoljuk tehát belső életünket, és maradjunk tudatában annak, hogy megtérésre szoruló tanítványok vagyunk, buzdít Leó pápa levelében. A püspök a legszentebb oltári szentség előtt csendben ismeri fel, hogy a lelki pásztorok jönnek és mennek, új kihívások jelennek meg, tervek születnek és változnak, Krisztus azonban mindig megmarad. 14. Leó ezért arra kéri a püspököket, hogy a szentség imádást tegyék lelkipásztori prioritássá, biztosítva a híveknek olyan időt és teret, ahol megerősítést találhatnak életútjukhoz. Az imádság ugyanis olyan utakat nyithat meg, amelyeket semmilyen terv nem képes elképzelni. Az Úr oltára ugyanakkor az egység helye.
Krisztus maga köré gyűjti egyházát, és egyetlen testé teszi. Ahogyan Szent Turibius egy hatalmas és sokszínű egyházi közösség egységéért dolgozott, úgy a mai püspököknek is őrizniük kell azt, hogy egyházmegyéik sokfélesége Krisztusban találja meg egységét. A szertartás következő mozzanata az apostoli levél, a pápai bulla felolvasása, amellyel a pápa kinevezi az adott részegyház pásztorát. A püspök nem önmagától kapja a küldetését, hanem az egyháztól, és azt az egyházzal szeretett közösségben gyakorolja, elkötelezve magát, hogy védelmezi kincseit. Szent Turibius a tridenti zsinat tanításának befogadásával, tartományi tanácsok és egyházmegyei szinódusok megtartásával, valamint kateketikai munkájával teljesítette ezt a feladatot. Egy olyan korban, amikor oly sok hang tart igényt arra, hogy tekintélyt gyakoroljon a hívek lelkiismerete felett, a püspök feladata világos, türelmes és ebben a közösségben gyökerező tanítást nyújtani, hogy segítsen népének felismerni az egyetlen pásztor hangját, hangsúlyozza 14. Leó. A papság és a hívek ezt követően tiszteletüket fejezik ki új püspökük iránt. Ez a gesztus felelősséggé válik, különösen a papokkal való kapcsolatban, akik sajátos módon egységben vannak püspökükkel. 14. Leó arra kéri a főpásztorokat, hogy különösen szolgálatuk első éveiben legyenek közel papjaikhoz, és senki ne érezze úgy, hogy csak akkor fordulhat püspökéhez, amikor valamilyen problémát kell megoldani. A püspöki atyaság gyakran apa mutatkozik meg, amikor egy pap tudja, hogy bizalommal kopogtathat a püspöki rezidencia ajtaján, írja a Szent Atya. Az evangélium felolvasása után maga a püspök szól népéhez. Előbb tehát befogad, szemlélődik és hallgat, és csak azután beszél. A pápa szerint ennek a sorrendnek fontos tanítása van. Semmilyen sürgős ügy vagy lelkipásztori feladat, bármilyen szükséges legyen is, ne vezessen oda, hogy elhanyagoljuk az imádságot, amely az igehirdetés szükséges előkészülete. Mindig szánjuk rá a szükséges időt, hogy meghallgassuk az igét, és gondosan átgondoljuk, miként tárjuk azt népünk elé. A felajánlásban pedig mindaz megjelenik, amit a püspöknek nap mint nap az Úr kezébe kell helyeznie. Munkáját, terveit, döntéseit, a rábízott embereket, aggodalmait és reményeit. Lesznek pillanatok, amikor világosan látja az utat, máskor saját kicsinységével szembesül. Mindezt az oltárra helyezheti. A püspök feladata, hogy hűségesen odaadja önmagát, a gyümölcs végső soron Istené, írja 14. Leó. A pápa végül Latin Amerika szent és boldog püspökeinek példáját állítja a főpásztorok elé, köztük Claret Szent Antal Máriát, Szent Ezekiel Morénot, Szent Rafael Gizárt és Szent Oscar Romérot. Arra buzdít, hogy az egyház egyre mélyebben ismerje meg életüket, hiszen tanúságtételük megmutatja, miként ölthet különböző formákat ugyanaz a küldetés az egyes korokban és körülmények között. Levele végén 14. Leó, a guadalupei szűzanya, a spanyol ajkú népek védőszentje oltalmába ajánlja vágyát, kérve segítségét, hogy a püspökök megújult hűséggel éljék meg a rájuk bízott küldetést. XIV. Leó pápa ellátogatott a Kultúra és Nevelés dikasztériumába. A Szent Atya szeptember 21-én hétfőn látogatást tett a Kultúra és Nevelés dikasztériumában. Találkozott a munkatársakkal és bátorította őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban. 14. Leó hétfőn a dikasztérium irodáiban tett egy órás látogatása során méltatta a Kultúra és Nevelés dikasztériumának fontos munkáját. A látogatás során a Szent Atya a dikasztérium által a találkozót követően közzétett közlemény szerint rámutatott arra, hogy a kultúra, a sport és a művészet révén számos lehetőséget teremtett a találkozásra, és egy olyan egyetemes nyelv segítségével segíti elő a párbeszédet, amely képes közvetíteni a humanizmus értékeit mindenki számára. Köszönetét fejezte ki a dikasztériumban dolgozó munkatársaknak, egyúttal bátorítva őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban.
A Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban 14. Leó elődje, Ferenc pápa úgy határozta meg a kultúra és nevelés dikasztériumának küldetését, mint amely azon munkálkodik, hogy a keresztény antropológia fényében fejlessze az emberi értékeket, hozzájárulva a keresztény tanítványság teljes megvalósulásához. Látogatása során 14. Leó hangsúlyozta, hogy a római kúria értékes eszköz a hit az egyház alapvető üzenete továbbadásában. Végül távozása előtt 14. Leó megáldotta a jelenlévőket és családjaikat.

Ahogy Jézus Péterre nézett. Szentmise a Vatikáni Bazilika magyar kápolnájában. Ahogy Jézus Péterre nézett, miután a tanítvány megtagadta mesterét, abban nem volt szemrehányás, talán csak fájdalmas szeretet, ami végül Pétert bűnbánó sírásra indította. Rómából hazatérve ezt a jézusi tekintetét vigyétek magatokkal. Ajánlotta homíliájában Felker Zsolt, veszprémi plébános atya, a kápolnát teljesen megtöltő, mint egy 100 magyar zarándok előtt. Itt ebben a bazilikában az egyház szívében vagyunk. Ne csak nézzük Jézust, hanem engedjük, hogy ő meg is lásson minket. Szeptember 22-én, kedden reggel 4:49-kor egy veszprémi és egy szombathelyi zarándok csoport jelenlétében kezdődött a szokásos keddi heti magyar szentmise, amelynek fő celebránsa Felker Zsolt atya volt, a veszprémi Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa, akit elkísért az immár 55 éve papként szolgáló Nagy Károly atya. A veszprémi hívek mellett foglaltak helyet a szombathelyi Szent Márton templom hívei, akik az ezüstmisés plébánosuk, Bodorkós Imre atya vezetésével érkeztek Rómába, nyakukban a megkülönböztető kék sájukkal. A szentmise végén Imre atya ezüstmisés áldást adott, és egy jubileumi szentképet mindenkinek, amely a római tógába öltözött Szent Tarzíciuszt és a sportos Szent Kárló Akutiszt ábrázolják, amint éppen az oltára helyezett ragyogó eukarisztiára mutatnak. Íme az egyház tanúságtevői, az egyik az első századokból, a másik mai kortársként. Zsolt atya, aki maga is Rómában tanult, homíliájában Szent Péter közeli sírja miatt is Jézus és Péter kapcsolatát elemezte. A zarándok nem csak azért érkezik Rómába, hogy bazilikákat és történelmi emlékeket keressen fel. Az egyház szívébe érkezik, ahol nemzedékek imája, vértanúk hűsége, szentek könnye és bűnösök megtérése rakódik egymásra. Éppen itt kell megérteni valamit abból, hogy az egyház elsősorban nem azok közössége, akik már célba értek, hanem azoké, akik Krisztus tekintetében újra és újra felállnak. Adta meg beszéde témáját fel.

nem mintha a gyűlöletet látott volna Jézus szemében, hanem éppen azért, mert ugyanazt a szeretetet találta meg benne, amelyet előtte is érzett. Így néz ránk az Isten. Ő látja azt is, amit mások nem látnak. Látja azt is, amit önmagunk előtt takargatunk, ő mégsem fordítja el a fejét. Ezen az arándoklaton mi sok mindent nézünk. Oltárokat, képeket, ereklyéket, kupolákat, mondta Zsolt atya. De most próbáljuk megfordítani a dolgot. Ne csak mi nézzük Krisztust. Álljunk meg előtte, és engedjük, hogy ő nézzen minket. Ne magyarázkodjunk, ne védekezzünk, ne akarjunk jobbnak látszani. Csak legyünk előtte. Zsolt atya egy példát is említett. Avilai Szent Teréz az imádságot baráti együttlétként írja le, azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Milyen egyszerű és milyen mély. Maradni annál, aki szeret. Éppen ezt veszítjük el a mai világ rohanásában. Sok mindent teszünk Istenért, de kevés időt töltünk az Istennel. Mondjuk az imákat, de ritkán engedjük meg, hogy csend legyen utánuk. Pedig a szeretetben nem kell mindig beszélni. Az eukarisztia, amit most éppen ünneplünk, ennek a szeretetnek a legmélyebb csendje. Krisztus nem magyarázza a szeretetét. Teszi, csinálja, odaadja önmagát. Amikor majd magunkhoz vesszük őt az oltári szentségben, elég csak ennyit mondani: Uram, nézd, itt vagyok. És kérlek, ne azt nézd, aminek mutatni szeretném magam. Nézd annak, ami vagyok. És ha van bennem valami, ami nem tőled való, tisztíts meg. Ha elfáradtam, erősíts meg. Ha eltávolodtam, hívj vissza. Ha félek, maradj velem. Ne engedd, hogy Rómából csak emlékeket és emléktárgyakat vigyek magammal haza. Add kérlek, hogy elsőként a te tekintetedet vigyem magammal. Mert aki egyszer valóban találkozott Krisztus tekintetével, az már nem tud egészen úgy élni, mint korábban. Uram, nézz rám, és adj bátorságot, hogy ne fordítsam el rólad a tekintetemet. Zárta homíliáját Felker Zsolt, veszprémi plébános atya a kedreggeli szentmisén, amelyet veszprémi és szombathelyi zarándokok előtt mutatott be a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában. A szentmise után a magyar zarándokok a kápolna mögött megálltak Szent VI. Pál pápa és 16. Benedek pápa sírjánál, és együtt imádkoztak. Majd tovább indultak az örökváros keresztény nevezetességeinek a megismerésére.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az önfeláldozó szeretetről beszélget. A 2026. március 24-i adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben. Zöldellő réteken terelget, csendes folyóvizekhez vezet engem, és lelkemet felüdíti. A helyes úton vezet az ő nevéért. Járjak bár a halál sötét völgyekben, nem félek a rossztól, hiszen te velem vagy. A te vessződ és

0: pásztorbotod megvigasztal engem. Asztalt terítettél nekem, ellenségeim szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharamat színültig töltötted. Jóságod és irgalmat kísér engem, életem minden napján, és az úrházában lakhatom, örök időkön át. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy az illó olajok közül ti melyiket szeretitek a legjobban?
1: Én a rózsa illatát szeretem jobban.
2: Én a levenduláit.
3: Én is a levenduláit.
0: Hát ezt azért kérdezem tőletek, mert nyilván itt húsvét közelettével számunkra majd itt sokat fognak jelenteni az olajok, illetve az, hogy hogyan lesz majd egy-egy olajnak szerepe Jézusnak az életében. Sokféleképpen szoktuk kifejezni a szeretetünket, van olyan, amikor ajándékot adunk a másiknak, és van olyan is, amikor egy szép virágot, vagy hogyan tudjuk még kifejezni egymás iránti szeretetünket.
1: Ha például oda megyünk hozzá, megöleljük, és szép dolgokat mondunk neki.
3: Segítünk neki kisebb-nagyobb feladatokban.
2: Időt szánunk rá, meglátogatjuk, szívesen vagyunk vele.
0: Tehát nagyon sokszor nem tárgyakat is ajándékcsomagokat veszünk, hanem igyekszünk mindent megtenni azért, hogy részesei lehessünk egymás életének. S Jézus egész földi élete során, nyilván nyilvános működése idején is szüntelenül azt hirdette, hogy Isten, ami mennyei atyánk, aki meghívott minket az ő országába, és hogy nagyon szeret minket, és kész a megbocsátásra. Ezen kívül mit mondott még a szeretet evangéliumaként Jézus a mennyei atyáról, Miri?
1: Mindig gondot visel ránk, és számtalan kegyelemmel ajándékoz meg bennünket. Bátran kérhetünk tőle, mert odafigyel ránk. Törődik azzal, hogy mire van szükségünk. Ő mindig jó hozzánk, akkor is, amikor mi rosszak vagyunk. Hatalmas és csodálatos örömhír ez, ami ma is megszólít bennünket.
0: Ezen felül szeretném, hogyha elmondanánk, hogy mi az az aranyszabály, amit a keresztény hitünk így nevez, egy olyan parancs, ami talán fontosabb minden eddigi parancsnál.
4: Amit akartok, hogy veletek tegyenek, az emberek ti is tegyetek velünk.
0: Aztán a másik.
1: Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.
0: Kire vonatkozik ez a szabály? Kit kell nekünk is szeretnünk? Az emberek mindig keresték a kiskapukat. Mindig csak azt gondolták, hogy kiket kell nekik szeretniük, Miri.
1: Csak a családomat, a barátaimat, a saját népemből vagy vallásomból való embereket kell szeretnem.
0: De Jézus világosan beszél. Az irgalmas szamaritánus példázatával mit tanít nekünk?
4: Azt tanítja, hogy minden embert, vagy ahogy ő mondta, fele barátot, egyformán irgalmas szívvel kell szeretnünk.
0: És nincsenek kivételek. Ez alól a törvény alól, az aranyszabály alól nincs kibúvó, mert akármilyen nehéz, meg kell tanulnunk még az ellenségünket is szeretni, mert csak így leszünk olyan tökéletesek, mint amilyen a mi mennyei atyánk. Hiszen aki Isten szeretetére vágyik, annak meg kell tanulnia úgy szeretni, ahogy Isten szeret. Hogyan is kell akkor szeretnünk a másikat? Mit kell benne észrevennünk?
1: Hogy őt is Isten a saját képmására alkotta, és emberi méltósága van.
0: És minden embernek meg kell adnunk azt, ami emberi méltóságából, a teremtett létéből fakad. Tiszteletben kell tartani. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nekünk minden emberrel barátkoznunk kell, minden emberhez el kell mondani a titkainkat, ajándékokat kell adni nekik. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy egymást nem alázhatjuk meg emberi méltóságában, nem taposhatom le benne az Isten képmásságot. Értitek? Ez azt jelenti, hogy ha oda megyek, és látom, hogy egy koldus ott áll az ajtó előtt, akkor én nem szólhatok be neki, nem nézhetem le őt, nem lökhetem odébb, hanem mi az, amit a keresztény embernek ilyen esetben tenni kell?
1: Segítünk neki.
0: Így van. És ha valaki, akit nem szeretünk, például van egy olyan osztálytársad, aki annyira nem a kedvenced, azzal is egy keresztény embernek mit kell tennie? Szabad őt kibeszélni a másikokkal? Szabad megalázni őt is olyan helyzetekbe hozni?
1: Nem, ugyanúgy kell állni hozzá, mint a többiekhez, ha nem is annyira barátságosan, de úgy, mint egy osztálytárshoz.
0: Vagyis el kell tudni fogadni az embereket. Tehát nem tudod megváltoztatni, nem tudod meg nem történté tenni azt, hogy ő most ott van abban az osztályban, vagy ott van ebben a közösségben, vagy itt él ebben a faluban, és ne felejtsük el azokat a szavakat, amiket Jézus adott nekünk, hogy azt tegyük az emberekkel, amit velünk is szeretnének, hogy tegyenek az emberek. Tehát tudod, amikor látom, hogy a buszon is tolakodnak az emberek, hogy nincsen türelmük a hentesnél kivárni a sort, hogy csak beelőzi az egyik a másikat, akkor szokott eszembe jutni azt, hogy picit jobban oda kellene figyelnünk egymásra, türelmesebbnek kellene lennünk egymással, és már ha egyen-ketten mi megváltozunk, és nem vagyunk ilyenek, van annak értelme?
3: Igen.
0: Igen, mert legalább akkor azt a pici világot, ami minket körülvesz, azon tudunk valamit segíteni?
1: Igen, tudunk.
0: Milyen lesz a légkör ott, ahol ilyen emberek vannak?
1: Vidám, barátságos és jó érzés.
0: Így van. A szeretetnek meg annyi kifejeződése közül Jézus kiemelt egyet. Ezt nevezte a legnagyobbnak. Mi is az a fajta szeretet, ami a legnagyobb szeretet, amit így ember szinte fel se foghat?
1: Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja a barátaiért.
0: Ha tehát föláldozom magamat valakiért, ez azt jelenti, hogy őt jobban szeretem önmagamnál. Ez a legtöbb, amit egy másik emberért tehetek. Minden emberi értelmet felülmúló szeretet, ez az a fajta szeretet, ami nem kér viszonzást, értitek? Tehát ami nem azért van, hogy azért szeretek valakit, vagy teszek meg valamit, hogy nekem abból érdekem származzon, hanem azért áldozom fel, azért hozok áldozatot, hogy a másik boldogabb legyen. Ki jut nektek eszetekbe erről a mindenek felett átívelő szeretetről itt a ti életetek során? Ki az, aki soha nem a maga javát keresi, és nem azt nézi, hogy neki mi a jó, hanem azt nézi, hogy te boldog legyél? Ki az a személy?
1: Az anyukám.
0: Tudsz egy példát mondani, ami most legelőször eszedbe jut anyáról, amikor így teljesen konkrétan érezted, hogy érted teszi, amit tesz?
3: Amikor beteg voltam, például amikor kicsi voltam, mindig enyém volt az utolsó szelet süti. Amikor beteg voltam, ott volt mellettem.
0: És ki virrasztott veled azokon az éjszakákon?
3: Édesanyám.
0: És akkor ki aggódott érted, amikor nem ment le a lázad?
1: Az anyukám.
0: Jézus nem csak beszélt a legnagyobb szeretetről, meg is valósította. Hogyan?
1: Feláldozta az életét értünk, érted és értem. Ezzel két dolgot mutatott meg. A barátai vagyunk, és olyan szeretettel szeret minket, amelynél nincs nagyobb az egész világon.
0: A szeretet jeleiről, ha beszélünk, nézzük meg. Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött az az óra, amikor a világból vissza kell térnie az atyához. Ekkor adta övéinek, akiket mindvégig szeretett, és a világban hagyott szeretetének legnagyobb jelét. Mi volt Jézus szeretetének a legnagyobb jele?
4: Halála közelettével összehívta az apostolokat. Ezt az utolsó együttlétnek hívjuk utolsó vacsorának. Szolgai kötényt kötött magára, és megmosta az apostolok lábát.
0: Ő, az Úr és Mester úgy viselkedett, mintha tanítványai rabszolgája lenne. Ezzel egészen megdöbbentő bizonyítéka volt annak, hogy mennyire szereti a barátait. Vagyis mit jelent ez, hogyan fejezte ki Jézus a mindenek felett való szeretetét az apostolok iránt?
1: Az ő kedvükért értük szolgai feladatot is vállalta, megalázta önmagát.

0: A szeretet másik kifejeződésévé a kenyér és a bor jele vált. Jézus saját testének és vérének valós jeleivé, szentségévé tette ezeket. Odaadta az apostoloknak, hogy egyék is és igyák is meg ezeket, valójában a saját életét, a saját testét és vérét ajándékozta oda nekik. Teljesen megosztotta önmagát velük. Hogyan mondja ezt el Máté evangélista? Mirike, légy szíves, mondd el!
1: Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta tanítványainak. Ezekkel a szavakkal, vigyétek és egyétek, ez az én testem, aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiöntatik a bűnök bocsánatára.
0: A vacsora után a Getsemáni kertben imádkozott Jézus, készült arra, ami rávárt. Ekkor odaértek a főpapok poroszlói, és elfogták. Milyen borzasztó, hogy Júdás a szeretet jelével árulta előtt. Hogyan történt ez, Szinti?
2: Akit megcsókolok, mondta a fegyvereseknek, ő azt fogjátok el.
0: Ezzel elkezdődött Jézus szenvedése, passiója. Mi történt először, Miri?
1: Először a főpapok és a főtanács elé vitték. Sok mindennel vádolták. A legnagyobb bűne az volt, hogy fellázadt a bevett vallási rendszer ellen. Sőt, mi több, Isten fiának mondta magát, ami káromkodásnak számított a zsidók szemében. Olyan bűnnek, amit halállal, megkövezéssel büntettek.
0: Ezután a római helytartó elé, Poncius Pilátus elé hurcolták. Mit tettek itt vele?
3: Azt akarták, hogy törvényes ítéletet mondjanak felette. Nyilvánosan alázzák meg, és bűnözőként végezzék ki. Így akarták elpusztítani azt a mozgalmat, amit Jézus indított. Pilátus többször beszélt Jézussal. János evangélista számol be erről a legrészletesebben. Megértette, hogy ez a férfi ártatlan, ám látta azt is, hogy a főpapok s az általuk vezetett nép kérlelhetetlen. Előbb csak megostorozta Jézus, gondolván, hát ha ennyi elég lesz nekik. De mivel nem csitult a háborgás, végül kimondta a halálos ítéletet.
0: Mi történt utána?
1: A katonák kigúnyolták Jézust. Ha ő a messiás, a király, akkor díszekre van szüksége. Korona helyett tövis koszorút tettek a fejére. Jogar helyett nátszálat adtak a kezébe. A vállára pedig palásként vörös katonai köpenyt terítettek. Így indult el Jézus a kivégzés helyére, a Golgotára. Vállán a kereszttel. Többször elesve, egyre erőtlenebbül, megalázva ért fel a hegyre.
2: Itt átélte az utolsó szenvedéseket. Elvették megmaradt ruháját, teljesen mesztelenül megalázva állt kivégzői előtt. Testét a keresztre szögezték, majd felemelték, hogy mindenki láthassa haláltusáját. Szomjasan, gyötrődve készült az utolsó percre.
0: Nézzük meg, hogy mi volt az a 7 mondat, amit Jézus a kereszten mondott. Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.
1: Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.
3: Asszony, nézd a fiad, aztán a tanítványhoz fordult, nézd az anyád.
2: Szomjazom.
0: Én Istenem, miért hagytál el engem?
1: Beteljesedett.
3: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Sok tanítvány elfutott, Péter 3-szor is megtagadta Jézust. Csak néhány ember volt, aki mindvégig mellette maradt. Ők mindenki másnál jobban szerették Jézust. Az édesanyja Mária, a legkedvesebb tanítványa és barátja János és Mária Magdolna, az a követője, aki utcanő volt korábban, és tudta jól, hogy milyen értékes az igazi hiteles szeretet. Így érkezett el Jézus utolsó pillanata.
1: Szeretetből egészen feláldozta önmagát. Szinte mindenki elhagyta. Ő mégis kitartott. Ő mégis szeretett. Ez volt az utolsó szava a kereszten. Beteljesedett. Igen, ez a beteljesült, a tökéletes szeretet.
0: Amikor a keresztre nézünk, nem csak a halált és a szenvedést látjuk. A kereszt a legnagyobb szeretetet hirdeti. Azt a minden emberi értelmet felülmúló szeretetet, ahogy az Isten szeret minket. Jézus megjövendőlte, hogy a tanítványai sorsa is az üldöztetés lesz. Azt mondta az apostoloknak, ha engem gyűlölt a világ, titeket is gyűlölni fog. A történelemben gyakran fellángolt ez a sátáni gyűlölet Jézus tanítványai és az egyház ellen. A római birodalomban 300 éven át igen sok keresztény üldözés volt, a francia forradalom idején néha egész apáca kolostorokat küldtek giotin alá. A spanyol polgárháború idején a vörös partizánok néhány hónap alatt több mint 6000 papot öltek meg. Amikor egy faluba beértek, gyakran az volt az első dolguk, hogy a plébániára mentek és keresték a papot, és ha megtalálták, azonnal lelőtték. Sok esetben a pap elrejtőzött, és csak a szülei találták meg a plébánián. Megkérdezték őket, hogy hol a fiúk. Ha a szülők nem mondták meg, őket is azonnal lelőtték. A spanyol polgárháború idején halt vértanú halált az első boldoggá avatott cigány, Boldog Ceferino, aki egy fiatal papot próbált megvédeni. Elfogták, börtönben tartották, majd egy éjszaka körülbelül 25 fogollyal együtt, akiknek a többsége pap volt, kihurcolták a temetőbe és lelőtték őket. Másnap a cigányokat hajtották ki, hogy megássák nekik a sírt. Ők látták, ahogy a kezével egy paphoz kötözve véresen fekszik a földön. Ugyanígy üldözték az egyházat Kínában, Magyarországon, a Szovjetunióban, Németországban, és nagyon sok, körülbelül 250 magyar papot és szerzetest is megöltek, és bebörtönöztek. Láthatjátok tehát, hogy a Jézus által vállalt, önként felvállalt, minden emberi értelmet felülmúló szeretet által vállalt halál, így mi ránk keresztényekre is vonatkozik, és hogy fel kell tudni áldozni magunkat a szeretetért. És ahogy itt a Boldog Ceferino is tette, feláldozta a saját életét egy olyan emberért, akit nem is ismert. És ez a fajta szeretet, ez már itt a mai világban, na egyre kevésbé ismert. Mert az emberek csak annyit tesznek, hogy ami az ő számukra jó. De az, hogy a másik emberért vállalni valamit, főleg azt, hogy ő az életét is adja, vagy szenved a másikért, azt már nem nagyon szokták megtenni. És mit gondoltok, hogy lehet-e az efféle szeretet nélkül élni itt a Földön? Tudunk-e szeretet nélkül élni a Földön?
1: Nem tudunk élni, mert akkor nagyon magányosak lennénk.
0: Így van. Aztán mi lenne, hogyha mi nem szeretnénk egymást, és nem lenne ez a fajta emberi értelmet felülmúló szeretet, amire Ceferino is példát adott, Jézus kereszt áldozata példája okán. Hogyan tudnánk itt élni a Földön? Tudnánk szeretet nélkül?
3: Nem tudnánk szeretet nélkül élni. Gonoszság lenne, nem lenne boldogság.
0: És mi nem lenne még? Mi lenne itt a Földön?
1: Káosz lenne a Földön.
0: Így van. Tehát gondoljunk akkor arra, gyerekek, amit Jézus tanított nekünk, hogy figyeljünk arra oda jobban, hogy mi sem tegyük másokkal azt, amit velünk nem szeretnének, hogy tegyenek az emberek, és mi is úgy bánjunk az emberekkel, ahogy mi is szeretnénk, hogyha velünk bánnának. És hogyha a keresztre felnézünk, akkor legyünk hálásak Jézusnak az értünk vállalt minden emberi értelmet felülmúló szeretetért, és adjunk hálát azoknak a mártíroknak, azoknak a szenteknek és azoknak a boldogoknak, akik Krisztus példáját követve szerettek, és a szeretetükért életüket adták. Így áldjon meg és segítsen meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. március 24-i adásunk ismétlését hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Napbúcsúztató.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg. Mai adásunkban Pap Miklós görögkatolikus parókus, morálteológus az irgalmasságról és a cselekvő szeretetről beszél. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, akkor esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a családról elmélkedik az Ószövetség vonatkozásában. 3:05 Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk kezdődik, melynek mai adásában a nemrégiben a Tiszából előkerült barlangi medve koponyával foglalkozunk, majd Simon Jolán élettörténetét ismerteti Bozók Ferenc atya, és végül egy ritka természeti jelenségről, a kőesőről hallanak. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is a bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, zugolottak a reggeltől fáradozó szülőmunkások, s ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét. Olvasom a Máté evangéliumban. Ha a szenvedést választom, ez azt jelenti, hogy rossz nyomon járok. De ha Isten akaratát választom, akkor is, ha szenvedést jelent, ez már egészen más. Az egészséges szent sohasem választja a szenvedést, hanem Isten akaratát választja. Épp úgy, mint Jézus tette, akár szenvedést hoz, akár nem. Aki sajnál bennünket, nem tesz jót velünk. Inkább akadályoz, mert a részvét erőtlenné tesz. Ha elfogadjuk a részvétet, ennek hatására úgy érezzük, Isten keményen bánt velem. Ezért mondja Jézus, hogy az önsajnálkozás az ördögtől van. Kíméld Isten tekintélyét. Könnyű Isten jellemét befeketíteni, mert Isten soha nem üt vissza, soha sem védi önmagát. Őrizkedjél attól a gondolattól, mintha Jézusnak szüksége lett volna rá, hogy földi életében sajnálják. Ő visszautasította az emberek részvétét, mert nagyon is jól tudta, hogy e földön senki sem értette meg, mire törekedett. Egyedül atyától fogadott el együttérzést, és az ég angyalaitól. Hogy minket szent szolgálatodban megerősíteni és megtartani méltóztassál, kérünk téged, hallgass meg minket!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. 3 országgyűlési képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Honkó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklóst mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, között a legfőbb ügyészség az MT-vel. Honkó az NK ügy miatt kerülhet a vádlottak padjára, Seszták neve a Volánbusz ügyben került elő, Magyar ellen pedig a 2024-es 5. kerületi buli után történt telefonlopás miatt folytatnának nyomozást, foglalja össze az indokokat a sajtó. A központi nyomozó főügyészség megerősítette az ATV-nek, hogy nyomozati cselekményre került sor a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatti büntetőügyben. A csatorna úgy értesült, a Matolcsi Györgyhöz köthető körökben tartottak házkutatást. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamat szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a kamat folyosó két széle is változatlan maradt. Varga Mihály jegybankelnök bejelentette, az MNB középtávú inflációs célja 2028. január 1-től 2,5% lesz. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol, 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte az előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról. A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Szatmári Zoltán személyéről a döntést előzőleg még a jövő hétre ígérte a kormányfő. A köztársasági elnök Magyarországot képviselve felszólal az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Baka András egyúttal a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyalásokon vesz részt. A digitális állampolgárság program új, hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, közölte a fejlesztő cég az MT-vel. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebbet kell azok közül újra megadni, vagy éppen kevesebb igazolást kell beszerezni, illetve kevesebb dokumentumot kell feltölteni. Ismét megerősödhet a magas légnyomás Európa fölött, így a földközi tenger és Észak-Afrika térségéből szokatlanul meleg levegő indulhat észak felé. Magyarországon és a környező országokban szeptember végén akár 28-30 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak, írja az Origó. Híreinket hallották.
1: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
2: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban Pap Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus, az irgalmasság és a cselekvő szeretet kapcsolatáról beszél.
3: Nagy tisztelettel jöttem ide önökhöz, és jöttünk Somogyiné Peti Krisztinával és Kézdi Anikó pszichológusokkal. Teleírhatjuk mi az összes könyvtárat szaktudományos kérdésekkel, ha nem jut el terepen azokhoz a családokhoz, azokhoz a gyerekekhez, azokhoz a hittanórákhoz. Szóval önök szolgálnak terepen, és ez egy óriási dolog. Ahogy szokták mondani, a háborút azok nyerik meg, akik a terepen vannak. A háttér az nagyon fontos, logisztikailag támogatja őket, de akik terepen vannak, azok húzzák ki magukat, mert nagyon fontos dolgot tesznek. Az irgalomról szeretném, hogy együtt töprengjünk. Ferenc pápánk ránk szólt, hogy a teológiából hiányzik az irgalom. Aki olvasta Walter Kaspernak az írását az irgalomról, önkritikusan ő maga is megjegyzi, hogy még a saját nagy műveiből is hiányzik az irgalom, mint fejezet. Így zárójelben mondom, és tessenek töprengeni rajta, én úgy gondolom, akik imádkoznak, azok tudnak az irgalomról. Uram, irgalmaz, milliószor énekeljük mi görög katolikusok, római testvérek is. Aki imádkozik, tud az irgalomról. Aki terepen szolgál, gyóntat, pasztorál, ott van a családok, az emberek életében, az is tud az irgalomról. A teológusok nem tudnak róla? Itt a teológusoknak, és akik teológusokat nevelnek, kineveznek, óriási a felelősségük, hogy nehogy íróasztal szagú legyen a teológiánk, és elfelejtsük az irgalmat. Ferenc pápánk csodaszépen ránk szólt, hogy vegyük csak elő ezt a fogalmat. Amiről én szeretnék beszélni, az nem egy szisztematikus teológiája az irgalomnak, azt Walter Kasper nagyon szépen megírta. Én ikonokat szeretnék vetíteni, mert az ikonok azok nem egyszerűen képek, hanem megszólítanak minket. Festett teológia, mi így mondjuk. Teológia és etika van az ikonokra ráfestve, és ezeket az ikonokat fogjuk szemlélni, és egy-egy sarokpontot szeretnék kiemelni, amit szerintem ma jobban kell hangsúlyozni. Na hát kezdjük el. Először is azzal, hogy mi nem az irgalom. Nem irgalom a lenézés. Ez a lenéző elnézés. Ó, te csak erre vagy képes, hát tőled nem is várok többet, te csak ennyi vagy. Mindig eszembe jut ilyenkor Sólya Miklós bácsi, aki 40 évig élt cigányok között, és az íróasztalomnál én is őrzök egy fényképet róla, minden nap nyakkendőben, fehér ingben ment a cigányok közé. És nem úgy ment közéjük, hogy ti csak ezek vagytok, nektek jó lesz az is. Testileg, lelkileg ő vitte oda be a nívót, a színvonalat. Megtisztelte őket azzal. Azt mondta, ebbe a sárba döngölt templomba, amikor imádkozzuk a Szentmisét, ugyanaz, mint a párizsi Notre Dame. Ugyanaz. Fölemelte őket. Szóval nem az az irgalom, hogy valakikből, szociális rétegből, családból, vagy emberből azt mondja, ó, belőled csak ennyit nézek ki. Az irgalom nem ilyen lenézés. Aztán az irgalom nem az, hogy megbocsátok, de nem feledek. Megbocsátok szóban, mert ezt ki kell mondanom, én jó katolikus vagyok, és aztán igazából belül mégsem bocsátok meg. A pszichológusok úgy szokták mondani, hogy ezek lesznek a passzív-agresszívek. Ez az anyós, meg tudunk mi előjárók is lenni az egyházban is ilyenek, hogy azért a háttérből, ahol lehet, itt-ott szurkálunk egyet, meg beszólunk, meg kritizáljuk a másikat. Irgalmas vagyok, persze, de azért, ahogy csak lehet, a háttérben agresszív vagyok. Ez nem irgalom. Aztán nem irgalom, amikor azt mondom, hogy majd én megmondom, hogy neked mi a jó. Helyetted eldöntöm, hogy mi a jó. Két sarokpontot hadd mondjak, ilyen az abortusz, hogy majd mi megmondjuk, hogy jobb annak a gyereknek, ha nem születik meg. Neki is jobb, kismama, ne tessék szenvedni vele, neki is jobb. És ugyanígy az eutanázia az élet vége, hogy ne szenvedjen a mama, majd mi eldöntjük, jobb úgy neki. És ezen túl is számtalan olyan helyzet van, mintha mi tudnánk, hogy a másiknak mi a jobb. Amikor én eldöntöm neki, hogy mi a jobb, akkor mindig kiskorúsítom a másikat. Az irgalom nem kiskorúsít, majd mindjárt mutatunk erre példákat, hanem az nem irgalom. Nem irgalom, amikor hatalomszövésre használjuk, hogy egyiknek irgalmas vagyok, másik felé nem. Valakinek többet szabad, van akinek nem. Egyházban is tudjuk ezt nagyon szépen művelni, hogy valamit valakiknek jobban lehet, és másoknak nem. Amikor erre használjuk az irgalmat, az egy gyalázat. Hogy nem a szeretet rendjét, az ordo caritatist építjük, hanem hatalomszövésre használjuk az irgalmat. És nem az, ami katolikus körökben, legyünk önkritikusak, végig önkritikus leszek, jó? Ferenc pápa ezért mondta, hogy beszéljünk csak az irgalomról, hogy majd magától elmúlik. Családokon belül, hogy alszunk rá egyet, meg kicsit összerúgjuk a patkót, külön megyünk, és majd magától elsimulnak a dolgok. Ez a magától, ez kérem, ez a jámborkodás, hogy atya köztünk nincs hangos szó soha. Hát én nem lennék a te férjed, az biztos, hogy nem lehet visszaszólni, vitatkozni, nem veszekedni, vitázni. Tehát, hogy ez a magától majd csöndben vagyunk, és alszunk rá, és a távolság, meg gyógy, ez nem. Nagyon szeretném mondani, hogy az egyházban azt látjuk, hogy a sebeket komolyan kell venni. Pió atya, Teréz nővér, Szent Ferenc, nem olyanok, akik a sebeket semmibe veszik. Nagyon komolyan veszik a világ sebeit. Nem az az irgalom, hogy legyintünk, hogy semmi nem történt, elfelejtjük. Az irgalom a sebeket komolyan akarja venni. Tehát ne legyintsünk. Ezek nem jók. Ezek nem jók. És az a baj, ezt így hívja Kasper, hogy ezek ilyen pseudo-irgalmat jelentenek, ilyen álirgalmasságot. És ezzel az a baj, testvérek, hogy sokkal rosszabb, mintha semmit nem csinálsz. Mert azzal ámítod magad, hogy megtettem, irgalmas vagyok. Hogy lenéztem, meg kiokítottam másikat, meg én helyette. Rosszabb, mert azt hiszed, valamit tettél. Ugyanilyen az imádság, hogy rosszabb, amikor az ember azt hiszi, imádkozott, mikor elhadart szavakat, és kipipálja, hogy teljesítettem. Tehát a pseudo-irgalmat nem akarjuk. Ezt nem akarjuk. Bonhoeffer, úgy mondja evangélikus teológus, ezt úgy hívja, hogy olcsó kegyelem. Hogy Isten a bűnt, ez semmibe veszi, és mindenkit behajt a mennyországba, ez olcsó kegyelem. És nem akarjuk az olcsó kegyelmet. És hadd mondjam azt, amit mond Kasper, hogy ha az egyház elkezdi hirdetni az apokatasztászis tant, hogy Isten a végén mindenkinek minden szépen megbocsát, és semmi nem történt, tehát ha az Isten is ilyen könnyedén veszi a bajt, a sebeket, azt mondja Kasper, ha az egyház úgy beszél a bűnökről, a sebekről, hogy semmi nem történt, akkor az egyház nem emberbarátabb lesz, hanem felesleges. Tehát ha mi az irgalomról úgy beszélünk, hogy semmi baj nem számít, nem közelebb kerülünk az emberekhez, és emberbarátabbak leszünk, hanem saját magunkat tesszük fölöslegessé. És az egész nagypénteket tesszük fölöslegessé. Tehát nem célunk egy olcsó irgalmasságról beszélni. Az irgalmasságban is van egy dráma, és ezt a drámát, ezt ne lopjuk ki. Ne lopjuk ki a küzdelemből. Na, megyünk tovább. Hát mi az irgalom? Az irgalom, kérem, az a Szent Háromságnak a felénk fordulása. Ne beszéljünk úgy, ez dogmatikai tévedés lenne, hogy az irgalmasság az a Szent Háromságon belüli szeretethez tartozik. Itt nagyon kényesen kell beszélnünk, tudnilik, az Atyaisten nem irgalmas a fiúhoz. Miért kellene irgalmasnak lennie? Tehát az irgalom nem a Szent Háromság szeretet relációjának a közepében van, hanem a felénk fordulásában. Az irgalom annak a szeretetnek a tükre, az a felénk fordulása, ami a Szent Háromságon belül van. Tehát a Szent Háromság felénk irgalmas, a felénk fordulásában irgalmas. Ez az egyik. A másik, hogy ez a felénk fordulás, ez tulajdonképpen maga Krisztus. Ugye az önközlésnek, a Szent Háromságos önközlésnek a csúcsa a Krisztus esemény. Az irgalom csúcsa az nem szabály, hanem maga Krisztus. Ezért nagyon nehéz irgalmasnak lenni, mert nem szabályokat akarunk alkalmazni, az irgalmasság elnéző szabályait, hanem Krisztus szeretetét. Ezt jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy semmiféle morális szabály, egyházi törvényhozás, családi szokások, semmik nem tudják utolérni egy személy szeretetét, Krisztus Urunknak a szeretetét. Tehát ezért küszködünk, hogy Krisztus szívével én hogy szeressek. De ez egy jó küzdelem, tehát az irgalom maga Krisztus személy, nem elveknek, szabályoknak az alkalmazása. Aztán, hát ez egy nehezebb ábra, ez arról szól, hogy tessenek nézni, Istennek két kinyilatkoztatása van. Van az általános, a teremtéssel, és van a kategóriális, konkrétan Ó és Új Szövetség. A teremtésben kapunk eszet, értelmet, és megalkotjuk a filozófiai istenképet, eszerint Isten maga a lét, Arisztotelész, a tökéletes lét, az abszolútum. És ennek a tökéletes létnek a filozófia, a természetes kegyelem. A filozófia alapján mik a jellemzői ennek az Istennek, hogy Isten igaz, jó, szép, egy, tökéletes, transzcendentálék. És jön a bibliai kinyilatkoztatás, a kategóriális. Ó és Új Szövetségben milyen Istent látunk? Isten az a Jahve, aki velünk van. együtt zarándokol a népével Ószövetségben, és Krisztusban is azt kapjuk, hogy velünk zarándokol a történelemben, fölveszi az emberi természet az unió hipostatikában. Isten egy olyan lét, aki velünk lét. Isten irgalmas, együtt szenved. Vándorol velünk. És tetszenek látni, hogy itt van, a kettő között bizony itt van összetartozás, de itt van egy különbség, az igazság és az irgalmasság. Tehát, hogy Isten hogy irgalmas, hogy igazságos, ezt nehéz összeegyeztetni. De szeretném hangsúlyozni, hogy ezek nem egy szinten vannak, ezek a fogalmak. Hanem Isten milyennek mutatja maga, ez több, ez mindig több, amit Isten konkrétan mond magáról, mint az általános kinyilatkoztatás. Ebben a többen milyennek mutatja magát? Nem ilyennek, hogy én vagyok a mozdulatlan mozgató, a szenftelen abszolútum, a matematikailag igazságos, hanem olyannak mutatja magát, mint aki irgalmas. Tetszenek érteni, a hangsúly hol van? Az irgalmasságon van. Egy dráma, hogy az irgalmat és az igazságot hogyan lehet összeegyeztetni. De ezek nem egyenrangú fogalmak.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Papp Miklós atya előadását az irgalom és a cselekvő szeretet kapcsolatáról.
1: Irgalom a tett után. Hát ha ezt a szót kimondjuk, hogy irgalom, akkor tulajdonképpen az jut eszünkbe, hogy a baj után, a bűn után Isten hogyan irgalmas hozzánk. Mit jelent a bűn? Hát aki nálam vizsgázott, vannak itt egy páran, tudják, hogy aki a bűnt nekem úgy definiálja a morális vizsgán, hogy aki szándékosan és tudatosan megszegi Isten parancsát, az páros lábbal rúgom ki. Tehát a parancsok mire valók? A katekizmus így mondja, a bűn szeretetlenség. Az összes első áldozónknak ezt kéne elragozni, a lopás miért bűn, mert megszegtem a 8. parancsot, vagy hanyadikat. Hanem azért, mert megsérted a másikat, elveszed az övét, sérted a saját becsületedet, meg sérted az isteni rendet, hogy szeretetlen vagy az alapvető szeretet irányokba. Az első áldozókkal így az összes bűnt, az ők is szintjüknek megfelelő bűnt végig szoktuk venni, hogy miért bűn a hazugság, miért bűn a szemetelés, hogy miért szeretetlenség, mert megszegtük az 5. parancsot. Tehát nem értik, nem is bánják. Tehát a bűn szeretetlenség. A szeretetlenség az, az egyik definíció. A másik pedig az, hogy ehhez tartozik szorosan, hogy egészen még János is erről beszél, János apostol, hogy a bűn hitetlenség, elfordulás az Istentől, és ezt fölveszi majd Szent Ágoston, Szent Tamás, és megjelenik a katekizmusban is, a bűn averzió, elfordulás az Istentől. Tehát ez a lejtő, ez a bűn. Hogy a Szent Háromság hív önmagához, és én itt elkezdek ebből kicsúszni, lecsúszni, elcsúszni. Averzió, elfordulok Istentől, elfordulok a szeretettől, szeretetlen vagyok. Az első áldozó hittankönyveket, de középiskolás felnőtteknél is át kell írni ezt a fogalmat, hogy a bűn az nem átírni, visszahozni az eredetit. Nyilván a parancsok Isten szeretetét akarják tükrözni. És ilyen értelemben jó az a definíció, hogy a bűn Isten parancsának a megszegése, de melyik parancsának? Hát a szeretet parancsának. Rendkívül morgok arra, mindegy, nem akarok erről beszélni, hogy a hegyi beszédet, a krisztusi töbletet mi a 10 parancs alapján tanítjuk a gyerekeinknek. Még mindig a 10 parancs, és a hegyi beszédet csodaszépen elfelejtjük. Ránk az új hegyi beszéd, az új Mózes, az új morál, az a hegyi beszéd, a 8 boldogság. Abból kellene levezetni. Na, tehát a bűn ez. Na most az a kérdés, hogy itt mit csinál az Isten? Tehát amikor elkezdünk lecsúszni el, és mély ponton vagyunk, ott hogy irgalmas hozzánk az Isten, amikor mi szeretetlenek vagyunk? Hát az első az, hogy fárad értünk. Tehát nem az a mozdulatlan mozgató, aki ott ül dicsőséges trónján, és azt várja, hogy Pista fiam, ezt jól elbénáztad, majd megítélek, hanem tessenek nézni, ide lejön értünk, pokolra száll. Nagypénteken ezt ünnepeljük, hogy Isten fárad a bűnösért. Fárad értünk. Sokat kellene mondani gyerekeinknek, családjainknak, híveinknek azt, hogy mély ponton értünk jön az Isten. Mély ponton értünk jön az Isten. Tehát, hogy fárad, nem egyszerűen vár, hogy én megmondtam, amit megmondtam, aztán aki megtartja, megtartja, hanem jön értünk. Most ez azért fontos, mert az egész Krisztus esemény, az egész nagypéntek, az mind ez a fáradtság, hogy megyek értetek, megyek a bűnösért, és a jó pásztor ikonját raktam ide, aki ugye megy, fárad az elveszett bárányért, és itt szeretjük az ikonográfiában mutatni, ahogy megragadja itt ennek a báránynak a lábát, majd ugyanezt a megragadást fogjuk látni a húsvéti ikonon, ahogy megragadja a mélyponton a halálban lévő Ádám Évát, és így ragadja őket föl a föltámadásba. Tehát Isten fárad

a bűnösért. Nem azt mondja, hogy alszunk rá egyet, majd lesz valahogy, elfelejtjük, hanem fárad érte. Tehát aki irgalmat akar családban, egyházközségében, tessék fáradni érte. Nagyon szeretem Barsi Balázsnak ezt a definícióját. Azt mondja, hogy a pap tulajdonképpen Isten megesett szíve. Többször olvassuk azt, hogy Krisztus látja a népet, és megesett a szíve rajtuk. És azt mondja Balázs, hogy nagyon szép ez a definíció, hogy mi papok tulajdonképpen Isten megesett szívei vagyunk. A népen, ahogy megesik Istennek a szíve. Ezt kellene folytatnunk. Ezt az irgalmas, érted jövök, érted lettem pap, érted adtam az életemet, ezt folytatni. Ebben, ahogy fárad az elveszettért, ebben van egy dráma, ami majd nagypénteken fog kicsúsosodni, és a kereszténységből ne lopjuk ki ezt a drámát. Elénk jön ennek a tékozló fiú az egyik legszebb példabeszéde, ahogy elénk értünk jön a mélypontra. A dogmatika ezt úgy hívja, hogy grácia préveniens, elénk siető kegyelem. Ahogy az atya siet a fia elé, az nem egyszerűen egy ilyen barátságos lépegetés, hanem úgy mondják, hogy ahogy a harci szekerek mentek az ókorban, ellenállhatatlanul, nincsen bucka, meg semmi, megyünk, ez az atya így futott a fia elé. Futott elé, ellenállhatatlanul futott elé. Bloom atya úgy mondja, Anthony Bloom, ez nekem sokat jelentett, mikor ilyen száraz lelki időszakon volt, azt mondja, nincs hatalmadban megidézni az Istent, de elűzni se tudod. Tehát az sincs a hatalmadban, hogy elzavard az Istent. Hogy én bűnös vagyok, méltatlan vagyok, és én nem vagyok méltó, hogy templomba menjek meg. Szósi, el se tudod zavarni az Istent. Ellenállhatatlanul jön érted. Nagyon nagy vigasztalást tud ez jelenteni mélyponton. A grácia préveniens mit jelent? Azt jelenti, hogy a nulladik lépést az irgalom teszi meg. Tehát nem azt mondja, ha majd megjavultál, akkor megbocsátok, hanem előbb irgalmas vagyok, előbb átölellek és érted jövök. Előbb. Hogy majd gyerek ki ebből a mélypontból. Ez az elénk siető kegyelem, ez miért fontos? Mert a metanoia fogalmat úgy szoktuk lefordítani, a metanous azt jelenti, hogy a gondolkodás módnak az átfordítása. Magyarul úgy szoktuk mondani, hogy szedd össze magad. Gondold át az életed, meg ilyenek. Hölgyek, urak, ez nem egy semleges történés. Ez nem egy pszichológiai folyamat, hogy szedd össze magad, gondold át az életed, hanem engem már körülvesz az irgalomnak a légköre. Magyarul azért tudom összeszedni magam, azért tudom átgondolni az életem, mert már az irgalom áttölel engem. Tehát ne beszéljünk úgy az irgalom a megtérésről, mintha ez egy emberi teljesítmény lenne, aki majd oda talál az Istenhez, hanem tök fordítva van. Előbb értünk jön az Isten, és azért fogunk tudni megtérni. Zsoltáros is mondja, hogy téríts meg minket, Urunk, és mi megtérünk. Tehát morálisból szeretnénk képviselni, hogy nem önmegváltás van. Nem önmegváltás, hogy én nagyon felvilágosodom, Szokratésznak az intellektualizmusa a mai napig kísért minket, hogy én nagyon felvilágosodom, azt mondja, hogy Szokratész, bűnt csak tudatlanságból követünk el. Ha elég sokat tanulunk, tapasztalunk, akkor már nem leszünk rosszak. Hát dehogy nem. Tehát, hogy intellektualizáljuk a gonoszt, a rosszat. Hogy rengeteg pszichológiai könyvet elolvasunk, és ilyen önjelölt pszichológusok leszünk, hogy ez nem így megy. Hogy az ember önerőből a mélypontról ki tudja húzni magát, hanem ahhoz, hogy én helyesen térjek meg, helyesen gondolkodjak, helyesen szedjem össze magam, ahhoz előbb van az Istennek az áttölelő irgalma. Tehát az egész megtérés, az egész etika, úgy is mondhatnám, hogy a kegyelem tannak a következménye. Az első a kegyelem tan, az irgalmasság, és utána jön minden más. Ezt a mondatot, hogy mélyponton értünk jön az Isten, én ezt nagyon sokat szoktam mondani. Mert ugye az marad meg, amit a tanár meg a pap sokat mond. És én ezt nagyon sokat mondom, mélyponton sarokba szorítva, mindegyikünknek ilyen sarokba szorított gondolatai vannak. Mélyponton sötét gond, mindenkinek sötét gondolata, bűnnel hogy lehetne kitörni. Sarokba szorítva nincsenek jó gondolataink, hogy ez adjon már egy nyugalmat, hát ha eszébe jut az embernek mélyponton, hogy elénk jön az Isten, értünk jön az Isten, és akkor utána meglátjuk, hogy hogy kell innen,
hogy kell innen kijönni. Aztán az irgalomra jellemző menteni a menthetőt. Ez egy régi morális alapszabály, hogyha már tört bármi, elváltál, megözvegyültél, bűnös voltál, mindegy, bármi miatt is tört, a morális alapszabály tovább. Menteni a menthetőt. Nem, ugyanaz már talán nem lesz, de hogy van tovább. Amit Krisztus uruknál látunk itt az asszonnyal, hogy nem azonosítja a bűnöst a bűnnel. A bűnöst szeretem, a bűnt nem. Tehát ez a differenciálás, ez a személyes méltóságunkhoz tartozik. Kell lesz nekünk sokat képviselni, hogy nem attól ember az ember, hogy mennyit dolgozik, meg hány gyereket szült, meg cigány vagy nem cigány, meg rokonom, meg nem rokonom. Előbb van a személyes méltóság, utána a teljesítmény. Ezt válasszuk külön saját magunkban, gyerekeinkben, tanítványainkban, az Isten képiség, ikonarcúság, az az első. És csak utána jönnek a tetteink és a teljesítményeink. Ilyen értelemben az időnek hangsúlyozni kellene a remény jellegét, reményt, hogy mindig arról beszélünk, hogy az idő múlik, borzasztó, mintha hitetlenek lennénk. Kérem, mióta Krisztus elment a mennybe, és azt mondta, hogy az idők végén találkozunk, onnantól kezdve az idő, ahogy múlik az idő, nem egyszerűen a halál felé megyünk, hanem Krisztus felé megyünk. És mindegy, hogy ő jön hamarabb, vagy én halok meg hamarabb, de hogy az időm múlik, az egyszerűen azt mondom, visz Krisztushoz az idő. Az időben van egy remény. Megyünk Krisztushoz. Ez úgy hiányzik a beszédünkből, hanem múlik. Múlik, mint a hitetleneknél, halál felé. Tehát amikor találkozom egy bűnössel, és neked van még egy napod, mindegy hány éves vagy, mi történt, megnyílt még egy napod, megnyílt még egy órád, elkezdheted az új évet, az idő megnyílik, és még ad sanszokat, lehetőségeket. Az idő a remény hordozója, hogy te még mentheted a menthetőt, még neked is van valahogy tovább, és még lehetsz boldog.

0: Kedves hallgatóink, Pap Miklós morálteológus előadását folytatjuk.
1: Aztán a tökéletesség. Hát ezzel, ez pszichológus hölgyekkel sokat beszélgettünk arról, hogy a katolicizmusban van egy olyan görcsös perfekcionizmus, ami árnyékot vet ránk. Nem véletlenül veszi elő Ferenc pápa. Mit látunk? A Konkolynak a példabeszédét látjuk, ahogy itt együtt nő a Konkoly a búzával, és majd utána ugye a Konkolyt bedobják a kemencébe, a búzát beviszik az Isten csűrébe, de hogy itt az Isten irgalmas, türelmes, a Konkolyt megtűri. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tökéletesség mit jelent a kereszténységben. A görög tökéletesség hibátlanságot jelent. Tessenek megnézni egy Vénusz szobrot, csodaszép női test, vagy egy Zeus szobrot, Bécsben van egy csodaszép, mint egy Isten, olyan csodaszép férfi test. A görög tökéletesség hibátlanságot jelent. És nekünk nem arra kell törekedni. Péter apostolunk hol volt hibátlan? A szentjeinken azt látjuk, hogy nem hibátlan emberek, viszont miben hibátlanok? A bibliai tökéletesség azt jelenti, hogy tökéletesen ráhagyatkozom az Istenre. Így Konkolyokkal együtt. Hogy együtt működök ezzel az is, szövetség, együtt működök ezzel az irgalmas Istennel. Abban legyél tökéletes. Tulajdonképpen ezt hívjuk lelki szegénységnek. Erről annyi zöldséget összehordtunk. A lelki szegénység, ez a ráhagyatkozás az Istenre, és nem csak egy passzivitás, egy együttműködés, ahogy Mária csinálja, passzívan engedi, hogy megtermékenyítse őt az Isten, mi az ő hivatása, és utána Mária aktívan megszüli azt a gyereket, felneveli, ott áll a keresztje alatt, eltemeti. Mária aktív, de hogy így együtt működik a kegyelemmel. Ez a Máriás lelkület. Na, szóval ez a tökéletesség, ez a lelki szegénység, és nekünk erre kell törekedni. Tehát ezt azért mondom, mert kutyuljuk, és azt hiszük, a morálisnak is az a célja, és szoktam ilyet kapni, hogy nem kell moralizálni, hanem szentté kell válni. Óvat, a morálist ki ne szakítsuk a kereszténységből. Kell moralizálni. Csak nem az a cél, hogy minden Konkolyra lecsapjunk. Bocsánat, mikor jönnek hozzánk, mi atyák tudjuk ilyen piszmogó bűnöket gyónni, amit meg se kéne gyónni. A piszmogó bűnöket meggyónom, mert az orrom előtt vannak, anyámmal összevesztem, de az, hogy nem hozok meg nagy döntéseket, például nem is bűn. Nincs ilyen a bűnkatalógusban, hogy nem hozok meg életkoromnak megfelelő nagy döntéseket. Nincs ilyen bűn. És 8 évig meddő vagyok, nem veszem el a piroskát, nem lépek be Ferencesnek, ott topogok, és nem hozok nagy döntést, és meg se gyónom, hogy életemnek ez a rákfenéje. Meggyónok piszmogó bűnöket. A trienti zsinat nem viccből mondja, hogy a piszmogó bűnökkel nem kell annyit foglalkozni, mert sokat foglalkozunk vele. Perfektek akarunk lenni, így. A nagy bűnökkel kell foglalkozni. A Konkoly nem azt jelenti, hogy minden bűnt megtűrünk, hanem akarunk búzát. Tehát az számít Konkolynak, ami megöli a búzát. Amivel lehet együtt élni, úgy hívjuk a bocsánatos bűnök, piszmogó bűnök. Hogy azokat úgy tűri az ember az életében, szemmel tartom, de nem azzal kéne foglalkozni, hanem olyan Konkolyt nem akarok megengedni, ami megöli a termést. Azt nem. Tehát az irgalmasság nem ezt jelenti. Na, szóval mi úgy tartjuk magunkról, katolikusok, hogy a keresztény vallás abszolút vallás. Mert nem egyszerűen, hogy mondjam, alulról tapogatózik, hanem föntről Krisztus Urunk alapítja. Abszolút vallásnak tartjuk magunkat. Az ortodoxok nem is szeretik a kereszténységet vallásnak nevezni, hogy ők nem egy vallás a többi közt. Ők ortodoxiának hívják magukat, igaz hitnek. Tehát, hogy a kereszténységben ott van ez, hogy a teljes vallás. Ott van bennünk, minden pap arról prédikál, tessék meggyóni, megjavulni, minden bűnt letenni, ott van bennünk egy állandó perfekcionizmus. És ez nyomot üt rajtam, nincs önbizalmunk keresztényeknek, önbecsülésünk, nyomot hagy a házasságunkon, állandóan noszogatjuk egymást, otthon nem lehet hibázni, az egyházban, ha valami rosszat csinálsz, azonnal koppintanak a fejedre. Szóval én értem, hogy a kereszténységben ott van a tökéletes vallás, értem. De hogy ne erre törekedjünk, erre a hibátlanságra, hanem abban akarok hibátlan lenni, ahogy ráhagyatkozom az Istenre, és együttműködök vele. Ki nézze csak meg, hogy ő hol nagyon, nagyon perfekcionista. Aztán az irgalom nem arra való, itt a legfontosabb a korbács, ugye megfogja a korbácsot és kihajtja a népet. Az irgalom nem arra való, hogy a rosszat, a rossz működését állandósítja. Magyarul, hogy minden este félholtra ver a férjem, de én milyen irgalmas vagyok. Az irgalom nem erre való. Nem azt látjuk Krisztus Urunkon, hogy bántani akarja ezeket, hanem többet néz ki belőlük. Tudnátok ti itt imádkozni is akár. Tehát az irgalom nem bántani akar megtorolni, hanem többet akar kinézni a másik. Képesek lennétek itt imádkozni, de nem arra való az irgalom, hogy van egy rossz, és akkor állandósítjuk, hozzájárulunk a rossznak a működéséhez. Ratzinger így mondja, hogy az irgalom határt szab a rossznak. Így. Határt szab a rossznak. Tehát az, hogy drámai helyzetben igenis az ember megteheti azt, hogy polgárilag lehet, hogy el kell válni. Azokat a kiskorú gyerekeket menteni kell. Tehát lehet olyan helyzet, ahogy cselekedni kell, mert az irgalom nem jelent butaságot, hanem igenis olykor cselekszik. Itt nagyon nehéz okosnak lenni, és mikor hitoktatóként, lelkipásztorként tanácsot kell adnunk, itt nagyon-nagyon nehéz okosnak lenni, hogy okos is legyek, meg irgalmas is. De szeretném azt a szöveget leszúrni, hogy az irgalom nem buta. Nem buta, hanem a rosszat nem akarja fönntartani. Aztán irgalom, hát bármivel fordulhatunk az irgalmas Krisztushoz. Bármivel. Tehát az irgalom előtt nem kell szégyenkeznünk. Ez az egyházunkra vonatkozóan, itt látunk ugye a vérfolyásos asszonyt, látunk itt vakokat, púpos asszonyt, ott van az ördögtől megszállott, tehát látunk itt mindent. Nem szégyelnek Krisztushoz fordulni. Az egyház ne legyen az a perfekcionista közösség, az az elit zárt közösség, akihez csak bizonyos emberek tartoznak. Ferenc pápánk ezért noszogat minket. Elég zárt klub lettünk. Hanem folytassuk csak a legszebb hagyományunkat, az egyház bűnösökből álló közösség. Szent egyház, de bűnösökből áll. Tehát van helyed neked is, mindenkinek van helye ebben az egyházban, nem kell szégyenkeznünk. Aztán az irgalom okos, megint csak előhozom ezt a fogalmat. Ma már mindenre azt mondják, okos telefon, okos hűtőszekrény, okos izé, ezt a Biblia régebb óta használja. Az irgalom legyen okos. Tehát azt látjuk az irgalmas szamaritánuson, ugye itt kifosztják őt a rablók, ott vannak a sebei, Krisztus bort, olajat tölt a sebekre, elviszi a fogadóba, ott hagy egy kis pezetát. Hogy nem azt látjuk, hogy az irgalom ott elkezdi mondani a mi atyánkot, jámborkodik, és nem azt látjuk, hogy a fél vagyonát itt hagyja, hanem egy szakszerű okosságot látunk. Tudja, hogy mit kell csinálni, a sebeket hogy kell fertőtleníteni, és hölgyek, urak, itt egy elég jól kiszámolt összeget hagy. Nem egy esztelen összeget. Tehát az irgalom szakszerű. És igenis, ha akarunk szakszerűen irgalmasak lenni, továbbképzés, felnőtt tanulás, a munkatársainknak az állandó képzése, szakszerűnek lenni, és bizony a pénzt is beosztani, hogy mennyit költünk migránsokra, mennyit a saját családjainkra, okosnak kell lenni. Tehát a véges lény akar szeretni, akarunk mi jól szeretni, hogy a hegyi beszédben mondja Krisztus, de mivel nem vagyok Isten, be kell osztanom szívemet, idegeimet, energiámat, életemet, pénzemet, be kell osztanom, és azt szeretném, hogy pont oda jusson, ahová kell. Tehát, hogy okosan akar az irgalom működni. Ne lopjuk ki az irgalmasságból az okosságot. Aquinói Szent Tamás így mondja, az irgalom nem csak affektív, hanem effektív. Tehát nem csak ilyen együttérző jámborkodás, hanem cselekvés, együttműködés az isteni szünergiában, az isteni kegyelemmel, hatékony akar lenni. Az irgalomnak mi a célja, tessenek nézni, ezt az embert talpra állítani. Tehát nem jámborkodni és nagy érzelmekkel mellette lenni pusztán, hanem azt akarja, hogy menjél holnap dolgozni, állj a talpadra, hozzál döntéseket, menjél gyereket szülni. Tehát, hogy tessék, menjél tovább. Az irgalomnak célja az, hogy talpra állítsam a másikat, és effektív akarok lenni, nem csak affektív. Az irgalomnak a csúcsa az a keresztfán jelenik meg. A keresztfa egy kimeríthetetlen misztérium. Mindannyian tudjuk, csak A körmeneteinket ezért szeretjük a templomban, akár hogy megspóroljuk, tessenek csak tartani azokat a körmeneteket. Azt jelenti a körmenet, hogy nem belemegyek a misztériumba, hanem körüljárom a misztériumot. Egész életünkben körüljárogatjuk újra és újra mindig a misztériumot. És a kereszt is egy ilyen misztérium. Annyit hadd mondjak hozzá, hogy egyrészt a kereszt az a szabadság fája. Hogy felszabadít, hogy tudsz te keresztre feszített állapotban is, tudsz te is szeretni. Tehát a préselő körülmények lehetnek, ilyen a te férjed, a főnököd, hogy a körülmények lehetnek nagyon préselőek, de pont azt látjuk a keresztnél, hogy Krisztus a préselő körülmények közepette is szeret. A szabadság fája a kereszt. Hogy én akkor is tudok irgalmas lenni, és máshogy gondolkodni és viszonyulni mindenhez. Tehát egyrészt a szabadság fája, másrészt, hogy itt Krisztus Urunk nem csak egy bölcs tanár, próféta, hanem ő a megváltó. Ő nem csak példát mutat, hogy emberek így is lehet irgalmasnak lenni a végsőkig, hanem ő ontológiailag megvált minket. Magyarul nem csak példát hagy ránk, hanem minket képessé tesz. Tudok én is így viselkedni. A legbrutálisabb körülmények között is tudok irgalmas lenni. Nekünk ez a dolgunk. Tehát Krisztusra úgy tekintsük, hogy tudok én is. Az unió hipostatika, hogy vitte az emberi természetemet a megdicsőlésbe. Az én természetem is képes arra, hogy ne agresszívan vagy szeretetlenül, gonoszul viselkedjem. A keresztről még egyet hadd mondjak, Baltazár azt mondja, hogy a kereszt a győzelem fája, és a győzelem fáját azt a győzelem egyházában ünnepeljük. Ez azért fontos, hogy azt mondja Baltazár, az egyházban mi nem egy kétes ajánlatot kapunk, a yin és yang jel, tudják. Volt egy ilyen keresztény oskola, ez volt a ballagási tablójukon, yin és yang jel. És úgy szóltak a városi emberek, hogy keresztény iskolában yin és yang jel, semmi közünk a yin és yang jelhez. Na, a yin és yang jelben nem lehet tudni, hogy a fekete fog győzni, vagy a fehér. A jó vagy a rossz, nem lehet tudni. A keresztfában azt látjuk, hogy ez egy győztes fa. Tehát magyarul az egyházban mi egy győztes ajánlatot kapunk. És nem egy kétes ajánlathoz csatlakozunk, hanem a győztes ajánlathoz csatlakozunk. Szóval hihetetlen erő van abban, ha a keresztet sokat szemléljük. Aztán Tamás apostolnak a története. Hát ez nagyon izgalmas. Ugye az történik, hogy Tamás nem hiszi azt, hogy Krisztus föltámad, csak Tamás mit csinál? Együtt marad a többi apostollal. Hölgyek, urak, ez nagyon fontos. Tehát, hogy előbb együtt maradni, és majd berken belül kinek érettebb a lelkiismerete, kinek éretlenebb, vagy a hite, vagy a házassága, előbb együtt lenni, berkeken belül, és majd utána fogtok fejlődni. Ezt én egy evangélikus moralistánál találtam, aki a kompromisszumról írt, mi katolikusok addig merünk írni a kompromisszumról, és azt írja, hogy Pál miben enged kompromisszumot, és miben nem. Abban nem enged kompromisszumot, hogy ti maradjatok együtt. Az egyik ugye mer enni a bálványhúsból, a másik nem mer enni, és akkor azt mondja, hogy az erősek azok legyenek tekintettel a gyengékre, a gyengék meg tanuljanak az erősektől, tehát majd maradjatok együtt, majd egymást viszitek fölfelé. Hogy abban van kompromisszum egyelőre, hogy most egy morális szabályt hogy tartunk be, hogy nem. Abban nincs kompromisszum, hogy maradjatok együtt. Tetszenek érteni? Előbb együtt lenni, és majd akkor itt fölkaroljuk azt, akinek a hite, a moralitása, az még nem jár olyan szinten. Még egyszer mondom, úgy érzem, szerintem Argentinából kellett az a pápa, aki jobban rálátott Európára és az európai katolicizmusra, hogy egy zárt klub lettünk. Az a jó katolikus, akinek a hite úgy van, ahogy a katekizmusban benne van. Azért tetszenek tudni, nem tudom, Magyarországon szerintem a legjobb dogmatanár Puskás Attila, ha bármelyikünknek le kéne nála szigorlatozni dogmatikából, nem tudom, hányan mennénk át. Mindent pontosan úgy hiszünk, ahogy azt az egyház előírja. Mindegyikünk hitében vannak cölöpök, vannak ingoványok, vannak homályok. Az a jó katolikus, aki morálisan, tökéletesen hibátlan, és az a jó katolikus, aki kánonjogilag a keresztsége, bérmálása, házassága tökéletesen rendben van. Tetszenek érteni, ha ezt keressük, az nagyon kevés ember. És szerintem Ferenc pápa ezt látta meg, hogy magunkra zárjuk az ajtót. Hogy csak aki katolikus, aki mindent úgy hisz, morálisan és kánonjogilag és házassága és minden tökéletesen rendben, az a katolikus. Ez így nem jó. Nyilván koncentrikus körökben igyekszünk egyre közelebb kerülni a Szent Háromsághoz, de az is hozzám tartozik, aki évente egyszer jön el pászkát szentelni húsvétkor. Az is hozzám tartozik. És keresem azt, hogy lehetne őt egy körrel beljebb hozni, meg még egy körrel beljebb hozni. Tehát ne zárjuk magunkra az ajtót, hogy egy ilyen zárt klub legyünk. Először tartozzatok hozzánk, ezt az apostolok nagyon jól csinálták, és aztán majd Tamásunknak a hite ott fog érlelődni a közösségen belül. Morális. A morálisban nagyon fontos, ugye ez az alapdöntés, az opció fundamentális, a mai morálteológiában ez ennek nagyon fontos, tehát ez egy nagyon fontos fejezet. Az opció fundamentális azt jelenti, hogy mindenkinek van egy transzcendens alapdöntése a Szent Háromság, a jóság, az igazság felé, a szeretet felé, és annak is, aki ebből ki akar csúszni, annak is van egy alapdöntése, egy negatív alapdöntése. Van mindenkinek ez a meghívottsága, alapdöntés a Szent Háromság felé, és elindulunk, és tetszenek tudni, van úgy, hogy megtörik az A terv, és akkor jön a B terv. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy van B terv, tehát ha megtört bármilyen bűn miatt is az életed, van valahogy tovább. Az opció fundamentális ezt akarja hangsúlyozni, hogy te ebből, ha nem akarsz, nem tudsz kipottyanni. Tehát mikor jönnek hozzánk, hogy atya, összetört az életem, kicsúszott a lábam a talaj, minden összedőlt, minden nem. Az opció fundamentálisod lehet, hogy nem tört össze. Az, hogy hív téged az Isten, biztos, hogy nem tört össze, mert az nem rajtad múlik. Elzavarni se tudod. Tehát ez egy kapaszkodó, hogy minden nem tört össze, minden elveszett, nem érdemes tovább élnem, nincs tovább jövőm. Ugye ezek a dumák nem, ez nem keresztény. Az opció fundamentális, te úton vagy a Szent Háromság felé. Eltört valami, a te bűnöd miatt, a másik bűne miatt, de van tovább. Ez az irgalom, hogy van valahogy tovább, és te még üdvözülhetsz, te még lehetsz boldog. Nagyon szeretném azt hangsúlyozni, hogy az A és a B tervhez, ha már most én nagyon leegyszerűsítve mondom, sematikusan, bocsánat, más a hangnem. Az A tervet igényesen kell tanítani. Gyermekem, te csak válasszál igényes pályát, igényesen házasodjál, vagy hozd meg a szerzetesi papi döntésedet. Tehát igényesnek lenni, és ha megtört az A terv bármi miatt, akkor itt már az jön, hogy menteni a menthetőt. Itt jön az irgalom. Hölgyek, urak, néha azt érzem, fordítva csináljuk, hogy az A tervnél ilyen lagymatag hangon beszélünk, hát lehet azt így is, meg nem olyan nagy baj az, hogy az A tervnél vagyunk ilyen tutyimutyik, és mikor eltört a szegény gyermekünknek az élete, akkor itt kezdünk el keménykedni. Nem ott kell keménykedni. Előtte hogy beszéltél hozzá? Mondok példát, volt egy diákom, 17 évesen terhes lett. És ilyen gömbölyű hassal elkezdett járni egyházi iskolába, és hát én mondta, tehát az összes tanár hogy viszonyult hozzá, hogy képzeled, micsoda bűnös és fertő, és jössz ide a többiek közé. És én voltam az egyetlen, aki megkérdeztem tőle, hogy hozhatok egy kis babaruhát. És örülök, hogy nem dobtad ki egy kukába. Nehéz lesz fölnevelni. Hogy nem itt kell keménykedni, előtte hogy beszéltél az értékekről, a nívóról, a hűségről, törödöm. Tehát fordítva, ha már eltört, ott már hagyjad a keménykedést. A keleti teológia, hogy idehozzam, ezt úgy mondja, hogy van akribelja és oikonómia. Az akribelja pontosságot jelent. Tehát a papnak az a dolga, moralistának, hitoktatónak, hogy az egyház tanítását pontosan tanítsa. Nem jobban, nem kevésbé, pontosan tanítsa, ez a dolga. És ha bárkinek nem sikerül ezt az egyházi tanítást megélni, akkor van az oikonómia, akkor van az irgalmasság. Akkor van a szelídség, így mondják, a szelídség, hogy akkor mentsük a menthetőt, mit lehet ebből kihozni. Tehát a szó sincs arról, hogy a kettőt összekutyuljuk, hanem a dolgunk mindig az, hogy az egyház tanítását pontosan tanítsuk.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Pap Miklós, görögkatolikus parókus morálteológust hallották. A hangfelvétel 2016. január 26-án az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon készült Egerben.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Elképzelhető, hogy újra megnyit az Egri börtön. Fontos a védőnő és ápolóképzés Sátoraljaújhelyen. 20 éves fennállását ünnepelte a Miskolci Szépkorúak Háza. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Megrendelte a debreceni nagyállomás felújításának megvalósíthatósági tanulmányát a minisztérium, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási tárcavezető. A tervek szerint az állomás a tramtrain, a repülőtér és Debrecen új gazdasági övezeteinek kiszolgálásában is szerepet kaphat. A tanulmány a vasút, a villamos és busz közlekedés, valamint a P+R és B+R parkolók összehangolását is vizsgálja. Másfél év telt el azóta, hogy kattant a lakat az Egri börtön kapuján, vele együtt pedig bezárták a szekszárdi és a győri intézményt is. Az indoklás szerint az épületek korszerűtlenek voltak és nem kifizetődő a fenntartásuk, emellett épült egy újabb büntetésvégrehajtási intézet Csengeren is. Néhány másik telephelyen ideiglenes elhelyezést biztosítanak a raboknak, a hazai büntetésvégrehajtás intézmények férőhelyei azonban továbbra is korlátozottak, írja a Heol, Heves megyei portál. Hozzátéve, ezért reppenhetett fel a pletyka, hogy a bezárt Egri börtönt újra nyitnák. Megkérdezték a büntetésvégrehajtás országos parancsnokságát, valóban tervezik-e a Törvényház utca épület újbóli benépesítését. Mint írták, az Egri épület újbóli büntetésvégrehajtási célú használatba vételét jelenleg vizsgálják, kizárólag az épület teljes körű műszaki, biztonságtechnikai és energetikai szempontú felmérését követően hozható döntés ebben a kérdésben. Emellett az ingatlan további hasznosításáról az állami tulajdonosi joggyakorló, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel is egyeztetni kell. A parancsnokság szerint a férőhely kapacitás bővítése folyamatosan kiemelt feladata a büntetésvégrehajtási szervezetnek, annál is inkább, mert jelenleg is országos szinten a telítettségi mutató meghaladja a 115%-ot. Elkezdődött az újabb tanév a Miskolci Egyetem Sátoraljaújhelyi Képzési Központjában is. A közel egy évtizede indult kezdeményezés már a bebizonyította létjogosultságát, a helyben elérhető védőnő és ápolóképzés fontos szerepet tölt be a térség egészségügyi szakember utánpótlásában, és távolabbról is vonzza a hallgatókat. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
3: Közel 10 éve biztosít felsőoktatási lehetőséget helyben a Miskolci Egyetem Sátoraljaújhelyen. A 2017-ben létrehozott közösségi felsőoktatási képzési központban gépészmérnöki és védőnő képzéssel indult az oktatás, utóbbi ráadásul országosan is úttörő kezdeményezésnek számított, hiszen a védőnői végzettséget itt lehetett először levelező munkarendben megszerezni. Később diplomás ápoló képzésével bővült a kínálat, az egészségügyi szakok pedig mára meghatározóvá váltak. A jelenlegi tanévben 182 hallgató tanul védőnőnek vagy ápolónak Sátoraljaújhelyen. A helyben elérhető levelező rendszerű felsőoktatás a térség egészségügyi szakember utánpótlását is segíti, miközben az ország távolabbi részeiről is vonz hallgatókat. A képzés jelentőségéről és az elmúlt évek tapasztalatairól Szamosvölgyi Pétert, Sátoraljaújhely polgármesterét hallják.
4: Ez nem nappali képzés, hanem levelezős képzés. Nagyon nagy szám. Hát sose hittük volna, hogy ez így alakulhat, de így alakult. Nagyon örülünk neki, hiszen rangot ad egy városnak, pláne a Miskolci Egyetem, amely az ország egyik legjobb egyeteme, de a vidékiek között szerintem a legjobb. És régóta megvan a kapcsolatunk velük. Nagyszerű vezetése van az egyetemnek, kiváló tanárok. dékán és rektorasszony is mindent oda tesznek, külön figyelnek a hallgatókra, kiváló szakképzőik vannak szintén az egyetem foglalkoztatásában, és két szak. Ugye a diplomás ápoló és a diplomás védőnő szak. És bizony ezekből nem sok van az országban, levelező sem, meg különösen nem. Úgyhogy bizony távoli megyékből is, vármegyékből is jönnek hallgatók. Természetesen a legtöbben, én úgy gondolom, hogy a miénkből, tehát Borsodobó-Zemplénből, de az, aki el szeretné végezni ezt a képzést, annak van olyan, hogy több óra vonatozás vagy autózás, amíg ide érhet. Örülünk neki. Örülünk neki, mert ez is csak azt mutatja, hogy nem csak kenyéren él az ember, ahogy szokták mondani, illetve a Bibliában benne van. Itt ebben az esetben ezt úgy fordítanám, hogy a tudást is ide tudtuk hozni Sátoraljóhelyébe.
2: Húsz éves fennállását ünnepelte a Miskolci Szépkorúak Háza. Az ünnepi rendezvényen Matiscsák Éva, Miskolc megye jogúváros alpolgármestere köszöntött az egybegyűlteket. Beszédében méltatta az intézmény két évtizedes szakmai munkáját, és köszönetet mondott a dolgozók gondoskodásáért. A 200 idős embernek otthont adó intézmény Miskolc egyik legfontosabb szociális bázisává vált az elmúlt két évtizedben.
1: 20 év bizony nagyon nagy idő, és még egy intézmény életébe is hosszú idő, és belegondolni is nehéz, hogy ez alatt a 20 év alatt hány embernek adott biztonságot, törődést, szeretetet és otthont ez a hely, ahol ma vagyunk. Otthont azoknak a miskolciaknak, akik hosszú évtizedeken át dolgoztak a családjukért és a mi városunkért. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Miskolcnak van egy ilyen kiváló intézménye, ahol idős honfitársaink figyelmet, tiszteletet és méltó gondoskodást kapnak. Azt szokták mondani, hogy minél nagyobb valaki árnyéka, annál több szó esik a háta mögött. És egy otthont nem ez határoz meg, és nem az határozza meg, hogy mit beszélnek róla kint az utcán, vagy a háta mögött, vagy előtte, hanem az a fontos, és az a legfontosabb, hogy az itt lakók az otthon melegének szeretetébe és családias gondoskodásába részesüljenek. Az a fontos, ahogyan az ápolók és a gondozók az itt élőkhez fordulnak, ahogy segítenek nekik, ahogy meghallgatják őket, és ahogyan szeretettel veszik őket körül. A Szépkorúak Háza 20 éve ezt a gondoskodást jelenti sok miskolci számára. Én szívből gratulálok a 20. évfordulóhoz, és engedjék meg, hogy külön megköszönjem az intézmény valamennyi dolgozójának azt az áldozatos, sokszor láthatatlan munkát, amelyel nap mint nap tesznek az itt élőkért. Isten éltesse a Szépkorúak Házát, az itt élőket és mindazokat, akik ezt az otthont szeretettel és emberséggel építik tovább. Boldog születésnapot, Szépkorúak Házat!
2: Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella, a Szépkorúak Házának vezetője köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a színvonalas otthon működtetéséért.
5: Ünnepi gondolataimat Müller Péter örökérvényű szavaival nyitom. A fejlődés végtelen, és az emberben lévő szellem örökké fiatal, és teremt, alkot és él, és örökké élni akar. Ahogy a alpolgármester asszony is mondta, 20 év az sok idő. Ha belegondolunk abba, hogy egy ember életében ez egy meghatározó időszak, valóban egy intézmény életében is egy meghatározó idő, tartalmas együttlét, közösségi élmény és egy mérföldkő. Miskolc megyei jogúváros önkormányzata kiemelten fontosnak tartotta, hogy egy színvonalas, a 21. századi idősellátásának megfelelő otthont hozzon létre a dr. Hisler Rezső közalapítvány alapítójával együtt, és vele együttműködve. A Szépkorúak Háza idősek otthona 2006. június 1-én nyitotta meg hivatalosan kapuit. Az elmúlt 20 év számtalan szép emléket, tartalmas együtt töltött időt adott nekünk. Voltak kihívások, és akadtak nehéz pillanatok. De volt valami, ami mindenen át segített bennünket. A hit, a kitartás, a közös cél, ami a legelső naptól kezdve velünk volt. Együtt alkottunk, és együtt dolgoztunk. Az elmúlt két évtized nem a magányos sikerekről szól, hanem a közösségről. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki az út során velünk tartott. Köszönjük azoknak, akik az első pillanatban itt voltak, hittel, reménnyel, szeretettel segítették ezt az otthont, és köszönöm azoknak is, akik menet közben csatlakoztak hozzánk. 20 év alatt megváltozott a világ, és mi is megváltoztunk benne. Az igényekhez, az elvárásokhoz, az idős ellátáshoz alkalmazkodnunk kell. De a jubileum nem csak a visszatekintésről szól. Ez a nap egy új fejezet kezdete is. Az előttünk álló évek új célok, új álmok, új lehetőséget biztosítanak nekünk. Köszönjük lakóinknak, hozzátartozóknak, ismerőseinknek, az itt dolgozóknak, hogy ezt az intézményt választották. Hogy adhatunk, hogy szerethetünk, hogy szolgáltathatunk. Köszönöm a kollégáim mindennapi áldozatos munkáját, ami nem munka, egy hivatás, egy szolgálat, egy segítségnyújtás, egy kéz önök felé. Tehát legyen ez a nap ünnep, és ünnepeljünk, mert ünnepelni jó. Isten éltesse közösségünket, Isten éltesse a Szépkorúak Háza idősek otthonát, jó egészséget, boldog, szeretetteljes életet kívánok mindenkinek.
2: Az Egri Testedző Klub a város egyik legnagyobb és legrégebbi futóversenyét idén szeptember 27-én vasárnap rendezi meg. A 29. barokk futóparádé 3 távon kínál kihívást. A cél a kezdetek óta változatlan, Eger gyönyörű barokk belvárosának bemutatása, az egészséges életmódra történő felhívás, valamint a versenyzési lehetőség biztosítása a futás szerelmeseinek. A versenyen bárki indulhat, nevezni az e-nevezés oldalon lehet. 3 távra, az A futam, csákókör vagy gyalogbarokk 3 kilométer, a B futam minimaraton 7 kilométer, és a C futam a kismaraton 14 kilométer. A leggyorsabb teljesítőkre érmek és tárgyutalmak várnak, a versenyre a legtöbb, de legalább 50 főt benevező, elsőtől a harmadik tanintézet pedig 50-30-20 ezer forintos sportszervásárlási lehetőséget kap. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, de a gomoly felhőkből keleten, észak-keleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 5-7, napközben 18-20 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 22-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Színes programokkal ünneplik a turizmus világnapját Gyöngyösön. Idén 9. alkalommal rendezik meg a Bringaváros Nyíregyházán. Újabb keresztény képzőművész munkáit mutatja be a Sárospataki Szent Erzsébet ház. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Színes programokkal ünneplik a turizmus világnapját Gyöngyösön. A jeles alkalomból különleges programokkal és vezetett túrákkal várják az érdeklődőket. A rendezvények célja, hogy a helyiek és az ide látogatók is jobban megismerhessék Gyöngyös és a Mátra turisztikai értékeit. A részletekről dr. Benkő Bélát, a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnökét hallják.
2: Ezen a napon próbálják felhívni a figyelmet világszerte a turizmusnak a fontos gazdasági tevékenységére, különböző korlátaira a turizmusra, de természetesen színes program kínálattal is szoktak készülni a különböző turisztikai szervezetek. Az korábbi években is mindig valamit már kitaláltunk. Kicsit könnyítés van az elmúlt évekhez képest, illetve az elmúlt években is már lehetett egy héten keresztül programokat szervezni ennek az eseménynek az apropójából. Volt már nekünk Nordic túránk, erdei sétánk, kisvonatozás, minden egyéb. Mindig megpróbálunk valami újdonsággal előrukkolni, de most nem csak a turizmus világnapjára 27-ére koncentrálunk, hanem előtte lévő héten, tehát ezen a héten is lesznek már programok ennek az eseménynek az égisze alatt. A következő programunk az pedig a Borpalota titkai városi séta lenne. Ez szeptember 24-én csütörtökön 14 órát van, hiszen sokan, akik erre járnak, vagy elmennek előtte, láthatják, hogy ez az épület megújult, ugye a város, a bortermelés és ez az épület is szorosan összefonódnak, és ez a séta lehetőséget kínál arra, hogy ezt a felújított épületet, illetve a belső teret felfedezhessük. Itt nincs regisztráció, mindenkit nagyon szívesen és szeretettel látunk, garantált program két fő esetén is megszervezésre kerül. És hogy ne kanyarodjunk el túlságosan messzire, természetesen a turizmus világnapján is lesz egy városi sétánk, ez szeptember 27-én, vasárnap 16 órakor, ahol a találkozó a Gyöngyös-Mátra Múzeum bejáratánál lesz, és ennek a sétának a címe az elrejtett kincsek nyomába. Próbáltunk olyan témát előhozni, ami a 10-7-14 program keretében nagyon népszerű volt, de előfordult, hogy valaki nem tudott azon az eseményen részt venni, ezért, mivel ez egy jó népszerű program, egy kicsit titokzatos, kicsit kalandozós, rejtélyes és nyomozós, ezért gondoltunk erre, hiszen ha belegondolunk, akkor rengeteg kincset rejtettek el különböző történelmi viharos évszázadokban itt a városban, és hogy találták meg ezeket a kincseket, amiből egyébként sok kiállítás is van, vagyis elérhető kiállítás is van jelenleg a városban. Ez az, amit szeretnénk most bemutatni.
1: Nyíregyháza önkormányzata és a Bringa sziget szervezésében idén immár 9. alkalommal rendezik meg a Bringavárost, Nyíregyháza hagyományos őszi családi kerékpáros szabadidő sportrendezvényét. A Bringaváros célja ezúttal is az aktív, egészséges életmód és a kerékpározás népszerűsítése, miközben a résztvevők két keréken fedezhetik fel Nyíregyháza különböző pontjait. Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza megyei jogú várospolgármesterét hallják.
3: Ez olyan hagyomány Nyíregyházán, 9. alkalommal szervezzük meg, ami ezt igazolja, és hát nagyon-nagyon népszerű. A szponzorok tekintetében is, most is van két új szponzorpontunk, de a civil szervezeteket emelném ki, az egyes városrészekben, a pecsétgyűjtő helyeken külön programokat szerveznek, azért is érdemes elmenni, és hát ugye itt a Kossuth téren meg újra lesz a görgős kerékpáron a városrészek versenye. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ha főleg a ilyen időnk lesz, mint ma, ez nagyon nagyon jó egésznapos program lesz. A pecsétgyűjtés idejét is éppen ezért, mert egy-egy ponton elidőznek az emberek, hát délután 3 óráig hosszabbítottuk meg, és hát itt a mozgás, az egészség, a közlekedés biztonság az mindig egy kiemelt célunk, és a közösség az mind a három megjelenik ebben a napban.
1: A rendezvényen résztvevők pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, amellyel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek. Összesen 24 pecsétgyűjtő hely van, ebből 14 regisztrációs pont is. Pusztai Barbara szervezőt hallják.
4: Az elmúlt évek során láttuk, hogy egyre népszerűbb, hiszen ahogy a kisebb gyerekek nőnek, már kiskorban kedvet kaptak hozzá, ezáltal a családok is buzdítják egymást, hiszen hogyha már az egyik gyermek barátja akar menni, akkor megy a másik gyermek barátja is. Ez egy teljesen jó közösségépítő program lehetőség, és egy szabadidős program. Egy szombat délután végigtekerni Nyíregyházán azt gondolom, hogy nem minden hétvégén teszi ezt meg az ember. Idén is a legaktívabb iskolát majd jutalomban részesítjük. Ez azt jelenti, hogy az az iskola, amelyik a legnagyobb létszámmal jelen van a rendezvényen, az a három iskola díjazásban részesül.
1: Újabb keresztény képzőművész munkáit mutatja be a Sárospataki Szent Erzsébet ház. Berend Iván alkotásaiban a művészet és a hit szorosan összekapcsolódik. A január végéig látható kiállítás pedig az elhunyt festőművész gazdag örökségéből ad ízelítőt. Kolleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
5: Újabb képzőművészeti kiállításnak ad otthont a Sárospataki Szent Erzsébet ház, ahol ezúttal Berend Iván festőművész alkotásaiból nyílt tárlat. Az intézmény időről időre olyan művészek munkáit mutatja be, akiknek alkotásaiban a keresztény iklete

0: is, hogy valahol proféciák, amelyek megérintik az embert, az embernek a belső világát, és föltárnak számunkra valami olyat, amit Exupérénél olvashatunk, hogy ami a szemnek láthatatlan.
1: Berend Iván életében meghatározó szerepet játszott katolikus hite, amely művészi gondolkodásában és számos alkotásában is tetten érhető. A 2022-ben elhunyt festő művészi hagyatékának gondozását Jobbágy Ilona vállalta magára, aki azóta azon dolgozik, hogy az életmű minél több helyen bemutatkozhasson. Ebben a munkában a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület is közreműködik. A Sárospatakon január végéig látható kiállítás hátteréről és Berend Iván személyéről Jobbágy Ilonát, a művész hagyatékának gondozóját hallják.
2: Berend Iván nagyon mélyen hívő katolikus ember volt egész életében, és ez a képei nagyon erősen tükröződik. Én úgy érzem, hogy az egészen egyszerűbb témák is, amelyek előkerültek az ő életében, valami olyan fénnyel és belső tartással jelennek meg a képein, ami mutatja az ő teljesen biztos és igaz hitét a katolikus egyház tanításaiban. Boldogan vállaltam ennek a kiállításnak az összeállítását, mert szinte nagyon kevés az a kép, amelyet ne tudtam volna benevezni ehhez a keresztényi gondolatokat összegyűjtő kiállításhoz. Nem csak a téma választásában, hanem, mint az előbb is említettem, hanem a színeiben, a fényeknek a használatában olyan átütő erejű a véleményem szerint a képeinél való megjelenítése ezeknek, hogy azonnal az első gondolata az embernek az, hogy igen, valami van a túlvilágon is.
3: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Eredményes volt a Szent István Rádió és Televízió véradása tegnap. 11. alkalommal szerveztük meg az akciót a Magyar Vöröskereszt és a Területi Vérellátó, valamint az Egriesseki Palota Turisztikai Látogatóközpont közreműködésével. A tapasztalatok szerint a kihelyezett véradásokra szívesen jönnek a donorok, sokakat az önzetlen segítségnyújtás lehetősége sarkal arra, hogy vállalják a tűzúrással járó apró kellemetlenséget. Rezs Tamás erdőtelki plébániai kormányzó televízión kérdésére úgy fogalmazott, 18 éves kora óta véradó, és jó érzés, hogy tud segíteni. Hozzátettem, ahhoz nem kell kereszténynek lenni, hogy az ember szeressen segítséget nyújtani, a kereszténység egy plusz sürgetés arra, hogy tegyük meg, amit tudunk másokért. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége valamennyi véradás alkalmával egy kis ajándékcsomaggal köszönöm meg a véradóknak, hogy eljöttek. Idén is a tervezetten felüli létszámban összesen 48-an jelentkeztek véradásra. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium B épületének földszinti folyosója egészen különleges látvánnyal fogadja az arra járókat, egy impozáns élő növényekből kialakított zöld fal kapott helyet az épületben, írja az Egri Főegyházmegye honlapja a bon.hu portál cikke alapján. A beruházás mögött nem egyszerű iskolafejlesztés áll, hanem a Fráter diákjainak nemzetközi sikere. A zöld fal a Mount Green Fra Project keretében valósult meg, értéke 35 ezer euró. Az iskola Zöldikék nevű csapata a Via Carpatia EGTC által szervezett nemzetközi Eco Challenge versenyen nyert el a különleges díjat. A tavaly decemberben Kassán megrendezett megmérettetésen 25 magyarországi és szlovákiai középiskola versenyzett egymással. A fráteres diákok a harmadik helyen végeztek, teljesítményüknek köszönhetően pedig most már az egész iskolai közösség élvezheti a sikerük eredményét. A díjazott csapatot Ádámcsó Dóra, Kövesdi Emma, Paska Jázmin, Szilágyi Anna, Török Balázs, Vince Emma és Zárdai Liliana alkotta. A nyírcsászári Szent Pió atya templom búcsúját minden évben szeptember 23-án Szent Pió emléknapján tartják. Idén ez a nap majd szerdára esik, amikor az ország minden részéről érkező zarándokok gyűlnek össze a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei településen az ünnepi szentmisére, amely 11 órakor kezdődik, tehát holnap, és rádiónk élőben közvetíti majd. Szombaton tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetít.

0: ti majd.
1: Az Egri Bazilikában szeptember 27-én most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely Gyula fehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is a fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt is várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdésre irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A program október 3-án 9 órakor kezdődik majd a Nagymarosi Plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő fő előadást Ferenc István és a Korát Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségivárás, gyónás és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs Kalocsa Kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja napot. Tehát 9 órakor napkezdés a Plébáni udvarán, 10 órától a főelőadás, 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután 00:30 ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2 órától fakultációk, műhelyek, 15:15-től tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, 16 órakor kezdődik a szentmise, amely után tehát jöhet a közös éneklés. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3-tól 16 éveseknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programot. A gyerekeket már 8:30-től fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein, ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a nagymarosi réten. A szentmisén részt nem vevő gyerekeket délután 15:30-től, a szentmisén részvevőket pedig 17:45-től adják át a kísérőknek, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A Gyerekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár. A felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyerekeket. Jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát, Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakástéri templomban. Az Assisi Szent Ferenc plébánia templomról van szó. A programsorozatban zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje október 3-án szombaton 19 órától. Ő karmester, zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül a budapesti koncertjére. Aztán Szent Ferenc 800 búcsú szentmise október 4-én vasárnap 10 órától. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Korábban ő Esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jó szándékú embert. Aztán Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztériumjáték, október 8-án csütörtökön 19 órától. Fabók Mancsi Bábszínház egy különleges előadást készül bemutatni a Bakács téri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink és legendáink idézik meg az Istenszülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fa bábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenlét alakítja az eseményeket, úgyhogy a szentséges történetben a humor is felfelfénylik, hiszen a néplélekben a kettő elválaszthatatlan egymástól. És aztán német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje október 17-én szombaton este 7 órától a Bakástéri templomban. A Komói tópartján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olaszföldön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik a magyar fővárosba. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. 15 és 19 órakor lesz ez majd a Szent Bertalan templomban a főtéren. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, majd este 6 órától szentmise. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és sok szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy ahogy az okos eszközök elterjedtek, egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik már előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook vagy Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor, Kolesár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. A nyári zárvatartás után kinyitott az úszoda Ózdon. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A dobóatléta mellett további 4 Európa-bajnokra lehet szavazni. A rudugró sztár svéd Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. A nyári zárvatartás után kinyitott az úszoda Ózdon. Azonban, ahogy a strandon, ebben a létesítményben is gondot okozott az úszoda szagért felelős trihalometánok jelenléte, amelyet itt is a pótvíz szellőztetésével oldottak meg. Losonci Lászlót, az Ózdi Sport és Élményközpont műszaki vezetőjét hallják.
2: A meglévő úszodában egy kicsit bonyolultabb volt, mert padlófűtés van mindenhol. A Tammedencénél egy kicsit egyszerűbb volt a dolgunk, mert ott a túlfolyó víznek a bájújából le tudtunk jutni a pótvízhez, valamint az úszómedencénél ott kimértük a padlófűtést, és egy olyan helyet találtunk, egy kockát, ahol azt szépen kivéstük, és ott sikerült egy 110-es csővel lemennünk, és ott is kialakítani a légtechnikát.
1: Emellett általános nagy takarítást is tartottak, a kisebb kopóeszközöket javították, illetve tisztasági festést végeztek, ahol szükség volt rá. Az év elejé leállás és a nagy karbantartás miatt a nyáron a gépházban nem kellett különösebb javításokat végezni. Így rendben elindulhatott a szezon a létesítményben, ahol augusztus 31-től az Ózdi Úszóklub is újra várja azokat, akik mozogni szeretnének, ugyanis az elmúlt hónapban szünetelt az oktatás és az edzés is. A foglalkozásokat délután és hétvégén tartják, a baba úszástól a versenysportig minden korosztály megtalálhatja a számára leginkább megfelelő programot. A baba úszást 4 éves korig szombat délelőttönként tartják, még a gyerek és felnőtt oktatás hétköznap délutánonként hétfőtől csütörtökig zajlik, 4:45 és 3:46 között. A beosztás egyébként rugalmas, alkalmazkodnak az igényekhez, természetesen a megadott keretek között. A kezdőktől fogva a versenysportolókig mindenki számára igyekeznek a felkészülésüknek megfelelő lehetőséget biztosítani. Siffer Tamást, az Ózdi Úszóklub elnökét hallják.
3: Várjuk szeretettel mindazokat, akik érdeklődnek az úszás sportág iránt, szeretnének megtanulni úszni, vagy csak azt szeretnék, hogy a gyermekük, ha elmennek nyáron víz közelben, akkor biztonsággal tudjanak úszni, vagy azért, mert ugye nyilván mivel minden izmot és légzőszervet is megmozgat az úszás, ezért nagyon egészséges, szóval mindenkit várunk szeretettel.
1: A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Az elmúlt tanévben is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerű foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést. A program a tanévben is folytatódik az iskolában, mondta Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
4: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott, beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van, Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk, szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Új összetételben tartotta ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyész Röplabda Klub Kazincbarcika sportigazgatóját választották. Most itt hallják.
0: Nagyon nagy a lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbarcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvényt kell szerintem összehoznunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jókedvel jöjjenek a gyerekek sportolni bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni, tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
5: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbarcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett immár 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós, a Kazincbarcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbarcikán és a térségben élnek.
6: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégákkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, amit Kazincbarcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
5: Halász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke kiemelte, a Kazincbarcikai Vízi Komplexum új lehetőségeket nyitott az utánpótlás nevelésben, miközben a sporttanács munkájában egyre nagyobb szerepet kap a sportágak közötti együttműködés és a közös programok szervezése.
7: Kiemelt szerepünk van az utánpótlás nevelésben, főleg a tavó sportágaknak, így az együttműködés lehetőségei mindenki számára nyitottak. Ezt szeretnénk folytatni, és nagyon örülünk neki, hogy az együttműködésben arra is sor került, hogy a különböző ötletekkel, lehetőségekkel összeegyeztetve a városi támogatást is egy olyan formában használjuk fel, ami a leghasznosabb az utánpótlás nevelés szempontjából.
5: Kovács László önkormányzati sporttanácsadó szerint szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy aki egy sportágot elhagy, könnyebben találjon helyette másikat, így minél tovább a rendszeres sportolásban maradhasson.
8: Mindenkinek előzetesen kiküldtünk egy adatlapot. Az adatlap jó volt arra, hogy bepillantást nyerjünk egymás terveibe, mi az elképzelés a következő évre, és ennek alapján döntöttünk úgy, hogy meghatároztuk, hogy kinek mi az elsődleges célja, kinek mi a másodlagos célja, és próbáltunk egy olyan kompromisszumos helyzetet teremteni, ami mindenkinek megfelelő.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szombaton tartják a főegyházmegyei ministráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az Egri Bazilikában vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 7:45-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez gyártyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely rendelkezik a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításáról az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamarának újra véleményezési joga lesz az egészségügyet érintő jogszabályok megalkotásában, szakmai irányelvek kidolgozásában és a képzési követelmények meghatározásában, továbbá az etikai szabályok megalkotása és az etikai eljárások lefolytatása is a MOK feladata lesz. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák, reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Felfüggesztette az országgyűlés 3 fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. Velük szemben Litresi Csandrás ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. 3 országgyűlési képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Honkó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklóst mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, között a legfőbb ügyészség az MT-vel. Hankó az NK ügy miatt kerülhet a vádlottak padjára, Seszták neve a Volánbusz ügyben került elő, Magyar ellen pedig a 2024-es 5. kerületi buli után történt telefonlopás miatt folytatnának nyomozást, foglalja össze az indokokat a sajtó.